A minisztérium gyermekenként tekinti át, hogyan biztosítható mielőbb a biztonságos, lehetőleg családi környezet. Ellenállási nyilatkozatot tett közzé a Fidesz. A párt illegitimnek nevezte az új politikai rendszert, amely szerintük az alaptörvény megsértésével jött létre, és a hatalom kizárólagos birtoklását szolgálja. Közölték, nem vesznek részt az elmozdított tisztségviselők utódainak megválasztásában, és minden békés eszközzel fellépnek a kormány intézkedéseivel szemben. A Fidesz szerint küldetésük a demokratikus jogállam helyreállítása, és ennek érdekében nyilván tartják a szerintük elkövetett jogsértéseket is. Megkezdődött a 35. bálványosi nyári szabad egyetemés diáktábor a székelyföldi Tusnádfürdőn. Az eseménysorozat 40 rendezvény helyszínen több mint 400 közéleti és szórakoztató programot kínál, amelyekről az internetes honlapon vagy a tusványos mobil alkalmazáson tájékozódhatnak a résztvevők. Szombaton Orbán Viktor a Fidesz elnöke tart előadást. Új szervezet alakult a balatoni turizmus támogatásáért. A Bénit Szövetség 4 turisztikai régióra osztaná a Balaton térségét. A jelenlegi tagjai Keszthely, Balatonfüred, Siófok, Hévíz és Zalakaros, az elnök Naszádos Péter hévízi polgármester. A szervezet célja, hogy a Balaton jogilag is önálló régióvá váljon, és így több támogatáshoz jusson. Összeütközött két villamos Budapest második kerületében a Hűvösvölgyi úton. Az első hírek szerint a balesetben ketten könnyebben megsérültek. Vasárnapra virradó éjjel is összeütközött két villamos Budapesten, mindkettő kocsiszínbe tartottak 9. kerületi Könyves Kálmán körúton. Az egyik jármű vezetője könnyebb sérülést szenvedett. Napos gomoly felhős idő lesz, főként az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki záporzivatar. Az élénk szél néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 12-18, napközben 22-27 fok között alakul. Manna Hits!

0: Ez a Manna Hit.
1: Hey, I'm Austin French, and this is the story behind my new radio single, Good Feeling. I got that good feeling, kicking me out of my chair. Romans 15:13 says, may the God of...
2: A rómaiakhoz írt levél 15:13 ezt mondja. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bűvölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. A Good Feeling című dalom arról a sok mindenről szól, amit az elmúlt 2 évben megtanultam. De ezek közül a legfontosabb, ami leginkább megváltoztatta az életemet, az az, hogy igazi örömöt csak Istenben találok. Ez a félelem ellentéte, a magány fegyvere és a reménytelenség orvossága. Én ezt nem csak hiszem, én ezt tapasztaltam is. Ezt szeretném nektek átadni ebben a dalban. Remélem, hogy mosolyt csal az arcotokra, és arra bíztat majd, hogy ragaszkodjatok ahhoz a szeretethez és reményhez, amit Jézus mindig nektek ad, amit nála mindig megtaláltok. Nem tudok semmit rólatok, de az nagyon-nagyon jó érzés, hogy a Good Feeling című dalommal elmondhatom nektek azt, amit megtanultam, hogy igazi örömet csak Istenben találtok.
1: Thanks for giving my new single, Good Feeling, a listen.

0: so often try everything else but God to satisfy what our hearts need.
1: Általában mindenfélével próbálkozunk, hogy kielégítsük a vágyainkat, és leginkább a pénzünket arra használjuk, hogy szórakoztassuk magunkat, vagy megajándékozzuk saját magunkat különböző dolgokkal, sőt, a legrosszabb esetben különböző kapcsolatokba is menekülünk, de ezek a felesleges dolgok végül teljesen üresen hagynak bennünket, és csapdába esünk. És mindig egyre és többre vágyunk, és nagyon gyorsan elfelejtjük azt, hogy ki az, aki ezeket a vágyakat képes beteljesíteni. Ez egyedül Jézus. Egyedül ő tudja azt éreztetni velünk, hogy igazán élünk. Ez a dal arra emlékeztet, arra az igazságra, ami a mindennap

0: élet rohanása közben el fogja nyerni az elmét, figyelmét és a szíved odaadását. Ezzel a dallal emlékezhetsz arra, amit Jézus a Lukács 10. fejezetében Máriának mondott. Mária a legjobbat választotta, és ezt már senki nem veszi el tőle.
1: Few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her.
2: I really thought it'd make me happy. In the end, it gave me nothing. I'm so sick and tired of everything I've tried to fill my heart.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Úgy értem, elképesztő, hogy Isten egy ilyen fantasztikus szellemi titkot adott nekünk.

0: A szavaknak teremtő ereje van. Amikor Isten elkezdte megteremteni azt, amit mi most a világként ismerünk, ő kimondott valamit. Nem csak gondolt rá, azt mondta, legyen világosság. Előre kijelentette azt, amit látni akart megtörténni. A szavak erejének sok különféle aspektusáról beszélhetünk. Tegnap arról volt szó, hogy a szánkból kijövő szavak hatással vannak az életünkön lévő kenetre, és az Isten erejére és az ő jelenlétére az életünk. Ben, és hogy mennyire megszomorítja a Szent Szellemet, amikor bizonyos módokon beszélünk, és hogy ilyenkor kevésbé érzékeljük az ő jelenlétét az életünkben. Ilyenkor gyengébbnek érezzük magunkat, ahelyett, hogy megerősödnénk, hogy elvégezzük mindazt, amit akarunk. Szóval, ha növelhetjük az életünkben lévő erőt csupán azzal, hogy megtanulunk jobban beszélni, akkor ki ne akarná ezt? Hányan szeretnétek megtanulni ezt? Szóval, ha növelhetnénk az életünkben lévő erőt csupán azzal, hogy megtanulunk jobban beszélni, akkor ki ne akarná ezt? Ma arról fogok tanítani, hogy hogyan növeljétek az örömötöket azonnal. Úgy értem, több örömötök lehet ma délután, mint akkor lett volna, ha nem jöttök el, és nem halljátok azt, amit mindjárt elmondok. Mert a te szavaid nem csak a saját örömöt szintjét befolyásolják, hanem a körülötted lévő emberek örömszintjét is. Elérte már a szádat is az üdvösség? A szád is megtért már? Emlékszem, amikor az Úr azt mondta sok-sok évvel ezelőtt, tudod, Joyce, te megtértél, de nem úgy hangzik. Ideje van, hogy a szád is megtérjen. Szóval bátorkodom azt mondani, hogy néhányatokat azért hozott ide Isten, mert ideje, hogy a szátokat is oda tegyétek az oltárra. És ez egy döntés, amit meghozhatunk. Isten segítsége nélkül nem tudod megszelídíteni a nyelvet, de ő nem fogja megtenni helyetted. Te pedig semmit nem fogsz tenni, ha nem ismered a szavak erejének a jelentőségét. A szavak erőt hordoznak, teremtő vagy romboló erőt. Itt ez a pohár, és bármit beletölthettem volna, amit csak akartam. Ez az én poharam. A te szád csak a tied. Azt teszel bele, amit akarsz. Az enyémben finom, friss víz van. Felfrissít majd engem, amikor prédikálok, ha megszomjaznék. De ha akartam volna, sárral is megtölthettem volna. Szóval el kell kezdenünk számot adni a szánkból kijövő szavakról. Megállhatunk embereket a szavainkkal, és átkozhatjuk is őket a szavainkkal. Élet és halál van a nyelv hatalmában. Nézzük meg a Jakab 1.26-ot. Oké, lássuk. Ha valaki azt hiszi, hogy vallásos, és úgy gondolom, ezek mi vagyunk, igen, mi vagyunk azok. De nem fékezi meg a nyelvét, hanem még önmagát is becsapja. Annak a kegyessége hiába való, meddő és értéktelen. Valaki mondja azt, hogy wow. Nos, tudjátok, vannak emberek, akik megértik ezt, és nagyon nagy önuralmat gyakorolnak a beszédük felett. De őszintén szólva, vannak szélsőségesen vallásos emberek, főként azok, akik a törvénykező vallásos irányzat felé hajlanak, akik a legrosszabb nyelvköszörülők tudnak lenni az egész világon. Mert úgy látják magukat, mint akik nagyon kegyesek, és ezért elkezdik lenézni a többi embert. És bárki bármit csinál, nekik azonnal van kritikájuk és ítéletük. De a Biblia világossá teszi ezt. Jakab apostol nagyon világossá teszi ezt. Ha azt gondolod, hogy vallásos vagy, ha azt hiszed, hogy szellemi vagy, illetve szellemileg érett vagy, de nem fékezed meg a nyelvedet, akkor megtévesztésben vagy. És a te vallásosságod hiába való. Nem hiszem, hogy Istennek különösebben számítana, hogy hányan járnak a gyülekezetünkbe, hogy milyen az épületünk, hogy milyen csodálatos dicsőítő énekeket énekelünk, hogyha utána megyünk, és ugyanazzal a szájjal átkozzuk az embereket, amivel épp most dicsőítettük az Istent. És nem tudom ti, hogy vagytok vele, de én örülök, hogy ezen a hétvégén erről prédikálok, mert ezen a téren nekem is folyamatosan szükségem van emlékezni. emlékeztetőkre. Hányan mondanátok azt, hogy az életetek összes területe közül a beszédetek visz a legtöbb bajba benneteket? Tudjátok mit? Egyértelmű, hogy Isten azt akarja, többet hallgassunk, mint amennyit beszélünk. Különben két szánk lenne és egy fülünk. De mivel két fülünk van és egy szánk, ez azt jelenti, hogy többet kell hallgatnunk, mint amennyit beszélünk. Légy lassú a beszédre, gyors a hallásra és lassú a haragra. Tudnék egy gyors módszert mondani, amivel növelhetitek az örömötöket? Nos, nézzük meg az 1 Péter 3:10-et. Mert aki szeretne örülni az életnek, ez te vagy? Hányan szeretnétek örülni az életnek? Én nagyon szeretném élvezni az életemet. Csak egy lehetőségem van erre. És tudjátok, minél idősebb az ember, annál biztosabb, hogy szeretné élvezni a hátra levő idejét. Időnként úgy tűnik, hogy 20 év körül azt gondoljuk, egy csomó pazarolni való időnk van, de ez az idő hamar elmegy. És én már megéltem az életem nagyobb hányadát, és eltökéltem, hogy a hátra lévő időt élvezni fogom. Szóval az elmúlt néhány évben sok időt töltöttem azzal, hogy megfigyeltem az örömöt meglopó dolgokat az életemben, mert ezt teszi a gonosz. Elrabolja az örömünket. A tolvaj azért jön, hogy öljön, lopjon és pusztítson. Az az egyetlen célja, hogy szerencsétlenné tegyen téged, hogy minden jó dolgot ellopjon az életedből, amit Isten neked adott Krisztusban. De Jézus azt mondta, én azért jöttem, hogy életetek legyen, hogy élvezzétek azt, és hogy túlcsordulóan beteljetek vele. Nem csak egy icipici örömöt ad, amivel épp, hogy elvegetálhatunk, hanem túláradó, bőséges örömöt, ami kibudjan belőlünk, és tovább árad mindenki másra. Isten használni akar, hogy másokat boldoggá tegyél. Isten használni akar téged. Többé nem másoktól várt, hogy boldoggá tegyenek, hanem kezd el keresni a módját, hogy te tégy boldoggá másokat. És ma mondok majd nektek néhány ilyen módot. Minél boldogabbá teszel másokat, annál boldogabb leszel a saját életedben, mert azt aratod majd, amit vetettél. Valahányszor akarsz valamit, csak annyit kell tenned, hogy ugyanazt adod másoknak. Hát nem érdekes ez? Úgy értem, elképesztő, hogy Isten egy ilyen fantasztikus szellemi titkot adott nekünk. Valahányszor többre van szükséged valamiből, kezdj el adni abból másoknak, és az visszatér majd hozzád aratás formájában. De ha negatív dolgokat adsz tovább, például ha nem vagy irgalmas, ha nem adsz irgalmat valakinek, azt veszed majd észre, hogy amikor neked lenne rá szükséged, nem fogod megkapni. Csak légy kritikus, mondj bántó dolgokat az embereknek, és meglátod, hogy valaki olyasmit mond majd neked, ami mélyen megsebez téged. És tudod mit? Ilyenkor megérdemeljük, mert ezt főztük magunknak. Elképesztő, hogy időnként el sem hisszük, miket mondanak nekünk az emberek, pedig ugyanezeket mondtuk mi is, csak rég megfeledkeztünk róla. Örülök, hogy néhányan mosolyogtok. Jobban prédikálok, ha mosolyogtok. Mert aki szeretne örülni az életnek, és jó napokat látni, akár nyilvánvalóan, akár nem. Nekem tetszik ez. Tulajdonképpen azt mondja, még ha olyan napunk is van, ami természetes szinten nem jó, akkor is élvezhetjük azt, ha óvjuk a nyelvünket a gonosztól és az ajkainkat, hogy ne szóljanak álnokságot. Hogy is tagadhatnánk, hogy az örömünk összefügg azzal, amit mondunk? Aki szeretne örülni az életnek, néhányan most is azt gondoljátok, ez nem lehet ilyen egyszerű. Csak próbáld ki. Miket mondtatok ma reggel? A legtöbben soha nem gondolunk erre, csak felkelünk és kinyitjuk a szánkat. Egész nap. Több ezer szó, aminek a nagy része haszontalan. Haszontalan beszéd és karattyolás. A Biblia azt mondja, hogy a haszontalan beszéd egyre több bűnbe visz. Én szeretek beszélni, beszédes ember vagyok, de megtanultam, hogy olyasmit kell mondanom, aminek pozitív ereje lesz, nem csak egy csomó olyasmit, ami megmérgezi a szellememet és a körülöttem lévők szellemét. Amen. Használhatod a beszédedet arra, hogy áldás légy másoknak. A szavak erőteljesek. A világ tele van szavakkal. Szavakkal a könyvekben, a tévében, a magazinokban, az újságokban, az iskolákban. Szavak által tanulunk, a tudás szavakból jön. A szavak nagyon-nagyon fontosak. És az, hogy megválaszthatjuk azokat, amiket kimondunk majd, és hogy jó vagy rossz dolgokra használhatjuk őket, az egy kiváltság. De valahányszor kiváltságban van részünk, az egy nagy felelősség is egyben. Amen. Hányan szeretnétek elszámoltathatóbbá lenni a szavaitokkal? Jól van, egyetértek veletek, meg lesz ez. Olyan terület ez, amit újra és újra át kell tanulmányoznod az életed során. Mert hogy őszinte legyek, a beszédünk, a nyelvünk olyan, mint egy vadállat. És ezt igével is alá tudom támasztani. Olyan, mint egy vadállat, amit irányítás alatt kell tartani, és csak úgy tudod megtenni, ha erősen Istenre támaszkodsz ebben, és naponta imádkozol ezért. Van néhány igevers, amiket szinte minden nap elimádkozok az életem felett. Legyenek kedvesek számodra számnak mondásai és szívem gondolatai. Uram, tégy zárat a számra, őrizd ajkam beszédét, hogy ne vétkezzem ellened a beszédemmel. Dávid király imádkozta ezeket, a nagy zsoltáros Dávid, az édes kis Dávid, a pásztor Dávid, a király Dávid, és állandóan azért imádkozott, hogy Isten segítsen neki a beszédével. Fel kell ismernünk, hogy ez az a terület, amit nem tudunk magunktól irányítani. A sátán arra használja az emberek beszédét, hogy fájdalmat okozzon vele. De Isten arra akarja használni, hogy örömet és békességet hozzon általa. A beszédeddel felépíthetsz és lerombolhatsz. Építhetsz és bátoríthatsz másokat, vagy teljesen lehúzhatod őket. Azzal, amit mondunk másoknak, hozzájárulhatunk a sikereikhez, vagy elbukhatnak attól, amit mondunk nekik. Micsoda felelősségünk van. Ha szeretnéd élvezni az életed, tartsd meg a beszédedet a gonosztól. Nos, melyek azok a dolgok, amiket gonosznak kell tekintenünk? Pletyka. Kritika. Hát nem elképesztő? Térjünk vissza egy kicsit a pletykára. Nem elképesztő, hogy milyen gyorsan terjed a rossz hír? Én az igazat mondom. Valaki a világ másik felén valami rosszat tesz, és 24 órán belül mindenki tud róla. Vajon mi történne, ha jó hírek terjednének így? Mert jó dolgok is történnek, de az ember, ha csak nem Isten irányítja, valamiért szívesebben beszél a rossz dolgokról, mint a jókról. A testünk valamiféle perverz izgalmat érez, ha azt mondhatja, nem fogod elhinni, amit mindjárt elmondok neked. Pletyka, kritika. Mi történne, ha visszautasítanád, hogy negatív megjegyzéseket tégy az emberekre? Valóban szükség van rájuk? Tényleg szükségük van az embereknek arra, hogy megmondjuk nekik a gyengeségeiket és a problémáikat? Nem lehet, hogy a legtöbben már tudjuk ezeket? Nincs szükségünk valakire, aki megerősíti. A gonosz már így is minden nap kárhoztat minket. Nincs szükség rá, hogy a szeretteink is besegítsenek neki. Hogy durvák, ítélkezők és panaszkodók legyenek. Egy egész üzenetet fogunk szánni a panaszkodásnak. Szőrszálhasogatás, titkok kibeszélése. Hú! Meg tudod tartani a titkokat, amikor mások rád bízzák őket? Megbízható vagy? Megbízható vagy, és még akkor sem mondasz el dolgokat, ha nem kértek meg erre külön? Van elég bölcsességed, hogy megtartsd az emberek titkait, és felismerd, hogyha el akarják mondani, akkor majd ők elmondják. Nagyon nehéz ma olyat találni, akivel őszintén beszélhetsz, és akiről tudhatod, hogy bizalmasan fogja kezelni az elhangzottakat. De aztán a gonoszságok közé sorolhatjuk a negatív dolgok hatalmas csoportját is. Isten szeretné, hogy megtanuljunk pozitív és jó dolgokról beszélni. Persze, vannak problémák a világban, és nem fogjuk figyelmen kívül egyedül hagyni őket, de nem kell újra és újra elővennünk őket. És úgy érzem, Isten azt akarta, hogy így mondjam el ezt nektek. Ne hagyd figyelmen kívül a problémákat. Azok ott vannak. Vannak problémáink, de nem kell mindig elővenni őket. Nem kell újra és újra beszélni róla. Beszélni róla, beszélni róla, beszélni róla, beszélni róla. Ha problémád van, és szükséged van valakire, aki imádkozik érted, és az illető nem gondolatolvasó, akkor mondd el neki, hogy mi a baj. De aztán mondd el azt is. Én hiszem, hogy Isten cselekedni fog az életemben. Nagyon örülnék az imáidnak. És akkor nem kell újra, meg újra és újra beszélni róla. Na gyerünk, minél többet beszélsz a problémáidról, annál boldogtalanabbá teszed magadat. Szóval az egyik módja annak, hogy azonnal növeld az örömödet, az az, ha befejezed a problémáid emlegetését, és csak akkor beszélsz róluk, ha annak valódi célja van, és szükséges. Igen, időnként szükséges, hogy kiadjuk magunkból. Beszélnünk kell valakivel, el kell mondanunk valakinek, hogy fáj valami, de a megfelelő és Isten szerinti célból kell ezt tennünk, nem csak a panaszkodás és morgás kedvéért, vagy hogy sajnáltassuk magunkat, mert ezek nem segítenek és nem hasznosak. Hadd mondjam el még egyszer, minél többet beszélünk a problémáinkról, annál kevesebb lesz az örömünk. És csak hogy az otthon tévét néző emberek ne gondolják, hogy elfelejtettem őket. Itt egy külön üzenet számotokra. Minél többet beszéltek a problémáitokról. Hello! Minél többet beszélsz a problémáidról, annál kevesebb lesz az örömöd. Azonnal növelheted az örömödet, ha eldöntöd, be fogom fejezni, hogy az életemben lévő összes problémáról beszéljek. Amen! Én már most jobban érzem magamat, és ti? Hadd mondjak még egy dolgot. Minél kevesebbet beszélsz a problémáidról, annál kevesebb problémád lesz. Nos, ez az igazi bónusz. Minél kevesebbet beszélsz a problémáidról, annál kevesebb problémád lesz. És még ha lesznek is, nem leszel annyira a tudatában azoknak. Nem lesznek annyira a szemed előtt. Imádkozol miattuk, aztán mész a dolgodra. Élvezed az életed, miközben Isten dolgozik a problémádon. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Imádkozz és beszélj. De ne úgy, hogy imádkozol, majd mondasz valamit, ami úgy hangzik, mintha nem is imádkoztál volna. Azt mondod, amiért imádkozol? Vagy imádkozol, aztán az ellenkezőjét mondod. Na gyerünk, szerintem ez elég klassz volt. Imádkozz és beszélj. Ha Dave verseket fog írni, akkor én is. Tudjátok, vigyáznunk kell, hogy ne essünk bele abba a szokásba, hogy csak vallásos tevékenységként és kötelességként imádkozzunk. Amikor imádkozunk és kérjük Istent, hogy változtasson meg valamit az életünkben, felszabadítjuk-e a hitünket, és abban a pillanatban, amikor imádkozunk, tényleg hiszünk-e, hogy Isten elkezd dolgozni a helyzeten? Abban a pillanatban, amikor imádkozom, és elvégzett dologként befogadom azt a szellemembe, akkor igen, lesz egy időszak, amikor várnom kell, mert hittel és türelemmel kapjuk meg a dolgokat. De hadd mondjak valamit, miután imádkoztunk, nagyon-nagyon fontos, hogy mit mondunk az idő alatt, míg várjuk a választ az imánkra. Vajon hányszor van úgy, hogy imádkozunk, majd a következő 24 órában közömbösítjük a szavainkkal, mert azt mondjuk, hogy semmi sem fog változni. Ó, tudod, állandóan imádkozom a férjemért, majd 10 perccel később ez az ember soha nem fog megváltozni. Nos, imádkozom a pénzügyeimért. Imádkozom, hogy Isten adjon nekem növekedést. De hallod? Nem tudom, hogy valaha is megengedhetek-e majd magamnak egy új autót. Imádkozz, és mondj valamit, ami előre viszi az imádat. Adj Istennek valamit, amivel dolgozhat. Ne imádkozz vallásos imákat. Adj neki néhány pozitív, hittel teli szót, amivel dolgozhat. Istenem, hiszem, hogy dolgozol az életemben. Ezt megtanultam, és most már jó néhány éve gyakorlom. Miután imádkozom, eldöntöm, hogy hiszem, Isten dolgozik, akármit is látok, és akármit is érzek. Mert hadd mondjam azt, hogy sokszor, amikor a legkevesebbet látjuk, vagy érezzük, Isten akkor dolgozik a leginkább. Hallottok engem? Amikor a legkevesebbet látjuk, vagy érezzük, Isten akkor dolgozik a leginkább. Isten titokban dolgozik, majd hirtelen nyilvánosságra hozza azt. Ezért pozitívnak kell lenned, és hinned kell. És valahányszor imádkozol valamiért, amikor a gonosz megpróbálja visszahozni neked az aggodalmaskodást, csak nyisd ki a szádat, és mondd azt, hiszem, hogy Isten dolgozik ezen a helyzeten. Mondj Istennek hittel teli szavakat, hiszem, hogy te dolgozol, Istenem. Hiszem, hogy dolgozol. Ne mondd azt, hogy nem érzem, hogy bármi is történik. Nos, nem tudom, hogy Isten hallott-e az imámat. Nem tudom, mert nem látom, hogy bármi is történik. Nem tudom, hogy meddig bírom, Istenem. Nem érzem, hogy te dolgozol. Érti valaki, hogy miről beszélek? Tehát imádkozunk, de mit mondunk, miután imádkoztunk? Gyakoroljunk együtt. Mondjátok, imádkozom. De aztán mit mondok? Miután imádkoztam. Azt kell mondanunk, amit imádkoztunk. Tapsoljuk meg Istent. Négy Mózes 13. Tudjátok, csak mert rossz dolgok történnek körülötted, az még nem jelenti azt, hogy beszélned kell róluk. Tudjátok mit? Talán egy cégnél dolgozol, és van néhány dolog, ami idegesít téged. Igen. Most azt gondolod, több, mint néhány, drágám. Nos... Tudod mit? Attól nem fogsz megváltozni, ha panaszkodsz miatta. Ha imádkozol, az viszont segíthet, mert Istennek minden lehetséges. És tudod mit? Ha jó hozzáállásod van ott, ahol most vagy, és nem hajlandók jól bánni veled, akkor ne ess a pletyka és a kritizálás csapdájába, amit mások csinálnak, mert Isten kivehet onnan, ha kell, és adhat neked egy sokkal jobb munkát. Isten majd gondoskodik rólad, ha te azt teszed, amit kell. Isten gondoskodik rólad, ha te azt teszed, amit kell. Szóval tegyük fel, hogyha igazán komolyan végig gondolod a dolgokat, akkor mondjuk, hogy van 10 dolog a cégnél, amik nagyszerűek, és van 2 dolog, ami halálra idegesít. Nos, melyikről fogsz többet beszélni? Hagyok nektek egy kis időt átgondolni. Hadd ülepedjen ez most egy kicsit. Nem akarok túl hamar átlépni ezen. Látjátok, nem kell ilyennek lennünk. Imádkozhatunk a 2 probléma miatt, aztán továbbra is hálát adhatunk Istennek a jó dolgokért. Na gyerünk, imádkozunk a problémák miatt, és közben hálát adunk Istennek a 10 nagyszerű dologért. Aztán, amikor a többi dolgozó odajön hozzánk, hogy a problémák miatt panaszkodjanak, akkor megpróbálunk segíteni, és azt mondjuk, igen, van néhány dolog, aminek változnia kell, de tudod mit? Vannak itt nagyszerű dolgok is. Szóval tartsuk meg a jó légkört. Gyerünk, jó légkörben szeretnétek dolgozni, vagy inkább vacak légkörben? Nos, bárhol is vagy, te segíthetsz a jó légkör kialakításában. Neked, nekünk, a hívőknek felelősséget kell vállalnunk a légkörért.
1: Bárcsak jobb lenne itt a légkör,
0: nos, tegyél érte. Ne a meglévőt támogasd. Hadd mondjak valamit. Ha halacskás lökhárító matricád van, és kereszt lóg a nyakadban, és az ebédlőasztalnál ugyanúgy pletykálsz, mint mindenki más, akkor egy percig se hidd, hogy nem ítélnek el érte. Kell, hogy legyen gyümölcsünk. Nem elég a matrica, meg a keresztény ékszer. El kell kezdenünk úgy viselkedni, ahogy Isten várja tőlünk, mert a hitetlenek, akik bűnre csábítanak, kritikusan megítélnek, ha elköveted azokat. Szükségük van rá, hogy felálljunk, erősek legyünk, és élő példák legyünk a mai világban. Fénylenünk kell a sötét helyeken, és az az egyik módja annak, hogy világítson a fényünk, ha befogjuk a szánkat. Legalábbis addig, amíg valami jó dolog nem jön ki rajta. És ismeritek a Szent Szellemet. Ha elkezdtek emiatt imádkozni, a Szent Szellem meggyőz majd ezekről. Még mielőtt kimondanád.

0: tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életörömzene.
2: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Mindennapi motiváció a léleknek és a szellemnek a Public House médiától.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
4: Mi az a korallfehéredés? A korallzátonyok sokak fejében színes, nyüzsgő víz alatti városok. Valójában azok is. Rengeteg halfajnak, gerinctelennek és más élőlénynek adnak otthont. De ezek az ökoszisztémák nagyon érzékenyek. A korallok különleges együttélésben élnek apró algákkal. Ezek az algák táplálékot biztosítanak a korallnak, cserébe védett élőhelyet kapnak. Amikor azonban a tengervíz túl meleg, ez az együttélés felborulhat. A korall kiloki magából az algákat, elveszíti színét és kifehéredik. Innen a név korallfehéredés. A fehéredés nem mindig jelent azonnali pusztulást. Ha a stressz rövid ideig tart, a korall képes lehet regenerálódni. De ha a meleg sokáig fennáll, vagy gyakran ismétlődik, a korall elpusztulhat. A tudományos szervezetek szerint a tengerek melegedése miatt a tömeges fehéredési események gyakoribbá váltak. Miért érdekeljen minket mindez? Mert a korallzátonyok nem csak szépek. Védik a partokat a hullámzástól, élőhelyet adnak, halászatot és turizmust tartanak fenn. A korallok állapota olyan, mint egy figyelmeztető lámpa a bolygó műszerfalán. Ha villog, érdemes odafigyelni.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Keresztény beszélgetések a River Rádióból. Hitem szerint. Egy világi ember kérdései Istenről.
0: Ez a Manna Selection.

0: Hitem szerint. Egy világi ember kérdései Istenről.
1: A Hitem szerint mai epizódjában az egyik legkedvesebb vendégem Nemes Pál jött el újra, hogy a teremtést beszéljük át egy újabb beszélgetés keretében, talán egy újabb aspektusból újra, mert hogy itt van az ideje, egyszer már korábban beszéltünk erről, pont akkor, amikor elindult a Hitem szerint, de Palival különösen kedves nekem erről beszélni. Nemes Pál egyébként a székesfehérvári Dávid sátora gyülekezet pásztora. Szia, Pali, köszönöm, hogy jöttél megint.
2: Szervusz, és köszöntök mindenkit.
1: A teremtés körül nagyon sok történet, és nagyon sok kérdőjel van. Ugye ott vannak azok az alapmondatok, hogy legyen fény, hogy az Úr látta, hogy ez jó, és akkor zajlott a teremtés 6 napon, a 7. napon az Úr megpihent, és még számos idézetet fogunk felhozni, legfőképpen te, de első körben talán kezdjük ott, hogy ugye létezik egy elmélet, miszerint volt a nagy bum, létezik egy elmélet, miszerint volt az evolúció, és akkor a majmokból szépen kifejlődött az ember, de azért ennyi gyönyörűséget, ami a Földön van, és amiből valami keveset ismerünk, még akkor is, hogyha az internet ontja elénk a képeket és az ismeretet, ezeket a gyönyörűségeket csak az Isten tudta megteremteni, vagy tudja megteremteni szerintem. És vannak olyan élőlények, mondjuk az ausztrál repülő cukormókus, vagy akár a zsiráf, amik nem alakulhattak csak úgy ki, vagy az okapi például, vagy egyáltalán amilyen egy kutya és egy cica tud lenni, vagy ahányféle tud lenni egy növény, vagy a természet. Hát ott kellett egy ilyen alkotó, aki ilyen jó kedvében ennyire cuki dolgokat meg tud teremteni, a sok szépség mellett is.
2: Igen, ez egy nagyon izgalmas, meg rendkívül jó téma. Talán 19. századtól van egy olyan tudományág is, hogy teremtés történet, mert van evolúciótan, de nem sokra utána indították ezt el. És tegnap elkezdtem egy hosszú értekezést, de aztán abba hagytam. Nagyon hosszú, minden területre kiterjed. De azért 3 területet felsoroltam, de mielőtt abba belevágnék, itt a termodinamika főtételei. Azért először én azt mondanám, hogy amikor a teremtésről beszélünk, azt jó úgy tudatosítani, hogy előtte, ha én valakivel beszélek, akkor én a Biblia alapján szoktam beszélni. Tehát, hogy mindig van nekem egy hivatkozási alapom, és az pedig a Biblia. Tudom, majd utána fogunk arról is beszélni. Vagy következő alkalommal. Tehát van néhány axióma számomra, amikor a teremtésről is beszélgetünk. Tehát ez az egyik dolog. A másik pedig az, hogy miért fontos az, hogy a teremtés se kapcsolatban a Biblia szóba kerül, mert a teremtésnek van konkrét célja. És a Bibliának is van konkrét célja az ember számára, és egy csomó olyan saját életünkkel, sorsunkkal kapcsolatos fontos kérdésekkel foglalkozik a Biblia, amit nem hagyhatunk figyelmen kívül, nem kerülhetünk ki, és ebbe beletartozik nyilván a teremtés is. Csak ezt a 3 dolgot fölír, ezt most használom itt a jegyzetemet, mert szerintem a termodinamika első törvénye, ugye, hogy az anyag és az energia az nem keletkezik csak úgy magától, és nem vészel. Tehát ismerős ez a
1: csak nagyon jó. Csak átalakul.
2: Igen, ez az E=MC, így szerint. Tehát ez szerint ugye az anyag és az energia összmennyisége soha nem változik. Tehát az azt jelenti, hogy ebből az első törvényből az következik, hogy a világegyetem nem hozhatta létre saját magát. Ezt az első törvényt már ismerték akkor, amikor az evolúciótant is megfogalmazták. Tehát ott azért a tudósok egymásról is természettudósokról beszélek. Természettudósok is azért egymással ellentétbe kerültek, és komoly vitába kerültek, mert ez azt jelenti a termodinamika első törvénye szerint, hogy csak az anyagon kívül, tehát az univerzumon kívül levő valami hozhatta létre Tehát, és itt bele fogalmazom én a teremtőt. Uh-huh. A termodinamika második alaptörvénye, ugye, hogy egy rendszeren belül a spontán folyamatok a rendezettség csökkenéséhez vezetnek. Tehát a dolgok a rend irányából mindig a rendezetlenség fele haladnak, és a fele. Ez teljesen ellenmond az evolúciónak. Miért? Mert az evolúció az a hit, hogy a rend és a szervezettség az idővel mindig halad előre. Uh-huh. Tehát egyre nagyobb rend, egyre nagyobb szervezettség, stb. Stb. Az egész univerzumban. Ez szintén a akkor már ismert főtétel volt, tehát ez szintén abszolút és teljesen ellentmond. A termodinamika harmadik alaptörvénye, tehát hogy a rendezettség maximális szintje, az mindig az abszolút nulla fok körül van. Tehát ott van, és utána bármilyen plusz energia jön, tehát az azt jelenti, hogy emelkedik a hőfok, már pedig itt azért jóval fölötte vagyunk, meg az univerzum is, ha jól emlékszem, hát közel 3 foknál van, tehát itt a Kelvin foknál. Tehát az azt jelenti, hogy ha én ezt komolyan veszem, a rendezettség fokozásához egy nyílt rendszerben információbevitelre van szükség, nem egyszerűen energiára, mert ha csak energiát rakok bele, akkor a rendezetlenség fele fog haladni. Tehát az azt jelenti, hogy nem is csak plusz energiára van szükség, hanem irányított, információval rendelkező energiára van szükség ahhoz, hogy ne a rendezetlenség fele haladjon, ha ellépünk az abszolút nulla fokról.

0: sikerült, hogy megtörtént, vagy megtetted. Az a tudás, az a csoda, az a képesség, és még használhatnák különböző fenköltebbnél fenköltebb szavakat is, ami csak a teremtőnek van, de odaadta nekünk is. Tehát bennünk is létezik minden pici lenyomata annak, amilyen ő is, ahogyan ő létrehozta a világot, akkor tulajdonképpen a teremtés az nagyon sokféleképpen megbeszélhető, vagy sok irányból megközelíthető. Ugye egyfelül az, hogy hogyan teremtette Isten a világot, aztán az, hogy hogyan tudunk mi teremteni a saját pici kis világunkban az ő képességének, amit átadott nekünk köszönhetően. Melyik irányból induljunk el? Egyáltalán hogyan teremtetett a világ, ugye a teremtéstörténet szerint lett egy férfi, Ádám, igaz? Pontosabban lett először a világ. Először lett a fény. Mi is volt először, Pali?
1: Tehát ha megnézem ott a teremtéstörténetet, ha visszakanyarodok most a termodinamika törvényeihez. Tehát az azt jelenti, hogy valamilyen módon Isten, ugye, vagy kezdetben, tehát az számomra azt jelenti, hogy Isten először az időt létrehozta. Utána létrehozta ugye a teret, az egeket, mert ott nem az eget, hanem az eget többes számba van, és az anyagot létrehozta, és tulajdonképpen ebbe a semmibe a szavával hozott létre dolgokat, ahogy az egyik Zsoltár mondja, hogy ő szólt és meglett, parancsolt és előállt. Mondtál egy ilyen mondatot, részmondatot, hogy gyakorlatilag nekünk is van egy ilyen idézőjebe feladatunk, képességünk, hogy teremtsünk, létrehozzunk, igen.
0: Vagy hát ezt az ajándékot odaadta az Isten, aztán ki mire használja?
1: Igen, mert benne van az ember beszédébe, a nyelvébe az a képesség, az a hatalom, hogy létrehozzunk. Nem csak érzéseket, gondolatokat, hanem változtassuk a környezetünket. Ezt a Salomon úgy fogalmazta meg, hogy az élet és a halál benne van a nyelvben. Van egy hatalma az embernek, a nyelv hatalmába van az élet és a halál. És ki nem csak az, hogy ahogy él vele, hanem amit szeret, ahogy szereti használni, úgy fogja annak a gyümölcsét élni. Tehát ennek azt jelenti, hogy a motivuma a lényeg, hogy milyen motivumból beszélek, mert van, amikor félreértik, van, amikor nem jól fogalmazom, van, amikor nem tudom kifejezni azokkal a szavakkal, akár azon a nyelven, amin éppen beszélek. És hasonlóképpen, tehát Isten, én innen indulnék ki, hogy a János evangélium eleje, hogy Isten maga a szó. Tehát, hogyha Isten maga a szó, akkor az azt jelenti, hogy mi a teremtés? Egyfajta önkifejezés, hogy a tér és időbe behozza önmagát. Mert ő örökkévaló szellemi lény, és mégis korlátozta önmagát, de miért korlátozta önmagát? Az én hitem szerint és a Biblia fő üzenete szerint az ember miatt. Tehát, hogy megoszta saját magát, nem volt egyedül azelőtt sem, már bár Isten egy, de mégis több személyben létezett és létezik. Most is ez a Szent Háromság a hitünk szerint. Tehát nem volt egyedül Isten, de mégis szerette volna megosztani magát olyan lényekkel, akiket nem pusztán arra teremtett, hogy dicsérjék, vele legyenek, mert ezek vagyunk mi, hanem akik szabad akaratukból szeretik őt. Szabad akaratukból választják őt. Igen, és van lehetőségük mást választani.
0: Azért nagyon örülök, hogy ezt felhoztad, és bocsáss meg, hogy félbeszakítalak, mert én a hitem szerint most már másfél éve alatt mindig ezt mondom, hogy az Istenben az a legcsodálatosabb, az a kedves, csendes, végtelen és feltétel nélküli szeretettel hozzánk forduló jósága, hogy mindig megadja a választás lehetőségét. És mindig megmutatja azt is, hogy mi a következménye a választásnak. És általában, hogyha az ember jól figyel, akkor mindig két választ, tehát hogy két dolog között kell választani. Tehát mindig azt mondjuk, hogy jó, hát a döntéseink határoznak meg minket, és a választások száma végtelen, de nem, mert választhatom

0: Őt, és van az összes többi más dolog, az összes többi irány, nem?
1: Igen, a teremtésnél jött ez be igazából, tehát hogy sokan fölvetik azt, hogy Isten nem számított arra, hogy mit fog lépni az ember, hogy most meglepte az ember a lázadásával, vagy a szembehelyezkedésével.
0: Szerinted meglepte?
1: Nem.
0: Szerintem sem.
1: Meggyőződésem, hogy ő ezt pontosan tudta.
0: Köszönöm szépen.
1: Ezt ő pontosan tudta, és amit az előbb mondtam egy rövid mondatkát, hogy ő eleve elkészítette a megváltást is az ember számára, mert ő nem robotokat akar, hanem az ő fiának egy társat akart. És ez az eklézsia. A fiának egy menyasszonyt akart. Egy olyan társat, akit nem arra készít, hogy nincs más lehetősége, csak hogy azt csinálja, amit a fia akar, meg stb. Hanem megkísértetik, és szabad akaratból őt választja. Ha nincs megkísértve a hited, akkor az nincs kipróbálva. Ha megvan kísértve, és a kísértés a próba ellenére választod, az azt jelenti, hogy te döntöttél, szabad akar. Ez már nem ugyanaz a hit. Ez már nem ugyanaz a kapcsolat. És Isten ezt a kapcsolatot akarta.
0: Ez történik mindenki, vagy kicsit elkapott ez. Szóval ez történik akkor, amikor az ember megtér. Amikor egyébként angolul nagyon szépen azt mondják, hogy saved, szóval, hogy aki megtér, az megmentetett.
1: Igen.
0: Ez a választás az, amikor azt mondom, hogy én ezt akarom?
1: Részben ez a kezdete. Ugye, amikor megteremtette, tehát most kicsit leegyszerűsítve, megteremtette Isten az embert. Most azért zárójelben visszautolok, amit te kérdeztél. Tehát ő embert teremtett férfivá és nővé. Tehát nem úgy van, hogy az ember a férfi, és utána jött a nő, hanem ott van az első fejezetben, hogy megteremtette az embert férfivá és nővé. Az embert a saját képmására teremtette. Meggyőződésem, hogy nem pusztán a férfi az Isten képmása, hanem az ember az Isten képmása együtt a férfi és a nő.
0: Az egység maga.
1: Igen. Tehát az azt jelenti, hogy én nem tudom pusztán a férfiúságommal Istent tükrözni tökéletességgel. Te sem tudod a nőiségeddel. Mert Istenben benne van a férfiúság is, és a nőiség is. Az apaság, anyaság is, mind a kettő benne van.
0: Meg a férjség és a feleség
1: pontosan
0: is.
1: És ahhoz, hogy ez kifejeződjön, és az ember, és itt vagyok ugye, hogy az ember szellemi lény. Tehát fogta az anyagot, jött a test, belelehelte az életnek a leheletét, szellemet, és lett élő lélekké. Egy magyar nyelvben egy komoly kihívásnak érzem azt, hogy legtöbb biblia fordítás, talán három kivételével, általam ismert 15-ből magyar fordításokról beszélek, nem tesz különbséget a lélek és a szellem között. Az ember szellemi lény, Isten szellem. Nem tudok Istennel, aki szellemi lény, csak a szellememmel kapcsolódni. A pszichém a szellememnek a szűrőjén keresztül tud csak benyomásokat, információkat, érzéseket, élményeket, megtapasztalásokat kapni Istenről. Miért mondom ezt? Azért, mert amikor Isten megteremtette az embert, egy abszolút tökéletes harmóniára teremtetett, és azt mondta, hogy itt van minden, használd, műveld, őrizd, zárójel, mitől kellett őrizni, azt mondja, zárójel bezárva, de amelyik napon a fának közel, vagy a kert közepén ott volt a jó és a rossz tudásának a fája, eszel arról a fáról, meghalsz. És akkor olvassuk, hogy evett Ádám is és Éva is, és otthon megnéztem, most nem tudom pontosan, hogy még utána hány száz évig élt, szóval sok száz évig élt még.
0: Úgy emlékszem, talán lehet, hogy hülyeséget mondok, de talán 900 éves volt Ádám. Jó, akkor jól emlékszem.
1: Igen, 930.
0: Engem nagyon megdöbben. És született még egy harmadik fiúk is, a későbbiekben.
1: Sok született, csak ezek voltak, amik le lettek írva. Sok fiúk és sok lányuk született. Tehát nyilván, amikor...
0: Tehát akkor félretehetjük azt is, azt a feltételezést, amit sokszor felhoznak, hogy vajon idézőjeles vérfertőzésből születette az emberiség, mert hát ugye ott volt egy darab fiú, meg Ádám és Éva.
1: Tehát ők nem... A végig, tehát én ezt most végig bugoráztam, mert hallottam én is ezeket a feltételezéseket, de ott végig azért Éváról úgy beszél, mint Ádám feleségéről. Tehát ő nem volt soha szexuális kapcsolatban a fiaival.
0: Hát meg volt elég idő, sem. Erről nem is beszélnek. Ott 900 volt. Év arra, hogy szülessen sok-sok gyerek.
1: Megmondom őszintén, most leírogattam a családfákat tegnap előtt átbogoráztam, és megnéztem, hogy belegondoltunk-e abba, hogy Sém, Noé, az özönvíz után ugye három gyerek volt. Sém túlélte Ábrahámot is. Uh-huh. Tehát sok száz évvel, talán hetedik generáció volt Ábrahám. És Ábrahám miután meghalt 170 valahány éves korában, még Sém utána 35 évig élt. Tehát nem úgy volt, hogy 1000 éve volt István király, államalapítás, és akkor sok generáció, meg hagyomány, meg írások, ami fönnmaradt, és akkor hát mi az, ami úgy volt, mi az. Szem és fültanú volt még akkor. Özönvízről is. Tehát ez sokszor elfelejtjük. És nem gondolunk bele.
0: De akkor ilyen hosszú időre voltunk tervezve, úgymond?
1: Igen.
0: Tehát akkor ezt valahogy az ember magának rontotta el? Az
1: azt
0: idők
1: mondta,
0: során?
1: Hogy amelyik napon eszel arról a fáról, meghalsz. És elkezdtem, hogy ha megnézem, fizikailag nem halt meg.
0: Okay.
1: Igaz?
0: Minek, mi számára halt akkor meg?
1: A Efezusi levélben van egy nagyon jó, illetve kettő. A második fejezet első és az ötödik versében is van. Azt mondta, hogy a vétkeink és a bűneink miatt halottak voltunk. És ezért kellett, hogy megelevenítsen Isten. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy Ádám, Éva szelleme meghalt. Máshogy fogalmazva, Isten szellem, az Isten és az ember közötti kapcsolódás pontja, a szellem, az ember elvesztette a képességet, hogy Istennel kapcsolódjon. Ezt jelenti konkrétan. Ezért
0: a fa miatt.
1: A bűn miatt.
0: A bűn miatt.
1: Az engedetlenség. Az engedelmesség vagy engedetlenség kérdése az ugye a mai világban az egy, hát nem olyan szívesen taglalt téma, de ezt inkább úgy fogalmazom meg, amit Pál apostol mond, hogy minden szabad nekem, de nem adatom valakinek a hatalma alá. Mert akinek engedelmeskedsz, annak a hatalma alá kerülsz. Ha Istennek engedelmeskedsz, Isten hatalma alatt vagy. Ha Istennek nem...
0: És Isten védelme alatt egyben?
1: Abszolút.
0: Okay.
1: Ha Istennek nem engedelmeskedünk, az nem úgy van, hogy hát én nem engedelmeskedek senkinek, nekem nem mondja meg senki.
0: Én nem magam ura vagyok, nekem nem parancsol senki.
1: Pontosan. Ez nem úgy van, hogy akkor én nem engedem. Ha amikor én nemet mondok Istennek, akkor azzal igent mondtam valaminek. És valaminek a hatalma alá kerültem. Mit mondott Ádámnak, és de még a bűnbeesés előtt? Hogy őrizzétek, és műveljétek, vagy műveljétek, és őrizzétek. Mitől kellett őrizni? Tehát ott valami volt, amitől kellett őrizni.
0: Tehát akkor a teremtés történetben benne van az is, hogy eleve volt a teremtés történetben egy rossz is. Mármint, hogy nem egy rosszul balul sikerült teremtés, hanem a teremtett lények között lett egyszer csak egy olyan, aki azt mondta, hogy akkor én nem úgy fogom tenni, ahogy nekem mondják, és akkor keletkezett a másik oldal, ugye a fény és a sötétség, a jó és a rossz, akinek az Istenre való nemetmondással igent mond az ember, anélkül megkockáztatom sok emberrel kapcsolatban, hogy tudná, hogy minek mond igent.
1: Pontosan. Annyit tennék még ehhez hozzá, hogy hát itt most, hogy szóba került, akkor muszáj azért beszélnünk mondjuk Luciferről. Mert a kérdés az, hogyha az Édenben Ádám Éva teremtésekor már őrizni kellett a kertet valamitől, és az egyértelműen kiderült ott a kísértőnél, tehát hogy a kísértőtől kellett őrizni, akkor előtte már valami történt. A kérdés, vajon Isten teremtett egy gonosz lényt?
0: Igen, tök jogos a kérdés.
1: Nem, hanem Isten fiakat teremtett, tehát a proféták mondjuk így mondják, angyalokról beszélek. Angyaloknál is voltak különböző tekintély és hatalmi szintek, és voltak fő angyalok, mondjuk Mihály, Gábriel, Lucifer, ezeket említi mondjuk a Biblia 66 könyve. És Luciferről csak felolvasok kettő részt. Egyrészt Ezekiel prófétától, másrészt Izaiás prófétától. Embernek fia, kezd gyászéneket Tirusz királyáról, és mondd neki, így szól az Úristen, te voltál az arányosság pecsétgyűrűje, teljes bölcsességgel, tökéletes szépségben, Édenben, Isten kertjében voltál. Mindenféle drága kövekkel ki voltál díszítve, és felsorolja, voltál fölkent oltalmazó kerub, és úgy állítottalak téged, hogy Isten szent hegyén voltál. Tüzes kövek között jártál. Fethetetlen voltál útjaidban attól a naptól kezdve, amelyen teremtettél. Egészen addig, amíg gonoszság és álnokság nem találtatott benned. Szóval, hogy a belsőd megtelt erőszakkal. Vétkeztél. Ezért vettettél le az Isten hegyéről, és elveszítettelek, elkergettelek, te oltalmazó kerub a tüzes kövek közül. Szíved fölfúvalkodott szépséged miatt, megrontottad bölcsességedet, fényességedben gonoszra használtad a bölcsességedet. A földre vetettelek, királyok előtt adtalak szemük gyönyörűségére, látványossággá tettelek szemük láttára. Ez az Ezekiel proféta. Tehát itt nyilván úgy kezdi, hogy Tirusz királyáról, de egyértelműen nem Tirusz királya nem volt se Édenben, se nem volt felkent oltalmazó kerub, stb. Ez egy profétai kijelentés, de a Szent Szellem által ihletetten. Tehát az azt jelenti, hogy Isten Lucifert nem sátánnak teremtette. Nem
0: az a neve, hogy fényhozó, igaz?
1: Hát igen.
0: Többféle fordítás is létezik, és azt is szokták mondani, hogy ez egyik kedvence volt, ha lehet egyáltalán, vagy szabad ilyet mondani.
1: Igen, az egyik legbölcsebb, és ha úgy tetszik, ezekből a kijelentésekből valószínű, hogy az Isten dicséretét, imádatát vezette az egész univerzumban.
0: Az volt az ő feladata?
1: Igen, igen.
0: Hát, és ő fordult ellene? Igen. Ezzel a tudással?
1: Mert Ezekiel is ezt mondja, de Izajást is felolvasom, ez rövidebb lesz azért. Izajás 14-től. Hogyan estél le az égről fényes csillag, hajnal fia? Levágottál a földre, aki népeken tapostál. Holott te azt mondtad a szívedben, az égbe megyek föl, Isten csillagai fölé helyezem ülőszékem. És ott lakom a gyülekezet hegyén messze éjszakon. Fölébük megyek a magas felhőknek, és olyan leszek, mint a magasságos. Tudatába volt annak, hogy ő az egyik legkiválóbb teremtménye Istennek. Egyet hagyott ki a számításból, hogy teremtmény, nem teremtő. És milyen akart lenni? Olyan akart lenni, mint Isten. És ezért föllázott Isten ellen, és levettetett onnan. De az angyaloknak egy részét is magával vitte.
0: Hogyan tudta magával vinni az angyalokat, és miért nem pusztította előtt az Isten?
1: Szabad akaratot adott minden teremtményének.
0: Nekik is.
1: Nekik is szabad akaratot adott. Mivel az angyalok nem voltak és nincsenek időben a halálnak alávetve, az ember is...
0: Tehát ők halhatatlanok.
1: Igen.
0: Tehát nem hat rájuk téridő.
1: Így van. Uh-huh. A téridőben mozognak, illetve téridőben is mozognak, inkább így mondom, mivel van testük, ezt a Bibliából tudjuk. A test akkor értelmezhető véleményem szerint, de ez az én agyam, ami jelen pillanatban még azért messze van az isteni értelemtől. Tehát amikor van térésidő. Tehát az angyaloknak is van testük, az egy más kérdés, hogy szellemi testük van.
0: Tehát az mit jelent? Mert ezt így nehéz képzelni.
1: Nagyon röviden mondjuk, Jézus a föltámadás után volt teste. Igen, volt teste, de mégse olyan volt, mint előtte. Föl lehetett ismerni a formája, a fizimiskája, stb. A fénykép valószínű ugyanaz volt, és meg tudták érinteni, bele tudták dugni a kezüket a sebeibe, evett velük, és akkor nem folyt ki belőle a lé meg a kaja. De mégis átjött a falon, a szemük látára fölment a mennybe. Ez egy szellemi test volt.
0: Tehát úgy kell elképzelni, mint amikor valaki elképesztő képességeket kap. Tehát van egy test, de az már teljesen nem a földi teljesítményekről szól.
1: Amit nincs alárendelve a térés időnek. Uh-huh. Mert az örökké valóság szellemi törvényei vonatkoznak rá, amiket nem ismerünk.
0: Tehát átjárhatós, átjárása van.
1: Igen. Aha. Tehát azért, mert a szuperemberek, meg Superman, meg ezek a filmek, soha azt látjuk, hogy milyen gyorsan repül. A szellemi lényeknek nem kell gyorsan repülni.
0: Az egyszerűen ott van. Máshol vannak.
1: Igen.
0: És kész.
1: Aha. Ott van és kész. Egy másik dimenzióba lép át, mondom én.
0: Ez megjelenik most... egyébként a magyar népmesékben sok helyen, nagyon sok leképezése ennek. Tehát például a hip-hop Ott legyek, ahol akarok, az gyakorlatilag ez.
1: Igen.
0: Gondolok valamire, és ott vagyok, mert nem korlátoz le sem a tér, sem az idő a létezésben.
1: Na most, ha belegondolsz, hogy az embert, tehát Isten teremtette arra, hogy vele egy közösségbe legyen. Előre tudta, hogy a szabad akaratával először nem fog tudni jól élni, mert a kísértőnek fog engedni. De nem adta föl, ő nem ezért teremtette az embert, ő már nagyon jól tudta, hogy ő a fiának akar egy társat. Miért? Mert örökséget készített az embernek. Az egész Biblia, meg megváltás, meg stb. Sokszor félreértjük. Nem az a lényege, hogy bűnbocsánatod legyen, hogy meggyógyítson Isten, a mennybe kerüljünk, örök életünk legyen. Ez mindegyen mellékes dolog. Hanem az hitem szerint az, hogy miután elbukott az ember, Isten elkészítette a helyreállását, a megváltását. Elég hosszan készített el, hogy az sikeres legyen. Évezredek. Megtörtént a megváltás. A megváltást elfogadva az ember bekerül egy olyan közegbe, hogy mondjuk megtérek, és a szellemem megelevenedik. És Istennel elkezdek kapcsolódni. És sokan keresztények ezt megelégednek.
0: Az ömtek nyitnék egy ablakot, vagy egy ajtót Isten felé, ami nő belép.
1: De itt nincs vége. Mert ez a bűnbocsánattal kezdődik, hogy megigazít Isten. És akkor utána ő azt akarja, hogy bár Isten gyermeke lettem, mert akik hisznek Jézus Krisztus nevében, és befogadják őt, Istentől hatalmat kapnak arra, hogy az ő gyermekeivé legyenek. De egy kiskorú, bármilyen öröksége is van, semmiben nem különbözik egy szolgának a kisgyerekétől. ott van a homokozóba, ugyanúgy egymástól elrángatják a kislapátot, meg a vödröt, egymás fejére töntik a homokot, stb. Stb. Isten azt akarja, hogy érjünk el egy érettségre. Ez az Isten fiúság. Magyarul ezt nehezen tudjuk megfogalmazni, mert ez a hűosz, ez a fiú, ez nem hímnemű, nem is nőnemű, hanem ez egy érett, örökös kor. Erről az Ószövetségben is van szó, tehát hogy volt, amikor nem volt valakinek férfi örököse, ott Mózes elé vitték ezt a dolgot, akkor mi van, és már ott van a mózesi törvényben is, az örökség az nem hím vagy nőnemű, hanem az a örökösi. Ahhoz el kell jutni egy örökösi korra, mondjuk az Ószövetségi szerint el kellett érni a 30 éves kort. Ezért kellett Jézusnak is a 30 évet megvárnia. Ezért, tehát a tékozló fiú az nem egy tinédzser volt, az egy érett fiatal ember volt, 30 évet el kellett, hogy érje, hogy az örökséget birtokba tudja venni, amit kikért. Ez azt jelenti, hogy Isten nem azt akarja, hogy most én újongjak, és akkor ugráljak, hogy most megvan a bűnbocsánat, örök életem van, ez nagyon jó, hanem azt akarja, hogy el is jussak egy érettségre. Mit jelent az, hogy megváltozzon, ne csak egy a szívváltozás legyen, mert az egy pillanat alatt meg tud történni, hanem a gondolkozásmódon. Az pedig egy hosszú idő, a gondolkozás megváltoztatása.
0: Egy picit most innen, aztán még ehhez kapcsolva is van kérdésem. A teremtés elejére gyorsan még el nem felejtem, ugye szoktak emlegetni egy bizonyos Lilit nevű hölgyet is, hogy állítólag, vagy bizonyos vélekedések szerint nem Éva volt az első nő, hanem Lilit, akit ugyanúgy hozott létre Isten, mint Ádámot, tehát nem Ádámból, hanem ugyanúgy, ahogy Ádámot, és Lilit megtagadta azt, hogy ő alá legyen rendelve Ádámnak, és ezért ő kiüzetett valahová, és valahol egy teljesen más minőségben létezett, vagy létezik még most is, ezt nem is lehet tudni pontosan, mert nagyon sokféleképpen értelmezik, és ezután alkotta meg Isten Évát Ádámból, hogy meglegyen a sorrend. Ez igaz, vagy nem igaz? Vagy honnan indul egyáltalán ez a történet?
1: Meggyőződésem szerint ez nem igaz. Uh-huh. Tehát az emberi történelme, ha megnézem, akkor a történeti írásba nagyon sokféle ember-Isten kapcsolat van rögzítve, különféle vallások, nagyon sokféle Isten tiszteleti forma, nagyon sokféle teremtés, eredet, sokféle özönvíz, uh-huh. elmélet.
0: Tehát ezek között van Lilit is.
1: És ezek között uh-huh. van meggyőződésem. Ez nem azt jelenti, hogy légből kapott dolgok, hanem valami szellemi megtapasztalásoknak az eredményeként születtek meg ezek a vallások is a legkülönbözőbb módon. Nem véletlen volt az, hogy Isten mindig belenyúlt az ember történelmébe, az emberi létbe, mert akart olyan embert, akin keresztül szövetség által megismerteti magát, majd egy népet hoz létre, a néppel megismerteti magát, ott is szövetség, behozza a népen belül az ő fiát emberként a földre. Azért, hogy az ember megkísértetve ellenálljon, tehát amiben Ádám elesett, abban legyen egy ember, és ez az ő fia volt, aki ezt fölvállalta, de nem isteni képességekkel bírt ő, mint ember volt ott a pusztába. Ember csinálta a csodákat, nem mint Isten fia csinálta. Az a képesség, ami ő belé jött, az ő bemerítkezése után, színrelépése után, 30 év után, az abból fakadt, hogy teljesen engedelmes volt Istennek. Egy olyan ember, aki teljesen engedelmes Istennek, ugyanezek az erők működnek az életébe.
0: Magyarul, aki Istennek igent mond, vagy Istenre igent mond, az kap egy biztonságos vezetést, vagy vezettetést Istentől, igaz?
1: Igen.
0: De közben folyamatosan döntések sorozatát éli meg, tehát minden része az életének egy választás, és mindig mondhat újra és újra igent Istennek, és mondhat egy másnak is.
1: Igen, de most mit érzékelek én Istenből? Isten szellem. A szellemem az, mivel megtérek, újjászületek, egy új szív, új szellem van, kap Istenből, és hogyha mondjuk betöltekeztem Szent Szellemmel, egészen mindennapos közösségben egy szellemi, Isten szellemi befolyás alatt van a szellemem. Ha szól hozzám, azt én hogyan tudom érzékelni? Nagyon ritkán szól azért a fizikai világban hallható, érzékelhető módon. Hallottam én is már Isten a fülemmel, hogy szólt hozzám. De hogyha mondjuk 1977. május 7-i megtérésem óta számolom, az alatt a néhány évtized alatt, hát egy kezemen meg tudom számolni, hogy hányszor szólt füllel hallhatóan hozzám. Mégis szól többször, és sokszor miért? Mert Isten maga a szó, a beszéd. Tehát ő neki ez a tulajdonság.
0: De másokon keresztül is szólhat, igaz?
1: Igen, a kérdés az, a szellemem érzékeli, és az hogyan és milyen módon formálódik bennem mondatokká. Milyen gondolatok lesznek belőle. Ez befolyásolja a neveltetésem, a kultúrám, a vallási tanultságom, vagy érintettségem, minden befolyásolja, hangulatom, tök rosszul érzem magam, ugyanazt az isteni érintést egészen máshogy fogalmazom meg, más mondatok jönnek ki belőlem.
0: Pali, azt mondtad, hogyan is nevezted? Hitető, fogvatartó? Hogy nevezted?
1: Mire?
0: A nem jót.
1: Melyik?
0: Sokféleképpen nevezik a sátánt, a rosszat, Lucifert.
1: Igen.
0: Hogyha valaki...
1: Szétdobáló, vádoló, károsztató, embergyilkostól kezdve minden van.
0: Hogyha valaki Istennek igent mond, imában, megtérésben, amikor egyszer csak az ember eljön az életében egy pillanat, egyedül van, és egy olyan erőt érez, amitől egy olyan feltétel nélküli szeretetet, egy olyan kegyelmet, egy olyan megbocsátást, mindezt egyszerre, amitől szinte megroppan a lelke, és csak sírni tud az újjászületés és a megkönnyebbülés érzésétől. Előfordulhat-e az, hogy még egy ilyen állapot után is, vagy talán ilyenkor még jobban megkísérti a másik oldal, és el tudja rántani a másik irányba?
1: Ugye Isten kijelentette azért a prófétákon keresztül, hogy a sátánnál mire számítsunk. Azt mondta, hogy ő a hazugság atya, és kezdettől fogva az a célja, hogy az embert rombolja, pusztítsa és megölje. Tehát ez a célja. Tehát nem szabad naívnak lennünk, mint ami, mit tudom én, mostani művész, filmek, irodalom, stb., hogy látjuk, hogy vannak jó sárkányok, jó démonok, jó ilyen, jó olyan. Nincsen. Uh-huh. Nincs jó sátán. Nincs jó Lucifer. Hanem az kezdettől fogva embergyilkos. És ezt akarja elérni. Az ember életében mit akar elérni? Az, hogy ne ismerjük meg Istent. Ne döntsünk. A szabad akaratunkkal ne mondjunk ki egy igent mellette. Tehát például egy megtérés létre tud jönni, amikor én elfogadom Jézus Krisztus személyes megváltómnak. De ahhoz, hogy egy érettségre eljussak, egy örökösi korra, ez kevés. El kell, hogy tudjam fogadni úrként és királyként az életembe. Mert ezt is jelenti. De az, hogy úrként és királyként elfogadom Jézus Krisztus, mint Isten, az egy mindennapos, engedelmes életet, hitben való életet jelent.
0: Lehet valaki céltáblája a gonosznak csak azért, mert minden kísértés ellenére újra és újra visszatér Istenhez?
1: Minden ember a gonosznak a céltáblája is meg akarja elsősorban akadályozni a megtérést. Ha már ez nem sikerült, akkor meg akarja akadályozni, hogy az a gyerek Isten gyermek, tök mindegy, hogy hány éves emberi testben, eljusson egy érettségre. Miért? Mert ha eljut egy érettségre, Isten őt tudja használni más emberek megtérésébe, újjászületésébe, a környezetének a megváltoztatásába. Ezt szeretném megakadályozni az ördög. És úgy hiszem, hogy a kereszténységnek van egy olyan üzenete is, tehát, hogy ne csak egyéneket, nem kereszténységnek. Istennek van egy olyan üzenete a kereszténységen keresztül, hogy ne pusztán egyéneket, az individuumokat érintse meg, változtassa meg, hanem alakít, formál minket, és egy idő után azt akarja, hogy a környezetünket változtassuk, a városainkat, a nemzeteinket, országunkat, és nem feltétlenül úgy, hogy most tűzelvassal én most bemerítem, megkeresztelem, stb., hanem egy olyan kultúrát, egy olyan törvényrendszert hozok létre, amiben az isteni értékek, a jó tényleg jó, amit Isten jónak tart, azt tartjuk törvényileg is, polgári törvény szerint is jónak, ami Isten szerint rossz, az pedig rossznak.
0: A teremtés történetben milyen leglényegesebb, legszebb ige a Bibliában, és azért kérdezem ezt, mert a következő epizódban újra Pali lesz majd a vendégem, és a Bibliáról beszélgetünk, és tulajdonképpen a teremtés történet és a Biblia nem is leválasztható egymásról, úgyhogy majd szépen átúszik egyik a másikba. Van kedvenced, vagy van olyan, ami a legjelentősebb olyan szempontból, hogyha valaki keresi Istent, keresi a megtérést, még akkor is, hogyha botlik időnként, de mindig visszatér, mert akarja, jó, csak cibálja a másik oldal is, ami fontos lehet, és táplálék lehet ilyenkor?
1: Hát, hogyha kedvenc ilyen biblia verset kérdezel, csak így hagyd tegyem hozzá zárójelként. Én azért szoktam inkább biblia verset, és nem igét, mert hogyha nézem, a logosz görögül, vagy mondjuk a héber is, az a szó és beszéd. Csak ez nagyon hülyé hangzik mondjuk egy olyan kultúrában, mint a miénk, ahol megszoktuk, hogy Isten igéje a Biblia. De ő nem igézett, tehát ő szólt. Az igen, az nem pusztán egy szófaj, ha én tudom, nem ezt értjük alatta, de mégis én azért szoktam inkább a szó és a beszéd kifejezéseket használni, mert úgymond profánabb. Uh-huh. És nincs egy ilyen szakrális, elkülönített jelentés tartalma. És ahogy Isten használta, az ugyanilyen profán.
0: Olyan érdekes, most az jutott eszembe, ez a szép magyar szó, mert hogy mondtad, hogy ugye mennyire fontos Istennel összefüggésben a beszéd, a szó, annak a jelentése. Igen. Hogy itt van az a szép magyar szó, hogy megígéz.
1: Igen, igen.
0: Amikor valami egy ige igazán szívén találja az ember, talán, de most megtaláltad közben.
1: Aha. Igen, János evangélium első fejezet 14-es verse. Tehát, hogy a logosz, tehát a szó testé lett, és köztünk lakozott. Ennyi. Mm. És számomra azt jelenti, hogy ugye Isten szólt és meglett, parancsolt és előállt. Ez a teremtés, ennek megvan folyamata, stb. Megvolt a bűn, azáltal bejött a szellemi halál. Utána Isten elkészítette a megváltást, az üdvösséget, a helyreállást, a megtérést, az újjászületést, az ember szellemének a megelevenedési lehetőségét, hogy Istennel újból közösségre kerüljünk. Bekerüljünk az ő családjába, újjászületve, beleszülessünk Isten gyermekeiként, és eljussunk egy érett férfiúságra. Itt most nem a nemiségre gondolok, egy érett örököskorra. Miért? Hogy mint Jézus Krisztusnak a mennyasszonyaként majd egy örökségbe tudjunk belépni, és azt, amit Isten ő elkészített, ez egy fantasztikus dolog, hogy mi vár mi ránk. És ebbe az erede, a teremtés is, akár Jézus Krisztus eljövetele 2000 éve, de akár a mi életünkben is, hogy a logosz, testélet, én ezt egy személyes üzenetnek is érzem, hogyha Isten beszéde számára megnyílik a szívem, a lényem, és hagyom, és aktívan dolgozok, hogy ez átformáljon engem is, akkor hússá, vérré, gondolatokká, motivumokká, indulattá válik bennem is.
0: Nemes Pali a vendégem a mai Hitem szerintben, és vele folytatjuk majd a beszélgetést a Hitem szerint következő epizódjában is, hiszen a teremtés történet, amiről ma beszéltünk, nem, igazából nem leválasztható, inkább így mondom, a Bibliáról, hiszen egyik a másikból következik, és egyik tartalmazza a másikat. Úgyhogy Nemes Pali, a székesfehérvári Dávid Sátor, a gyülekezet pásztora a következő Hitem szerint epizódban is itt lesz velem. Köszönöm szépen, hogy eljöttél.
1: Köszöntelek én is téged is, és a kedves hallgatókat is.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Marad a kellemes nyári idő. 100 000 forint iskolakezdési támogatást kapnak a nehéz sorsú családok. Ismét villamosok ütköztek a fővárosban. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Megszavazta a parlament az iskolakezdési támogatás bevezetését, és döntött az új közmédia alapjait lefektető javaslatról is. A 100 000 forintos iskolakezdési támogatást egyebek mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyszülős családok kaphatják meg. Az országgyűlés elfogadta a közszolgálati közalapítvány megszüntetéséhez és a független közmédia testület létrehozásához szükséges javaslatot is. Megalakult a kórházban rekedt kisgyermekek helyzetének rendezésére létrehozott szakmai testület, közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca legutóbbi vizsgálatának idején mintegy 320 gyermek tartózkodott kórházban, közülük 256-an egészségügyi indok nélkül, mert nem sikerült megfelelő gondozási helyet találni számukra. A minisztérium gyermekenként tekinti át, hogyan biztosítható mielőbb a biztonságos, lehetőleg családi környezet. Ellenállási nyilatkozatot tett közzé a Fidesz. A párt illegitimnek nevezte az új politikai rendszert, amely szerintük az alaptörvény megsértésével jött létre, és a hatalom kizárólagos birtoklását szolgálja. Közölték, nem vesznek részt az elmozdított tisztségviselők utódainak megválasztásában, és minden békés eszközzel fellépnek a kormány intézkedéseivel szemben. A Fidesz szerint küldetésük a demokratikus jogállam helyreállítása, és ennek érdekében nyilván tartják a szerintük elkövetett jogsértéseket is. Megkezdődött a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktábor a székelyföldi Tusnádfürdőn. Az eseménysorozat 40 rendezvény helyszínen több mint 400 közéleti és szórakoztató programot kínál, amelyekről az internetes honlapon vagy a tusványos mobil alkalmazáson tájékozódhatnak a résztvevők. Szombaton Orbán Viktor a Fidesz elnöke tart előadást. Új szervezet alakult a balatoni turizmus támogatásáért. A B4 Szövetség 4 turisztikai régióra osztaná a Balaton térségét. A jelenlegi tagjai Keszthely, Balatonfüred, Siófok, Hévíz és Zalakaros, az elnök Naszárdos Péter hévízi polgármester. A szervezet célja, hogy a Balaton jogilag is önálló régióvá váljon, és így több támogatáshoz jusson. Összeütközött két villamos Budapest második kerületében a Hűvösvölgyi úton. Az első hírek szerint a balesetben ketten könnyebben megsérültek. Vasárnapra virradó éjjel is összeütközött két villamos Budapesten, mindkettő kocsiszínbe tartottak 9. kerületi Könyves Kálmán körúton. Az egyik jármű vezetője könnyebb sérülést szenvedett. Napos gomoly felhős idő lesz, főként az Ózd-Szeged vonal mentén alakulhat ki záporzivatar. Az élénk szél néhol megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 12-18, napközben 22-27 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update. István Dániellel.
2: Am

0: István Dániellel.
1: A mai Budapest területén korábban több település is létezett, melyek már rég nem léteznek, emléküket pedig gyakran csak utcanevek őrzik. Ezek közül gyűjtött össze a Villa Budapest most néhányat, melyek a történelem homályába vesztek. Az elmúlt évszázadok során a mai Budapest területén több település is volt, amelyik a tatárjárásnak, meg aztán a török uralomnak köszönhetően pusztult el. Volt, amelyeknek a létét a természetes fejlődés tette egy idő után oka fogyottá, de olyan is volt, amelyik ilyen-olyan okból néptelenedett el, majd kapott újra erőre, mielőtt végleg eltűnt a föld színéről. Az egykor itt állt települések közül talán csak egy van, ami megmaradt, Békásmegyer Ófalu, bár az sem önálló település, hanem Budapest része. A többi viszont nem volt ennyire szerencsés. Ilyen például Kána, ez az árpádkori falu a mai 11. kerület Kőérberek Tóváros nevű város részének területén állt. A 12.-14. század közti település emlékeit a 2000-es évek első felében tárták fel a régészek. Azért is fontos, mert ez számít az árpádkor feltárt települései közül a legnagyobb területűnek. Kána szépen virágzott egészen a tatárjárásig, sok más falhoz hasonlóan ezt is feldúlták, és bár utána valamennyire magához tért, régi fénykorát már nem ért el, sőt szépen lassan elnéptelenedett. Egy 1400-as évek elejé oklevél említi utoljára, amikor a régészek feltárták a területet, 200 ház, több mint 1000 sírhelyből álló temető, égető kemencék és egy templom nyomaira bukkantak. A következő logod, nem nehéz kitalálni a neve alapján, hogy hol is volt pontosan, a mai Krisztina város területén a Várhegy nyugati oldalán. A településre nyílt a logodi kapu. Az egyházi tulajdonban álló falu népszerű lakóhely volt szőlőskertekkel és majorokkal, sőt még saját önkormányzata és bírája is volt az egykori iratok alapján. A török uralom alatt pusztult el szinte nyomtalanul, mindössze a falu templomának alapfalai maradtak meg, ami az Attila út fölött látható, Logod emléke pedig a Logodi utca nevében maradt fent. A következő állomásunk Alhévíz. A középkori településnek, ami a mai Tabán területén állt, természetesen semmi köze nincs Hévízhez, ám a Várhegy és a Gellérthegy lábánál volt Alhévíznek, volt egy Hévíz nevű szomszédja, amit később Felhévízre neveztek át. Maga Alhévíz volt a jelentősebb, viszont soha nem volt teljesen önálló település. Sokáig Pesthez tartozott, és akkoriban Kispest néven emlegették, majd a 14. században Buda fennhatósága alá került, és annak lett amolyan külvárosa, ekkor már Alhévíz néven, ezt a nevet pedig az itt előtörő hőforrásokról kapta. A következő a Gellérthegyi oppidum. Az oppidum egy konkrét településfajtát jelent, késő vaskori általában erődített, városias jellegű kelt a települést, ezért valahol félúton álltak egy város és egy falu között, ami a Gellérthegyen volt, a

Pest külvárosa volt, a mai Váci utca vonalában állt. Nevét nem arról a Bécsről kapta, amit mindenki az osztrák fővárosként ismer, hanem Pest mellett is volt egy Bécs nevű település, és a név is arra utal, hogy egymás mellett álltak. Most, hogy tartósan vált a jó idő, szinte minden percünket a szabad és tiszta levegőn töltenénk, akár még ott is aludnánk, de az alvás és a pihenés helyett most inkább a dinamizmusra összpontosítva ajánl a Villa Budapest három olyan bringa útvonalat, ami felér egy kiadós kirándulással, és amivel egy teljes napot is eltölthetünk, akár a hétvégén. Kerékpározni jó, azon túl, hogy a kerékpár az életmódunk része lett, és azzal járunk a boltba, a hétvégi kirándulásainkat is összeköthetjük, vagy kiválthatjuk a bringával, és a hegyek megmászása meg a természetben valamelyik erdőben való kalandozás helyett tekerhetünk egész nap. Egy igazán profinak meg sem kottyannak a kilométerek, elteker Budapestről Gödig meg vissza, de persze nem mindenki olyannyira profi. Nekik ajánlunk most három olyan bringa utat, ami egy egész napos kalandot kínál, és kinyúlni sem fogunk a végén erőtlenül. Vegyük az irányt Csepel felé, ahová jó minőségű kerékpárút vezet, pláne most, hogy az atlétikai stadion környékét is megnyitották végre. Arrafelé ráadásul kicsit még le is rövidíthetjük az utat, mert kimarad így a Közvágóhíd, a Budapest Park és a Ráckevei hév végállomás környéke. Kényelmesen bejutunk tehát Csepelre, ahol ugyan több felé ágazik a kerékpárút, de csak a táblákat kell figyelni. Szigetszent Miklós irányába kell tekerni, mert a Kavicsos tó a budapesti kerület és Szigetszent Miklós határán található, más horgásztavakkal egyetemben. Az utunk keresztül vezet Csepelen, és miután elhagyjuk a kerületet és így a fővárost is, nem sokkal Csepel után tábla jelzi, hol kell letérni a kerékpárútról a Kavicsos tó irányába, amit a vízbe mélyen benyúló félszigetek és a tavat pöttyöző kisebb-nagyobb szigetek igazán különlegesé tesznek. Mivel a tópartja sűrűn beépített, sőt a szigetek is, ezért viszonylag kevés helyen tudunk egészen a vízig lemenni szabadon és háborítatlanul, akadálymentesen, de aki keres, talál, sőt még egy olyan pontot is lehet találni, ahonnan belátható a tó és környékének panorámája. Az átlós utcán kell végigmenni ahhoz, hogy kijussunk az egyik félszigetre, ami egy kisebb domban csúcsosodik ki. A visszautat kicsit meg lehet bolondítani azzal, hogy a Kolonis György sétány felé tekerünk, megnézhetjük a Kavicsostóhoz hasonlóan szintén nem hétköznapi Tamariska dombot, majd az említett sétányon végig gurulatunk egészen a Gubacsi hídig. Kedvenc útvonal lehet a Szentendrére vezető kerékpárút, amit aztán fel lehet pimpelni azzal, hogy ott nem megfordulunk és visszatekerünk, hanem átrévezünk a Szentendrei szigetre, majd a másik oldalon Dunakeszire kompozunk és úgy térünk vissza a városba. Most nem ezt az útvonalat ajánljuk, hanem egy kisebb részét, most mindössze Budakalászig és a Lupa szigetig megyünk. Ha Budáról indulunk, viszonylag könnyű a dolgunk, a Dunaparton megyünk végig az ottani bringa úton. Le sem kell térni róla. Ha Pestről jövünk, akkor pedig a Népsziget fölött átívelő, a pesti oldalon Angyalföld és Újpest határától induló, nemrég Ránc felvarráson átesett gyalogos bringás és vasúti hídon a legegyszerűbb átjutni Budára. A hídról leírva azonnal a római parti sétány bejáratánál leszünk, és itt a haladást kicsit lassíthatja a tömeg, meg az út rossz minősége. Az idilli hangulatú Lupán egy teljes napot is eltölthetünk, de egy körséta is megteszi, visszatérve a partra egyenesen visszagurulhatunk Budapestre, de ha már ott vagyunk, egy kis bónusszal is kiegészíthetjük a bringás kirándulásunkat. A part mentén hosszan húzódó szemrevaló ártéri erdő kellemes hűvöse vonza a kimelegedett bringást, kár lenne kiadni, ha már egyszer épp arra bicajozik az ember. A Budai hegység és a Pilis hegyei között nem csak természeti kincsekre, hanem évszázados spirituális örökségekre is bukkaltunk. A Villa Budapest összegyűjtött néhány különleges kegyhelyet, ahol a túrázás élménye történelmi legendákkal és szakrális nyugalommal párosul. A Budai hegységben, a Pilisben vagy bármelyik hazai hegységben kirándulva gyakran találkozhatunk szentként számon tartott forrásokkal, épületekkel. Források, kiskápolnák vagy akár grandiózusabb épületek is jelölhetik a Máriának, Jézusnak vagy más szentnek tulajdonított csodák színhelyeit, ahová a hívők elzarándokolnak és búcsút, vagyis bűnbocsánatot nyerhetnek a katolikus tanítás szerint. Ilyen például a Buda-Szentlőrinci Pálos kolostor. A második kerületben található rom kilóg a sorból, hiszen az egykori kegyhely nem Szűz Mária tisztelete köré szerveződött, hanem az egyiptomi születésű, a 3.-4. században élt Remete Szent Pál relikviáit őrizték itt. A sivatagban elvonultan élő szent, a névadója az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendnek. A 13. században Boldog Özséb egyesítette a pilisi és patacshegyi remetéket, így alakult meg a Pálos rend. A tatárjárás után az akkor még erdőkkel körülvett területen alapították meg kolostorukat egy Szent Lőrincnek szentelt kápolna mellett, ez lett ezután a rend központja. A 14. században Nagy Lajos király Velencétől megszerezte a sivatagi temetkezés miatt mumifikálódott szent testét, amelyet a kolostornak ajándékozott. Ezután lett híres búcsújáróhely Buda-Szentlőrinc, ahol a krónikák szerint csodás gyógyulások történtek. A törökkorban azonban a barátok kénytelenek voltak elmenekülni. A csodatévő relikviáit is vitték magukkal, de sajnos az elpusztult
elpusztult, amikor Trencsén bára az ostrom alatt leégett. A kolostor soha többet nem népesült be, a törökök kifosztották, majd a falakat építkezésekhez hordták el a következő évszázadokban. A

következő megálló Piris-Szentkereszt Szentkút, a Piris-Szentkereszti Szentkút erdei környezetben található búcsújárohely. Hitbéli jelentősége a 19. századtól eredeztethető. 1858-ban építettek kápolnát a Mogyorós forrás felé, mert ekkor jutott el a faluba a Lourdes jelenés híre. Többen állították, hogy a forrás vizében fehér galambot vagy Szűz Mária arcát látták, de megmagyarázhatatlan gyógyulásokról is meséltek a helyek kapcsolatban. Leghíresebb a súlyos bénulásban szenvedő 19 éves erdei Matilda esete, aki állítólag teljesen meggyógyult, miután meglátogatta a helyszínt 1949-ben. Mindezek ellenére a katolikus egyház soha nem emelte hivatalos búcsújáróhelyi a Piris-Szentkereszti forrást. Szentkút sokkal inkább egy szabadon formálódó népi kultusz színhelye volt, ahová még Józsefvárosból is rendszeresen érkeztek zarándok csoportok. De nem csak a hívők, hanem élelmes vállalkozók is megtalálták a forrást, amelynek vizét a 20. század elején is széndioxiddal dúsították, és palackozva árulták szikvízként. A Mária remetei kis boldogasszony bazilika is népszerű desztináció. Mária remete városi környezetben található, mégis csendes és nyugodt tér, ahol az országos kék túra nyomvonala is keresztül vezet. Története a 18. századra nyúlik vissza, ekkor a Svájcból Pest Hidegkútra települt Thalwieser Katalin az Eisiedelnis Szűz Mária szobor másolatát függesztette ki egy tölgyfára. A köznyelv remete Máriának nevezte el a képet, amely előtt sokszor imádkoztak és egyre több csodás gyógyulást kötöttek hozzá. A leghíresebb történet szerint egy vakasszony visszanyerte a látását, miközben a szűzanya képmása előtt ájtatoskodott. A 19. század végén a környék földesura Terstyánszky Ignác kápolnát épített a kép felé, majd egy jóval grandiózusabb neogótikus templomot emeltek ide, amelyet 1899-ben szenteltek fel. Mária remete a mai napig zarándokhely, a templom fő búcsúja Szent Háromság vasárnapja és kis boldogasszony ünnepe, amely a katolikus hagyomány szerint Jézus édesanyjának születésnapja.

0: Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Több térségben folytatódik a szúnyoggyérítés az országban. Tovább drágulnak a panellakások Budapesten. Újra korlátozások nélkül járnak a vonatok a Váci és a Veresegyházi vonalon. Üdvözlöm, Veres Léza vagyok. A következő napokban újabb térségekben folytatódik az országos szúnyoggyérítési program. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a Balaton partján, a Dráva mentén, a Tiszató egyes területein, valamint Budapest több kerületében, Sopronban és Hajdú-Bihar vármegye több településén is védekeznek a vérszívók ellen. A szakemberek a helyi adottságoknak megfelelően biológiai vagy ahol szükséges kémiai módszerrel végzik a gyérítést. A Tiszatónál elsősorban a természetvédelmi oltalom alatt nem álló területeken elszaporodó őshonos szúnyogok ellen lépnek fel, míg Budapest 3. és 21. kerületében, Sopronban és Hajdú-Bihar több településén az inváziós szúnyogfajok terjedése indokolja a beavatkozást. A katasztrófavédelem szerint az idei aszályos időjárás miatt a folyók mentén jóval kevesebb árvízi szúnyog jelent meg, ugyanakkor a lakott területeken egyre nagyobb gondot okoznak az inváziós fajok. Emiatt a védekezés egyre inkább ezek visszaszorítására összpontosul. Az elmúlt évek felméréseinek köszönhetően ma már pontosabban lehet meghatározni a szúnyoglárvák tenyészőhelyeit, így a biológiai gyérítés is hatékonyabbá vált. Míg korábban a program költségvetésének csak kis részét fordították erre a módszerre, ma már az országos szúnyoggyérítési keret mintegy felét a lárvák elleni biológiai védekezés teszi ki. A szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy a lakosság közreműködése is rendkívül fontos. A házak körül összegyűlő pangóvíz rendszeres kiöntésével, például hordókból, vödrökből, virág alátétekből vagy kerti edényekből jelentősen csökkenthető a szúnyogok szaporodása, hiszen ezek kiváló tenyészőhelyet biztosítanak a vérszívóknak. Tovább drágulnak a panellakások Budapesten, tovább emelkednek a panellakások árai, de a szakértők szerint ezek az ingatlanok még mindig kedvezőbb árértékarányt kínálnak, mint a hasonló állapotú téglalakások. Az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint ma már nem számít rendkívülinek, ha egy panellakás ára eléri a 70-75 millió forintot. Balogh László az Inforádió Aréna című műsorában arról beszélt, hogy a panellakások népszerűségét több tényező is magyarázza. Egységesebb műszaki állapotot képviselnek, praktikusabb a belső elrendezésük, és hasonló méretű, illetve állapotú téglalakásokhoz képest átlagosan 22-24%-kal olcsóbbak. Egy közepes méretű lakás esetében ez akár 10 millió forintos különbséget is jelenthet. A szakértő szerint a lakótelepek fejlett infrastruktúrája is sokat növel az értékükön. A legtöbb panelház közelében megtalálhatók az üzletek, az orvosi rendelők, a gyógyszertárak, a posták, az iskolák és a jó tömegközlekedési kapcsolatok, ami ma is vonzóvá teszi ezeket a városrészeket a vásárlók számára. Balogh László arra is felhívta a figyelmet, hogy a budapesti ingatlanárak az elmúlt években olyan mértékben emelkedtek, hogy egy átlagos lakás megvásárlása ma már közel 100 millió forintos kiadást jelent. Éppen ezért szerinte ma már nem a 70-75 millió forintos panel árakon kell meglepődni, hanem azon, hogy a fővárosi lakáspiacon a 100 millió forintos adásvételek váltak egyre inkább átlagossá. Újra korlátozások nélkül járnak a vonatok a Váci és a Veresegyházi vonalon. Befejeződtek a tervezett karbantartási munkák a Budapest-Szób és a Budapest-Vácrátót-Vác vasútvonalakon. A MÁV tájékoztatása szerint a 70-es és a 71-es vonalon ismét teljes útvonalukon menetrend szerint és korlátozások nélkül közlekednek a szerelvények. A vasúttársaság közlése szerint a júliusi vágányzár idején több jelentős felújítást is elvégeztek. Rákospalota Újpest állomáson kicserélték az egyik legfontosabb váltót, átépítették a kapcsolódó vágányszakaszt, valamint ágyazat és felső vezeték karbantartást is végeztek. A munkálatoknak köszönhetően megszűnt az érintett szakaszon korábban érvényben lévő sebességkorlátozás. A Veresegyházi, vagyis a 71-es vonalon szintén több fejlesztés valósult meg. Rendezetté tették a vasúti pálya környezetét, emellett három útátjárót is átépítettek, így az áthaladás biztonságosabbá és kényelmesebbé vált a közlekedők számára. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója kiemelte, hogy a váltócsere egy új, országos kitérő megújítási program része. Ennek célja, hogy a legforgalmasabb vasútvonalakon tervszerűen cseréljék ki az előregedett váltókat, amelyek gyakran okoznak sebességkorlátozásokat és késéseket. A MÁV szerint a jövőben nem csak a meghibásodások elhárítására koncentrálnak, hanem előre tervezett pályafelújításokkal szeretnék növelni a vasúti közlekedés megbízhatóságát. A cél, hogy csökkenjen a lassú jelek száma, javuljon a menetrendszerűség, és hosszú távon pontosabb, kiszámíthatóbb legyen a vonatközlekedés. És ha már vonatok, akkor vonatpótlóbusz közlekedik augusztus végéig Vámosgyörg és Gyöngyös között a vasúti pálya felújítása miatt. A több mint 1 milliárd forintos beruházással megszűnnek a sebességkorlátozások, így szeptembertől gyorsabbá és megbízhatóbbá válhat a közlekedés. A MÁV buszok menetideje 33 perc, ezért az utasok a megszokotthoz képest 25 perccel később érkeznek Gyöngyösre. A Budapest és Vámosgyörg közötti vonatok a rendes menetrend szerint közlekednek. Bűnügyi felügyelet alá került a valkói lövöldözés gyanúsítottja. Nem rendelte el a bíróság annak a férfinak a letartóztatását, aki a gyanú szerint autós üldözésbe keveredett, majd gázriasztó fegyverrel többször is rálőtt egy másik jármű utasaira Valkón. A Buda környéki járásbíróság ehelyett bűnügyi felügyeletet és távoltartást rendelt el vele szemben. A nyomozás adatai szerint a férfi július 14-én Valkón autójával szorosan követte a sértettek járművét, majd neki ütközött annak. Az ütközés következtében mindkét autó lesodródott az útról, egy kerítést átszakítva egy ingatlan területén álltak meg. A gyanúsított ezután kiszállt az autóból és egy gázriasztó fegyverrel lövést adott le a sértettek irányába, majd kövekkel is dobálta őket. Később egy második, nagyobb méretű gázriasztó pisztolyt is magához vett, miközben fenyegetőzött és rövid idő alatt több lövést is leadott. Az eset során személyi sérülésről nem érkezett hivatalos információ. A férfi a kihallgatásán beismerő vallomást tett. Azt mondta, azért üldözte a sértetteket, mert úgy vélte, hogy egyikük korábban eltulajdonított tőle különböző tárgyakat, amelyeket vissza akart szerezni. Az ügyészség a bizonyítás befolyásolásának és az esetleges újabb bűncselekmény elkövetésének veszélye miatt letartóztatást indítványozott. A bíróság azonban ezt nem találta indokoltnak, ezért legfeljebb november 17-éig bűnügyi felügyeletet rendelt el, valamint megtiltotta, hogy a gyanúsított kapcsolatba lépjen a sértettekkel. A döntés nem végleges, mert az ügyész fellebbezést jelentett be. Rosszul lét miatt szakította meg útját Budapesten egy katari utasszállító, kényszerleszállást hajtott végre a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren a Qatar Airways Doha és Frankfurt között közlekedő járata, miután az egyik utas a fedélzeten rosszul lett. Az airportal.hu tájékoztatása szerint a gép a Velencei tó térségében fordult vissza, majd reggel fél hét előtt néhány perccel biztonságosan leszállt a budapesti repülőtér 31R futópályáján. A repülőgép ezt követően a kijelölt állóhelyre gurult, ahol már várta az Airport Medical Service sürgősségi egysége. A mentőszolgálat munkatársai azonnal megkezdték a rosszul lett utas ellátását. A légitársaság a megszakított út oka kapcsán nem műszaki hibát, hanem egészségügyi vészhelyzetet jelzett. Az ilyen esetekben a repülés biztonsági előírások alapján a személyzet a legközelebbi megfelelő repülőtéren szakítja meg az utat, ez most Budapesten volt, így az érintett mielőbbi orvosi segítséget kaphatott. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok! Élet, öröm, zene. Ez a

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Marad a kellemes nyári idő. A kormány döntött az új közmédia alapjait lefektető javaslatról. Javítják a síneket Kőbányán. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Megszavazta a parlament az iskolakezdési támogatás bevezetését, és döntött az új közmédia alapjait lefektető javaslatról is. A 100 000 forintos iskolakezdési támogatást egyebek mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, valamint az egyszülős családok kaphatják meg. Az országgyűlés elfogadta a közszolgálati közalapítvány megszüntetéséhez és a független közmédia testület létrehozásához szükséges javaslatot is. Benyújtották a megyékre a főispánokat kormány megbízottra átnevező törvényjavaslatot is. A módosítások célja, hogy egységes, közérthető és korszerű legyen a fogalomhasználat, az ügyintézés és szabályozás során. A módosítás október 1-én lép hatályba. Megkapta az utolsó szükséges engedélyt a főváros, a Városháza park megépítésére. A főpolgármester Budapest új főterének nevezte a leendő közparkot, ahol a zöld felület mellett csapadékvízgyűjtő és vízáteresztő burkolat is lesz. Átalakítják a Városháza földszinti helyiségeit, a díszterem alatti téren pedig kávézókat, teraszokat és vendéglátóegységeket is kialakítanak. Országszerte 54 fürdő csatlakozik idén a strandok éjszakájához. Szombaton a programban résztvevő strandok többsége éjfélig, néhány pedig 1-2 órával tovább tart nyitva. A látogatókat egyebek mellett koncertekkel, éjszakai fürdőzéssel, strandmozival és különböző sportprogramokkal várják. Nem történt csalás az áprilisi lottó sorsolásokon, akkor ugyanazon a héten 4 sorsjátékon is teli találatot értek el, és elvitték a csaknem 8 milliárd forint értékű főnyereményeket. A felügyeleti hatóság jelentése szerint a sorsolások előkészítése és lebonyolítása jogszerű volt. Az online zárás során azonban eltértek a jóváhagyott játéktervekben foglalt eljárásrendtől. A társaság emiatt 10 milliós bírságot kapott. Megkezdődött a 35. bálványosi nyári szabad egyetem és diáktábor a székelyföldi Tusnádfürdőn. Az esemény sorozat 40 rendezvény helyszínen több mint 400 közéleti és szórakoztató programot kínál. Szombaton Orbán Viktor, a Fidesz elnöke tart előadást. Javítják a síneket Kőbányán, ezért mától a hétvégéig változik több villamos közlekedése. Pótlóbuszos átszállásra kell készülni a 3-as, a 28-as, a 28A, a 62-es és a 62A villamosok egy-egy szakaszán. Csak vasárnap 37B jelzéssel ideiglenes villamosjárat indul a Blaha-Lujza tér és az Izraelita temető között. Részletek a BKK weboldalán olvashatók.
0: Időjárás.
4: Napos, gomoly felhős idő lesz, főként az ország keleti felén lehet zápor, zivatar. Napközben 22-27, késő este 14-21 fok várható, a Balaton 25, a Velencei tó 24, a Tisza tó 26 fokos.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: 98.6.
3: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Yeah.

98.6 Manna FM életörömzene. Ez a Manna Hits, ahol a keresztény előadók aktuális slágereiből válogatunk. Új művész, új dallal, Katie Nicole és az In Jesus Name. Gyakorlatilag az előadó a debütáló dalával újra definiálta a vírus szenzáció kifejezést, ugyanis több 10 millióan nézték meg a zenéjét a TikTokon és az Instagramon, még azelőtt, hogy lemezcége hivatalosan kiadta volna az anyagot. Szóval Nicole gyorsan vírus szenzációvá vált, mert hogy sokan használták a TikTokon és az Instagramon a zenéjét a hangsávokra, még mielőtt ez megjelent volna a digitális és streaming üzletekben. Ebben a dalban két is saját történetében találta meg a sztorit a szenvedésről, a reményről és a gyógyulásról. Mielőtt megírta volna a dalt, Katie-t gerincferdüléssel diagnosztizálták. Műtéti beavatkozást eszközöltek, hogy kiegyenesítsék. Ez viszont tartós műtét utáni fájdalomhoz vezetett, ami ágyhoz kötötte, mentális és érzelmi spirálba juttatva. 3 évvel később Katie visszament egy újabb műtétre, hogy eltávolítsák a hátába helyezett fémrudakat és csavarokat. Ahogy elmondja, bemegyek a második műtétre, és kijövök onnan, és a depresszió füstfelhője egyszerűen eltűnt. Abban a pillanatban találkoztam az Úrral. A műtét utáni röntgen felvételeken a gerincem valójában egyenesebb volt, mint amikor a rudak benne voltak. Tehát amikor azt mondom, hogy Isten csodákra képes, komolyan gondolom, mert én láttam. A Shriners Hospitals for Children nagyköveteként és a Musicians on Call önkénteseként is szolgált, és a gyógyulása arra is felbátorította, hogy az egészségügyi kihívásokkal szembesülő emberek szószólója legyen. Ez egy új irányt adott a zenéjének és az életének. Ahogy ő mondja, nincs olyan történet, amely ne számítana Istennek. Minden történetet ő írt, és minden idők legnagyobb szerzője ő. Isten meggyógyított, tehát tudom, hogy meg tud gyógyítani mást is. Jöjjön tehát a dal, Katie Nicole és az In Jesus Name, itt a 98.6 Manna FM-en.

0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Különleges irodalmi és köztéri projekt jött létre a Városligetben. A Magyar Zeneháza közelében élő növényi kompozícióként elevenedett meg Kosztolányi Dezső egyik híres verse. A Városligetben adták át a Metaflóra irodalom virágnyelven projekt újabb alkotását, a Szintes Tinták kertjét, amely Kosztolányi Mostan színes tintákról álmodom című versén alapul írja a Vila Budapest. A virágnyelve fordított irodalmi művek alkotói Orbán Eszter műfordító és Márton László festőművész. A Metaflóra egyszerre fordítói és kertészeti projekt, amely a fordítás új válfaját teremti meg. A nemrég elkészült Kosztolányi kert már a második projektjük. Az első kertfordítást Balatonfüreden a Magyar Fordítóháznak otthont adó Liptákházban találjuk. Ezt Kafka Margit Színek és évek című regénye inspirálta. A kertet körbejárva nem csak különböző színek, de különböző térformák és a tájak követik egymást, miközben mindegyik más és más érzelmet vált ki belőlünk. A domb tetején lévő objekt egy hintát idéz, amely a képzelet szabad szárnyalását jeleníti meg. A köveket Márton László ásványi festékkel festette meg, ezek színfolyóként szimbolizálják a vers dinamikáját. A tarka kert egy szürke köves térből nő ki, utalva a vers utolsó sorára, amely a színes álomvilágot a szürke valósággal állítja szembe. A növényválasztásnál az alkotók fontosnak tartották, hogy az itt szereplő növények és virágok túlnyomó többsége szárazságtűrő legyen, így a kezdeti öntözés fokozatosan csökkentető. Kosztolányi versét a kerítés mentén található táblákon több nyelven is elolvashatjuk. A Margit körúton nyílik meg a világ első mindennapi privát fotókkal foglalkozó kulturális központja, az Eidolon Center for Everybody Photography, a mindennapi fotográfia központja jövőre nyílik meg 2027 második felében. Nem csak itthon, de világviszonylatban is hiánypótló kulturális intézmény jön létre. Az új intézmény a Margit körút 8-10 alatt nyílik majd meg, közel 600 négyzetméteren, egy korábbi bankfiók helyén. A kulturális projekt mögött az Eidolon alapítvány áll, ami szorosan együttműködik Budapest főváros második kerület önkormányzatával, valamint az OTP csoporttal. Alapítói Szilágyi Róza Tekla művészettörténész, aki az igazgatói posztot is betölti, valamint Simó György üzletember. Az Eidolon görög eredetű szó képmást, látszatot jelent. A hétköznapi, vagy inkább mindennapi fotográfia lényege elsősorban abban rejlik, hogy bár elsőre nem több egy ilyen fotó, mint személyes emlék, ami mások számára jelentéktelen vagy érdektelen, idővel mégis kiderül róla, hogy egy korszakról, annak kultúrájáról és társadalmáról ad árnyalt képet. Ha innen nézzük, kimondottan hiánypótló lesz az intézmény, hiszen hasonlós nincs sehol a világban. Az Eidolon 2023-ban alapították, és azóta lépésről lépésre építette fel önmagát, sőt szerzett magát nevet a szakmai berkekben, például olyan tárlatokkal, mint amilyen a Kápa központba vitt nagyszerű Kereki Sándor kiállítás volt. Különleges évforduló alkalmából jelentkezett új alkotással Kolotkó Mihály. A különleges alkotás Budapest belvárosában a Magyar Nemzeti Bank épületének és a Hold utcának a sarkán kapott helyet. A szobor létezésére egy Facebook bejegyzés hívta fel a figyelmet. Kolotkó korábbi munkái között olyan népszerű figurák szerepelnek, mint a bombába kapaszkodó Vuk, a mása és a medve medvéjének hasán üldögélő Paddington, valamint a kockás fülű nyúl, aki távcsövön keresztül figyeli Pestet. A legújabb alkotás az 1946. augusztus 1-én bevezetett forintnak állít emléket. Az új fizetőeszköz a pengőt váltotta fel, miután Magyarország történelmi léptékű hiperinflációt élt át.
0: Programajánlót hallottak.
2: Cross GPS.
0: A Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
4: Marad a kellemes nyári idő. A kormány döntött az új közmédia alapjait lefektető javaslatról. Hantavírus fertőzésben halt meg 3 ember Venezuelában. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Megszavazta a parlament az iskolakezdési támogatás bevezetését, és döntött az új közmédia alapjait lefektető javaslatról is. A 100 000 forintos iskolakezdési támogatást egyebek mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, valamint az egyszülős családok kaphatják meg. Az országgyűlés elfogadta a közszolgálati közalapítvány megszüntetéséhez és a független közmédia testület létrehozásához szükséges javaslatot is. Megkapta az utolsó szükséges engedélyt a főváros, a Városháza park megépítésére. A főpolgármester Budapest új főterének nevezte a Lendő közparkot, ahol a zöld felület mellett csapadékvízgyűjtő és vízáteresztő burkolat is lesz. Átalakítják a Városháza földszinti helyiségeit, a díszterem alatti téren pedig kávézókat, teraszokat és vendéglátóegységeket is kialakítanak. Hantavírus fertőzésben halt meg 3 ember Venezuelában. Az áldozatok rokonok voltak. A dél-amerikai ország egészségügyi minisztériuma szerint a megbetegedés továbbra sem jelent veszélyt a lakosságra, és nem találtak bizonyítékot arra sem, hogy a vírus emberről emberre terjedt volna. Április elején egy holland tengerjáró fedélzetén tört ki a hantavírus járvány. A hajó Argentínából indult, fedélzetén mintegy 150 emberrel. A vírus 13 embert fertőzött meg, közülük 3-an meghaltak. Betiltják a közösségi média használatát a 15 év alatti fiataloknak Franciaországban. A platformoknak olyan rendszereket kell bevezetniük, amelyekkel hatékonyan ellenőrizhető a felhasználó életkora. Az intézkedés célja a fiatalok egészségének védelme. A szabályozás szeptembertől lép életbe. Javítják a síneket Kőbányán, ezért mától a hétvégéig változik több villamos közlekedése. Pótlóbuszos átszállásra kell készülni a 3-as, a 28-as, a 28A, a 62-es és a 62A villamosok egy-egy szakaszán. Csak vasárnap 37B jelzéssel ideiglenes villamosjárat indul a Blaha-Lujza tér és az Izraelita temető között. Részletek a BKK weboldalán olvashatók. Országszerte 54 fürdő csatlakozik idén a strandok éjszakájához. Szombaton a programban résztvevő strandok többsége éjfélig, néhány pedig 1-2 órával tovább tart nyitva. A látogatókat egyebek mellett koncertekkel, éjszakai fürdőzéssel, strandmozival és különböző sportprogramokkal várják. Napos, gomoly felhős idő lesz, főként keleten lehet néhány zápor, zivatar. A szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 22-27, késő este 14-21 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 24, a Tisza tó 26 fokos. Kissé szeles, kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is.
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
0: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük.
2: Reklám hangzott el.
4: Marad a kellemes nyári idő. A kormány döntött az új közmédia alapjait lefektető javaslatról. Hantavírus fertőzésben halt meg 3 ember Venezuelában. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Megszavazta a parlament az iskolakezdési támogatás bevezetését, és döntött az új közmédia alapjait lefektető javaslatról is. A 100 000 forintos iskolakezdési támogatást egyebek mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, valamint az egyszülős családok kaphatják meg. Az országgyűlés elfogadta a közszolgálati közalapítvány megszüntetéséhez és a független közmédia testület létrehozásához szükséges javaslatot is. Megkapta az utolsó szükséges engedélyt a főváros, a Városháza park megépítésére. A főpolgármester Budapest új főterének nevezte a leendő közparkot, ahol a zöld felület mellett csapadékvízgyűjtő és vízáteresztő burkolat is lesz. Átalakítják a Városháza földszinti helyiségeit, a díszterem alatti téren pedig kávézókat, teraszokat és vendéglátóegységeket is kialakítanak. Hantavírus fertőzésben halt meg 3 ember Venezuelában. Az áldozatok rokonok voltak. A dél-amerikai ország egészségügyi minisztériuma szerint a megbetegedés továbbra sem jelent veszélyt a lakosságra, és nem találtak bizonyítékot arra sem, hogy a vírus emberről emberre terjedt volna. Április elején egy holland tengerjáró fedélzetén tört ki a hantavírus járvány. A hajó Argentínából indult. Fedélzetén mintegy 150 emberrel. A vírus 13 embert fertőzött meg, közülük 3-an meghaltak. Betiltják a közösségi média használatát a 15 év alatti fiataloknak Franciaországban. A platformoknak olyan rendszereket kell bevezetniük, amelyekkel hatékonyan ellenőrizhető a felhasználó életkora. Az intézkedés célja a fiatalok egészségének védelme. A szabályozás szeptembertől lép életbe. Javítják a síneket Kőbányán, ezért mától a hétvégéig változik több villamos közlekedése. Pótlóbuszos átszállásra kell készülni a 3-as, a 28-as, a 28A, a 62-es és a 62A villamosok egy-egy szakaszán. Csak vasárnap 37B jelzéssel ideiglenes villamosjárat indul a Blahalújza tér és az izraelita temető között. Részletek a BKK weboldalán olvashatók. Országszerte 54 fürdő csatlakozik idén a strandok éjszakájához. Szombaton a programban résztvevő strandok többsége éjfélig, néhány pedig 1-2 órával tovább tart nyitva. A látogatókat egyebek mellett koncertekkel, éjszakai fürdőzéssel, strandmozival és különböző sportprogramokkal várják. Napos, gomoly felhős idő lesz, főként keleten lehet néhány zápor, zivatar. A szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 22-27, késő este 14-21 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 24, a Tisza tó 26 fokos. Kissé szeles, kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Update.
5: Nagy üdv mindenkinek, már is tartol a Budapest Update. A mikrofonnál István Dániel, számtalan információ van a birtokomban, ezeket mindjárt mondom. Július 22-én én nyitom majd a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi minden történt a mai napon. A mai nap a Nándorfehérvári diadalnapja, de majd mindjárt bővebben is mesélek erről, és aztán jönnek majd a budapesti aktualitások. Sok mindenről olvastam. A 18. kerületben Pesszent Lőrinc és Pesszent Imre területén október első felétől csak nem az őszi szünetig tart majd a lomkik készítési időszak, illetőleg egyedülálló lehetőség nyílik a csepeli nyugdíjasoknak. Mindjárt mondom a részleteket.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap. Egyébként július 22-e van. 570 éve a Nándorfehérvári diadal napja a mai, ahol a Hunyadi János sereg legyőzte a törököket. 1456. július 4 és 21-e között a keresztények hősiesen vitték Nándorfehérvárt, a mai Belgrád várát, második Mehmed török szultán több mint 10-szeres túlerőben lévő ostromló seregével szemben, majd július 21-22-én Hunyadi János vezetésével a vár melletti csatában legyőzték a törököket. A győzelemben kiemelkedő szerepe volt Kapisztrán János szerzetes által gyűjtött kereszteseknek, akik Hunyadi határozott utasítása ellenére a Szába folyón átevezve oldalba támadták az ostromló török sereget. A beállt zűrzavart felismerve támadt ki a várból Hunyadi. A déli harangszó az egész keresztény világban azóta is a nándorfehérvári diadalra emlékeztet. 115 éve Nagyváradon született a mai napon Muráti Lili színésznő, az 1930-as 40-es évek filmbálványa, születési évszáma egyébként bizonytalan. 1945-ben férjével Vaszari Jánossal Spanyolországban telepedtek le. Pályáját 16 évesen Zilai Lajos tűzmadárjában kezdte Budapesten. Magyarországi pályafutásának emlékezetes darabjai a Csúnyalány, az Ez történt Budapesten című filmek. A művésznő 1947-ben Spanyolországban telepedett le, ahol saját színi társulatot alapított. Életművéért a Magyar Köztársaság érdemrend középkeresztje kitüntetést kapta. 47 éve hunyt el Kocsis Sándor futballista, a legendás aranycsapat jobb összekötője. Kocsis Kocka Sándor 18 évesen a Fradiban kezdte pályafutását, 50 és 56 között pedig az aranycsapat tagjaként a Budapest Honvédhez igazolt. Később 68 alkalommal játszott válogatott mérkőzést, melyek során 75 gólt rúgott és 6 bajnoki címet szerzett. 51-ben, 52-ben és 54-ben ő volt a magyar bajnokság legeredményesebb játékosa, és bár a svájci világbajnokságon 1954-ben a magyar válogatott csak ezüstérmes lett, a gólkirály 11 góllal mégis kocka volt. 56-ban Kocsis sok más aranycsapat takoz hasonlóan emigrált, rövid svájci kitérő után Barcelonában telepedett le, és az FC Barcelona tagjaként még számos sportsikert ért el. 1979-ben bekövetkezett haláláig a katalán fővárosban élt, Magyarországra nem tért vissza. Hamvait viszont 2012-ben hazahozták. A budapesti Szent István Bazilika kriptájában történő ünnepélyes újratemetését az aranycsapat alapítvány elnöke Kül Lajos szervezte meg. 12. szeptember 21-én délután születésének 83. évfordulóján gyászszertartás keretében helyezték földi maradványait örök nyugalomra. 40 éve született a mai napon Nemes Márton festőművész, aki a 2024-es Velencei Biennálén Magyarországot képviselte. Magyarország mellett Londonban és New Yorkban is él. Vibráló neon színeiről és áttört több rétegű festménytábláiról ismert. Alkotásaiban gyakran használ a festészeten túlmutató anyagokat, például egyik installációjában ventilátor festett, a levegő mozgást társítva a színekhez és formákhoz. 78 éve született Bokor József villamosmérnök, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Széchenyi díjas. Kutatási területe a lineáris és nem lineáris többváltozós dinamikus rendszerek elmélete és automatizálása. 59 éve hunyt el Kassák Lajos, kossuthdíjas költő, író, képzőművész, a magyar avantgárd úttörője. Budapesten hunyt el, Baumgartner díjat kapott. Budapesten utca is őrzi a nevét. 1915. november 1-én indított el a TET címmel az első hazai avantgárd folyóiratot, amit később több hasonló lap követett. 52 éve hunyt el Darvas Lili, magyar színésznő, New Yorkban érte utol a sorsa, teljes nevén Darvas Lili Sára, és 25 éve, hogy nincsen közöttünk Mészöly Miklós kossuthdíjas író, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja, a Pázmány Péter Tudományegyetem jogi és államtudományi karán 42-ben szerzett jogász doktori oklevelet, a II. Világháború alatt front

0: Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mindenről olvastam a főváros kapcsán. A 18. kerületben Pest-Szentlőrinc és Pest-Szent Imre területén október első felétől csak nem az őszi szünetig tart 2026-ban a lomkikészítési időszak. A 11 körzetre kerületen belül különböző dátumok vonatkoznak. Nagyon fontos, hogy Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében csak a címükre vonatkozó napon 18 óra után készítsék ki a lomokat a lakosok. A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület szennyezési szabálysértésnek minősül. A 18. kerületi lomtalanítás alkalmával is kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagy darabos hulladék, például elhasználódott bútor, ágybetét, szőnyeg helyezhető ki a ház elé. Egyedülálló lehetőség nyílik a cseperi nyugdíjasoknak. A cseperi strandfürdő a hét első három napján, hétfőn, kedden és szerdán ingyenesen látogatható. A soroksári Dunák partján fekvő cseperi strandfürdő Budapest egyik legnagyobb szabadtéri fürdője, közel 7 hektáros parkosított területtel. A vendégeket termálmedence, élménymedence, gyerekmedence és egy 50 méteres úszómedence várja, így a strand egyszerre alkalmas pihenésre és úszásra is. A fürdő nyáron hétfőtől vasárnapig reggel 9-től este 7-ig várja a vendégeket. A felnőtt belépő hétköznap 4400-ba, hétvégén 5400 forintba kerül, de a nyugdíjasok és a diákok kedvezménnyel válthatnak belépőt. A helyieknek cseperi lakcímkártyával extra kedvezmények járnak. A felnőtt napi jegy és a hétvégi jegy a nyugdíjasoknak és a diákoknak is olcsóbb. A fürdőbe 5 és 10 alkalmas bérlet váltható, amelyek a nyári szezonban szeptember 13-áig használhatók fel. Cseperi nyugdíjasok számára hétfőn, kedden és szerdán ingyenes a belépés. Ez a lakcímkártya, illetve a nyugdíjas igazolás felmutatása szükséges.

Szőke Alex aranyérmes, Darabos László ezüstérmes a budapesti birkózó versenyen. Szőke a 97 kg-os súlycsoportban diadalmaskodott, míg Darabos a 130 kg-osok között állhatott dobogóra a budapesti nemzetközi versenyen. A világ és Európa bajnoki ezüstérmes Szőke Alex előbb az örmény U23-as VB győztes Haik Loyant, majd a negyeddöntőben a német EB ezüstérmes Lukasz Lazogianis múlta felül 1-1-jel. Szőke az elődöntőben a tokiói játékok után a nemzetközi porondra visszatérő olimpiai kétszeres világ és Európa bajnok Musza Jevlojevvel nézett szembe, akitől legutóbb 2021-ben az olimpiai negyeddöntőben kikapott, most viszont pályafutása során először 3-1-re legyőzte az orosz klasszist. A szombatról vasárnapra virradó éjszakán villamos baleset történt Budapest 9. kerületében, a Könyves Kálmán körúton a Mester utca megállóhely közelében. A budapesti közlekedési ZRT tájékoztatása szerint a baleset éjjel 00:30 körül történt, amikor a kocsiszínbe közlekedő 2288-as pályaszámú 56-os KAF villamos hátulról nekiütközött a szintén a kocsiszín felé tartó 2037-es pályaszámú kombinó villamosnak, amely az egyes vonalról tért vissza. Az MTI szerint a kombinón utazó két utas nem sérült meg, ugyanakkor a KAF villamos vezetője könnyebb sérülést szenvedett a karambol során. A közlekedési társaság azt is ismertette, hogy a helyszínelés befejezése után a sérült KAF villamos saját erejéből a szomszédos Ferencváros kocsiszínbe közlekedett. A kombinót hajnali 3:30-kor szállították el, ezt követően pedig ismét szabaddá vált a villamospálya, így a vasárnap reggeli forgalom már a menetrendnek megfelelően indulhatott el. A budapesti rendőrfőkapitányság a távirati iroda megkeresésére közölte, hogy a sérültet a mentők kórházba szállították. A rendőrök a helyszíni szemle lezárását követően szabálysértési eljárást indítottak az eset körülményeinek tisztázása érdekében. Ketté vált közben a hazai lakáspiac befektetői oldala. A Dunahaus friss elemzése szerint a fővárosban minden korábbinál többen adják el az ingatlant, amit egykor befektetésnek vettek. Az idei második negyedévben a budapesti lakáseladások 48%-a mögött ez a motiváció állt. Vidéken viszont épp ellenkező irányba fordult a piac, ott a befektetési célú vásárlások aránya egy év alatt 18%-ról 27%-ra emelkedett. A vidéki piacon az eladói oldal hasonlóan alakul, ott is nőtt a befektetés értékesítése 23-ról 33%-ra. A vételi oldal viszont ellentétes trendet mutat. A befektetési célú vásárlás aránya az őszi hónapokban még 20% alatt maradt, az idei második negyedévre viszont 27%-ra ugrott. A befektetői pénz nem tűnt el a piacról, hanem áthelyeződött. Budapesten sokan a magas ár mellett most realizálják a nyereséget. Vidéken viszont most könnyebben találnak olyan árakat, melyeket megéri ingatlanba fektetni, mondta Szegő Péter, a Dunahaus vezető elemzője. A kieső befektetői keresletet Budapesten az első lakásukat vásárlók pótolják, ők adják jelenleg a legnagyobb vevői csoportot 40%-os arányjal. Ez a megoszlás tavaly nyár vége óta stabil. Az otthonstart program indulásakor 2025 szeptemberében ugrott 19%-ról 39%-ra az arányuk, és azóta tartósan 40% körül mozog. Az otthonstart egy éven belül átrendezte, hogy kik vásárolnak lakást Magyarországon. A fiatal első lakásukat vásárló réteg került helyzetbe, és ezen belül elsősorban azok, akik stabil, magasabb jövedelemmel rendelkeznek, tette hozzá Szegő Péter. Ők egyik hónapról a másikra kiszorították a befektetőket a legnagyobb vevői csoport pozíciójából. A két folyamat között időbeli eltolódást látni, a vevői kör átalakulása tavaly ősszel hirtelen lezajlott, az eladói oldalon viszont a befektetések értékesítése 2025 folyamán még végig 34-38% körül mozgott. Az érdemi lépés idén következett be. Június 22 és 26 között nem csak a Hungaroringen, hanem Budapesten is a száguldó cirkuszé lesz a főszerep. A Kormin Palace és a Time Out Market Budapest elképesztően exkluzív programmal készül a BWT Alpine Formula One Team szurkolóinak a Formula 1 magyar nagydíj hetében. Ha idén nyáron valaki Budapesten jár, vagy csak egy különleges hétvégi programot keres, érdemes felülni valamelyik nosztalgia járatra. A BKK nosztalgia járatok évről évre egyre népszerűbbek. Néhány száz forintért olyan veterán villamosokon, buszokon és trolibuszokon utazhatunk, amelyek évtizedekkel ezelőtt még a főváros mindennapjaihoz tartoztak. Az élmény nem csak a közlekedés szerelmeseinek szól. A Dunaparton zötyögő régi villamos vagy egy nyitott tetejű Ikarusz igazi családi program lehet. A BKK nosztalgia járatok díjszabása idén is kedvező. Egy vonaljegy 600 forintba kerül, amely egy utazásra érvényes, míg aki több járművet is kipróbálna, ugyanazon
Azon a napon 2400 forintért nosztalgia napi jegyet válthat. A jegyek megvásárolhatók a Budapest Go alkalmazásban, a BKK ügyfélközpontjaiban és pénztáraiban, valamint a nosztalgia járatok személyzeténél. A családoknak külön jó hír, hogy a 14 év alatti gyermekek díjmentesen utazhatnak, így egy 4-tagú család számára is megfizethető hétvégi program lehet az időutazás. A BKK nosztalgia járatok között mindenki találat kedvére valót. A legnépszerűbbek közé tartoznak az N2-es nosztalgia villamos szerelvényei, amely a Pesti Dunaparton halad végig, miközben olyan látnivalók mellett viszel, mint a Parlament, a Lánchíd vagy a Vigadó. Nem kevésbé látványosak a veterán Ikarusz autóbuszok sem. Jó időben időnként nyitott tetejű kabrió. Ikarusz is forgalmamba áll, amely egészen különleges élményt nyújt Budapest utcáin. Emellett nosztalgia trolibuszok és más ikonikus járművek is feltűnnek a nyári hétvégéken. Hamarosan újabb programajánlatokkal készülök.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene.
1: Marad a kellemes nyári idő. A kormány döntött az új közmédia alapjait lefektető javaslatról. Hantavírus fertőzésben halt meg 3 ember Venezuelában. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Megszavazta a parlament az iskolakezdési támogatás bevezetését, és döntött az új közmédia alapjait lefektető javaslatról is. A 100 000 forintos iskolakezdési támogatást egyebek mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, valamint az egyszülős családok kaphatják meg. Az országgyűlés elfogadta a közszolgálati közalapítvány megszüntetéséhez és a független közmédia testület létrehozásához szükséges javaslatot is. Megkapta az utolsó szükséges engedélyt a főváros, a Városháza park megépítésére. A főpolgármester Budapest új főterének nevezte a leendő közparkot, ahol a zöld felület mellett csapadék vízgyűjtő és vízáteresztő burkolat is lesz. Átalakítják a Városháza földszinti helyiségeit, a díszterem alatti téren pedig kávézókat, teraszokat és vendéglátóegységeket is kialakítanak. Hantavírus fertőzésben halt meg 3 ember Venezuelában. Az áldozatok rokonok voltak. A dél-amerikai ország egészségügyi minisztériuma szerint a megbetegedés továbbra sem jelent veszélyt a lakosságra, és nem találtak bizonyítékot arra sem, hogy a vírus emberről emberre terjedt volna. Április elején egy holland tengerjáró fedélzetén tört ki a hantavírus járvány. A hajó Argentínából indult, fedélzetén mintegy 150 emberrel. A vírus 13 embert fertőzött meg, közülük 3-an meghaltak. Betiltják a közösségi média használatát a 15 év alatti fiataloknak Franciaországban. A platformoknak olyan rendszereket kell bevezetniük, amelyekkel hatékonyan ellenőrizhető a felhasználó életkora. Az intézkedés célja a fiatalok egészségének védelme. A szabályozás szeptembertől lép életbe. Javítják a síneket Kőbányán, ezért mától a hétvégéig változik több villamos közlekedése. Pótlóbuszos átszállásra kell készülni a 3-as, a 28-as, a 28A, a 62-es és a 62A villamosok egy-egy szakaszán. Csak vasárnap 37B jelzéssel ideiglenes villamosjárat indul a Blaha Lujza tér és az izraelita temető között. Részletek a BKK weboldalán olvashatók. Országszerte 54 fürdő csatlakozik idén a strandok éjszakájához. Szombaton a programban résztvevő strandok többsége éjfélig, néhány pedig 1-2 órával tovább tart nyitva. A látogatókat egyebek mellett koncertekkel, éjszakai fürdőzéssel, strandmozival és különböző sportprogramokkal várják.
0: Időjárás.
1: Napos, gomoly felhős idő lesz, főként keleten lehet néhány zápor, zivatar. A szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 22-27, késő este 14-21 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 24, a Tisza tó 26 fokos. Kissé szeles, kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is.
0: Élet, öröm, zene.

0: Manna FM Budapest Update.
1: Különleges irodalmi és köztéri projekt jött létre a Városligetben. A Magyar Zeneháza közelében élő növényi kompozícióként elevenedett meg Kosztolányi Dezső egyik híres verse. A Városligetben adták át a Metaflóra irodalom virágnyelven projekt újabb alkotását, a Szintes Tinták kertjét, amely Kosztolányi Mostan színes tintákról álmodom című versén alapul írja Vilább Budapest. A virágnyelve fordított irodalmi művek alkotói Orbán Eszter műfordító és Márton László festőművész. A Metaflóra egyszerre fordítói és kertészeti projekt, amely a fordítás új válfaját teremti meg. A nemrég elkészült Kosztolányi kert már a második projektjük. Az első kertfordítást Balatonfüreden a Magyar Fordítóháznak otthont adó Lipták házban találjuk, ezt Kafka Margit Színek és évek című regénye inspirálta. A kertet körbejárva nem csak különböző színek, de különböző térformák és a tájak követik egymást, miközben mindegyik más és más érzelmet vált ki belőlünk. A domb tetején lévő objekt egy hintát idéz, amely a képzelet szabad szárnyalását jeleníti meg. A köveket Márton László ásványi festékkel festette meg, ezek színfolyóként szimbolizálják a vers dinamikáját. A tarka kert egy szürke köves térből nő ki, utalva a vers utolsó sorára, amely a színes álomvilágot a szürke valósággal állítja szembe. A növényválasztásnál az alkotók fontosnak tartották, hogy az itt szereplő növények és virágok túlnyomó többsége szárasság tűrő legyen, így a kezdeti öntözés fokozatosan csökkentető. Kosztolányi versét a kerítés mentén található táblákon több nyelven is elolvashatjuk. A Margit körúton nyílik meg a világ első mindennapi privát fotókkal foglalkozó kulturális központja, az Eidolon Center for Everybody Photography, a mindennapi fotográfia központja jövőre nyílik meg 2027 második felében. Nem csak itthon, de világviszonylatban is hiánypótló kulturális intézmény jön létre. Az új intézmény a Margit körút 8-10 alatt nyílik majd meg, közel 600 négyzetméteren, egy korábbi bankfiók helyén. A kulturális projekt mögött az Eidolon alapítvány áll, ami szorosan együttműködik Budapest főváros második kerület önkormányzatával, valamint az OTP csoporttal. Alapítói Szilágyi Róza Tekla művészettörténész, aki az igazgatói posztot is betölti, valamint Simó György üzletember. Az Eidolon görög eredetű szó képmást, látszatot jelent. A hétköznapi vagy inkább mindennapi fotográfia lényege elsősorban abban rejlik, hogy bár elsőre nem több egy ilyen fotó, mint személyes emlék, ami mások számára jelentéktelen vagy érdektelen, idővel mégis kiderül róla, hogy egy korszakról, annak kultúrájáról és társadalmáról ad árnyalt képet. Ha innen nézzük, kimondottan hiánypótló lesz az intézmény, hiszen hasonlós nincs sehol a világban. Az Eidolon 2023-ban alapították, és azóta lépésről lépésre építette fel önmagát, sőt szerzett magát nevet a szakmai berkekben, például olyan tárlatokkal, mint amilyen a Kápa központba vitt nagyszerű Kereki Sándor kiállítás volt. Különleges évforduló alkalmából jelentkezett új alkotással Kolotkó Mihály. A különleges alkotás Budapest belvárosában a Magyar Nemzeti Bank épületének és a Hold utcának a sarkán kapott helyet. A szobor létezésére egy Facebook bejegyzés hívta fel a figyelmet. Kolotkó korábbi munkái között olyan népszerű figurák szerepelnek, mint a bombába kapaszkodó Vuk, a mása és a medve medvéjének hasán üldögélő Paddington, valamint a kockás fülű nyúl, aki távcsövön keresztül figyeli Pestet. A legújabb alkotás az 1946. augusztus 1-én bevezetett forintnak állít emléket. Az új fizetőeszköz a pengőt váltotta fel, miután Magyarország történelmi léptékű hiperinflációt élt át. Budapest ugyan nem a felhőkarcolók városa, de azért nekünk is vannak szép magas építményeink, amelyek szinte a város minden pontjáról láthatóak. Ezeket gyűjtötte össze a Vilább Budapest. Ilyen például a legmagasabb kémény. Először is tegyünk különbséget épület és építmény között. Nagyon egyszerűen fogalmazva, előbbibe mindenképpen be tudunk menni, az utóbbira nem feltétlenül. Az építmény a nagyobb kategória. Mondhatni, nem minden építmény épület, de minden épület építmény. Budapest legmagasabb építménye ipari jellegű, egészen konkrétan egy kémény. Az Budán a Kunigunda útján található Észak-Budai futóerőmű 1969-ben épült fel, és 77-ben kezdte meg a működését. A kéménye 203 méter magas, érdemes egyszer feljutni a tetejére szétnézni, tökéletes kilátópont. A város legmagasabb építménye után a legmagasabb épületnek kell jönnie, ez pedig egy még viszonylag fiatal monstrum, a MOL Campus a Kopaszigátnál. Van, akit egy óriásira nőtt űrjáró csizmára emlékeztet, míg másoknak meg más merészebb párhuzamai vannak rá. Az biztos, hogy a gyakran csillogó a kivilágított épület minden napszakban és minden irányból jól kivehető. Talán ez is közrejátszik abban, hogy a látványa meg a léte erősen megosztja a közvéleményt, de közben azért már egyre többen megszokják, hogy van ez a 2022-ben átadott 143 méter magas épület. A kémények mellett van még egy olyan építménytípus, amelyikről tudjuk jól, hogy általában magas, ezek az adótornyok. A legmagasabb ilyen típusú és Budapesten található építmény a Széchenyi-hegyi adótorony. 192 méterre nyúlik az égbe, ezzel egyébként ezüst érmes a legmagasabb fővárosi építmények listáján. Az adóépületet és környékét még az 50-es évek második felében alakították ki, maga a torony pedig 1975-ben épült, de ezt megelőzően is volt már ott egy másik, csak persze kisebb, korszerűtlenebb, meg bénább. Akárcsak a legmagasabb adótornyot, úgy a legmagasabb lakóépületet is 1975-ben adták át, ez pedig az újpalotai lakótelep közepén magasodó víztoronyház, ami 10 éven át egészen 1985-ig látta el vízzel az egész környéket. A műemléki védettség alatt álló nagyra nőtt bérház 15 emeletnyi lakás, valamint egy irtózatosan nagy víztartály, aminek a teteje tele van antennákkal, adótornyocskákkal és átjátszó állomásokkal. A pontos méretét ezek miatt nehéz megállapítani, de olyan 70 és 80 méter között van. Különlegessége a 18. emeleti két duplex, vagyis kétszintes műterem lakás, amelynek még terasza is van a második szintjén. A nagyváradtéri Semmelweis egyetemi elméleti tömb a NET toronyháza ránézésre lakóépület jellegű, de nem lakik benne senki, hanem oktatási egyetemi épület, az orvostudomány főhadiszállása, ahogy tetszik. A maga 88 méterével ez számít a 8. kerület legmagasabb épületének. A ház építész tervezője Wagner László volt, az átadására pedig 1978-ban került sor. Az elméleti tömbben irodák, kutatási intézetek, egészségügyi szervezési tanszékek, az idegen nyelvű lektorátus működik, és találhatók még benne oktatási célokat szolgáló előadótermek, laborok, reprezentációs célú közösségi helyiségek. A toronyház lábainál elterülő két emeletes lepényépületben van az aula, a díszterem, két nagyobb előadóterem, pár kisebb szemináriumi terem és iroda, valamint itt működik a hallgatói önkormányzat is. Budapesten összesen 16 közüzemi víztorony működött, néhányat már lebontottak, és csak hármat használunk eredeti funkciójának megfelelően. Az érdekes építményekről a Virav Budapest írt, és vette számba a legnépszerűbbeket, ilyen például a budafoki víztorony. 3000 köbméternyi víztárolására alkalmas Budapest legfiatalabb közüzemi víztornya, amely a Kamara erdei fennsíkon épült, a magasabban fekvő területek számára biztosít állandó nyomást, és a térség állandó vízellátása miatt volt rá szükség. Az építmény 2006 végére lett készen, statikai szempontból bravúros, hiszen kelyhe a megszokottól eltérően nem szimmetrikusan, hanem kisé eltolva ül a törzsön, építésénél pedig egyedülálló technológiai megoldásokat is alkalmaztak. A következő a Népligeti vízmű és víztorony. 1892-ben épült, Kailinger Mihály tervei alapján magassága 35 méter. Talán ez a víztorony segít legjobban emlékezni arra, hogy milyen fontos az életünkben a tiszta, jó minőségű, vezetékes víz, ami tulajdonképpen csak az elmúlt bő 100 évben lett evidens a városainkban. A Népliget víztornya az 1892-es kolera járványt követően épült, hogy a közeli tisztviselő telepet friss vízzel lássa el. Egy aknakút és egy termelési berendezés is tartozik a kívülről leginkább egy ódon várkastély hangulatát idéző épülethez, ami jelenleg már nem eredeti funkciójában működik, de műemléki védettséget élvez. Egy belga cégnek köszönhetően épült meg Újpest egyik legfontosabb jelképe, a jelenleg használaton kívül lévő víztorony. A torony 1912-ben épült Dümmerling Ödön és Mihalik Győző tervezete, magassága 56,8 méter. Eklektikus, historizáló stílusban épült, csinos vaskupoláját esztétikai okokból kapta. 1944-ben a visszavonuló németek majdnem felrobbantották, de az újpesti partizánok rajtaütöttek a nyilas őrségen, és megakadályozták a rombolást. Tettüket ma emléktábla hirdeti az épület oldalán. Az óbudai gázgyár víztornya a következő torony. A jellegzetes épület egy elvarázsolt kastély benyomását kelti, pedig régen Budapest egy része neki köszönhette a fényt, ugyanis itt fejlesztették azt a gázt, amit egykor világításhoz használtak. A gázgyár egykori épületei közül a legmagasabb a víztorony, körülötte kátránytornyok helyezkedtek el. A víztoronyban derített, szűrt dunavizet tároltak, a felső medence mellett a törzsében másik három henger alakú medence volt, egymás alatti szinteken. Az alsó fűtött medencébe a gázgyártás során melléktermékként keletkezett kátrány került. A gázgyár 1910 és 13 között épült, víztornya 56 méter magas. A körülötte található munkás lakóterep szintén mesebeli hangulatot áraszt. A Hilton szálló víztornyához kanyarodunk. Kevesen mondanák meg, hogy az 1254-ben alapított domonkos kolostor és egy klasszicista épület romjain épült Hiltonnak bizony saját víztornya is van, ami az épület mellől is jól látható. A budai várban található szállodának a magassága miatt volt szüksége saját víztoronyra, ehhez pedig az eredetileg a domonkosok számára épült, majd 1945-ben súlyos bombatalálatot szenvedett, Miklós torony kínálta az alapot. Erre épült betonból és üvegből az 1970-es években a viszonylag kicsi, 50 köbméteres víztorony, amit ma már tűzvízitárolónak használnak.

0: szívekkel.
1: Budapest Update. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
2: Augusztus 30-áig látható a Fuga Budapest Építészeti Központban a Magyar Belső Építész Egyesület kiállítása, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a belső építészet jóval több egyszerű berendezésnél. Összetett tervezési folyamat, amely az emberi igényeket, a térhasználatot, a technológiát és a működés logikáját hangolja össze. A látogatók megismerhetik, hogyan formálják a szakmai döntések a színházak, szállodák, szakrális terek vagy akár műemléki épületek belső világát. Az ingyenesen látogatható kiállítást tematikus beszélgetések és szakmai programok egészítik ki. A Fővárosi Állat és Növénykert tette közzé, hogy idén nyáron egy különleges kezdeményezéssel, a rakpartozó programsorozattal teszik színesebbé a fővárosiak mindennapjait. Az intézmény, amely 2026-ban ünnepli fennállásának 160. évfordulóját, augusztus 20-áig minden nap várja az érdeklődőket a Dunaparton. A szervezők minden nap 17:30 és 20 óra között tartanak nyitva, a helyszín pedig a Dunyi, azaz a Dunai nyitott műhely, bár az állatkerti szakemberek viccesen megjegyezték, hogy élő zsiráfokat nem visznek ki a rakpartra, a látogatók így is tartalmas kikapcsolódásra számíthatnak. A kitelepült sátorban az érdeklődők izgalmas játékokon vehetnek részt, miközben érdekes információkat tudhatnak meg az állatvilágról és az intézmény munkájáról. A programok célja, hogy közelebb hozzák az állatkerti élményt a városi környezethez, és a nyári estéken közösségi élményt nyújtsanak a budapestieknek és a turistáknak egyaránt. A vállalkozó kedvű látogatók számára ráadásul nyereményjátékok is színesítik a kínálatot. Naplementét nézni jó, van benne természeti szépség, romantika és valamiféle meditatív nyugalmat is áraszt, energetizál, úgyhogy akár minden nap jól esett testnek és léleknek egyaránt, ha megcsodáljuk a naplementét. Ehhez ajánl a Be Love Budapest pár helyszín, melyek között népszerű helyek épp úgy szerepelnek, mint kevésbé ismert spotok. 10 emberből nagyjából 10-nek a főváros hegye jut az eszébe abban az esetben, ha meghallja azt a szót, hogy naplemente, meg azt, hogy panoráma. Felsétálni a Gellért hegy tetejére már eleve remek program, de aztán felérve letelepedni és rácsodálkozni a páratlan szépségű fővárosra, meg a lenyugvó nap fényeire, az pedig a bónuszok bónusza. Több spot is van a hegytetőn, ahonnan szétnézhetünk. Akik a népszerű helyszíneket szeretik, nekik irány a Citadella, akik viszont elbújnának kicsit, ők a Filozófusok kertjét szírozzák meg. Az óbudai partszakasz ugyan nem magaslati vidék, mégis tökéletes helyszín naplementés spottingra, és ezt még azok közül is csak kevesen tudják, akik sokat járnak erre. A Duna ezen a részen észak-déli irányban halad, a part pedig a nyugati oldalon húzódik, így nem csak láthatjuk a lenyugvó napot, hanem az még csodás fényekben is vonja a partot, a vizet. Ráadásul itt sok olyan hely található, ahonnan akár még egy kényelmes nyugágyból is legeltethetjük a szemünket a természete meg különleges szépségé. Az egyre népszerűbb helyszínek közé tartozik az új budai Kopaszigát és környéke, a Budapart, ahonnan szintén megcsodálható a naplemente. Persze nem minden pontjáról ugyanolyan jól. A legjobb, legalkalmasabb terület a gát, melynek a végére kisétálunk, letelepszünk, és már csak nézni kell. A 17. kerület, vagyis Rákosmente legmagasabb pontja a következő állomás, de ez egy nagyobb terület, és ezen belül, ahonnan a legkiválóbban szemrevételezhető a naplemente, az a Rákoskerthez közel fekvő Strázsahegyi Panorámapark. Ide fel a Strázsahegyi dűlőn át vezet az út. Előttünk a reptér területen, ami azért is jó, mert így nincs semmi előttünk, ami kitakarná a látványt. Óbudán a Rókahegyi kőfejtő csúcsára is érdemes felcaplatni, ha panorámát és naplementét is szeretnénk látni. Sőt, végül is a kőfejtő egyik legfőbb vonzereje abban áll, hogy a magas sziklafalakról és teraszokról csodálatos kiáltás nyílik. A gyönyörű látvány megér egy kis kirándulást, egy kis fáradozást.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Szemét.
4: Levittem.
3: Villany.
4: Befizettem.
3: Klíma.
4: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
3: Hol?
4: kaisai.hu.
5: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Reklám hangzott el.
6: Marad a kellemes nyári idő, a korábban becsültnél jóval többe kerül az iráni háború az Egyesült Államoknak. Terjed az erdőtűz Franciaország délkeleti részén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Az országgyűlés tegnap megszavazta az iskolakezdési támogatás bevezetését. 100 000 forintnyi juttatást kapnak mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, valamint az egyszülős családok. A képviselők döntöttek az új közmédia alapjait lefektető javaslatról is. Elhalasztották ugyanakkor az országos közlekedés szervező és a gördülő állomány kezelő társaság létrehozásáról szóló előterjesztés zárószavazását. Benyújtották a vármegyéket megyékre a főispánokat kormány megbízottra átnevező törvényjavaslatot. A módosítások célja, hogy egységes, közérthető és korszerű legyen a fogalomhasználat az ügyintézés és szabályozás során. A névváltozás nem érinti a területi közigazgatás feladat és hatásköreit. A módosítás október 1-én lép hatályba. Bóka János lett a Fidesz parlamenti frakció vezetője. A politikus közölte, támogatják a magyar emberek érdekeit szolgáló kormányzati kezdeményezéseket, az általuk önkényesnek tartott döntésekkel szemben pedig minden békés és törvényes eszközzel fellépnek. Már több mint 37 milliárd dollárt költött az Egyesült Államok az Irán elleni háborúra. Az összeg jócskán meghaladja a korábban becsült 29 milliárd dollárt. A védelmi miniszter szenátusi meghallgatásán azt mondta, hogy a költségek a következő hónapokban tovább emelkedhetnek. Egyúttal jelezte, hogy a kormányzat a kongresszus jóváhagyását kéri majd a 67 milliárd dolláros kiegészítő védelmi kiadáshoz. Betiltják a közösségi média használatát a 15 év alatti fiataloknak Franciaországban. A platformoknak olyan rendszereket kell bevezetniük, amelyekkel hatékonyan ellenőrizhető a felhasználó életkora. Az intézkedés célja a fiatalok egészségének védelme. A szabályozás szeptembertől lép életbe. A módosítással emellett a középiskolákra is kiterjesztették a mobiltelefonok használatának tilalmát. Terjed az erdőtűz Franciaország délkeleti részén. A lángok 3 települést fenyegetnek vármegyében. Csak nem 400 embert kellett kimenekíteni, 2300 háztartás áram nélkül maradt. Idén a szárazság és a hőhullámok miatt a szokásosnál korábban kezdődött az erdőtüzek sorozata. Az év eleje óta 40 ezer hektár égett le, ami már most nagyobb területet jelent, mint tavaly egész évben. Napos, gomoly felhős idő lesz, főként keleten lehet néhány zápor, zivatar. A szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 22-27, késő este 14-21 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 24, a Tisza tó 26 fokos. Kissé szeles, kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
3: A műsor mai vendége Somoskői Rita, a Style Mentor alapítója, coach és stylist, akivel a 2026-os, azaz idei tavaszi-nyári trendekről beszélgetünk, színekről, formákról, kiegészítőkről és a divatban megtalált önazonosságról. Már is kezdünk.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: mondhat Manna FM.
1: Minden hétköznap reggel 8-tól.
0: Manna FM.
2: A műsor vendége ma Somoskői Rita, stylist és coach, a Style Mentor alapítója, akivel a 2026-os tavaszi nyári trendekről, kiegészítőkről, színekről, fazonokról beszélgetünk, és nyilván az önazonosságról is, mert hogy nem elég csak divatos ruhákat vásárolni és hordani. Szia Rita, köszönöm, hogy ránk érsz.
3: Szia, Petra.
2: Most meg is fordítom a történetet. Kezdjük azzal, hogy az önazonosság hol kezdődik és hol végződik a divat. Van-e a kettőnek? Nyilván van, de ha igen, akkor hol? És milyen típusú meccéspontja? Hol tudjuk megtalálni önmagunkat a divatban?
3: Nagyon jó kérdés egyébként, és szinte mindig ezzel kezdem a klienseimnél, amikor elkezdtünk közösen együtt dolgozni. Általában akkor fordulnak hozzám, mikor ezek a nagy tízes, tudod, hogy 20-ból 30-ban, 40-ből 50-be, és vagy szerepel változás, gyerek jön a családba, vagy pont vissza kell menni dolgozni. És általában azt tapasztaltam, én 20 éven keresztül dolgoztam női vállalkozókkal, vállalkozásfejlesztéssel, coaching folyamatokban, hogy egyszerűen a sikernek a személyes stílus egy rendkívül fontos összetevője. És talán ez ilyen közhelyesen hangzik, de úgy tudom ezt lefordítani, hogy a harmónia, a hitelesség, a bizalom elképesztő fontos abban például, hogy egy első benyomás hogyan alakul ki rólunk. És egyszerűen csak elkezdtem azt tanítani, és így alakult ki az egész Style Mentor módszer, hogy gyakorlatilag ezt a kommunikációs eszközt, ami a külsőnk, ami a megjelenésünk, ezt tulajdonképpen hogyan lehet beépíteni a mindennapokban, és azt tapasztaltam, hogy általában az önértékelés, önazonosság és az önkifejezés problémáiba szokott ütközni az, hogy valaki megtalálja az egyéni stílusát, úgyhogy mindig innét kell kezdeni, én azt gondolom, hogy ez egy belülről kifelé építkezős dolog, úgyhogy ez a kiinduló pont.
2: Nagyon fontos ezzel kapcsolatban az is, hogy ez már azt feltételezi, hogy ismerjük önmagunkat valamennyire. Mi van akkor, hogyha valaki a személyiség fejlődésének egy olyan pontján van, amikor még csak ismerkedik önmagával, vagy az új önmagával, hiszen egyszer csak észreveszem, hogy ez már nem jó rám, ez már annyira nem tetszik.
3: Bizony, igen, általában úgy szoktam egyébként kezdeni, hogy minden problémát három megközelítésben lehet, vagy háromféle módon lehet kezelni az én véleményem szerint. Van egy szellemi, egy lelki,

0: albumot, és egész egyszerűen nézzék meg, hogy milyen képeket válogatnak össze. Édes mindegy, hogy milyen életkorú, milyen testalkatú hölgyek vagy férfiak esetleg, amiket kiválogatnak, de hogy kezdjék el nézni, hogy mit tetszik nekik, és egyszerűen talán egy kicsit külső szemmel vizsgálni, hogy milyen irányba mozdul el. Ugyanis általában ez külön működik, tehát nekem már általában kialakult egy én képem, hogy olyan változik ez a dolog, amit én magamra gondolok, de lehet, hogy még meg sem tudom fogalmazni. Tudod? Tehát, hogy egyszerűen így én azt látom, hogy már nem vagyok önazonos, hogy amit kívülről látnak rólam, az már nem az, amit én magamról gondolok, és ennek az összehangolása szerintem a legfontosabb feladat. És amit kérdeztél, de is az önértékelés, hát rengeteg technika van erre, ugye meg lehet keresni szakembereket, könyvek, YouTube csatornák, podcastek állnak rendelkezésre. Én azt gondolom, hogy mindenképpen ezen dolgozni kell, de hogyha párhuzamosan szeretném a lelkirészt is hozzáállítani, ugye az önazonosság kérdését, akkor végül is azt gondolom, hogy az, hogy én örömet találjak, akár a külsőmben, akár abban, ahogy öltözködöm, és egyszerűen megjelenjen az a ragyogás, amitől egy nő önazonos, az végül is tényleg onnan indul, hogy én belülről tudom, hogy ki vagyok. Úgyhogy nem lehet megspórolni, én azt gondolom, hogy ezután jön csak a következő szint.
1: A műsor vendégem a Somoskői Rita, a Style Mentor alapítója, stylist és coach, akivel nem csak a 26-os tavaszi-nyári trendekről, de az önazonosságról és a divatban önmagunk megtalálásáról, vagy a divathoz és önmagunkhoz való úton való találkozásról is beszélgetünk, hamarosan folytatjuk.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: A műsor vendége Somoskői Rita, a Style Mentor alapítója, stylist és coach, akivel a 2026-os tavaszi-nyári divatról, színekről, trendekről, kiegészítőkről, fazonokról fogunk beszélgetni, de természetesen nem maradhat ki az, ami Rita fő profilja, önmagunk megtalálása a divatban, pontosabban a divat magunkhoz igazítása. Talán így fogalmaznék, hogyan tudjuk a mostani tavaszi-nyári divatot magunkhoz igazítani, mivel kell tisztában lennünk hozzá?
2: Igen, én azt gondolom, hogy azt kell legelőször is tisztelni magunkban, hogy a stílus és a divat az két teljesen különböző felület. És ugye beszélgettünk erről az előzőekben, hogy az önkifejezést hogyan tudjuk bevinni mindennapjainkba. Én azt gondolom, hogy a fizikai síkon az önismeret, az információ és a tudatosság, ez a három dolog, amit tulajdonképpen elvisz minket ide. És itt tudsz valójában viszonyulni ahhoz, hogy a trendek, ugye, ami rendkívül gyorsan változnak, és a divat, ami egy ipar, az tulajdonképpen a stílusban hogyan lehet integrálni. Most lefordítva ez úgy néz ki, hogy minden nyáron, minden ősszel ugye automatikusan, hogy lekerülnek a téli kabátok, és elkezdünk a jó időbe lemenni, mindenki vágyik arra, hogy picikét megújuljon. Nyilván ez nem erről szól, hogy mindent lecseréljünk, de hogy van egy igény az embernek arra, hogy trendeket lássa. És nekem is voltak időszakok, mikor ez fontos volt, volt, amikor kevésbé volt fontos, de úgy tudok ebben melyik nap segíteni, hogy mindig azt néztem meg, hogy hordható ez a trend, és hogy hosszú távon a gardróbomnak a része tud elenni, tudod? Tehát, hogy tudom-e kombinálni a meglepőkkel. És hát nem akarok most itt erre kitérni, ez egy másik téma, hogy az alapruhatár mennyire fontos, de az a lényeg, hogy amikor nem fontos ez az egész kérdés nekem annyira, és nem központi kérdés, akkor én általában alapdarabokat keresek. Tehát, hogy jönnek a trendek, mindig, mint én most divat lesz a fekete szoknya mondjuk, és nekem nagyon hiányzik egy fekete szoknya, akkor tudom, hogy én most idén ezt meg fogom tudni venni. Uh-huh. Amikor meg kicsit jobban lubickolok ebbe a témába, akkor meg konkrétan megveszem azt, ami mostani trendeknek megfelel. Tehát tulajdonképpen így tudjuk azt nézni, hogy mit keresünk. Tudod, tehát egyszerűen hosszú távon az alapruhatárunkat építjük éppen idén, vagy pedig szeretnénk beemelni olyan dolgokat, ami már a meglévő ruhatárommal kombinálható.
1: Az a nyugodtság és az a magabiztosság, ami a hangodból sugárzik, azt nem lehet leválasztani szerintem a hitről, úgyhogy szeretném, hogyha egy kicsit ezt az oldalát is megmutatnánk a témának, mert az, aki hitben jár, vagy akinek van egy kicsit erőteljesebb hite már mondjuk a saját útján a kezdetekhez képest, biztos, hogy magával is sokkal jobban van, és másképp áll hozzá a látszódni akarok témakörhöz is. Értesz, mire gondolok?
2: Abszolút, igen. Az előző témában beszélgettünk az önértékelés kérdésről. Én ugye a világból jövök, nyilván, hogy évtizedeket töltöttem el ezen a területen, és az önsegítő technikák érdekes módon, amit a világban rendelkezésre állnak arra, hogy valaki kicsit képbe kerüljön magával, és jobban tudja, hogy merről, hova tart, és mik a céljai, ezek egy ideig segítettek csak, és egy idő után úgy éreztem, hogy eszköztelen vagyok. És valójában arra kellett rájöjjek, én a saját megtérési és hitre jutási folyamatom kapcsán, hogy valójában az, hogy én egy Isten által teremtett lény vagyok az ő hasonlatosságára, aki tud válaszolni tulajdonképpen az ő szeretetére, ebben tudom definiálni az én önmagamat, vagy az én identitásomat, és az, hogy mit teszek, és mit hozok létre, annak semmi köze nincs ehhez. És valójában azt gondolom, hogy a legnagyobb váltás ez volt, mikor az ember belátja, hogy egy szeretett és elfogadott lény, és hogy ezért semmit nem tud tenni pluszban. Egyszerűen innentől kezdve ez a megfelelési kényszer, akár az embereknek, akár az Istennek, akár a világnak, ez egy kicsit tompul. Nem mondom, hogy megszületett emberek vagyunk, de hogy kicsit többet vagyok abban, hogy egyszerűen csak így ülök a Jóisten tenyerén, és így élvezem azt, aki vagyok. És valójában azt gondolom, hogy ha ez lesz az identitásunk alapja, akkor innentől kezdve fel tud épülni az a fajta ragyogás, ami egy hívőnől látszik szerintem azáltal, hogy önazonos, hogy egyszerűen tudja, hogy mi az alapja az életének, és erre rá tud épülni az, hogy hogyan tud ezt integrálódni a világban.
1: Még egy mondat ezzel kapcsolatban, nagyon sokszor hallani olyasmit, olyan gondolatokat, olyan vélekedést, hogy aki hitben járó nő, ő mindig egy kicsit zártabban öltözködik. Mi ebből az igaz?
2: Én nagyon más gondolok erről. Én azt gondolom, hogy Isten a gyönyörűségére teremtett a nőt, és a férje örömére, ha mondhatok ilyet, vagy a társa örömére, és nyilván, hogyha egyedülálló egy hölgy, ezt akkor is tökéletesen meg lehet élni. Én azt gondolom, vagy azt tapasztalom, hogy Isten egy elképesztő, színes, hihetetlen, kreatív, és nagyon gazdag valaki. És hogy ezt tulajdonképpen visszatükrözni, hogy is mondjam neked, ezt egyszerűen örömben lehet, és azt én megélem, hogy ő teremtett és ilyenné teremtett, az tulajdonképpen egy ünnepe annak, hogy én ünneplem, hogy nő vagyok. És oké, vannak elvárások, nyilván egy gyülekezetben, egy templomban az ember úgy megy, ahova oda illik, de az egy egészen más felülete ennek. Tehát tulajdonképpen azt, hogy én megélem és szabad vagyok ebben az örömben, és kifejezem azt, aki vagyok, az tulajdonképpen szerintem egyszerűen egy dicsőítő folyamat, ha mondhatok ilyet.
1: Megünnepelni a létezést és annak a külsejét tulajdonképpen. Igen. Somoskői Rita, a Style Mentor alapítója, stylist és coacha mai vendége a műsornak, akivel stílusról, önazonosságról, a divat magam részén, magamhoz való leginkább passzoló részének a megtalálásáról, a kettő találkozásáról is beszélgetünk, és hát nyilván a 2026-os tavaszi-nyári trendekről, amikre rá is térünk, nem sokára folytatjuk.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
3: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online. És applikáció.

0: ma délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Somoskai Rita stylist, a Style Mentor alapítója, a műsor mai vendége. Beszélgettünk hitről, beszélgettünk külsőről, beszélgettünk az önmagunkra tekintésről, a személyiségfejlődésről, és tettük mindezt az öltözködés, illetve a divat aspektusából, és most akkor jön az, amit már megígértünk, a 2026-os tavaszi nyári trendek, színek, fazonok, kiegészítők. Mire ügyeljünk a választásnál?
2: Igen, ez egy nagyon hosszú téma, mert egy nagyon érdekes változás van a divatban, és igyekszem összefoglalni, csak ilyen slágvortosan tudod egyesével, hogy kérdez, hosszú idő óta hangoztatjuk ezt, hogy ugye légy önmagad, és nagyon haragudtunk erre, hogy mindenki már ilyen tucatáru kezd lenni tulajdonképpen a divat világában, vagy ha megnézel a közösségi média oldalakon, egyszerűen ugyanazok a stílus elemek mindenhol látszanak, és lassan kezd eltűnni a személyiség. És gyakorlatilag ezt olyan régóta mondom, hogy ez nincs így jól, hogy úgy tűnik, hogy lassan kezd ez a változás megszületni, úgyhogy ami számomra nagyon örömteli, hogy az önazonosság lett a kulcs szó, és a kényelem divatba jött, képzeld. De ez egy ilyen nagyon-nagyon jó új dolog, ez egy trend nyilván, ami éveken keresztül szépen majd meg fogja teremni a kis gyümölcseit, de lényeg az, hogy a kényelmes, laza, de jól szabott ruhák vannak jelen az eleganciában is, és a hordható, stílusos, de praktikus ruhák jelennek meg a kifutókon. Tehát, hogy ez jellemzi alapvetően a trendeket. Na most, ha össze kéne foglaljam, akkor három fő irányvonalat látok most a tavaszi-nyári trendekben 2026-ban. Az egyik a klasszikus, de lazább elegancia, amivel beszéltünk. A másik a lágy nőiesség, ami majd még picit kitérek rá, hogy ez mit jelent. És a harmadik pedig, amit nagyon szeretek, ez a kényelmes, sivatagi luxus. Így fogalmazzák meg tulajdonképpen az inspirációját ennek a témának. Úgyhogy végül is erre épülnek föl az idei trendek. A kulcsinek pedig nagyon, szintén nagyon jól használható színek, ez a natur meleg tört fehéret határozta meg a ponton intézet az idei évnek a fő színévé, ami tulajdonképpen egy ilyen alapot jelent arra, hogy szinte bármit fel tudj venni, ami erről beszélek pár szót, és a vajsárga még, ami nekem egy nagy-nagy kedvencem. És ami az érdekes, képzeld, hogy a trendek keverése és kombinálása a saját személyiségedhez igazodva tulajdonképpen ez most a jelmondata mindennek, úgyhogy úgy variálsz, ahogy akarsz ezek között, és ezáltal tud újra az egyéniség megjelenni. Úgyhogy gyorsan végigszaladok ezeken a trendeken, hogy mégis mi ez. Az egyik ilyen, amit már nagyon régóta hordunk és szeretünk, ez a utility stílus, ami a kargónacik, zsebes dzsekik, szoknyák, övek, mindenféle kisvakonnacik, tehát hogy minden olyan,
1: a legkényelmesebb laza.
2: Így van, ebben nyáron csak belebújsz és tudsz rohanni. Ugye itt a rétegzés mindig érdekes, a homok, krémszínek, karamellek, barnák, kekik, ezek most lebegő anyagokkal, lemvásznakkal, amit már évek óta megint csak nagyon szeretünk, jelennek meg, és ez a barel nadrág, vagy hordóformájú nadrág, amit már nézegetünk egy ideje, ez most idén még hangsúlyosabb, tehát a bő nacikat hordjuk már évek óta, de ez most egy picikét átmegy ilyen törökbugyi hárem nadrág, barel nadrág stílusba, úgyhogy ezekkel barátkozunk most idén. A másik ilyen fővonal ez a nőies, de nem kihívó, hanem ez a lágy nőies, tehát, hogy az anyagokkal, a formákkal játszanak, a sziluettekkel, tehát inkább ez a görög istennő irányában megy el, hogyha képet akarok ehhez társítani, és nem a testiesség kiemelése, hanem tulajdonképpen a nagy volumenek, horgolt kötött anyagok, csipkék, 3D dekorok, áttetsző tüllök, és érdekes módon ebben mégis egy ilyen szabadság van, tehát kicsit, nem is tudom, hogy mondjam neked, tehát nem egy ilyen húsúlyos nőies, hanem inkább egy ilyen tündérlány irányban mennek ezek a dolgok. Nagyon szépen lehet ezeket hordani, aki szereti ezt a stílust. És ami még érdekes, ez az aszimmetrikus szabások. Tulajdonképpen ruháknál, szoknyáknál, fősöknél ez abszolút megjelenik. Aki a minimalistább darabokat szereti, akkor ezzel van ez most megbolondítva egy picikét. És ami még érdekes, hogy a 80-as évek még mindig jelen van, tehát ez kikerülhetetlen. Úgyhogy...
1: annak nem mindenki örül, mert azért voltak csúnya dolgok.
2: Hát figyelj, szerintem válogatni kell benne, de a lényeg az, hogy a peplum szabású topok, a balon szoknyák, az érdekes új megoldások, tehát puffos, váltömött, húzott, nem tudom micsodák, akkor talán emlékszel még ezekről a sújtásos katonai dzsekikre.
1: Ó, persze.
2: Ezek. És amit nem tudunk kihagyni, hogy a film és popkultúra mindig óriási hatása van a divatra, tehát a üvöltőszelek és a Bridgerton filmek, ezek mindig-mindig megjelennek, úgyhogy ezekkel érdemes így számolni, és még egy utolsó dolog, hogy a minimalizmus helyett kezd megjelenni a maximalizmus, ami egyszerűen nem azt jelenti, hogy aggass mindent magadra, mint egy papagáj, hanem pontosan ennek az önkifejezésnek, a statement bizsuknak, és minden olyannak a felvétele, akár mintákat tudunk keverni, stílusokat tudunk keverni, egyszerűen ahogy jól esik. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez most a fővonal.
1: Egy nagyon fontos kérdés. Amennyire oda kellett volna figyelni a csőnadrágokkal, a jeggingszekkel, ugyanúgy oda kell figyelni ezekkel a barrel szabású mom jeansekkel és a bő nadrágokkal, a bővülő szárú, trapéz szárú, nagyon budgyos baggy farmerokkal, baggy nadrágokkal, mert nem mindenkinek áll jól, plusz én elhiszem, hogy az oversize a divat, de egy nagyobb darab hölgynél egy baggy nadrág és egy oversize pulóver,
2: Hát igen, ez egy nagyon fontos kérdés. Alapvetően kétféle választ tudok ráadni. Az egyik az az, hogy esztetikai szempontból ugye azt tanítjuk klasszikusan, hogy ha bő nadrág van rajtad alul, vagy bő alj van rajtad, akkor fölül egy kicsit szűkebb vagy testkövető, nem cuppanós, de a test alakját követő felső legyen rajtad. Ha fordítva, tehát hogyha a slim gatyó van, vagy a bármilyen jeggings, akkor meg nyilván fölül kell volument adni a testnek, így vannak rendben az arányok. A másik ilyen kérdés, hogy a derékvonal hol van. Ugye egy baggy nadrágnál akkor lövünk mellé, ha tulajdonképpen ilyen sátort aggatunk magunkra, és takargatjuk azt, amink van. Azt szoktuk mondani, hogy ha egy kicsit erőteljesebb testalkatunk van, akkor egész egyszerűen muszáj megmutatni a derekunkat, muszáj megmutatni, hogy van csípőnk, hiszen a homokóra alkat mindig az, amit szeretnénk létrehozni. Úgyhogy válaszolva a kérdésedre, hogyha nézzük ezt a nagyon önmegvalósító, kreatív, önfelett, önkifejezett divatot, ami most jön, akkor azt teszel valamit akarsz, de hogy ha rám hallgat, és szeretnél jól érezni magad abban, hogy esztetikus vagy harmonikus a megjelenésed, akkor mindig arra kell figyelni, hogy ezek a nadrágok csípőben és derékban illeszkedjenek. Tehát, hogyha magasabb derekú a nadrág, ne álljon el, tehát ne egy ilyen pálazzó gatya stílusú legyen, ami egész föntről indul, és rakások vannak elől benne, hanem ha egy nadrág csípőben és a popsim szépen illeszkedik, és valahol a fenék alatt elindul bővülni, akkor tulajdonképpen megmutatja az alakodat, és látszik, hogy van derekad, van csípőd, úgyhogy szerintem az a lényeg, hogy hangsúlyozzuk azt, amink van, tudod, és akkor nem tud mellé lőni. Általában ezeknek a nadrágoknak kisebb cipőket kell fölvenni, ha súlyos, vaskos, vastag talpú cipőt hordunk hozzájuk, az egész ilyen, hogy is mondják, ezt nehéz lesz alul, tehát hogy a légiességet ezzel valahogy vissza kell adni az alakulnak, és általában feltűröd az ingujjat, a kabátujjat, bármit, a női csukló és alkar mindig kecses. És azzal megint rá tudsz tenni egy lapáttal arra, hogy ellensúlyozd ezt a bőségét. Úgyhogy ezt tudom mondani, hogy derékvonal, csukló és alul valami finomabb dolog, és onnantól kezdve nem lesz súlyos az egész megjelenés.
1: Rita, köszönjük szépen, hogy velünk voltál. Nyáron még fogunk találkozni Somoskői Ritával, hiszen a stranddivatot is át kell majd beszéljük. És természetesen érdemes lesz figyelni, hiszen az urakról is szó lesz majd. Somoskői Rita, Style Mentor alapítója, stylist és coach volt a műsor mai vendége. Köszönjük szépen az idődet.
2: Köszönöm.

0: A Manna délelőtt vendégét a 98.6 Manna FM-en ma Juhász Viki minősített arcjóga oktató, akivel nem meglepő módon az arcjógáról fogunk beszélni, annak a jótékony hatásáról, hiszen most már egyre többször és egyre több helyen találkozhatunk ezzel. Hogyan hat, mire kell odafigyelni, miért fontos, hogyan segít, nem csak a hölgyeknek, de a férfiaknak is. A hírek után kezdünk is.
1: Cross GPS
2: a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
3: Fajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
2: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
4: Mi az a korallfehéredés? A korallzátonyok sokak fejében színes, nyüzsgő víz alatti városok. Valójában azok is. Rengeteg halfajnak, gerinctelennek és más élőlénynek adnak otthont. De ezek az ökoszisztémák nagyon érzékenyek. A korallok különleges együttélésben élnek apró algákkal. Ezek az algák táplálékot biztosítanak a korallnak, cserébe védett élőhelyet kapnak. Amikor azonban a tengervíz túl meleg, ez az együttélés felborulhat. A korall kilöki magából az algákat, elveszíti színét és kifehéredik. Innen a név korallfehéredés. A fehéredés nem mindig jelent azonnali pusztulást. Ha a stressz rövid ideig tart, a korall képes lehet regenerálódni. De ha a meleg sokáig fennáll, vagy gyakran ismétlődik, a korall elpusztulhat. A tudományos szervezetek szerint a tengerek melegedése miatt a tömeges fehéredési események gyakoribbá váltak. Miért érdekeljen minket mindez? Mert a korallzátonyok nem csak szépek. Védik a partokat a hullámzástól, élőhelyet adnak, halászatot és turizmust tartanak fenn. A korallok állapota olyan, mint egy figyelmeztető lámpa a bolygó műszerfalán. Ha villog, érdemes odafigyelni.
2: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életörömzene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
1: Köszönjük!
5: Reklám hangzott el.
6: Marad a kellemes nyári idő, a korábban becsültnél jóval többe kerül az iráni háború az Egyesült Államoknak. Terjed az erdőtűz Franciaország délkeleti részén. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Az országgyűlés tegnap megszavazta az iskolakezdési támogatás bevezetését. 100 000 forintnyi juttatást kapnak mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, valamint az egyszülős családok. A képviselők döntöttek az új közmédia alapjait lefektető javaslatról is. Elhalasztották ugyanakkor az országos közlekedés szervező és a gördülő állomány kezelő társaság létrehozásáról szóló előterjesztés zárószavazását. Benyújtották a vármegyéket, megyékre a főispánokat kormány megbízottra átnevező törvényjavaslatot. A módosítások célja, hogy egységes, közérthető és korszerű legyen a fogalomhasználat az ügyintézés és szabályozás során. A névváltozás nem érinti a területi közigazgatás feladat és hatásköreit. A módosítás október 1-én lép hatályba. Bóka János lett a Fidesz parlamenti frakció vezetője. A politikus közölte, támogatják a magyar emberek érdekeit szolgáló kormányzati kezdeményezéseket, az általuk önkényesnek tartott döntésekkel szemben pedig minden békés és törvényes eszközzel fellépnek. Már több mint 37 milliárd dollárt költött az Egyesült Államok az Irán elleni háborúra. Az összeg jócskán meghaladja a korábban becsült 29 milliárd dollárt. A védelmi miniszter szenátusi meghallgatásán azt mondta, hogy a költségek a következő hónapokban tovább emelkedhetnek. Egyúttal jelezte, hogy a kormányzat a kongresszus jóváhagyását kéri majd a 67 milliárd dolláros kiegészítő védelmi kiadáshoz. Betiltják a közösségi média használatát a 15 év alatti fiataloknak Franciaországban. A platformoknak olyan rendszereket kell bevezetniük, amelyekkel hatékonyan ellenőrizhető a felhasználó életkora. Az intézkedés célja a fiatalok egészségének védelme. A szabályozás szeptembertől lép életbe. A módosítással emellett a középiskolákra is kiterjesztették a mobiltelefonok használatának tilalmát. Terjed az erdőtűz Franciaország délkeleti részén. A lángok három települést fenyegetnek vármegyében. Csak nem 400 embert kellett kimenekíteni, 2300 háztartás áram nélkül maradt. Idén a szárazság és a hőhullámok miatt a szokásosnál korábban kezdődött az erdőtűzek sorozata. Az év eleje óta 40 ezer hektár égett le, ami már most nagyobb területet jelent, mint tavaly egész évben. Napos, gomoly felhős idő lesz, főként keleten lehet néhány zápor, zivatar. A szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 22-27, késő este 14-21 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 24, a Tisza tó 26 fokos. Kissé szeles, kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: A Manna délelőtt vendége ma Juhász Viki minősített arcjoga oktató, akivel nem meglepő módon az arcjogáról beszélgetünk, a hatásáról, a fontosságáról, arról, hogy preventíven mi mindent tud segíteni, mi mindenben tud segíteni nekünk, már is kezdünk.
2: Élet, öröm, zene, ez a Manna.

0: 88.6 Manna FM.
1: Minden hétköznap reggel 8-tól.
0: Manna FM.
2: A műsor mai vendége Juhász Viki, minősített arcjóga oktató, úgyhogy hát ebből aztán egyértelműen kiderül, hogy az arcjógáról fogunk beszélgetni, amiről most már egyre több helyen lehet látni, kis videókat hallani róla, hogy mi mindenben segít, hogy nem kell botox, hogy nem kell arckezelés, hogyha odafigyelünk, és tényleg alkalmazzuk, azt hiszem, hogy talán napi szinten. Na de mi igaz ebből? Miért fontos az arcjóga? Miért hívjuk egyáltalán jógának ezeket a gyakorlatokat? Erről is beszélgetünk. Szia Viki, köszönöm, hogy ránk érsz.
3: Szia, sziasztok, én is köszöntök mindenkit.
2: Na kezdjük először is azzal, hogy az arcjóga mióta létezik, vagy mióta foglalkoznak ezzel, és hogyan lesz valaki minősített arcjóga oktató? Miért kezdtél el ezzel foglalkozni?
3: Hát igazából az arcjóga az ugye nagyon régre vezethető vissza. Uh-huh. Nekem igazából maga ez az egész jóga világ, ez onnantól vált érdekessé, hogy én régen versenytáncoltam, aztán megszülettek az én drága kisfiaim, akik most már kamaszok, és hát utána már nem térhettem ehhez vissza, és kellett valamit választanom, és egyébként ekkor lépett be az életembe a jóga, és mindenki utána megkérdezte, hogy na, mivel tudtam lefogyni, és mondtam, hogy jógával, és hát akkoriban még mindenki így a jógáról azt hitte, hogy na, akkor üldögélünk, feltett kézzel, keresztbe tett lábbal, és ennyi, és mindenkinek mondtam, hogy hát oké, akkor csináljunk együtt végig egy rendes jóga órát, hogy akkor az mennyire megerőltető, és úgy voltam vele, hogy ha a testemmel el tudtam érni azokat a változásokat, amiket teljesen validegen emberek észrevettek, akkor ezt miért ne tehetném meg ugyanígy az arcommal. És akkoriban kezdtek ugye előjönni ezek az arcjogás videók. Fumiko Takacunak a neve szerintem nagyon sok embernek ismerős lehet, de az arca biztos ismerős lesz, hogyha esetleg rákeresnek. És őtőle láttam először arcjogás videókat, és nagyon-nagyon megtetszett. Aztán később, amikor ezzel már komolyabban kezdtem el foglalkozni, akkor úgy gondoltam, hogy kitől mástól tanulhatnám ezt meg, mint tőlem. Úgyhogy nagyon boldog voltam, amikor megláttam, hogy ő nemzetközi tanárképzést is indít, és ezt a tanfolyamot végeztem el, úgyhogy én hitelesített arcjóga oktató vagyok, szóval nem csak így önhatalmulag nevezem így magamat. És egyébként, hogy ez miért is nagyon fontos számomra, hogy valaki tényleg jó helyről tanulja, illetve ugye, amit te is mondtál, hogy rengeteg ingyenes videó van fent az interneten. Amikor én legelőször az első rendes testes jóga edzésemet végigcsináltam, akkor én is szépen felmentem a YouTube-ra, és elővettem egy videót, és sikerült úgy meghúzni a derekamat, hogy körülbelül egy hónapig alig bírtam mozogni. És akkor itt döntöttem el, hogy úristen, akkor ez lehet, hogy nem ilyen, hogy na, akkor én most nekiállok egy teljesen új dolognak, és akkor így az internetről megtanulom. És ez egyébként nagyon sokszor visszaköszön a mai napig is, amikor jönnek hozzám, vagy milyen csoportos órát tartok, és mondják, hogy ó, hát én már arcjógázom, mert hogy nézem ezeket a videókat, és akkor így bemutatnak egy-két mozdulatot, és akkor, szóval, hogy így mindig kiderül, hogy igenis itt is nagyon fontos, hogy csinálja, tehát, hogy ez nem csak ennyi, hogy na, akkor az ingyenes videókból mindent meg lehet tanulni. Nyilván, hogyha valakinek már van egy alapja, vagy elvégzett már, vagy volt olyan személyes órákon, vagy online órákon, ahol bizonyos alapvetéseket, alapvető technikákat, mire kell odafigyelni, hogyan csináljuk jól az arcjogát megtanulta, akkor nem mondom, hogy utána nem lehet már ingyenes videókból is jópofa gyakorlatokat elsajátítani, de szerintem, hogyha valaki ezt teljesen ismeretlenül most kezdi el, akkor érdemes ebbe egy kis időt, energiát, nyilván ezeknek a díját is belefektetni, mert nagyon fontos az, hogy jól csináljuk, hogy hatékony legyen.
2: A műsor vendége Juhász Viki, minősített arcjóga oktató, és hát akkor nyilván így egyértelmű, hogy az arcjógáról, annak a fontosságáról beszélünk, és arról, hogy hogyan tud segíteni ez abban. Nem is azt mondom, hogy az öregedés gátlásban, de hogy túl

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: A műsor vendége Juhász Viki, minősített arcjoga oktató. Az arcjogáról beszélgetünk ma, és ott tettük le a fonalat, hogy én legalábbis azt állítottam, hogy ugye a mély izomgyakorlatok, mint ahogy egyébként a jogában is ez a lényeg, hogy olyan izmokat, olyan belső részeket mozgat meg, amiről idézőjelben úgy mondom, vagy úgy szoktuk mondani pestésen, hogy nem is tudjuk, hogy egyáltalán van. Olyan részek szoktak izomlázban lenni, olyan részek szoktak elkezdeni erősödni, és egy nyilván nagyon jót tesz a léleknek is. Hogyan ültethető át mindez, amit én most állítok, az arcjogára?
2: Én mindig azt a példát szoktam erre felhozni, hogy amikor lezuhanyzunk és bekenjük magunkat testápolóval, akkor nem várjuk el azt, hogy majd ettől lesz szép, tónusos a testünk, és hogy miért várjuk el ezt az arcunktól. És nem azt állítom, tehát a krémek azok nagyon-nagyon fontosak, viszont nagyon fontos azt is tudnunk, hogy mi mire való. És itt jön képbe az arcjoga, tehát az, hogy az arcunk az idővel mennyire ereszkedik meg. Egyes izmokat ugye túl dolgoztatunk, mint például a homlokizmot. Tehát a homlokizom az folyamatosan dolgozik. Arra nem kell tornát csinálni, tornagyakorlatokat, hanem például a homlokizmot azt folyamatosan lazítani kell, azért, hogy ezeket a vízszintes ráncokat, vagy ezeket a függőleges, mérges ráncokat el tudjuk tüntetni, vagy azoknak a megjelenését késleltetni tudjuk, tehát hogy egyáltalán nem csak idősebb korosztálynak fontos ez, hanem szerintem, és egyébként az a tapasztalatom, hogy egyre több fiatal is érdeklődik az arcjoga után megelőzés miatt, ami szerintem egy nagyon-nagyon jó dolog. De fontos az, hogy van, amit ugye túl használunk, mint például a homlokizmokat, vannak olyan izmaink, amiket pedig egyáltalán nem használunk. Tehát például az arcizmainkat, amikor meg szeretnénk mozdítani, akkor az megy általában a legnehezebben. Mert hogy azt például egyáltalán nem jól mozdítjuk. Tehát amikor mosolygunk, akkor a szánkat húzzuk oldalra, és nem pedig az erre való arcizmokat használjuk.
1: Ja, de ez valamikor helyesen mozgott? Csak ez így az idők során elváltozik, mondjuk így?
2: Hát igen, nyilván ugye a napi szokások, a stressz, a kialvatlanság, szóval hogy ezek mind-mind nyomot hagynak az arcunkon, és ezért van az, hogy bizonyos izmokat túlhasználunk, bizonyos izmokat pedig alul használunk. Aha. Szóval ez nagyon fontos, hogy ezeket jól mozdítsuk meg, illetve ami még nagyon fontos, hogy én mindig azt szoktam mondani, hogy amikor mondjuk akár eljönnek egy tanfolyamra, akkor azokat én direkt úgy állítottam össze, hogy kirakják a telefont maguk mellé, a tükör mellé, és velem együtt tudnak gyakorolni, mert az elején például nagyon fontos az, hogy lássák magukat a tükörben, mert hogy azt hiszik, hogy jól csinálják, de aztán belenéznek a tükörben, és hoppá, hát nem ugyanaz köszön vissza, mint amiről azt hiszük, hogy csináljuk. Szóval szerintem nagyon fontos, hogy az elején tükör előtt gyakorolja be mindenki, és utána, amikor már jól elsajátította, és magabiztosan tudja csinálni ezeket a gyakorlatokat, akkor én például azt szeretem, hogy olyan gyakorlatsorokat is szoktam beiktatni, meg ugye ez mindig törekszem arra, hogy én nekem is két gyerekem van, én is dolgozó nő vagyok, tehát nekem sincs időm arra, hogy naponta fél órát vagy egy órát arcjogázzak, hanem vannak különböző rutinjaim, nyilván van egy reggeli átmozgató kis feladatsorom, ami körülbelül 3 perc, de egyébként vannak olyanok, amiket kéz nélkül autóvezetés közben tudok megcsinálni, van olyan, amihez kell a kezem, de nem kell krém, és mondjuk az esti tévénézés közben körülbelül 5-10 perc alatt meg tudom csinálni. Szóval, hogyha valakiben megvan erre a nyitottság, megvan benne az az elszántság, hogy ő ezt következetesen csinálja, mert hogy ez nyilván nem olyan, mint egy botox, egy töltés, és itt nem a botox ellen szeretnék beszélni, és ezzel kapcsolatban is lenne majd még egy fontos észrevételem, hanem az, hogy ezzel számolni kell, hogy ez nem egy gyors megoldás, hanem itt nagyon fontos a következetesség, viszont nagyon szép és természetes eredményeket lehet ezzel elérni.
1: Az is nagyon lényeges egyébként, hogy ez az idegrendszerre is hat, és rituáléként is működik, ahogy ezt a honlapodon is lehet olvasni, úgyhogy ezzel folytatjuk majd, hogy hogyan hat ez az arcizmokon túl még másra is, akár a hangulatunkat, vagy az idegrendszerünket illetően. Juhász Viki, minősített arcjoga oktató, a műsor mai vendége, hamarosan folytatjuk a beszélgetést.

igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Az arcjogáról, annak a jelentőségéről és az áldásos hatásairól beszélgetünk. Juhász Viki minősítette arcjoga oktató a műsor mai vendége, és ígértem, hogy azzal folytatjuk majd, hogy az idegrendszerre is hat, rituáléként is működik, kapaszkodhatunk bele a napi rendszer felállításakor, hogy van egy olyan dolog, ami csak az enyém, amikor tényleg magamért teszek valamit, tényleg csak néhány percben vissza tudunk szokni arra, hogy törődjünk magunkkal. A másik dolog pedig, ami nagyon érdekes, és sok nőnél problémát okoz, a szájszegletben, a külső szájzugnál, ugye van ez a két lefelé menő vonal, ami egy kicsit olyan szomorú harcsa száját csinál, ami szintén az izommal, annak a renyhességével, vagy a feszességével, vagy tónusosságával, vagy a tónusosság hiányával függ össze, úgyhogy erről is beszélj majd, kérlek, egy kicsit.
2: Igen, szóval, hogy én abszolút így tapasztalom, hogy ez a hangulatra is nagyon nagy hatással van, és ezért szoktam például elkülöníteni a reggeli gyakorlatsorokat és az esti gyakorlatsort. Ugye a reggeli az inkább arról szól, hogy segítsen beindítani a napot. És amellett, hogy ez egy nagyon jó kis rituálé, és már azzal, hogy adok magamnak 5 percet, megvan az az érzés, hogy na, én törődök magammal, de hogy ennek van egyébként egy biológiai folyamata is, hiszen onnantól kezdve, hogy hozzáérünk az arcunkhoz, hogy foglalkozunk vele, hogy megtornáztatjuk aktív módon, vagy pedig átmasszírozzuk passzív módon, mindkettőnél hatunk a nyirokkeringésre is, a vérkeringésre is. És azáltal, hogy ezt egy picit serkentjük, ugye sokkal könnyebben beindulnak ezek a folyamatok, ugye a nyirokkeringéssel, a méreganyagoknak az elszállítása, illetve, hogyha utána használunk bármilyen krémet, akkor az abban lévő hatóanyagok is sokkal hatékonyabban beszívódnak. Tehát, hogyha már egyszer költünk, manapság már sajnos egyre többet ezekre a krémekre, ami mondom nagyon-nagyon fontos és nagyon-nagyon jó, akkor ezzel tudunk segíteni azon, hogy még inkább beszívódjanak. Az esti rituáléknál pedig ugye az egész napi stressznek a levezetése szerintem nagyon fontos. Ami nagyon érdekes, hogy például a rágóizom az nem az arcunkon vagy a fejünkön, az egész testünkben a legerősebb izom. És valószínűleg mindenkinek megvan az a kép, hogyha feszült, akkor egész egyszerűen így összeszorítja a fogát. Nagyon sokan ugye fogcsikorgatással alszanak éjszakánként. Na most ez mind azért van, mert hogy az a rágóizom a sok-sok feszültségtől az ott be van feszülve. Tehát például egy esti rituálénál ennek az ellenzítása az nagyon sokat segíthet abban, hogy sokkal jobban, kipihentebben töltsük az éjszakát, és ez valóban a regenerálódásról szól. És azt gondolom, hogy az, hogy most már egyre inkább olvasni olyanokat, hogy tudományos kutatásokkal is vizsgálják az arcizmoknak a célzott működtetésének a lehetséges hatásait, ez abszolút egy ígéretes dolog, és amellett, hogy én ugye a saját fotóimmal szoktam leginkább példálozni ezzel az előtte-utána fotókkal, hogy mondjuk a 10 évvel ezelőtti fotóimhoz képest nem történt szerintem olyan nagy változás, ez is már egy nagyon nagy dolog. Csak egy szót szeretnék ezzel a botox témával kapcsolatban mondani, vagy egy gondolatot, hogyha ugye nagyon sokat lehetett olvasni, meg hallani arról, hogy ugye a botox és az arcjoga az nem és, hanem egy vagy dolog. Na most szerintem ez nem ennyire különválasztandó, mert hogyha valaki jön hozzám azzal, hogy ő neki van egy iszonyatosan erős mérges ránca, akkor nem biztos, hogy neki az arcjogával 100%-osan olyan megoldást fogok tudni adni, hogy azonnan eltűnjön. Viszont, hogyha őt ez zavarja, akkor ő nem fogja ettől jól érezni magát. Szóval szerintem a kettő abszolút megfér egymás mellett, sőt, azért is nagyon fontos, mert hogy azokon a területeken, ahol ugye botoxot adnak, ott az izmoknak a működése az megszűnik, vagy jelentősen lecsökken, és ahogy az előbb említettem, ugye az izmoknak az aktív működése, az hatással van a nyirokkeringésre. Na most, ha ott lelassul a nyirokkeringés, akkor a méregtelenítés, a hatóanyagnak a felszívódása, az is romlik. És ezért hosszú távon azokon a területeken ugye a bőrminőség az romolhat. De hogyha odafigyelünk arra, hogy egy adott területre mondjuk botoxot használunk, de mellette a környező területeket igenis tornáztatjuk és masszírozzuk, akkor ebből a negatív hatásból szerintem nagyon jól ki lehet jönni, és mind a kettő dolog meg lesz. Tehát jól is fogja érezni magát, és ugyanakkor a bőrminőségére is odafigyelünk. Szóval én szerintem ez nem egy olyan ami között választani kell, hanem a kettő az nagyon jól megférhet egymás mellett.
1: Zárásképpen még arról beszéljünk egy 2-3 mondatot, Viki, hogy az arcjoga az életkoros kötötte, vagy hogyha mondjuk valakinek a 10 éves lánya beszállna anya mellé gyakorolni, tehát elkezdeni az arcjogát, akkor ő is megteheti-e. Tehát, hogy ez preventív szempontból is hasznos-e?
2: Hát abszolút fontos, igen, mert ugyanúgy, mint hogy a gyerekek is járnak edzeni, és milyen fontos a fiatal gyerekek, milyen is az edzés. Úgyhogy szerintem igen, sőt, akár ez még egy nagyon jó anyalánya program is lehet például. Nekem volt olyan időszakom, amikor még engedték a gyerekeim, hogy egy kicsit este megmasszírozzam az arcukat, hogy volt, hogy kifejezetten kérték, hogy anya, masszíroz meg, mert hogy akkor sokkal jobban alszom. Szóval, hogy az, amit te is említettél, hogy az idegrendszerre ennek milyen hatása van, ez abszolút működik a gyerekeknél is, és szerintem a fiatal lányoknál, akik már egyre inkább szeretnek csajosan kinézni, az, hogy ezekre az izmokra tudatosan odafigyelnek, ez hosszú távon szerintem nagyon jó hatással van arra, hogy késleltessük az öregedési folyamatokat. Ugye ez a harcsaszáj, amit említettél, ez egy nagyon érdekes dolog. Az az izom, ami ezért például felelős, magyarul szájszeglet lefelé húzó izom, ilyen gyönyörű neve van, de hát abszolút benne van a nevében az ő feladata, ami nagyon fontos egyébként a hétköznapokban, a beszédnél, a mimikánál, az étkezésnél, mindennél. Viszont hosszú távon nagyon nem szeretnénk, ugye, hogy ez ott maradjon. Ezért, hogyha ezt az izmot is például masszírozzuk, hogyha oda tesszük a szánk szegletéhez, behajlítjuk a mutató ujjunkat, és azt így középtájra lehozzuk, ott érezni is fogunk egy ilyen kis mélyedést egyébként a csontban, hogyha azt az izmot ott masszírozzuk, akkor nagyon sokat tudunk tenni azért, hogy ez az izom ellazuljon, és ne rövidüljön meg, mert ugye attól alakulnak ki a ráncok, hogy az izmok a feszültség által befeszülnek, megrövidülnek, és ezáltal nyilván fölötte ráncok alakulnak ki. De hogyha ezt az izmot például folyamatosan, akár napi szinten így megmasszírozgatjuk, akkor nagyon sokat tudunk tenni az ellen, hogy ez az izom ne húzza lefelé a szánkat. És egyébként szerintem nagyon jó relaxáló hatása is van, akár az íróasztalnál ülve feltesszük a könyökünket, senki észre nem veszi, hogy mit csinálunk, tehát hogy naponta többször is el tudjuk ezt végezni, és az idegrendszerünkre is jótékony hatással van, és a megjelenésünkre is.
1: Viki, köszönöm szépen, hogy ránk értél. Juhász Viki, minősített arcjoga oktatóval fogunk még találkozni itt a műsorban, de köszönjük szépen, hogy az arcjogáról ennyi mindent elmondtál, úgyhogy kedves hallgatók, arcjogára fel lesz, korra és nemre való tekintet nélkül használható, sőt használandó. Viki, köszönjük az idődet.
2: Én köszönöm a meghívást.

0: 98.6 Manna FM életörömzene és egy nagyon fontos szülői viselkedés, amiről most 9 óra után Kiss Zsófi pszichológus vendégemmel beszélgetünk majd. Ez a helikopter szülőség, az elnevezés, ami nem egy tudományos elnevezés, de annál találóbb, egy fiatal ember találta ezt ki, és mondta ezt az anyukájára, és innen ered az elnevezés, viszont nagyon találó és nagyon beszédes, úgyhogy kedves szülők és kedves gyerekek, fiatal felnőttek, tinédzserek, kiskamaszok, érdemes figyelni majd, mert elmondjuk azt is, hogy aki magára ismer, az hogyan tud egy kicsit csiszolgatni ezen, hogy ne kergesse az őrületbe a gyereket a viselkedésével. Szóval 9 óra után a vendégem Kiss Zsófi, pszichológus.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életörömzene.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés.
3: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
4: Pantol Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Marad a kellemes nyári idő. Ukrán drónok csapottak egy dél-oroszországi olajtárolóba. Újra megnyílt a Louvre-ről Apollo galériája. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Az országgyűlés tegnap megszavazta az iskolakezdési támogatás bevezetését. 100 000 forintnyi juttatást kapnak mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, valamint az egyszülős családok. A képviselők döntöttek az új közmédia alapjait lefektető javaslatról is. Elhalasztották ugyanakkor az Országos Közlekedés Szervező és a Gördülő Állomány Kezelő Társaság létrehozásáról szóló előterjesztés zárószavazását. Bóka János lett a Fidesz parlamenti frakció vezetője. A politikus közölte, támogatják a magyar emberek érdekeit szolgáló kormányzati kezdeményezéseket, az általuk önkényesnek tartott döntésekkel szemben pedig minden békés és törvényes eszközzel fellépnek. Ukrán drónok csapódtak egy dél-oroszországi olajtárolóba, a létesítményben tűz ütött ki. Találat érte az egyik nagy orosz webáruház raktárait is, 5 megsebesültek. A légvédelem csaknem 250 drónt semmisített meg 17 régió, valamint Azovi és a Fekete-tenger felett. Az oroszok közben kikötőket, hajókat és katonai létesítményeket támadtak Odessa megyében. A többi között megsemmisült egy logisztikai központ, amelyet az oroszok szerint katonai rakományok tárolására használtak. Már több mint 37 milliárd dollárt költött az Egyesült Államok az Irán elleni háborúra. Az összeg jócskán meghaladja a korábban becsült 29 milliárd dollárt. A védelmi miniszter szenátusi meghallgatásán azt mondta, hogy a költségek a következő hónapokban tovább emelkedhetnek. Közben az amerikai légierő ma hajnalban is folytatta a légicsapásokat, robbanások voltak Busherben, ahol Irán egyetlen atomerőműve működik, valamint bombázták az ország déli és északnyugati területét. Is. Újra megnyílt a Louvre-ről Apollo galériája, ahonnan tavaly októberben elloptak 8 korona ékszert. A műkincsek közül egyedül Eugénia császárné koronáját találták meg a múzeum közelében. Az újra nyitott galériában nincsenek kiállított tárgyak, mostantól díszteremként fogadja a látogatókat. Terjed az erdőtűz Franciaország délkeleti részén. A lángok 3 települést fenyegetnek vármegyében. Csaknem 400 embert kellett kimenekíteni, 2300 háztartás áram nélkül maradt. Idén a szárazság és a hőhullámok miatt a szokásosnál korábban kezdődött az erdőtűzek sorozata. Az év eleje óta 40 000 hektár égett le, ami már most nagyobb területet jelent, mint tavaly egész évben.
1: Időjárás.
5: Napos, gomoly felhős idő lesz, főként keleten lehet néhány zápor, zivatar. Napközben 22-27, késő este 14-21 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 24, a Tisza tó 26 fokos. Kissé szeles, kellemes nyári idő valószínű a következő napokban is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: Milyen szülő a helikopter szülő? Hogyan született az elnevezés? Azt azért elmondom, és már mondtam is, ugye, hogy ez nem tudományos elnevezés, viszont annál találó beszédesebb és plasztikusabb, hogy leírja, hogy hogyan viselkedik egy helikopter szülő, mire kell vigyázni, ha valaki magán észleli ezeket a jegyeket, és hogyan tudnak a gyerekek segíteni a szülőjükön, hogyha úgy látják, hogy helikopter szülővé váltak. Erről beszélgetek vendégemmel, Kis Zsófi pszichológussal ebben az órában. Hamarosan kezdünk is.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: És ahogy ígértem nektek, a vendégem a Manna délelőttben, most már mondhatjuk, hogy állandó szakértőnk és házi Manna délelőtt pszichológusunk, Kis Zsófi, a klinikai szakpszichológus. Szia Zsófi!
2: Szia Petra, köszöntöm a hallgatókat.
1: Köszönöm, hogy ránk érsz, és akkor el is kezdjük. Egy nagyon gyakran, mostanában nagyon gyakran hallott kifejezést fogunk körbejárni, és hát nyilván fogod te elmondani majd szakmai szempontból, hogy ez mit jelent. A helikopterszülő. Mit csinál egy helikopterszülő, és miért így nevezték el?
2: Ez nem egy pszichopatológiai vagy szakmai fogalom. Én úgy hallottam, hogy, vagy úgy olvastam, hogy ezt nem is pszichológus nevezte, hanem talán egy kamasz, ugye? Te is így emlékszel?
1: Igen, hogy nem szakmai elnevelés volt, igen, hanem ő mondta az anyjára. Igen.
2: De mondjuk elég jó a kifejezés szerintem azt, hogy így nekem még eszembe jutott ez a szitakötő, aki ott állandóan ott kering, de egyébként még hasonlít is szerintem a kettő. Vagy igen, hogy mintha nem tudná elengedni, nem tudna bízni a gyerekben, játszótéren is ezt lehet látni, hogy vannak olyan anyukák, akik, vagy apukák, akik így folyamatosan ott vannak a gyerek körül, és nyilván vannak indokoltabb esetek, egy picit lassabban fejlődő, vagy ügyetlenebb, vagy még kisebb gyereknél, de hogy ez nem az, hanem akkor van ez a helikopter szülőség, amikor már tulajdonképpen nem kéne ott lenni, de még mindig ott buzog körülötte a szülő, és gyakorlatilag nem hagyja a gyerekét kibontakozni, és tulajdonképpen ezzel az állandó ugrásra kész léttel, ezzel az állandó kéretlen segítséggel is azt üzeni a gyereknek, hogyha nem vagy képes. Nem vagy képes erre sem, nem vagy képes semmire sem tulajdonképpen.
1: Tehát, hogy egyedül boldogulni nem fogsz tudni, ezért kell, hogy én mindig itt legyek körülötted.
2: Ez így van, ez így van, és hát azért kérdés, hogy bármiben akár, hogyha mindig megcsinálom a gyerek helyett a dolgot, megtanul-e úgy cipőfűzőt bekötni, ha én általában bekötöm, vagy mindig bekötöm helyette. Nyilván vannak helyzetek, amikor rohanunk, és nem szeretném, ha ő negyed órán keresztül kötné, inkább akkor gyorsan bekötöm neki, de hát, hogyha mindig én kötöm be, akkor ő biztos, hogy nem fog tudni cipőfűzőt bekötni.
1: Aha. És akkor ebből a típusú gyerekből, aki mondjuk ez ellen nem kezd el tiltakozni, vagy nem érzi rosszul magát ettől, nyilván lesz egy bizonyos típusú felnőtt.
2: Sok minden befolyásolja, azért a gyereknek van egy alaptemperamentuma. Azért azt lehet látni, hogy vannak ilyen visszahúzódóbb, introvertáltabb gyerekek, meg vannak ilyen extrovertáltabb gyerekek, azok inkább lázadó típusúak, az lehet, hogy előbb fogja szóvá tenni, hogy hagyjál már. Kérdés, hogy a szülő tud ehhez igazodni, tehát mennyire fontos neki ez a helikopterség? Mert hogy lehetséges, hogy csak rosszul mértem be, és amikor a gyerek jelzi, hogy hát anya most már köszi, de ne, akkor azt tudom mondani neki, hogy jó, persze, rendben csináld, vagy ez annyira erős valami belső igényből, az én belső igényemből táplálkozik, hogy a gyerek igényeit tulajdonképpen félreteszem, és azt mondom, hogy értem én, de ettől még csinálom tovább, mert én nekem annyira erős az az igényem, hogy, hogy ott legyek és segítsek, vagy csináljam helyette a dolgokat.
1: Ez igény erre egy túlaggódás, vagy az irányítás kényszer?
2: Sok minden lehet. Tehát lehet az is, hogy esetleg engem is így neveltek. És akkor én is ezt a mintát viszem tovább, én is ebben nőttem fel, hogy mindent megcsináltak helyettem, vagy állandóan ott voltak körülöttem, és próbáltak irányítani, vagy korrigálni. Az is lehet, hogy van egy belső önbizalomhiány, egyfajta szorongás, amit egy ilyen talán perfekcionizmussal, állandó kontrollal próbálok kompenzálni. Félek attól, hogy elég jó szülő vagyok-e? Tehát, hogy nagyon különböző motivációk lehetnek e mögött, vagy különböző eredetű motivációk, de a vége mégiscsak az, hogy én valahogy valamiben bizonytalan vagyok, és azért ezt a bizonytalanságot bizony én átviszem a gyerekre is.
1: Mondhatjuk-e azt, Zsófi, hogy sokkal könnyebb ez az úgynevezett helikopterkedés a szülőnek azáltal, hogy azon túl, ami miatt ez kialakul, még inkább alá tesz, vagy rátesz még egy lapáttal azt, hogy a gyerek követhető az Instagramon, a Facebookon, és egy csomó minden más.

0: történik meg a gyerekekkel.
1: A helikopter szülőség, mint olyan, és akkor ezt még gyorsan kérlek, hogy mondd el, vagy hát akár nem gyorsan, ez ugyanaz, mint a burokban nevelés?
0: Tulajdonképpen azt az aspektusát emelte ki talán ez a fogalom, hogy állandóan ott van körülötte, és ott körülötte köröz, ezt az aspektusát fogalmazta meg, de hát egy része talán a burokba nevelésnek, de nem feltétlenül szinoníma szerintem.
1: Hogy ki a helikopter szülő, és milyen lesz egy helikopter szülőnek a gyereke, hogy vajon amikor valaki helikopter szülőként működik, és erre rájön akár a mi beszélgetésünknek köszönhetően, olyankor mi a teendő, erről lesz szó a következőkben, a Manna délelőttnek a vendége Kiss Zsófi klinikai szakpszichológus.

0: Manna délelőtt Péter Petrával.
1: 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
2: A helikopter szülőségről beszélgetünk, a vendégem, állandó szakértőnk Kiss Zsófia, klinikai szakpszichológus. Ugye a helikopter szülő az nem egy szakzsargon, hanem egy tini találmánya, aki így nevezte el a saját anyját, aki szerinte úgy keringett körülötte, mint egy helikopter, és hát tulajdonképpen ezzel tök jól leírta a túlóvó, mindent kontrollálni akaró, túlféltő, túltörődő szülőt. Mi van akkor, Zsófi, hogyha akár most a mi beszélgetésünknek köszönhetően, akár egy-két írásból, akár a gyerekének a visszajelzéseiből egy szülő észreveszi, hogy ő ilyen?
3: Lehet, hogy észreveszi, vagy egyszer csak azonosítja, hogy ilyen tényleg ezt, mintha már a gyerekem így jelezte volna nekem. Szerintem az mindig egy nagyon fontos pillanat, amikor így tudatosulni tud, vagy tudatosulni engedünk valamit, akkor érdemes átgondolni szerintem azt, amiről egy picit az előbb is beszélgettünk, hogy én ezt miért csinálom. Tehát ez miért jó nekem? Lehet-e valami hátránya, akár tényleg az, hogy ha így viselkedem a gyerekemmel, és mindig mindent megoldok helyette, akkor nem, hogy építeném az önbizalmát és az önértékelését, hanem gyakorlatilag rombolom, vagy nem hagyom, hogy megfelelően kialakuljon az a funkció, ami arról szól, hogy én kompetens vagyok, hogy meg tudjam élni az én hatékonyságomat, hogy tényleg ezt szeretném? Tehát tényleg szeretnék egy ilyen önmagában bizonytalan, dependens, önbizalomhiányos gyermeket, meg aztán később fiatal felnőttet, akinek nincsenek meg a megoldási eszközei a különböző helyzetekre, nem tanulja meg a megoldási stratégiákat, és akár a munkaterén, akár a párkapcsolatban ő egy ilyen dependens valakivé válik. Tehát szerintem, hogyha erre valaki azt válaszolja, hogy nem, én ezt nem szeretném, akkor a következő pedig az, hogy magamban érzek, hogy én ezt miért csinálom. Uh-huh. Mi az oka annak, hogy én így viselkedem?
2: A helikopter szülőségtől, a túlagódó, túlféltő, túlgondoskodó, túlirányító szülőktől milyen dependenciák alakulhatnak ki, milyen függések a gyerekben?
3: Hát attól, hogy én önbizalomhiánnyal küzdök, mert hát ugye mindig azt üzente nekem anyukám, hogy te ezt nem tudod, vagy nem elég jól tudod, nem nagyon vonz.
2: Bajod lesz belőle.
3: Hogy bajod van lesz belőle, vagy nem jól csinálod, mert ugye ez is beletartozik, amikor a szülő perfekcionista, és akkor a gyerek mondjuk próbálna is szegény valamit segíteni, de hát ő nem tud úgy felporszívózni. Igaz, hogy elmosogat a gyerek, de utána mosogat az anyuka, és mindig kiemeli azt, hogy mi az, amit nem jól csinált, ugye akkor önbizalom hiánya lesz, és hát gyakorlatilag akinek önbizalom hiánya van, az nagyobb eséllyel fordul bármifajta olyan maladaptív, úgy hívjuk ezeket a nem megfelelő, nem jó megoldási módokhoz, mint például akár tényleg a drogok akár, vagy az alkohol, vagy akár mondjuk a netes függőség, ami eltereli a figyelmemet arról, hogy éppen szorongok, vagy rossz kedvem van, de hát ugye nyilván hosszú távon nem oldja meg, sőt, még rosszabb lesz.
2: Találkoztál már ilyennel a praxisodban?
3: Hát gyakorlatilag csak ezzel találkozom az önbizalom hiány hátterében, hogy nem tudtak igazából elfogadni olyannak, amilyen, mást vártak tőlem, nem volt soha elég jó az, amit csinálok, mert mondjuk anyukám tényleg többet maximalista volt, vagy perfekcionista volt, és akkor vagy megtörténik az, hogy ő is ilyenné válik, vagy pedig állandóan azt éli meg, hogy kudarcra van ítélve. És hát van egy ilyen fogalom, a tanult tehetetlenség, ami arról szól, hogy ha én minden igyekezetemmel próbálok, de mégse tudok változtatni valamin, ami nekem nem jó, akkor egy idő után feladom. Tehát én próbálnám mondjuk csinálni a kis dolgaimat, próbálnék mondjuk én elpakolni, de az nem jó. Próbálnék én segíteni valamiben, felsöpörni a nem tudom a konyhát, de az nem lesz olyan jó. Tehát nem, hogy örömet nem tudok szerezni ezáltal a szüleimnek, de frusztrálódom. Nem tudom még a kabátomat se rendesen fölvenni, mert biztos, hogy anyukám oda megy és megigazítja a galléromat, vagy nem lesz jó a frizura, amit csinálok magamnak. Egy idő után nem csinálom. És az ezzel a nagyon nagy baj, hogy aztán később ezt a mintát ráviszem helyzetekre, és lehet, hogy mondjuk már nem fogok jelentkezni egy bizonyos állásra, mert á, úgyse engem fognak felvenni, á, úgyse lesettek erre elég jó. Uh-huh. Tehát sajnos ezeknek a hosszú távú hatásai miatt is érdemes átgondolni azt, hogy tényleg figyeljek oda a gyerekembe, jó értelemben figyeljem őt meg, és engedjem próbálkozni. Nyilván ott vagyok valahol, tehát ha leesik, ha aztán tényleg úgy köti meg azt a cipőt, hogy háromszor orra esik rajta, akkor be tudok avatkozni, de legyen meg az a bizalom. Hiszen a gyereknek az önértékelése az a külső visszajelzések alapján épül fel. Ha a környezetem bízik bennem, én is bízni fogok magamban.
2: Hogyha megfordítjuk ezt a dolgot, akkor beszélhetünk-e arról, hogy valaki például hiába önálló, hiába ügyes. Mondjuk a testvére nem az, de mégis a testvérét emeli mondjuk mindig az anya, és akkor ebben az esetben az önállóság sem lesz elég jó. Tehát hiába ügyes a gyerek, hiába csinálja meg magától, hiába előrelátó, figyelmes, stb. A másiknak a gyengeségét emelve mindig ő lesz a nem elég jó azért, mert jó. Ezt érted így?
3: Megélheti így a gyerek, hogyha valamiért úgy érzi, hogy ő rá nem irányul elég figyelem. Tehát testvérhelyzet kezelése azt gondolom a szülőknek mindig nehéz, mert a gyerekek mást akarnak, ha az egyik azt mondja, hogy balra menjünk, a másik biztos, hogy jobbra akar menni, és akkor most mit csináljunk. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon sok szülői plusz odafigyelést, energiát igényel, és szerintem nem is könnyű. És hát igen, a gyerek megélheti azt, hogy bezzeg a másikkal, a kicsivel, mert nem is kell, hogy beteg legyen, vagy ügyetlen, egyszerűen kisebb, őt még emelni kell, őt még etetni kell, és akkor a nagyobb gyerek megélheti azt, hogy velem mondjuk kevesebbet foglalkoznak, miért van ez, lehet, hogy én nem vagyok olyan jó, vagy engem kevésbé szeretnek. Tehát ez is egy tényleg komoly szülői feladat, ezzel lavírozni, és odafigyelni arra, hogy vajon megkapja tényleg a gyerek a korának és az igényeinek megfelelő fizikai, meg emocionális törődést.
2: Kis Zsófi klinikai szakpszichológus a vendégem a Manna délelőttben, a helikopter szülőségről beszélünk, hogy ez mit okoz a gyerekben, milyen felnőtt válik belőle, és hogy vajon miért van ez jelen a szülőkben, hogy ők milyen mintát követnek, hogy helikopter szülővé válnak. Erről beszélgetünk tovább. A kérdésetek van, az SMS számunk 0677 1986.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Helikopterszülők, túlaggódó, irányító és túlféltő szülők, ahogyan ezt egy tinédzser megfogalmazta az édesanyjával kapcsolatban, úgyhogy ez nem egy úgynevezett terminus technicus, hanem egy tinédzsernek a megfigyelései alapján született elnevezés, ami viszont nagyon találó, és sok mindent megbeszéltünk már ezzel kapcsolatban Kis Zsófi klinikai szakpszichológussal, állandó szakértőnkkel. Szia Zsófi újra!
2: Szia Petra!
1: Mit tehetünk akkor, hogyha látjuk a szülőnkön, hogy ő ilyen? Hogyan lehet kedvesen, de egy kicsit nyugalomra inteni, hogy ne akarjon mindent megcsinálni helyettem? És hogyha szülő vagyok, és ilyen vagyok, és észreveszem magamban, és akarok más lenni, és akarom hagyni őt, hogy ne aggódjak, hogy szétkeni, eltöri, nem úgy csinálja meg, stb., hogy ezt le tudjam tenni magamról, ezt a feszültséget. Mi a teendő? Egyik esetben és a másikban.
2: Igen, hát amikor ez az egész kezdődik, akkor még a gyerek nem igazán van döntési helyzetben, mert nagyon pici, és még beszélni se tud. Főleg nem fogja tudni visszajelezni ezeket a dolgokat ilyen tudatosan. Mondjuk egy óvodás gyerek az már azért tudja jelezni, hogy na, hagyjál. Tehát valamit tud kommunikálni abból, hogy ez neki sok, és szerintem lehet, hogy érdemes erre odafigyelni. Ha azt látom, hogy a gyerekemnek valahogy kezdek sok lenni, és ő ezt kifejezi, akkor az ő igényeit vegyem figyelembe. Terápia során gyakran találkozunk azzal, hogy azt az alapvető érzelmi igényünket, hogy mi kifejezhessük az érzéseinket, és ezeket a környezetünk érvényesnek fogadja el, és ehhez alkalmazkodjon. Ez, hogyha nem történik meg, és így gyakran, vagy az esetek nagy többségében nem történik meg, akkor kialakul egy olyan fajta hozzáállás, amit kóros másokra irányultságnak nevezünk. Ez azt jelenti, hogy például inkább azt fog engem vezérelni, ahelyett, hogy mondjam, hogy én mit szeretnék, hogy jaj, nehogy megbántsam a másikat. De hogy nem egy-egy helyzetben, mert nyilván persze bizonyos helyzetekben ez egy fontos motiváció, hogy ne bántsam meg a másikat, de hogy gyakorlatilag semmit nem fogok merni visszajelezni az én érzéseimből, mert annyira tartok attól, hogy akkor megbántom a másikat, és úgy leszek vele, hogy inkább nekem legyen rossz, mint a másiknak.
1: Ez is ennek vagy a következménye?
2: Akár ennek is lehet a következménye, igen, hogy nem tudott arra figyelni igazából a környezetem, hogy nekem mi lenne a jó, hanem a saját érzései alapján, mondjuk ő veszélyesnek minősíti azt, hogy lecsúsztak a csúszdán, és még 4 évesen is csak úgy szabad lecsúsznom a csúszdán, hogy fogják közben a kezemet. Én már ezt érzem, hogy szorít a cipő, tehát, hogy már igazából szeretnék jobban kibontakozni, vagy adott esetben már kellemetlen is lehet akár az, hogy mondjuk egy 10 éves gyereknek még ott a többiek előtt oda szólnak a szülé, hogy a sapkádat mindenképpen vegyed föl, meg ne felejtsed megenni a 10 óraidat. Hát lehet, hogy utána a gyerek ilyen szégyenkezve fog bemenni, és a kortársai előtt így kellemetlen helyzetbe kerül. Tehát megint miről van szó, lehet, hogy nem fog merni visszaszólni, mert vagy fél a büntetéstől, ugye ilyen is van, mert fél attól, hogy meg haragszanak rám, vagy nem megszidnak, vagy nem szól hozzám utána anyukám egy ideig, már megsértődik rám, vagy akár ez a másik, hogy nem akarom megbántani. Tehát nagyon fontos, hogy a gyereknek a valódi igényeire odafigyeljünk, és adjuk meg nekik azt a biztonságos bizalmat, amit aztán ő majd be tud építeni a saját önértékelésébe, és saját maga is úgy fogja látni, hogy igen, én egy ügyes, kompetens ember vagyok.
1: És hogyha a felnőttek aspektusát nézzük, tehát hogy lehet azt megakadályozni, vagy nem is megakadályozni, tudod, van olyan, amikor látjuk mondjuk a főzős műsorokban, és akkor most induljunk egy kicsit messzebbre, hogy ó, Jamie Oliver is boldogan, meg a Stály Juditnál imádtam, hogy boldogan lehet összemancsolni a konyhát, hogy panírozhat a gyerek, összelisztezheti, nyújthatja a tésztát, nem érdekes, és közben vannak olyan felnőttek, akik annyira arra koncentrálnak, hogy ne legyen kupi, ne legyél koszos, és ez szerintem ugyanez, ez a folyamatos körülröpködés. Ezt le tudja tenni az ember felnőtt korban?
2: Nyilván ez is egy kontinuum, tehát aki nagyon-nagyon ilyen, és tényleg elementáris szorongást vált ki belőle, mondjuk egy összemaszatolt konyhának a látványa, ott valószínűleg szakemberre lesz szükség, mert hogy ennek valami olyan gyökerei vannak, vagy olyan mélyebb szorongásból ered, amihez már kell egy szakember. De hogy alapvetően, hogyha a kortársokkal, azért anyukák a játszótéren egymással szoktak beszélgetni, vagy a barátaink olyan visszajelzést adnak, hogy próbálj már egy picit lazább lenni. Uh-huh. Akkor lehet, hogy érdemes megfontolni a velünk egykorú gyerekeknek, a szüleinek a véleményét, hogyha nagyon azt látjuk, hogy csak én nem engedem el ezt a gyereket, vagy csak én kontrollálom ebben vagy abban, akkor lehet, hogy tényleg a hiba úgymond az én készülékemben van, és fogadjam el azt, amit a környezetem mondani tud. Tehát enyhébb esetben szerintem egy őszinte baráti visszajelzés, vagy a testvérnek, az unokatestvérnek a visszajelzése is elég. Ha jön az, hogy oké, én értem, de egyszerűen erre képtelen vagyok, akkor meg akár szakmai segítséget kérni.
1: Hogy lehet megmondani valakinek? Most nem az, hogy a kortársnak a szülője, vagy jó barát a családból, vagy családi barát megmondja, hogy te figyelj, nyugi, már lazulj le, majd összetakarítasz, semmi nem történik, ez egyfajta. De mondjuk a gyerek hogy tud jelezni? Tehát, hogyha megvan benne az, hogy nem akarom bántani, hogy neki rosszul essen, de amikor már olyan korban van, hogy esetleg mondaná.
2: Akkor meglázadni fog ellene kamaszkorban, és lehet, hogy megtörténik az, hogy az egész csomagot kidobja az ablakon. Tehát, hogyha megéli azt, hogy a viselkedése ezen a területen a szülőnek megfelelő, a kamasznak az a feladata, az az életfeladata, hogy lázadjon, hiszen le kell válni a szülőről, de nagyon nehéz egy ilyen szülőről leválni, mert nem nagyon fogja engedni. És hát szélsőséges esetben az is lehet, hogy teljesen elveszítem a gyereket. Tehát, hogyha ő azt látja, hogy egyszer nem tudok változtatni, ő nem tud velem tárgyalni, tényleg állandóan kísérem, állandóan a nyakában lihegek, úgymond, akkor el fogom veszíteni a bizalmát, és akkor el fog kezdődni az, hogy esetleg elhallgat dolgokat, vagy nem úgy mond el nekem dolgokat, vagy esetleg a barátnőjének az anyukájával fog kialakítani egy szorosabb kapcsolatot érzelmileg, és ő fogja tudni az igazán mély dolgait, nem pedig én. Uh-huh. És szerintem ez senkinek nem a vágya, meg nem szeretné ezt.
1: Minden esetre akkor a konklúzió az, hogyha valaki ilyet tapasztal magán, és azokban a fokozatokban, vagy azoknak a fokozatoknak megfelelően, amit elmondtál, érdemes mindenképpen szakemberhez fordulni, jobb, hogyha az ember egy kicsit rendbe teszi a lelkét, így van?
2: Hát mindenképpen azt gondolom, hogy egy önreflexió, egy önismeret, az nagyon sokat tud segíteni.
1: Kis Zsófi klinikai szakpszichológus volt a vendégünk. Itt a Manna délelőttben fogunk még találkozni vele, hiszen állandó szakértőként azért heti szinten jelen van nálunk. Zsófi, köszönöm, hogy ránk értél.
2: Én is köszönöm a meghívást.

0: Manna FM 98.6 Manna FM életöröm zene, és azok között is a legeslegfinomabb muzsikák jönnek a friss híreket követően a zenei finomságok órájában, abban a páratlan és egészen különleges zenei órában, amit sehol máshol nem találni, csak itt nálunk, a 98.6 Manna FM-en.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
1: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
3: Köszönjük.
2: Reklám hangzott el.
4: Marad a kellemes nyári idő, tovább nőtt az olajvilágpiaci ára, több mint 4000 flakon rossz minőségű hamis mosószer találtak a pénzügyőrök. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: 5 hetes csúcsra emelkedett a kőolaj ára a közel-keleti válság mélyülésének veszélye miatt. A Brent típusú nyersanyag több mint 2%-os emelkedése után csaknem 93 dollárba kerül hordonként. Egy hete ilyenkor mintegy 7 dollárral volt olcsóbb. Az amerikai légierő ma hajnalban is folytatta a légicsapásokat iráni célpontok ellen. Robbanások voltak Bushehrben, ahol Irán egyetlen atomerőműve működik, valamint bombázták az ország déli és északnyugati területeit is. Az országgyűlés tegnap megszavazta az iskolakezdési támogatás bevezetését. 100 000 forintnyi juttatást kapnak mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő, valamint az egyszülős családok. A képviselők döntöttek az új közmédia alapjait lefektető javaslatról is. Elhalasztották ugyanakkor az Országos Közlekedés Szervező és a Gördülő Állomány Kezelő Társaság létrehozásáról szóló előterjesztés zárószavazását. Több mint 4000 flakon hamis mosószer találtak a pénzügyőrök egy ukrán kamionban Rajkánál. A NAV tájékoztatása szerint a silány minőségű mosógép koncentrátumokkal több mint 25 millió forint kárt okoztak a jogtulajdonosoknak. Az ügyben iparvédelmi jogok megsértése miatt indult eljárás. Ukrán drónok csapódtak egy dél-oroszországi olajtárolóba, a létesítményben tűzütött ki. Találat érte az egyik nagy orosz webáruház raktárait is, 5 megsebesültek. A légvédelem csaknem 250 drónt semmisített meg 17 régió, valamint Azovi és a Fekete-tenger felett. Az oroszok közben kikötőket, hajókat és katonai létesítményeket támadtak Odessa megyében. A többi között megsemmisült egy logisztikai központ, amelyet az oroszok szerint katonai rakományok tárolására használtak. Újra megnyílt a Louvre Apollo galériája, ahonnan tavaly októberben elloptak 8 korona ékszert. A műkincsek közül egyedül Eugénia császárné koronáját találták meg a múzeum közelében. Az újra nyitott galériában nincsenek kiállított tárgyak, mostantól díszteremként fogadja a látogatókat. Terjed az erdőtűz Franciaország délkeleti részén. A lángok 3 települést fenyegetnek vármegyében. Csaknem 400 embert kellett kimenekíteni, 2300 háztartás áram nélkül maradt. Idén a szárazság és a hőhullámok miatt a szokásosnál korábban kezdődött az erdőtűzek sorozata. Az év eleje óta 40 000 hektár égett le, ami már most nagyobb területet jelent, mint tavaly egész évben.
1: Időjárás.
4: Napos, gomoly felhős idő lesz, főként keleten lehet néhány zápor, zivatar. Napközben 22-27, késő este 14-21 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 24, a Tisza tó 26 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a zenei finomságok órája.

Nem is gondolná az ember, hogy egy 1974-ben alakult zenekar egyik legnépszerűbb dalának milyen elképesztő hatása, mondani valója és létjogosultsága van 2022-ben. Hát jelentem van. A Talking Heads és a Road to Nowhere, vagyis az Út a Semmibe című dal, amiről beszélünk, ezt fogjuk meghallgatni most itt a 98 pontot Manna FM zenei finomságai között. A Talking Heads az a zenekar, amit én nagyon szeretek, és szerintem nagyon sokan szeretik őket, úgyhogy nem is tudják, hogy az ő dalaikat szeretik. Ez a dal is ilyen lesz, amit meghalljátok. Lehet, hogy most nem tudjátok, hogy miről van szó, melyik dalról, de amit meghalljátok, tudni fogjátok. Leginkább az Új Hullámhoz sorolható az ő zeneiségük, a stílusuk, de hát inkább úgy mondom, hogy az alternatív punk, a post-punk, a punk zene, a funk rock, az art rock és a pop rock stílusok azok, amiknek az idővel ugyan változó vagy egymásba átfolyó egyvelegéből, de összeállt az ő zenei stílusok és egyedivé tette őket. A legnagyobb sikereik között ott van a Burning Down the House, az And She Was és a Wild Wild Life, valamint a Road to Nowhere című dal. Ezt fogjuk mi most meghallgatni a Talking Heads-től. A feloszlásokat hivatalosan 91-ben jelentették be, és 2002-ben pedig bekerültek a Rock and Roll Hall of Fame-be. Tulajdonképpen a történetüket tekintve nekik is gyerekkorból eredeztethető az, ahogyan ők összekerültek, ahogyan megalakult a zenekar. Olyan helyes együttállásoknak köszönhetően, amire az ember tényleg csak bólintani tud, és azt gondolja, hogy hát ilyen csak a 60-es, 70-es években történhetett meg. Művészeti iskola, fiatalok összetalálkoznak, 70-es évek New York, a punk szcénában vagyunk, és ott kapcsolódnak be ezek az egykori művészeti iskolások a zenekarba, és a Talking Heads így aztán 77-ben kidobja a debütáló albumát, a Talking Heads 77 címűt, és innentől kezdve elkezdenek ismertek lenni, elkezdenek rájuk figyelni. Együttműködtek Brian Eno brit producerrel is, három kritikailag igen erőteljesen pozitívan elismert kiadványon, és aztán, amikor egy nagyobb kihagyás után a Talking Heads 83-ban elérte a kereskedelmi csúcsát, amikor megjelent a Burning Down the House, aztán később ugye a Road to Nowhere is. Onnantól kezdve már ez a post-punk, rock-punk, art-rock zene, ez egy kicsit elindult a mainstream irányába, de érdekes módon nem úgy, ahogy a mai napság szokott, hogy ők idomulnak valahogyan a korszakhoz, hanem a korszak kezdte el befogadni ezt a stílust is. Na, ez a nagy különbség, és ez a nagyon nem mindegy. Egyébként ez a dal az én egyik kedvenc filmemnek a kezdő, nyitó zenéje, ez a Nyakunkon az élet című film, 1994-es, az eredeti címe Reality Bites, Ben Stiller, Winona Ryder és Ethan Hawke a főszereplők. Tulajdonképpen arról szól az egész, hogy diplomázás után hogyan indul el ennek a néhány fiatalnak az élete, ezért kezdődik a diplomaosztó jelenete ezzel a Talking Heads dallal, ami tulajdonképpen arról szól, hogy most akkor szembe kell, hogy nézzünk azzal, hogy úton vagyunk a semmibe. És oké, egyezzünk ki vele, lesz, ami lesz. És a beláthatatlanság, a kilátástalanság, ez mind valahogy egy fricskaként jelenik meg a videoklipben is, meg a dalnak a szövegében is, ami nagyon érdekesen született.

kapaszkodnunk, és hogyha igen, mert az ember így nő föl, hogy kell valami, valaki, ami kapaszkodó tud lenni, mi és ki tud az lenni? Egymásba kapaszkodjunk-e? Bízhatunk-e egymásban? Hogy a nehézségekben tényleg tudunk-e egymásnak segíteni, vagy valóban csak a semmibe gyalogolunk bele? Erről szól a dal, viszont fricskaként a világnak, mert hogy így kell hozzáállni, ez egy vidám, fülbemászó dal, ami tulajdonképpen egy lehetséges, viszonylag szörnyű jövőt vetít előre, de azt hiszem, hogy talán a Talking Heads-ben pont ez a varázslat, így kell hozzáállni. Hát akkor gyalogoljunk bele vigyorogva a semmibe. Ez a Talking Heads és a Road to Nowhere, itt a zenei finomságok között, most a Mannál.

0: vagyok, és légy szíves, hagyjuk így ezt a napot, mert hogyha nem hagyod, veszek a fejemre egy nagy kalapot, s ha egyszer ráteszem, hidd el, az életem magammal viszem, és értsd meg hát végre, hogy a napját senki nem festi feketére.
1: A zenei finomságok között itt a 98 pontot Manna FM-en egy olyan dal következik, ami egyrészt hát nem, hogy megsimítja a lelkünket, hanem konkrétan át tud ölelni. Mint egy jótékony, igazi, nagy, mackós termetű nagypapa, vagy nagybácsi, vagy édesapa, és az ékes példája annak is, hogy mennyivel jobb tud lenni néha, nem mindig, de azért előfordul egy-egy feldolgozása, vagy újraértelmezése egy korábbi dalnak. José González és a Hard Beats című dal, ami most következik, egy olyan szelíd és olyan kedves muzsika, amitől az ember tényleg konkrétan meg tud nyugodni. Tehát, hogyha valaki egy kicsit stresszesebb most a Manna hallgatók közül, akkor nyugodtan dőljön hátra, hangosítsa föl majd a zenét, amikor elindítjuk, és higgyék el nekem, mindenki meg fog nyugodni ettől. Annyira csodálatos a muzsika a dallam. Ismerős lehet majd egyébként, mert a Sony Bravia TV díjnyertes reklámjában szerepel a dal, a Heartbeats című, ugye ennek a dalnak az ő általa készített verziója lett sikeres, korábban a The Knife nevű formáció játszotta ezt a dalt, és érdekes, hogy amikor megcsinálták a videóklipet, Nikolaj Fulksig, dán rendező forgatta, és képzeljétek el, hogy ugye biztos emlékeztek rá, 250 ezer színes kislabda pattogott szanaszét San Francisco utcáin. San Franciscóban lezártak két tömböt, két teljes háztömböt, két saroknyi részt, és munkagépek, földmunkagépek és sűrített levegős ágyuk lőtték ki ezt a 250 ezer darab színes golyót. Az utcán, ami igazából pici kis labda volt, és tudtak pattogni. A forgatócsoportnak csak egy lehetősége volt, ugye nem volt több, csak ez az egy időszak, amikor lezárhatták ezt a két tömbnyi részt San Franciscóban, hogy rendben meglegyen a klip, és nem használtak egy centi számítógépes grafikát sem, tehát hogyha rákerestek erre a reklámra, akkor meg fogjátok látni, hogy csodás, ahogy elkészítették. Érdekes módon egy kicsit azért emlékeztet a The Knife zenekarnak a klipjére, amiben ugyanígy lejtős betonos utcán gördeszkáznak cikktakban a gyerekek az utcán, több gyerek is, tehát egy picit megvan azért az alliteráció, egy picit megvan a szinkron, a régi klip és az új klip, és a kettőnek valahogy ez összefonódása, tehát talán ez a szabadságérzés, ahogyan peregnek szét a színes golyók, kislabdák, és ahogy mennek a gyerekek könnyedén és gondtalanul az utcán. Egyébként José González-szel kapcsolatban pedig érdemes tudni azt, hogy nem volt egyszerű gyerekkora, mert hogy politikai menekültek voltak, úgy kerültek Göteborgba, mert hogy ő egy argentin származású svéd zenész, énekes, az apukája pszichológus hallgató volt, az anyukája pedig biokémiát tanuló diáktársa az édesapjának a San Luis Nemzeti Egyetemen, amikor megtörtént az a bizonyos legendás katonai puccs 1976 márciusában, ez a bizonyos piszkos háború, akkor kerültek el Brazíliába, és a svéd konzulátuson kaptak menedékjogot, és így költöztek el Göteborgba, és ő már ott született, José González, Svédországban. A nővére csecsemő volt, icipici, amikor a család elköltözött Göteborgba, és onnantól kezdett el alakulni az ő zeneisége. Népzenét hallgatott, popzenét hallgatott, nagyon szerette a kubai zenét is. Silvio Rodriguez-t nevezi a kedvenc előadójának, és azt mondta, hogy ez volt az első koncert, ahova elment, az a Wailers koncertje volt. Azt mondta, hogy kapott tőlük autogramot, és beszélgettek vele, és közvetlenek, és helyesek voltak. Akkoriban ez volt a kedvenc zenéje, még Bob Marley és Michael Jackson. Ők ketten biokémia doktori programban vett részt José González a Göteborgi Egyetemen, úgyhogy nem csak jó zenész, hanem egy zseniális koponya is. A srác, az első zenekar, amiben srác, hát az úriember, inkább így mondom, a Back Against the Wall volt, ez a nevű formáció, ahol játszott. Ez egy göteborgi hardcore punk zenekar volt. A Black Flag, a The Misfits és a Dead Kennedys hatott rájuk leginkább, és aztán ő a nagy keresgélésben összegyúrva azokat a stílusokat, amiket gyerekkorában magába szívott, egyszer csak kialakult ez. Az Elt Music Fesztiválon 2017-ben Freiburgban is gyönyörűen egy szálgitárral játszott el ezt a dalt. Úgyhogy most jön a varázslat, figyeljetek, José González és a Heartbeats itt a Mannán, a zenei finomságok között most.

0: GPS. Cross GPS, a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok órája.

0: mindbe.
1: A 98.6 Manna FM zenei finomságai között újra itt van Bruno Mars, a zseniális Honoluluban született figura, akiben ez a spiritualitás, ez a természet szeretet, a zenének a természet közeliségét átadni képes tulajdonsága, ez mind-mind nagyon szerethetővé és roppant tehetségessé teszi őt. Az eredeti neve Peter Gene Hernandez, 15-szörös Grammy-díjas, amerikai énekes, dalszerző, zenei producer és koreográfus. 2010-ben jelent meg az első nagy lemeze, a Doo-Wops Hooligans, és aztán ebben már nagy siker volt Nagy-Britanniában, Németországban, Hollandiában, Svájcban, nagyon jó helyezéseket ért el a slágerlistákon, az Államokban a harmadik helyig jutott, aztán szépen jöttek a különböző díjak, és aztán jött az összes többi sláger is. Visszatérve még egy kicsit Hawaii-ra, Honolulu közelében Waikiki-ben nevelkedett, Peter Hernandez az apukája, Bernadette Bernie Pedro Bayot, akit már elveszített 2013-ban, ő az édesanyja, tehát ők a szülei, akik Puerto Rico-i és filippino származásúak. Az apukája félig Puerto Rico-i, félig aszkenázi zsidó származású, Magyarországról és eredetileg Brooklynból, New Yorkból származik, az édesanyja pedig még gyerekként a Fülöp-szigetekről költözött el Hawaii-ra, amíg az édesapja Brooklynból költözött a csendes óceáni szigetcsoportra. Először egy zenés rendezvényen találkoztak a szülők, ahol az édesanyja hulatáncos nő volt, az apukája pedig ütős hangszereken játszott, és aztán Bruno Mars 2 éves korában kapta a Bruno becenevet, tehát ez nem egy kitalált művésznév, hanem egy meglévő gyerekkori becenévből alakította ki. Az apukája adta neki egy Bruno San Martino nevű pufókarcú birkózó miatt lett ez a beceneve. Az egyik legjobb Elvis imitátor, mert egészen kicsi korában kitűnt, hogy milyen tehetséges. Több más ponton is kapcsolódik egyébként Elvisszel. De most visszaad arra, amit meg fogunk tőle hallgatni, ez a When I Was Your Man című, amit tulajdonképpen egy szakításról szóló, még az ő hírnév előtti időszakából való szakításról szóló, szívfájdalomról szóló és abból megírt dal, amiben nagyon-nagyon őszintén, de úgy őszintén, hogy nem csak férfiakhoz, fiúkhoz szól a dalnak az őszintesége, az érzelmisége meg a története, hanem a nőkhöz, a lányokhoz ugyanúgy, tehát tényleg egy fantasztikus dalról van szó. Szóval ennek a szövegen nagyon-nagyon fontos, nagyon szépen őszintén elmeséli, hogy hogyan és mennyire bánja, hogy mi mindent nem tett meg azért a lányért, hogy mennyire korán engedte el azt a lányt, hogy nem rakott elég erőt abba, hogy ezt a kapcsolatot megmentse. Mike Snow, Andrew Wyatt írták közösen a dalt, és amikor elkezdték a lemezt, azt mondta Bruno Mars, hogy úgy voltam vele, hogy soha többi az életben én nem akarok balladát írni, de ez egyszerűen a zsigereimből jött. Azt mondja, hogy ez a legőszintébb és legigazibb dolog, amit valaha énekeltem. Most, amikor majd elindul a dal, mindenki érteni fogja, hogy miért mondom ezt én ekkora pátosszal. A Bruno Mars egyébként is egy zseni, egy nagyon érzelmes, nagyon igazi, nagyon önazonos énekes, akit ezért már alapból lehet nagyon szeretni, de ez a dal, ez tényleg nagyon különleges a hangzása, különleges az, hogy ének és egy száz zongora, és ennek ellenére nagyon jó helyezést ért el a slágerlistákon egyébként, ami még ilyen jó helyezést ért el, és ugyanígy egy száz zongora és ének az Adéltól a Someone Like You. Na vissza Bruno Marshoz, tehát a videóklip, amit ehhez készítettek, közösen rendezte Cameron Duddy, valaki a Lazy Songot és a Locked Out of Heaven-t is rendezte, már mint a videoklipet, és szándékosan úgy forgatták, hogy úgy nézzen ki az egész klip, mint egy 70-es évekbeli tévéműsor, amiben Bruno Mars ül a zongoránál, és ezt a fájdalmas balladát énekli, mint hogyha füstös lenne a stúdió, ott van a zongorán egy félig üres viszkis pohár, tehát látni, hogy ott valóban egy férfinek a mély megbánása és fájdalma látható és hallható. Fantasztikus, ahogyan ezt elkészítették, és bár Bruno Mars azt mondta, hogy ez tulajdonképpen azért mégiscsak happy end-el végződött, de arról azért nem szól a fáma, hogy összejöttek-e újra, vagy sikerült ezt megjavítani, bár lehetséges, hogy amikor megjött a siker, akkor egy kicsit másképp sikerült ez nekik már, mint maga a kapcsolat. Egy biztos, hogy a dal az zseniális, valami döbbenetesen szép, úgyhogy ajánlom mindenkinek, hogy engedje meg magának az érzelmeket, hogyha vezet, akkor csak óvatosan a sírással, meg ki fog gurulni a könny, ez biztos, hogyha felidézzük a saját fájdalmainkat. Bruno Mars és a When I Was Your Man, itt a zenei finomságok között most a Mannán.

98.6 FM az örömre hangoló zenei finomságok között egy igazi, felvillanyozó, kedves, abszolút nyári sláger szerintem. Kifejezetten a mostani fiatalságnak szóló dallammal, hangulattal, ritmussal, de azért benne van valahogy az a hangulat is, amit az ember érez, vagy érzett annak idején középiskolában, amikor vége volt a sulinak, mondjuk érettségi után, pláne amikor az óriás teher lejött a vállunkról, és aztán mentünk neki a világnak. Ide-oda, amoda, nagy társasággal is táncoltunk az utcán, és semmi nem számított. Nagyon szépen építi föl különben ezt a hangulatot a videoklipben is, és zenében is. Grumi és Lukasz Meyer. Grumi lengyel származású, Lukasz Meyer pedig svéd. Grumi volt az, aki képviselte ugye Lukasz Meyerrel együtt ezzel a dallal, a Light Me Up-pal Lengyelországot a 2018-as Lisszaboni Portugáliában megrendezett Eurovíziós Dalfesztiválon. Fontos különben és érdekes, hogy az Eurovíziós Dalfesztiválon azért ugye a hangzás, meg a mondani való, meg a hangulat, meg az érzés, amit a dalok keltenek, nagyjából ugyanazok szerintem, mert hogy ennek van egy bizonyos fajta küldetése is, mármint az Eurovíziós Dalfesztiválnak, és ezért nem véletlen, hogy olyan dalok kerülnek oda, amilyenek. Na hát hol is kezdjem? Szóval, hogyha az Eurovíziós Dalfesztivált nézzük, amit érdemes róla tudni, csak hogy lássátok, hogy miért olyanok a dalok, és miért olyanok a fellépők is, meg olyan maga az előadásmód is, ez nagyon fontosnak tartották, 1956 óta tartják ezt szem előtt, hogy meglegyen ez a fajta hangulat, amiről beszélek. Szóval az Eurovíziós Dalfesztivál 1956 óta, ahogy az imént mondtam, évente megrendezésre kerül, az Európai Műsorsugárzók Uniójának az aktív tagállamai között, kivételesen egyébként a tagokon kívül is meghívnak résztvevőt, 2015 óta van ez így, és a fesztiválon minden résztvevő ország benevez ugye egy zeneszámot, amit élőadásban előadnak, aztán szavaznak a többi résztvevő által benevezett számokra, hogy megtalálják a verseny legnépszerűbb produkcióját. Az országok az EBU tag tévétársaságukon keresztül szerepelnek, és tulajdonképpen így felelős minden országban egy bizonyos itthon például az MTV-vel volt felelős azért, hogy kiválassza az országot, képviselő énekest és a dalt. Hogyha visszamegyünk 76-ra, és ez fontos a Light Me Up című dallal kapcsolatban is, a fesztivál 1956-os kezdése óta minden évben megtartották, úgyhogy így az egyike a leghosszabb ideig tartó és legrégebb óta futó televíziós műsoroknak a világon. Ez egyben a világ legnagyobb dalversenye, a nézők számát tekintve, mert például ha az előző éveket nézzük, akkor 100 és 600 millió nézők közé tették, hogy úgy becsülték a nézőit ennek a versenynek. A világ nagy részén közvetítik Európán kívül is. Például Argentinában, Brazíliában, Kanadában, Hongkongban, Indiában, Dél-Koreában, Új-Zélandon és az Egyesült Államokban is. Annak ellenére, hogy ezek az országok nem vehetnek részt a versenyen. Viszont képzeljétek, hogy 2015-ben Ausztrália meghívást kapott a versenyre, mint vendégország. A 60 éves Eurovíziós Dalfesztivált ünnepelték akkor is, ezért hívták meg Ausztráliát, és azóta minden évben küldött versenyzőt a távoli ország az európai versenyre. Azt mondják még erről, hogy ez a dalfesztivál a popzene fellegvára. A szereplő dalok stílus tekintetében viszont ennél sokkal szélesebb skálán mozognak, van köztük arab, balkáni zene, dancefolk, görög, latin zene, metal, északi zene, pop rap és rock is. És aztán persze az évek során az Eurovíziós Dalfesztivál kinőtte magát egyszerű televíziós kísérletből, és egy óriási méretű nemzetközi intézménnyé vált. Az a fajta kifejezés, hogy a popzene fellegvára, azért fontos, mert ez az, ami a legjobban jellemzi ezt a hangulatot, amit én próbáltam nektek leírni, akár mondjuk bármelyik dallal kapcsolatban, de jelesül most a Light Me Up cíművel, aminek, hogyha a klipjét végignézitek, akkor egy tényleg igazi jókedvű, egyszerű vonalvezetésű, mégis nagyon jó dallamú, fülbemászó, kedves, kifejezetten a fiataloknak szóló dal, és pontosan arról szól, amit a klip mutat, pontosan arról szól, amit a szövege mond, és azt hiszem, hogy nem véletlenül kommentelik egyébként annyian a hivatalos klip alatt a YouTube-on a lengyelek, nagyon-nagyon szeretik Grumit, és az az érdekes, hogy a kicsit a Jared Letohoz hasonlít Lukasz Meyer, és ő ilyen agyon tetovált kezű, a sok ékszeres, kalapos rocker fiú. A Grumi pedig egy kicsit olyan, mint egy jobb típusú fizikatanár. Most ezt értsétek jól, és most kedvesen mondom a fizikatanárokra vonatkozóan is. Jön ebbe a furcsa ilyen
klepetusszerű kabátjában, és akkor mennek keresztül a fiatalokkal a városon, és táncolnak, és énekelnek, és a tengerparton vannak, aztán a végén, amikor ugye kicsúcsosodik a dal és a téma is, akkor ugyanúgy ott ül Grumi ebben a kicsit retro nagyméretű szemüvegében, a nagyperemű kalapjában, mint Raymond Reddington, a kabátjával a város fölött egy háztetőn, és nézik a lenyugvó napot, és gyakorlatilag összegzik azt, hogy hogyan villanyozza fel az embert az, hogyha jó kedvű. Szóval egy nagyon helyes dal, és abszolút pozitív. Tehát, hogyha valaki egy kicsit elcsüggett volna bármi miatt, az most hangosítsa fel a rádiót. Grumi és Lukasz Meyer közös dala az Eurovíziós Dalfesztiválról 2018-ból, ez a Light Me Up itt a Mannán.

0: 98.6 Manna FM életörömzene a továbbiakban is természetesen. Az elmúlt 4 órában Péter Petrával holnap találkozunk újra. Addig is mindenki vigyázzon magára. Puszi.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életörömzene.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Marad a kellemes nyári idő. Tovább nőtt az olajvilágpiaci ára. Gyorsított eljárásban ítéltek el egy férfit, aki buszsofőrt bántalmazott. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: 5 hetes csúcsra emelkedett a kőolaj ára a közel-keleti válság mélyülésének veszélye miatt. A Brent típusú nyersanyag több mint 2%-os emelkedése után csaknem 93 dollárba kerül hordonként. Egy hete ilyenkor mintegy 7 dollárral volt olcsóbb. Az amerikai légierő ma hajnalban is folytatta a légicsapásokat iráni célpontok ellen. Robbanások voltak Bushehrben, ahol Irán egyetlen atomerőműve működik, valamint bombázták az ország déli és északnyugati területeit is. Online tájékoztató sorozatot indított a Heiny Pál gyermekkórháza Facebookon. A 30-40 perces beszélgetések célja, hogy a szülők megbízható információhoz jussanak közvetlenül a szakemberektől. A holnap délután 3 órakor kezdődő adásban a gyermekek nyári étkezéséről lesz szó, Almási Zsuzsanna diabetológus főorvos közreműködésével. Az érdeklődők a beszélgetés ideje alatt élőben tehetnek fel kérdéseket a szakértőnek. Teásdobozokba rejtve postai küldeményként próbált több mint 10 kg kábítószert Magyarországra csempészni két férfi Tájföldről. A küldemények címzettjét egy gárdonyi postán, a feladót a Ferihegyi repülőtéren fogták el a rendőrök, a gyanúsítottakat letartóztatták, és kábítószer kereskedelem gyanúja miatt indult ellenük eljárás. Gyorsított eljárásban ítéltek el egy férfit, aki bántalmazott egy buszsofőrt. Többször ököllel megütötte a járművezetőt, miután úgy szállt fel a buszra, hogy kutyáján nem volt szájkosár. A sofőr pedig emiatt kérte, hogy hagyja el a buszt. Az agresszív utast az érdi járásbíróság jogerősen 1 év felfüggesztett börtönre ítélte. Ukrán drónok csapódtak egy dél-oroszországi olajtárolóba, a létesítményben tűz ütött ki. Találat érte az egyik nagy orosz webáruház raktárait is, 5 megsebesültek. A légvédelem csaknem 250 drónt semmisített meg 17 régió, valamint Azovi és a Fekete-tenger felett. Az oroszok közben kikötőket, hajókat és katonai létesítményeket támadtak Odessa megyében. A többi között megsemmisült egy logisztikai központ, amelyet az oroszok szerint katonai rakományok tárolására használtak. A gyanú szerint búbópestissel fertőződött meg egy ember Mongóliában. Jelenleg még vizsgálják, hogy valóban az állatokról emberekre terjedő baktérium okozta a megbetegedést. Az érintett ember mormota húst evett, amit sok mongol csemegének tart, bár fogyasztását betiltották az ázsiai országban. Az elmúlt években több búbópestis fertőzést jelentettek Mongóliában, köztük több halállal végződött. Napos, gomoly felhős idő lesz, főként keleten lehet néhány zápor, zivatar. Napközben 22-27, késő este 14-21 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 24, a Tisza tó 26 fokos.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, akkor megkezdjük a kanapét. Amikor ezt a műsort elvállaltam, hogy ide is csinálunk beszélgetéseket, azt mondta az én főszerkesztő kollégám, hogy a kanapé az egy olyan hely, hogy az emberek leülnek és beszélgetnek mindenről, ami történik velük. Velem is történt most, nem csak velem, velünk, sokunkkal, 16-od magammal történt egy remek dolog. Egy kedves tanárnő ismerősünk, ezt a tanárnő most zárójelbe is tesszük, hiszen szünet van. Ugye mi egy ilyen baráti társaság lettünk úgy, hogy ami gyermekeink jártak együtt általános iskolába, és olyan jó fejek maradtunk, hogy együtt maradtunk. Volt már evezés, lesz még evezés, és most elmentünk egyszer csak Bosznia-Hercegovinába. És itt van velem a szervező, aki az egészen a szónak a nemesebbik értelme kattogott már tavaly előtt, meg tavaly, hogy miért nem megyünk együtt Boszniába. Idén mentünk, a vendégem Cili Vera, akinek az egész élményt köszönhetjük. No, adódik a kérdés, Vera, miért éppen Bosznia? Mert olyan szerelmesen tudtál erre az országról beszélni, hogy egyszer csak beszívott minket.
2: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Én akkor is elmondtam nektek. Egyrészt ötödjére voltam most Boszniában. Valahogy becsipődött ez a dolog nálam. Akkor is elmondtam, hogy én úgy kerültem ide, körülbelül 10-12 évvel ezelőtt, hogy azt se tudtam, hova megyek. Nagyjából láttam egy utat Dubrovnikba, illetve Boszniába egy Dubrovnikkal megspékelve egy nappal, és én mindig el akartam menni Dubrovnikba, úgyhogy ez a Bosznia ez csak úgy jött. Azt sem tudom, hol van. Hallottam, hogy itt nagyjából volt háború, meg tök olcsó volt, tehát ez a legjobb, de eszemágában se volt én nekem nagyon Boszniába menni. El akartam menni Dubrovnikba, és ez így jött áprilisi hétvégén egy pár nap, és így kerültem oda, aztán rájöttem, hogy tulajdonképpen én marha jól éreztem itt magam. Nagyon sokat köszönhettem az ottani idegenvezetőnek, egy Csongor nevű fiatalembernek, aki olyan lelkesedéssel tudott mesélni mindenről, meg megmutatott minden olyan apró dolgot, ami nincs az útikönyvben, meg gondolom nem hivatalosan, kötelessége egy idegenvezetőnek, és olyan nagyon jó arányban volt minden ezen az úton, hogy úgy gondoltam, hogy ez nekem nagyon tetszik, és akkor ide vissza kéne menni, és így lettem én igazából Boszniába visszajáró.
1: Ötödjél, és ezt adtad át akkor nekünk, ugye mi csütörtökön találkoztunk hajnalban, egyébként nem messze a rádió stúdiójától, ugye itt állt a busz, és vasárnap érkeztünk meg, 3 éjszakát voltunk kint, ugye laktunk egyszer Szarajevóban, egyszer a tengerparton, aztán megint Szarajevóban, és megmutattad ennek az országnak a különböző arcait, ugye. Mindig mondod, hogy ha az ember elmegy egy városba, akkor azt a város körbejárja, de itt aztán volt minden, nem? Tehát a tengerparttól kezdve Szarajevón át, Mosztár, minden ott volt.
2: Hát igen, tehát nekem az a fantasztikus ebbe, hogyha az ember el akar menni valahova, nem kell messze menni. Jó, hát busszal megyünk, a busz az messze nincs.
1: Az a szükséges.
2: Az a szükséges.
1: Ezáltal tudunk mindenhova elmenni.
2: Az kell, így van. Tehát az ember elmegy repülővel valahova, akkor ott van, vagy bérel egy autót, vagy, de itt útközben meg lehet állni, például ebédelni egy patakparton levő nagyon jó kis étteremben.
1: Olyan helyen, ahol pörögnek a grill fölött, hát sajnos az egész barikák.
2: Így van, ott pörögnek, így van. Vagy pedig egyszerűen ott volt a vízparton a fickó a horgászbottal, és ott horgászta a pisztrángot kifele. Na most ilyet az ember, ha repülővel megy, akkor nem tud.
1: Látja.
2: Busszal viszont jó, tehát van nehézsége is a dolognak. Viszont 4 nap alatt annyi mindent lehetett látni, és annyira különböző dolgokat, hogy nekem ez benne a szenzációs.
1: Na innen folytatjuk, kedves hallgatók, leszünk minden beszélni. A vendégem Cili Vera, akinek köszönhetően én is, a feleségem is, és jó barátaink is megélhették az úgynevezett Bosznia élményt, mert tényleg egy élménydús ország, főleg akkor, hogyha olyannal megyünk, aki már volt ott, és szerelmes ennek az egésznek. Zene, aztán folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait.

0: akkor ott, hogy oda mész valahova, ahol ott volt mindennek a fészkes közepe, a háború közepe volt ott igazából, és azért még ott vannak a nyomok, azért próbál kijönni Szarajevó ebből az egészből. Te korábban voltál, változott a város valamit? Próbálják eltüntetni a háborús nyomokat?
1: Nagyon sokat változott. Amikor én először voltam, akkor azért még láttam romos épületeket, akkor még láttam rendőröket, vagy hát az ottani, hogy is mondjam, katonákat, valamiféle rendfenntartó embereket. Nem sokat, nem vészesen, de azért láttam, valamint rengeteg temetőt láttam útközben.
0: Azokat most is láttuk.
1: Most is láttuk, de nagyjából azért azt 30 év alatt már benőtte a fa, aha, a friss hófehér fejfák, azok már nem annyira hófehérek, nem annyira virítanak ki a tájból, azért valljuk be, eltűntek már elég rendesen azok az épületek, amelyeken akkor még lehetett látni. Igen. Tehát most már úgy kell elmenni, ha szeretné ilyet látni az ember, akkor úgy kell elmenni egy olyan helyre, mint ahogy nekünk. Hát első nap lecsúsztunk a háborús alagút múzeumról, amit nem nagyon sokan tudnak, hogy létezik, de utolsó nap végül is bepótoltuk, ahol még úgy hagyták a házat, a lövésnyomokkal.
0: És ugye te még 20 métert mondtál, hogy renováltak, ez több mint 20 méter volt.
1: Ez azért, több mint 20 méter,
0: ez igen. Ez a repülőtér alatt az egyetlen, egy ilyen menekülő útvonal volt, itt tudtak segédbe vinni, egy kézi erővel készített alagútról van szó. Azért el lehetett kérdezni, hogy a gyötrelmes munka árán lett ott az alagút.
1: Láttunk itt filmeket, ahol azt lehetett látni, hogy emberek, gyerekek, nők, inkább férfiak hátizsákkal szépen jönnek ki az alagútból, mennek el tova, és szórják szét a földet igazából, hogy azért ne legyen feltűnő. Azért a repülőtér mellett, mert ott volt egy ENSZ légi híd, és azért ott valamelyest biztonságban voltak, de hogy ne derüljön ki, és onnan tudtak összeköttetést találni bosnyákok által ellenőrzött területével, és azon keresztül hordtak be, gyakorlatilag a filmen láttuk, amin hozzák át a kecskét, a kisgyerek hozza szatyorban az ennivalót, kannába a vizet, szóval borzasztó.
0: Érdemes megnézni, az ember készül, csak beütöd a Google-ba, hogy Szarajevói alagút, és kiadja a hol és miket. Mi viszont egy vidámabb helyén kezdtük, azért a bazárban, ugye a híres Szarajevói bazárban, ahol nagyon ekte hangulat volt, nagyon sokan ott ettek az utcán, azt tudom, a csevapcsicsa, a grill szagon keveredtek, ott bementünk egy helyi múzeumba, megnéztük, és egy picikét, hogy kaptunk ugye némi szabad időt, el tudtunk vegyülni ebbe a nagyon vegyes forgatagba, ugye itt aztán minden vallás jelen van. A muszlim is igen erősen.
1: Hát igen, ez az egyik kedvencem itt Európa közepén, a Európa a második legnagyobb bazárja. Az egyik úton van egy felirat a járdában, kelet és nyugat határa, döbbenetes, hogy állsz és nézel egyik oldalra, mintha Bécset látnád, vagy Budapestet. Megfordulsz háttal, és mintha Kairóba, vagy Isztambulba járnál. Szóval fantasztikus. Itt van olyan hely, ahol 200 méteren belül van mecset, van ortodox templom, katolikus templom és zsinagóga.
0: Minden.
1: Itt 200 méteren belül.
0: És szóval éppen azt úgy néz ki az egész, hogy most éppen békében élnek. Bár mondhat, hogy valami lappangú, de szerintem ez a béke, ez már lehet, hogy így marad. Szóval, hogy el vannak egymás mellett a különböző felekezetek.
1: Hát én ugye nem vagyok történelemszakos, csak azt látom, hogy megtanultak együtt élni egymással.
0: Mert nincs más út. És kinek a lábnyomát láttuk benne az aszfaltban?
1: Hát ugye, mit tud az ember Szarajevóról? Azt tudja, hogy Szarajevóban lelőtték a trónörökös Ferenc Ferdinándot. És azon kívül úgy nagyjából ezen dolog miatt tört ki az első világháború, hát természetesen elmentünk, megnéztük, ott volt Gavrilo Princip lábnyoma, ott lehetett fotózkodni.
0: Hogy onnan lőtte le. Ugye
1: onnan lőtte le, pontosan, és azt kiöntötték a betonban, hogy azt is lehetett látni. Ott volt egy régi autó, bele lehetett ülni, kölykök azok ültek is többnyire bele, és lehetett fotózkodni. Úgyhogy.
0: De nagyon impulzív város Szarajevó, egy nagyon, most már mondom, kedves város, megkezd, azonban tovább mentünk, és innen folytatjuk zene után. Elérkeztünk ugye egyszer csak egy tóba, ami vízesés volt, majd a tengerpartnál, erről beszélgetünk a következő részben. A vendégem Cillivera,

0: aztán...
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
2: Biztosan nem hallasz.
1: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
3: Manna FM.
1: FM-en a 98.6-on. Online. És applikáción keresztül.

0: I pray that we are regretless, you and I, the connected, you and I in the blood and the bone.
1: Igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
2: Ez a Manna Selection.
1: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
3: Ismételten remek zenék után, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Cilli Verával, aki már ötödjére csinálta meg ezt a mini körutat. Ugye, de nem csak velünk, nem csak barátok, a másokat is elvittél, hiszen osztályfőnök is vagy, egy fővárosi gimnázium, vagy voltál fővárosi gimnáziumban. A tanulók mit szóltak ahhoz, hogy de akkor, hogy a diákok, hogy akkor most nem a tengerpartra megyünk, nem Korfu, nem Görögországra, hanem Boszniába?
4: Hát a gyerekek mindig mondták, hogy én sokat jártam velük kirándulni, hogy menjünk külföldre, mert hogy szoktak menni külföldre. És hát mennek más osztályok is, mit tudom én, Bécsbe, vagy Prágába, vagy ide. Hát mondtam, hogy más osztályok, igen, de ha külföldre akartok velem jönni, akkor Boszniába jöttök. Na most, hát eléggé érdekes módon néztek rám. Aztán az még hagyján, de amikor ezt a szülőknek is elmondtam, hogy leérettségiznek a gyerekek, és hát aki szeretne, akkor csinálunk egy ilyen záró bulit, elmegyünk 4 napra Boszniába. Hát,
3: mit szóltak a szülők hozzá?
4: A szülők szívrohamot kaptak, nem tudom miért. Ezóta volt egy baráti társaságban szintén egy apuka, akinek 2 középiskolás lánya van, és mondtam, hogy én oda vittem el, azt mondta, hogy biztos nem engedte volna. Kérdeztem, hogy miért.
3: Miért?
4: Hát nem tudja igazából, de ott az veszélyes, meg hát az borzasztó hely. Mondtam, hogy jó, ezen kívül, hát a szülők is megtettek mindent. Átküldtek rengeteg utazási iroda ajánlatát, mindenféle kedvezményeket nekem, csak nehogy. Szóval ezt a dolgot engedjem már el, viszont a gyerekekbe akkor már elég rendesen elültettem, úgyhogy amikor szavazásra került a sor, végül 2 maradt, Lengyelország és Bosznia, és a 2 közül választottunk, és Bosznia lett, hát a szülők, ők azért, hogy is mondjam, fogták a fejüket rendesen. Végül is aztán elmentünk, és szerintem a gyerekek, tehát leérettségiztünk egy keddi napon, banketteztünk, szerdán kialudtuk magunkat, és csütörtök, péntek, szombat, vasárnap. Elmentünk Boszniába, szerintem 100 éves korukban is azt mesélik.
3: Na, csak kezdkedj egy nyitott tanárnő, mint te. Na, ugye aztán ugye mi voltunk az 5. csapatot, ha szabad ezt mondani.
4: Hát körülbelül
3: ugye,
4: igen.
3: És akkor ugye elindultunk, illetve miatt elindultunk Szarajevóban, bementünk egy mecsetbe, és ott volt olyan kedves az ottani imám, hogy énekre fakadt.
4: Hát mesélt nekünk ugye egy csomó mindent, nagyon kedves volt, már ilyen oldalajtón bevitt bennünket, ugye itt ilyenkor föl kell öltözni, a lányoknak kendőt kell a fejükre tenni, a fiúknak ilyen szoknyát maguk köré, ha rövid nadrágban vannak, és hát ez egy természetes dolog, és ő bevitt bennünket egy oldalt, még sorba se kellett állnunk, és utána megkérdezte, hogy énekeljen nekünk, és nagyon szépet énekelt. Sőt, én egyszer régen, amikor voltam, akkor még áldást is osztott. Na. Én meg úgy vagyok ezzel a kérdéssel, hogy végül is teljesen mindegy, hogy milyen felekezet szerint osztják az áldást.
3: Az áldás az áldás.
4: Az áldás az áldás, úgyhogy fantasztikus volt.
3: Aztán Mostárba érkeztünk, hogy bejöttünk a buszba, egy ilyen 18 fős kis busz, képzeljétek el, egy ilyen, volt egy pici osztálykirándulás hangulata azért, csak hát utaztunk vele jó sokat.
4: Egyrészt meg idősebbek voltunk már.
3: Hát sajnos. És Mostár, ugye, az meg arról híres, hogy ugye az a híd, ami majdnem 500 évig tudott fent maradni, az ebben a délszláv háború vette, csak ugye hát nyilván valamikor hatásában beomlott, de most hanem helyrehozták, és ezt néztük meg. Egy nagyon fantasztikus hangot a város, ez a Mostár.
4: Én azt hiszem, ott az egyik gyerek rám nézett, amikor ugye 18 éves gyerekekről beszélünk, rám nézett, és azt mondta, Vera néni, engem ez a város teljesen megvett. Mondtam, hogy engem is. Figyelj, szóval szerintem olyan hangulata van, ami kevés a városnak van. A híd az fantasztikus. Nagyon kevesen tudják, hogy megvan ennek a kicsinyített mása, egy kicsit oldalt, egy kis patakba, ami megpróbálták a Görbehíd. A Próbahíd, igen, a Görbehíd. Ott megnézték, hogy ez így működik-e. Ugye ott ülnek azok, akik ugranak a hídról, soha nem sikerült látnom. Csobbanást már hallottam, mire oda néztem, pont leugrott.
3: Itt is átment ilyen mackótestű pasi, aki mondta, hogy 50 euró és beugrik a
4: 50 hídra. Euróért beugrik 20-30 méter magasan, a 3 méter és mély, 3 méter mély vízben, ami 10 fokos. Én olvastam olyat, amikor a háború után először lehetett ugrani, akkor az első ugró a kezét eltörte.
3: Az veszélyes, az mélyebb vizet igényelne egy 20-30 méter magasan.
4: Igen, tehát nagyon kell, hogy is mondjam, technikásnak lenni, és kicsikoruktól gyakorolnak, ebből tartják el a családjukat tulajdonképpen. Szóval van egy eszmetlen hangulata ennek a városnak, és ott voltunk egy múzeumban, és ott láttuk az első filmet a háborúról. Hát mit mondjak, szívszaggató volt, amikor láttad, hogy hogy találatot kapott, és ledölt. És azt is láttuk a filmen, ahogy magyar katonák szedik ki gyakorlatilag a köveket, amiket megszámoztak. Tehát úgy építették vissza, hogy ugyanazok az eredeti kövek, amelyeket vissza lehetett tenni. És hát láttuk azt is, azt a örömünnepet, amikor a város két része közötti híd újra gyakorlatilag működött.
3: És miért jön meg ez a túra, hogy én nagy vasútőrült vagyok, és hogy mentünk a Neretva völgyébe, vagy a folyó völgyében, láttam, hogy a túloldalon van egy vasútvonal, úgyhogy ha én visszamegyek, akkor lehet, hogy Budapest-Szarajevó repülő, utána pedig vonatra szállnék, és elindulnék egy gyönyörű vonatutan, ami Neretva mellett megy végig, elég Mostárban. Zene, aztán folytatjuk a vendégem, még mindig Cilivera beszélgetünk, most picit a tengerparton, meg megjelentjük a piramisokat is, mert igen, azok is vannak, vagy nincsenek, hát ezt majd eldöntjük mi is, meg a kedves hallgató is. Zene, aztán folytatjuk.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait.

0: Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Ismételten remek zenék után folytatjuk a beszélgetést Cili Verával. Igen, ebben a 4 napos útban ugye arról van szó, hogy Bosznia-Hercegovinába mentünk el 18-en kisbusz segítségével, profi idegenvezetővel, ő a tanárnő, a Vera, aki ötödjére vitt minket vissza, és mesehelyeket ugye, hogy érkeztünk a tengerpart felé, de csak megálltunk egy olyan kicsi plitvicei tavaknál, ugye, tehát van a nagy is, de nagyon hideg volt a víz, és vízesések voltak, 10 eurót kellett fizetni, lehetett menni egy völgybe, sörszigetek vannak, és természetes közegbe fürdeni. Remek dolog volt ez is, és erre se jön rá az ember, hogyha nem szakavatottan megy, vagy olyan alaki már tudja, hogy mi van ott.
2: Hát azért idegen vezetőnek nem mondhatom magam, legfeljebb a következő életemben leszek az, vagy az előzőben voltam, nem tudom, de kiéltem magamat itt, az biztos. Szóval, ha az ember nem tudja, hogy van ilyen, akkor igazából egy rendes úti könyv sincs még Boszniában.
1: Igen, valaki akarta, és nem talált.
2: Pontosan.
1: Majd te megírod.
2: Úgyhogy, ahhoz sokat kéne még járnom. Na, szóval a lényeg az, hogy ez egy szenzációs. Egy völgyben egy vízesés, egy 30 méter magas vízesés rendszer inkább, mert nem csak egy, hanem nagyon sok, bő vízzel, és jéghideg, tényleg
1: hideg.
2: Hidegebb
1: volt sokkal.
2: Nagyon-nagyon hideg, de amikor bemegy az ember, eszméletlen jó, hiszen gyakorlatilag 30-35 fokon volt.
1: Szerencsénk volt, mert ugye pont rekkenő kánikulában látogattuk meg, nem esőben.
2: Így van.
1: Mert esetleg.
2: Úgyhogy nagyon esőben. Jó, tehát itt töltöttük a délutánt, és ezek után beültünk újra a buszba, és lementünk a tengerpartra. Boszniának van tengerpartja, hatalmas, nagy, 22 méter, kilométer hosszú.
1: Nagyon rá kell jönteni a térképre, hogy észre.
2: Nagyon pontosan. Ugye régen itt volt az a rész, amikor az ember, és ezért nem nagyon mentünk Dubrovnikba, mert hát ugye két határon kellett átmenni. Átmentünk, ugye lent, ami Horvátországban visz lefele az az út, az átvitt régen Boszniába, 22 kilométer után megint, és ugye itt határt kellett átlépni. Ezt most megoldották a horvátok, mert megépítették azt a hidat, ami a szemben levő földnyelvre vezet át, tehát kikerülik. Viszont ez a 22 kilométer hosszú határ most, vagy 22 méter tengerpart, ez a Boszniához tartozik, és itt egy Neum nevezetű városban laktunk egy nagyon jó 4 csillagos szállodába közvetlen tengerparton, és délelőtt gyakorlatilag
1: elengedtük
2: magunkat. Hát de már előtte este elengedtük magunkat, igazából már úgy értem, hogy elengedtük magunkat, hogy igazi tengerparti hangulat, ott a sétányon ment mindenki.
1: Helyi csapolcsöröket fogyasztottunk.
2: Azt is.
1: Kulturáltan.
2: Vásároltunk, meg mindenféle jó dolgot csináltunk. Én emlékszem, amikor a gyerekekkel voltam, akkor ilyen kb. 11 órakor fölzörgettek, és közölték velem, hogy már pedig most ők találtak egy mini-egeret, meg Mickey-egeret, ilyen ember nagyságút, aki táncol lent a tengerparton, és ők is ott vannak, én ezt ne hagyjam ki, úgyhogy engem még éjszaka közepén lecipeltek táncolni. Most Mickey-egeret nem találtunk, de mi azért lent voltunk, most éppen nem volt utcabál sem, de rendkívül jól éreztük magunkat este is, és akkor másnap délelőtt meg igazi pihenés volt.
1: És a gyönyörű tiszta Adria mennyivel melegebb volt, mint az emlegetett tó. És amíg arra ejtsünk néhány szót, mert hamarosan be kell fejeznünk, hogy elindultunk a rejtélyek völgyébe, a piramisok völgyébe, ugye valaki ott piramisokat vélt felfedezni, kutatásokat végez, de még most sem tudják, hogy azok piramisok, nem piramisok, hogy ez a piramisok völgye, ha beüti a kedves hallgató Boszniába, akkor rögtön kiadja. Érdekes dolog volt az, és én megosztó valaki. Aki vagy elhiszi, vagy nem. De legyél ott, nézd meg, menj végig az alagúton, nézd meg, azok tényleg piramisok? Most már erdőben be vannak fedve, de piramis alakú.
2: Ez így van. Tehát ez már visszafele volt, még előtte délután egy kis Blagaj, Dervis Kolostor, egy kis Medjugorje búcsújárohely, és másnap a piramisok. Tehát volt egy kis misztikum is még ide a végére. A piramisokból, hát nem tudjuk, nem tudom, hogy mi az igazság. Mi voltunk a belsőben, ahol elmondták, hogy milyen hatalmas gyógyító energiák vannak. Rengeteg tényleg olyan formájú, tényleg gúla alakú, mint a piramis, olyan hegy van. Átvilágították őket, azt mondják, nem tudják, hogy fölmerik-e, hogy üreges a belseje, az biztos. Nem tudják, hogy fölmerjék-e nyitni, mert nem tudják, hogy jó vagy rossz dolog vár ott. a kutatókra. Nagyon megosztja a kutatókat, hogy ezek piramisok vagy nem, energetizáló helyek vagy nem. Minden esetre mi ezt is megnéztük, úgyhogy
1: azért
2: minden...
1: én kíváncsi, hogy mi lesz ennek a sorsa. Most már, hogy tudom, és ott voltam, ahogy figyelemmel követem. Kedves hallgatók, az előző beszélgetésnek, amelyet Cilliverával folytattam, az egésznek az volt a lényege, hogy a mi élményeinkén keresztül egy picike mézes madzagot húzzunk el, és hogy legyetek bátrak, nem is kell bátornak lenni, legyetek kezdeményezők, és elindulni ebbe a csöpp, nem annyira nagy országba, megnézni de a csodákat rejt, ezeket most mi a teljesség igényekül megbeszéltük Verával. Köszönöm szépen még egyszer, hogy benn voltál, köszönjük a túrát, és szerintem fogunk még eljut utazni szerte a világban. Köszönöm.
2: Én remélem. Viszont hallás mindenkinek, vagy azt nem tudom, hogy kell majd itt a végén.
1: Így.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Szemét.
6: Levittem.
5: Villany.
6: Befizettem.
5: Klíma.
6: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
5: Hol?
6: kaisai.hu.
7: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
8: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
9: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
4: Reklám hangzott el.
10: Marad a kellemes nyári idő. Online tájékoztató sorozatot indított a Heinpál Gyermekkórház. Történelmi emlékeket hozott felszínre a Duna rendkívül alacsony vízállása. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
10: Öthetes csúcsra emelkedett a kőolajára a közel-keleti válság mélyülésének veszélye miatt. A Brent típusú nyersanyag több mint 2%-os emelkedése után csaknem 93 dollárba kerül hordonként. Egy hete ilyenkor mintegy 7 dollárral volt olcsóbb. Az amerikai légierő ma hajnalban is folytatta a légicsapásokat iráni célpontok ellen. Robbanások voltak Bushehrben, ahol Irán egyetlen atomerőműve működik, valamint bombázták az ország déli és északnyugati területeit is. Aláírásgyűjtés indult a nagykanizsai lőtér bezárásáért. A kezdeményező helyi Tisza-sziget egyik tagja elmondta, csaknem 30 év után az elmúlt években a háborús veszélyhelyzetre hivatkozva nyitották meg újra a lőteret. Hétvégenként és éjszaka is folyik az éles lövészet, emellett a Kaposvárról érkező harci helikopterek is fokozzák a zajhatást, ami jelentősen terheli a környező települések lakóinak mindennapjait. Az aláírásgyűjtést kezdeményezők célja, hogy lakossági fórumon vitassák meg a helyzetet Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter jelenlétében. Online tájékoztató sorozatot indított a Heinpál Gyermekkórház a Facebookon. A 30-40 perces beszélgetések célja, hogy a szülők megbízható információhoz jussanak közvetlenül a szakemberektől. A holnap délután 3 órakor kezdődő adásban a gyermekek nyári étkezéséről lesz szó. Almási Zsuzsanna, diabetológus főorvos közreműködésével. Az érdeklődők a beszélgetés ideje alatt élőben tehetnek fel kérdéseket a szakértőnek. Teásdobozokba rejtve postai küldeményként próbált több mint 10 kg kábítószert Magyarországra csempészni két férfi Tájföldről. A küldemények címzettjét egy gárdonyi postán, a feladót a Ferihegyi repülőtéren fogták el a rendőrök, a gyanúsítottakat letartóztatták, és kábítószer kereskedelem gyanúja miatt indult ellenük eljárás. Gyorsított eljárásban ítéltek el egy férfit, aki bántalmazott egy buszsofőrt. Többször ököllel megütötte a járművezetőt, miután úgy szállt fel a buszra, hogy kutyáján nem volt szájkosár. A sofőr pedig emiatt kérte, hogy hagyja el a buszt. Az agresszív utast az érdi járásbíróság jogerősen egy év felfüggesztett börtönre ítélte. Történelmi emlékeket hozott felszínre a Duna rendkívül alacsony vízállása Kelet-Horvátországban. Kiskőszeg közelében egy második világháborús bomba, amit azóta megsemmisítettek. Apátinál pedig egy 1937-ben elsüllyedt szénszállító hajó roncsa került elő. A Duna horvátországi szakasza fokozott óvatossággal továbbra is hajózható. Napos, gomoly felhős idő lesz, főként keleten lehet néhány zápor, zivatar. Napközben 22-27, késő este 14-21 fok várható. A Balaton 25, a Velencei tó 24, a Tisza tó 26 fokos.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, akkor folytatjuk a kanapét. Hogyan kerülnek témák a kanapéba? Sokszor meg szokták kérdezni. Van nekem egy jó barátom, Ficere Béla színművész, akivel mi járjuk a világot, régi barátok vagyunk, és ő hívta fel a figyelmemet egy, hát nem annyira új, két éves új étteremre, hogy milyen jó ez meg, hogy pont befér a műsorban, mert van mögötte karrierváltás, meg minden, meg szívből, lélekkel csinálják. Kaptam egy telefonszámot, és felhívtam, aki itt van, Orbán Marcelt, az És Margarita alapító társtulajdonosát, és mindjárt ki is bontjuk, hogy mi ez a név, mi ez az étterem. De kezdjük úgy, hogy pont akkor beszélgetünk egy új étteremről, vagy majdnem új étterem, ugye két éves, amikor rengeteg étterem bezár. Akkor bátor gyerekek vagytok, mert ez ketted, ma másodmagaddal csinálod ezt.
2: Szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat. Nem tudom, hogy bátorság-e vagy vakmerőség, de a kettő azért viszonylag közel van egymáshoz. Igen, a Szabados Levente barátommal, gimnáziumi barátommal nyitottuk két éve a Mester utcában ezt az éttermet, ami egy tényleg akkora volt, mint egy nagyobb cipős doboz. Talán nem túlozva 12 ember tudott egy időben leülni, és nagyjából 8 héttel ezelőtt költöztünk egy jóval nagyobb helyre. Ez már a Tompa utcában van, bár csak egy utca választja egymástól a Mestert és a Tompát, de olyan, mint hogyha egy másik világba csöppentünk volna.
1: De fiatal emberek vagytok, te a jogi világból, te jogász vagy, a kollégád pedig a informatika, a számok világából érkezett ide.
2: Ő pénzügyi szakemberként dolgozott, igen, könyvvizsgált elég sokat, és az Excel-ekkel meggyűlt a baj a élete során, és akkor úgy döntöttünk két évvel ezelőtt, mondhatom, hogy az ő unszolására, hogy muszáj valami más csinálni, valami érdekesebbet, és hogyha találunk egy olyan helyet, ami a szűkös anyagi kereteinkbe belefér, akkor azt nyissuk meg és próbáljuk meg, adjunk neki egy évet, abba tegyünk bele minden energiát, szeretetet és odafigyelést, és nézzük meg, hogy hova fut ki ez a projekt.
1: De akkor már tudtátok, hogy egy gasztrovállalkozás lesz.
2: Igen.
1: Ez egy étterem volt a fejetekben.
2: Azért volt egy étterem a fejünkben, mert van egy nagyobb baráti társaságunk, akikkel a nyitást megelőző két évben minden vasárnap főztünk.
1: Aha.
2: Úgy telt minden vasárnap, hogy én vittem néhány üveg bort, Levente főzött, mindenki adott alapanyagokat, és akkor az több okból is jó volt, mert jól telt a vasárnap este, addigra azért nagyjából mindenki ráért, a hétfő pedig kellemes másnappal lehetett indítani mindenkinek a maga.
1: Ki az Excel tábla, ki a paragrafusok közé ment vissza, ugye?
2: És én már akkor beleszerettem a natúrborokba, a magyar natúrborokba, és ott volt az én fejemben mindenképp a koncepció, hogyha találunk egy olyan üzlethelyiséget, mint ahogy említettem, ami a szűkös anyagi kereteinkbe belefér, és amit legrosszabb esetben is ketten tudunk vinni, szóval, hogy ne kelljen, ne legyünk kiszolgáltatva semmiféle munkavállalónak vagy alkalmazottnak, akkor ott magyar borok legyenek, magyar natúrborok legyenek, illetve egy olyan éttermet vizionáltunk már akkor is, ami egy modern konyha, egy lokális alapanyagokra épít, de egyébként szereti bevonzani a távol-keleti, közel-keleti ízeket is. Szóval azt hiszem, hogy ezt hívja a modern kuzinnak.
1: Aha. Az a jó, hogy még elég fiatalon jöttetek rá, tehát nem ilyen 50-45-50-es korotokban jött egy váltás, hanem még 30 alatt vagytok, azt szabad satszolni?
2: Igen, én 30 éves vagyok.
1: Na hát akkor ott vagyunk a környe. Hogy még elég korán. Hogyan lehetne az éttermet megfogalmazni egy-két mondatban, hogy mi ez az étterem tulajdonképpen? Aztán megyünk tovább.
2: Francia bisztrókonyha alapokra épít, de ez inkább a konyha technológia tekintetében, illetve az, hogy egy gyakran változó aktualitásokra építő étlapunk van. És én nagyjából így fogalmaznám meg, de nagyon fontos számunkra az, hogy legyen például gyakran káposzta az étlapon, ami azért nagyon egy közép-európai alapanyag, vagy hogy olyan kevéssé kurrens alapanyagokat is elővegyünk, amit egykoran ismert mondjuk a magyar konyha is, mondjuk belsőségek, én imádom a belsőségeket.
1: Én is, jó helyen vagy.
2: És ilyen volt például a borjúmirigy valamikor az étlapon, és azért kicsit berzenkedtünk felrakni, mert attól függetlenül, hogy ez egy ilyen szerelemprojekt, attól függetlenül azért nem rossz, hogyha az ember meg is tud belőle élni, és hogyha senki nem eszi az egyik főételt az öt közül, akkor az tud nehézséget okozni, de nem ez történt. Szóval szerették az emberek.
1: Na innen folytatjuk, ez a hallgatók, most zenélünk, aztán folytatjuk a két vakmerő ember közül, az egyikkel Orbán Marcellel. Innen már hallhatátok, érdekes lesz a téma, és szerintem aki úgy érzi a végén, hogy ezt a helyet meg kell látogatni, akkor jól fog érezni, mert két olyan fiatal emberről van szó, az egyik üdvön már 5 perce ismerjük, hogy szívvel élekkel csinálják, ezt már most elmondhatom. Zene, aztán folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után, kedves hallgatók, folytatjuk az És Margarita, ez lett a neve az étteremnek. A vendégem Orbán Marcell, És Margarita. Kicsit nyilván már ezerszer elmondtad, hogy miért pont ez a neve, de itt még nem. Ugye hallgatónak fedjük fel, hogy mi az, hogy És pont, És Margarita.
2: Szerintem viszonylag nehéz nevet választani, és közben meg mégsem annyira fontos egy vendéglátóipari egységnél, hogy ilyen szakszerűen fogalmazza meg, szóval egy étteremnél. Mi a Mester utcában kezdtünk, és akkor Bulgakov Mester és Margarita című regényeik lett a címet, ezért lett És Margarita. Majd most, hogy átköltöztünk ott

0: voltam, úgyhogy...
1: Mi volt a legnehezebb? Megszületett az ötlet, hogy ki ott mindenki ott hagyja maga szakmáját. Volt valamiféle üzleti tervetek, hogy ennyi idő alatt, most ennyi pénzünk van, most oké, az évet kihozok 0-szaladóra, most csak így blattolok. Egy év alatt nyereségnek kell lenni, két év alatt, három év alatt volt ilyen tervetek? Leültetek?
0: Igen.
1: Üzleti, Excel tábla elé?
0: Üzleti tervet készítettünk, ez a második héten borult, sok összetevő miatt, mert nyilván rengeteg a rejtett költsége egy ilyen mikrovállalkozásnak. Voltak nehézségek, de az első pillanattól kezdve alapvetően önfenntartó ez a vállalkozás. Nem mondom, hogy nagyon a víz fölött volt a fejünk az elmúlt két évben.
1: Hát de, még expanzióban van mondjuk, igen, azt az egészet, meg hát ugye a lelkesedés nélkül nem lehet. Kialakult-e már egyfajta törzs rétege, aki jár hozzátok, ez a baráti társaság, aki mindig főztetek, gondolom ott vannak ők.
0: Teljes mértékben kialakult, és ez nekem nagyon fontos is. Azért cseréljük az étlapunkat minden hónapban.
1: Jöjjenek vissza.
0: Igen, hogy én egy olyan helyet szeretnék, vagy olyan helyet álmodtunk meg, és talán ez a valóság is, hogy valakinek ne kelljen gondolkozni azon, hogy mi az éppen aktuális étlapja az És Margaritának, hanem csak eljön, és tudja, hogy valamit fog enni, amit tetszeni fog neki, és nagyjából bármit választ, ízdeni fog, ha csak nem abban egy olyan alapanyagban, ami valamiért nem olyan kedvére való.
1: A kollégád a séf akkor ilyen szerelemből főz, nem? Tehát,
0: teljes mértékben.
1: De az egy hét előre megvan az étlap, vagy aznap derül ki?
0: Egy hétre előre megvan, mert mind a beszállítók, mind azért a piacra jár, akkor azért ekkora mennyiségű árunál le kell adni a rendelést. De közben volt olyan, ami egyik napra a másikra változott, mert nem tetszett a hentesnél az éppen aktuális hús, akkor ki kellett találni valami más étel gyorsan. Szóval azért egy gyorsan alkalmazkodó és kreatív konyhánk van, azt hiszem.
1: Uh-huh. Ugye beszéltünk már a borokról, hogy natúrborokat forgalom. Csak natúrborok, vagy magyar borok, és köztük natúrborok?
0: Azt mondanám, hogy csak natúrbor, de nyilván a natúrbor meghatározása az nem teljesen egyértelmű, vagy vannak különböző definíciók, inkább úgy mondanám, hogy ilyen low intervention, kevés beavatkozást igénylő, természetközeli natúrborok. Például a natúrbornak az egyik alapelve, hogy bioszertifikációból kell, hogy készüljön. Én ezt nem kívánom meg minden termelőtől, mert van, aki megbízok, és tudom, hogy csak nincs meg a szertifikációja.
1: Én ezt forgattam a Mátra alján, és tudni fogod, hogy ki Leventének hívják.
0: Major Levente,
1: igen. És akkor mentünk fel, hogy melyik a te dűlöd, majd meg fogod látni. És akkor elindultunk fölfelé. Kedves hallgatók, miből ismerszik meg, hogy honnan van a natúrbor, és akkor láttam ott egy olyan dűlőt többek között, mint hogyha ott hagyták volna 10-15 éve az egészet, és mondta, na azaz. De hát ott aztán semmiféle beavatkozás van, akkor az ő borait is forgalmazzátok ezek szerint, vagy van tőlük. Ő nem olcsó, mondjuk.
0: Most éppen nincs a Leventi bor, de volt már, meg nekem tetszenek a borai, és sokra tartom az ő munkásságát is, de szerintem rengeteg nagyon jó magyar bor van. Ezek mind 5 hektár alatti termelők. Mint mondta, Leventinek hektárban több van, csak viszonylag kevés palacszáma. De hogy... Én azért is nem szeretnék külföldi bort tartani, mert azt gondolom, hogy a magyarból mesél rólunk, és ha én ide jönnék külföldiként, akkor azt akarnám, hogy azt kóstoljam meg, hogy milyen egy ezer jó, vagy milyen egy furmint, illetve az, hogy rengeteg olyan bor van, amit még mindig nem tudok felrakni a borlapra, mert csak 18 tétel van a borlapunkon, és bár nagyon gyakran cserélem, de ott állnak, és tudod, hogy ú, de jó lenne majd újra felkerüljön egy tomcsányi tétel, mert nem volt 3 hónapja tomcsánya.
1: Remek törekvés, és az én szívemnek, fülemnek kedves, igen, mintha én mondanám azt, hogy ebbe az olyan magyar bort, és ha majd elmegyünk Olaszországba, majd Portugáliába, ott kóstoljuk meg azokat. A vendégem Orbán Marcell, aki ugyanezeket vallja, sőt, hát meg is valósítja gyakorlatban. Beszélünk még a kajákról, meg a borokról is, most az van, zenélünk, aztán folytatjuk a beszélgetést. Témánk az És Margarita, majdnem azt mondom, hogy című, nevű, remek hely.
2: Beleles nem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda? Idegen, de

0: igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strand téma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védő fényvédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyek gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó napozás tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
0: Ez volt a Manna morzsa. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna.

0: Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: A mi zenei szerkesztőnk megint remekelt, remek zenék után folytatjuk a beszélgetést Orbán Marcellal. A témánk pedig az És Margarita nevű hely. Ugye ez a Tompa utcában van már, a Mester utcából átköltözött. A boroknál tartottunk, kicsit ugorjunk az étkekhez, hogy tudsz mondani egy-két fogást az elmúlt napok, elmúlt hetekből? Szépen meg vannak fogalmazva ezek, hogy mi az, ami ott volt az étlapom?
2: Bár nagyon gyakran változik az étlap, az egyik mostani kedvenc a főételeink között, ez Pikánya Budapest néven szerepel az étlapon, ami több szempontból is jópofa. Az egyik az, hogy ez a Budapest elkészítési módra utal egyébként, ami azért így a szocializmusban egy ismertebb elkészítési mód volt, és amit azt hiszem, hogy világkiállítása találtak ki, és aztán...
1: A Budapest bélszín meg ezek?
2: Igen, Budapest bélszín, és úgy mondja, a pikánya az a marhának a fartő része, illetve legjobban magyarul leírni, abból csinálunk egy sztéket, a tetejére pedig egy libamáj kerül, és köretként van még mellette borsó répa, ezek krém formájában, és akkor Levente gondolta, hogy jópofa ez a Budapest bélszín mintájára felrakni az étlapra, így is szerepel az étlapon, csak hát ugye ezt minden asztalnál érdemes elmondani, és most azért megnövekedtek az asztalainknak a száma, így azért ez nagyobb terhet ró a kinti személyzetre, de ez egy nagyon népszerű étel, és szerintem szépen is van tálalva, és imádják az emberek.
1: Szeretnek kérdezni az emberek, hogy mi az, amit tesznek, ez mi beszélgetni, akár nagyon. A borokról, akár az étkekről.
2: És a boroknak, meg az ételeknek is pont ez a lényeg, hogy mi adunk egy történetet is. Uh-huh. Hogy én elmondom azt, hogy lett az egyik borász mérnökből borász, hogy a másik az unokatestvérével csinálja, a harmadiknak történelmi dűlői vannak, és szerintem ezek a fontosak, hogy az ember tényleg tudja azt, hogy mit iszik, hogy honnan van az a alapanyag, ami a tányérjára kerül, vagy a poharába.
1: Egyet beszélni, mindig azt mondom a nézőnek, mikor ugye mondtam neked, hogy a Duna TV-nek rengeteg boros riportot csinál 100 fölötti borásszal, hogy a nézők nem is tudják, hogy mennyi, minden pohárbor egy történet, és hogy minden pohárborban rengeteg munka van, de a történet az tényleg ott van. Ezeket a pinceket te magad keresed meg, vagy együtt keresitek meg, vagy van egyfajta érdeklődésed, ismerettségi hálód már?
2: Én nagyon sok helyre járok kóstolni, és sokat is kóstolok, ami egy áldásos része az embernek a munkájának. De az egész úgy kezdődött, hogy a bátyám kifejezetten kedveli a statisztikákat, és ő összegyűjtötte az összes magyar borászt, aki naturborhoz valamilyen fajta köze van. Aha. Tőlük nagyon sokat berendeltünk, kóstolgattunk. Aztán ezután én eljártam kóstolni terepszemlével, vagy hát kijártam vidékre kóstolni. Majd ezt követően már azért volt annyira népszerű az éttermünk, hogy nagyon sokszor hoznak be bort, vagy írnak nekünk, hogy mutogatnak borokat, és azért ez egy kicsit így szép szimbiózisba került, hogy néha megyek, néha hoznak, éppen amire idő van.
1: Sokan akarnak bekerülni?
2: Azt hiszem, hogy igen.
1: Mert hogy akkor itt ebben az étteremben ezek szerint rang jelen lenni még egy borral is, nem?
2: Nehéz az embernek a saját étterméről
1: hát beszélni,
2: azt hiszem, hogy igen, illetve ezek azért 5 hektáron nagyjából 20 ezer palackot, mert az összpalackszám az 20 ezer palack, nálunk pedig fogy a bor.
1: Ez egyfajta, igazából ez, azt mondom, hogy ha vacsor, akkor élmény vacsor, nem? Tehát ez egy kicsit több, mint egyfajta étterem, gondolom, nem?
2: Igen.
1: Ugye megkapják a történet, tehát úgy kapnak történetet, hogy valaki rendel mondjuk a Budapest marhafartő, szóval, hogy mondtad? Budapest pikány?
2: Igen, pikánya Budapest.
1: Te javasolsz neki valami bort, és akkor jön a bor, és az egy jön a sztori, és a történet?
2: Így van, de én például pont azért, mert ezek kis termelői borok, nem nagyon ismeri őket senki, ezért én mindig mutogatom a borokat, és nem azért mutatom, hogy az a bor hibás-e vagy nem hibás, mert nem hibás borokat fogunk nyilván felszolgálni, hanem azért mutatom, hogy ízlik-e neki vagy nem. Mert, és az emberek ezt is látom, hogy nagyon szeretik azt, hogy megvan a választás lehetősége, és ingyen kap egy kóstoló, de hát azért, mert most ránéz az ember az italapra, és olyan borokat lát, amit előtte korábban soha, akkor szerintem fel kell kínálni a választás lehetőségét.
1: Nyitottak a vendégek?
2: Nagyon erre? Nyitottak. Nagyon-nagyon nyitottak.
1: Egy ilyen helyben, hogy az csak nyitottan lehet, nem? Hogy ugye én is szeretem ugye azokat, most is ma például jönnek hozzánk vendégem, és egy nagy német diszkontlázban volt csak időm bort fenni, de ott is találtam olyan tétel, amiről még nem hallottam, megnéztem, magyar, jó, nyilván nem tudom, naturbor, de kistermelő, úgyhogy ma kíváncsi leszek én is. No, innen folytatjuk, kedves hallgatók, beszélgetünk még Marcellal. A témánk pedig az És Margarita, egy olyan hely, amire most már tényleg el fogok menni, megnézni. nézzük, mert most megmondom, úgy beszélgetünk, hogy nem voltam ott, de kíváncsi vagyok, főleg a borokra, kajákra, mindenre. Ha ti is így éreztek, akkor jól éreztek, fel kell őket keresni, és megkérdezni, hogy tényleg igazat beszél. Szerintem igen, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Most jött el az én idő.
1: Ez a Manna Selection.
0: Manna FM.
1: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Remek zenék után folytatjuk a beszélgetést Orbán Marcellel, az És Margarita nevű, szerintem remek hely egyik társtulajdonosával. Ha azt, ugye konkrétum nélkül, de hogy árfekvésleg hova helyezzük ezt? Közép, valamilyen közép szintre?
3: Szerintem igen.
2: De mondjuk valaki nem, hogy eperfő, eszik egy főételt, iszik hozzá egy bort, meg eszik egy desszert. Hol vagyunk összegben nagyjából? Milyen magasság? 20 alatt még?
3: Igen, jó. 20 000 forint alatt vagyunk. Nálunk nyilván a borok azok drágábbak, pontosan azért, mert ezek drágább kis termelői borok, mint amit mondjuk megszokott az ember, de azt gondolom, hogy a kategóriánkban egy középkategória, de ez azért a magasabb árkategóriai éttermekhez sorolható, nem egy Michelin ajánlat, vagy egy Michelin csillagos árszínvonal, de az alatt közvetlenül szerintem helyezkedünk el. Nekem nagyon, én azt gondolom, hogy a gasztronómia az oda tart, abba az irányba tart, Európában, vagy a világnak azon a részét, amit én látok, vagy engem érdekel, hogy úgy tudjon az ember nagyon magas minőségű alapanyagból nagyon jót enni és inni, hogy egy percig se kelljen szorongania, vagy azon gondolkozni, hogy kell viselkednie. Nyilván az észszerű határokon belül.
2: Ez fontos. Hogy, meg hogy nézegettem a fénybocsánat, körbevágtam a fényképeket, azért ilyen rendes adagok vannak. Meg hogy Bödöcs mesélte a Michelin csillagos étteremről, hogy nálunk ott van az ilyen edényt elmossák. Ilyen tányért elmossák. Jó, ez túlzó paródia, de nyilván az is jó, csak ott az ember feszeng egy picit, nem?
3: Nekem pont ez a véleményem, hogy én azt szeretném, hogy hozzánk csütörtök este is lazán be lehessen jönni, és meg lehessen inni öt különböző pohár bort, mert mi minden borunkat porrasztatjuk, pont azért, mert nagyon zavart az, hogy én bárhol elmentem, és volt egy 200 borból álló borlap, és abból hármat tudtam volna a pohárral megkóstolni.
2: Ja, hogy nem volt kibontva.
3: Igen, és nálunk minden bor ki van bontva, az ételekből akár meg lehet enni másfél-két főételt is, szóval, hogy olyan méretűek, amivel szerintem egyel is jól tud lakni egy ember, de olyan mohóbb típus, mint mondjuk én, magába tud erőltetni bármikor egy második főételt is, vagy akár úgy végigenni az étlapot, hogy egy előétel, egy főétel, egy desszert, egy normális mennyiséget tevő ember számára, és hogy ezt tegye mind úgy, hogy közvetlen a hangulat, hogy át lehet szólni a másik asztalhoz egyébként, hogyha olyan társaság ül. Nálunk történt például ilyen, az egyik törzsvendégünk, ő beszélgetett egy francia turistákkal, elkezdtek beszélgetni az asztalnál, és kiderült, hogy a lánya 3 hónap múlva oda fog menni 2 hétre Franciaországba nyelvet tanulni. És ez csak azért történt meg, mert az És Margaritával elkezdtek beszélgetni akkor még 3 asztal közül az egyiken.
2: Akkor már közös borfogyasztás, ígyunk valamit közösen, és elindul egyfajta, egyfajta közösségi hely is, meg egy étterem. Mennyire fárasztó 2 év van mögöttetek?
3: Nagyon. Nagyon fárasztó 2 év.
2: De tapasztalással teli.
3: Elképesztő, hogy az én üzlettársam, és aki a séf is egyben, Szabados Levente, neki milyen a munkabírása, az napról-napra lenyűgöz. Ő az elmúlt 2 évet látástavakulásig dolgozta végig. Azt gondolom, hogy én sem tétlenkedtem, de hozzám képest ő még mindig, és ezt szerintem csak akkor lehet, hogy az ember tényleg az álmát valósítja meg például esetében, vagy hogyha nagyon hisz ebben az egész projektben, és nálunk álmot valósítunk meg, és hiszünk abban, hogy ez lesz egyébként a kategóriájában az ország legjobb bisztrója.
2: Csak itt szabad csinálni. Ugye volt már egy helyszínváltás, mert kisebből nagyobbak lettetek. De ennek megvan egyszer az a baja, hogyha még nagyobbak lesztek, akkor elvisz ez a hangulat. Van egy stop, hogy akkor, tehát nem lesztek egy, most mondok valamit, egy New York kávéház szintű étterem soha.
3: Szerintem elértük a méretünket.
2: Ennyi. Hány vendég tud most leülni egyszerre?
3: Bent egy időben 35.
2: Hát azért ez egy jó dolog, igen.
3: A teraszon most 40, de most nem ülnek bent, szóval, hogy nagyjából ez a 35-40 ember tud egy időben nálunk lenni.
2: Annyit bír el a séf? Meg
3: ennyi a befogadóképesség.
2: Igen. És kemény két év. Hát, Marce, mit kívánjak az, hogy még legyen öntek? Fiatal emberek vagytok, ugye? Az megdumáltuk adáson kívül, hogy még bőven itt az időtök. Tényleg teljesen a lelkesedéssel, a naturborok iránti szenvedélyed az lenyűgöző, meg az, hogy végre egy olyan fiatal emberrel beszélek, aki a magyar borokat keresi, támogatja. Apropó, azt mondják nekem, most is volt a Sopron Festen boros műsorom, és téma volt az, hogy a borászok panaszkodnak, hogy a fiatalok jönnek le a kultúrát borívásról, hogy manapság sík nem alkoholt, én semmilyen alkoholt. Hogy tapasztalod ezt?
3: Én nem hiszek ebben, megmondom őszintén. Én azt gondolom, hogy a kevésbé jó minőségű és a nagy mennyiséget előállító borászok fogják ezt megcsinálni, mert lehet, hogy tényleg nem a körúton már nem berúgnak az emberek, hanem mástól bódulnak be, vagy az új generáció. Ettől függetlenül én azt látom, hogy a jó minőségű az érdekes és kevésbé ismert borak, azok ugyanúgy fogynak, és a gasztrotételek, amik ételhez mondjuk párosítva vannak, az abszolút a csúcson van. Én ezt tapasztalom, nyilván nagyon szűk a minta, meg nem reprezentatív, de én nem aggódnék annak a helyébe, aki jó minőségű bort állít elő.
2: No, kedves hallgatók, hát most be kell fejeznünk, mert ennyi idő volt rá, tehát és Margarita el kell menni, meg kell nézni. Én most bejelentkeznék, hogy ez a Kanapé című adásban voltunk, de van nekem ugyanem a rádióban egy Bőségkosarat című műsorom, ha megengeded, vagy ha tetszik, akkor kimennék egy riporterszettel, Ficeri Béla barátommal, aki voltunk, szétnézzünk a borok tájékán, jó? Meg minden tájékán, ott a helyszínen, hogy maradjunk annyiban, hogy folyt köv. Sok sikert kívánok, néha azért pihenjetek, valamennyi pihenni azért kell, és hát, hogy szerintem hamarosan még több többet fogunk erről hallani, mert ha két, ugye most az egyiket ismertük meg, Ormán Malcer, de még egyszer mi a Levente? Szabados Levente, a másik motor az egésznek, ha ilyen lelkesedéssel folytatják és nem hagyják abba, akkor bizony még hallatok róluk. Köszönöm szépen, hogy befáradtál, és Margarita, éljem.
3: Nagyon szépen köszönöm a meghívást és a hallgatóknak is, hogy meghallgattak.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Anna Morzsa.
1: Az óceán akkor is velünk van, ha messze élünk tőle. Magyarországról nézve az óceán távoli dolognak tűnhet. Nincs tengerpartunk, nem látjuk naponta a hullámokat. Mégis az óceán a mindennapi életünk része. Hatással van az éghajlatra, a csapadékra, a hőmérsékletre, az élelmiszerláncokra, és a föld oxigéntermelésében is fontos szerepe van. A tengerek felszínközeli vizeiben élő apró növényi szervezetek, a fitoplanktonok fotoszintetizálnak, vagyis fény segítségével széndioxidot kötnek meg és oxigént termelnek. Nem látványos, nem szerepelnek természetfilmek főhőseként, mégis a bolygó működésének alapfigurái. Az óceán ugyanakkor sok terhet visel. Melegszik, savasodik, szennyeződik. A műanyag, a túlhalászat, a partmenti szennyezések és a klímaváltozás mind nyomást gyakorolnak rá. És ami az óceánnal történik, az előbb-utóbb a szárazföldön is érezhető. Ezért az óceánvédelme nem csak tengerparti országok ügye. A fogyasztási szokásaink, az energiahasználatunk, a hulladékkezelésünk mind összefügg vele. A távoli hullámok története valójában mi történetünk is.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés.
2: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
3: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
4: Marad a kellemes nyári idő. Vasútfejlesztési programot indít a kormány. Online sorozat indul a Heinpál gyermekkórház oldalán, a szülők kérdezhetnek is. Jó napot kívánok, Szejfrida Adéla vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: 10 éves vasútfejlesztési programot indít a kormány 3500 milliárd forintból. A Baross Gábor terv célja olyan hálózat kialakítása, amely versenyképes az autós közlekedéssel, és kiszámítható kényelmes szolgáltatást nyújt, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a fejlesztés nem csak közlekedési, hanem nemzetstratégiai gazdaságfejlesztési ügy. Meghatározza a vidéki térségek versenyképességét, a munkaerő mobilitását, továbbá az ország nemzetközi lehetőségeit és kapcsolatait is. Meghosszabbítják a 3-as metrót Rákospalota-Újpest vasútállomásig, jelentette be Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A beruházás uniós forrásból 2030-ig valósulhat meg. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, hogy a vonal meghosszabbítására vonatkozó tervek évek óta készen állnak, és a fejlesztés egyszerre szolgálja a budapesti és az agglomerációból érkező utasokat. Nem tesz feljelentést és jó egészséget kívánt inzultálójának a kormányfő, miután egy járókelő leköpte a nyugati pályaudvaron. Magyar Péter a Baross terv bemutatóján az esetre kitérve úgy fogalmazott, az előző kormányzat közpénzen folytatott propagandája okolható azért, hogy vannak, akiknek gyűlölet van a szívében, és a feszültséget nem tudják levezetni. Hozzátette, szerencsére ennek egyre kevésbé van nyoma, és jó úton halad a társadalom egy emberséges és működő Magyarország felé. Orbán Viktor koncepciósnak tartja a Nemzeti Kulturális Alapügyében indított eljárást. A Fidesz elnöke sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, az NK a döntéseiben résztvevő emberek semmi rosszat nem tettek, a magyar kultúra rendelkezésére bocsátották az összeget, amit a kormány megszavazott számukra. Az eljárást a volt kormányfő ürügynek nevezte a Fidesz szervereinek és a párt teljes tagnyilvántartásának elviteléhez. Bóka János a párt tegnap megválasztott frakcióvezetője kijelentette, vizsgálják, hogy az ügyben hivatali visszaélés miatt feljelentést tegyenek. Halálos áldozata is van a reggeli sárvári balesetnek. Kis teherautó és kis busz ütközött frontálisan a 84-es főúton. Egy ember meghalt, egy életveszélyesen, ketten súlyosan, ketten könnyebben megsérültek, tájékoztatott az országos mentőszolgálat. Online tájékoztató sorozatot indít a Heinpál Gyermekkórház a Facebookon. A 30-40 perces beszélgetések célja, hogy a szülők megbízható információhoz jussanak, közvetlenül a szakemberektől. A délután 3 órakor kezdődő adásban a gyermekek nyári étkezéséről diabetológus főorvos ad tájékoztatást, és élőben is lehet kérdezni. Folytatódik a kellemes nyári idő. Holnap is napos gomoly felhős időszakok váltják egymást. Elszórtan záporokra ma keleten lehet számítani, majd holnap egy hideg front miatt már bárhol kialakulhat szorványosan záporzivatar. A szél megélénkül, zivatarok környezetében megerősödik. Hajnalban 8-15, napközben 23-29 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
5: Nagy üdv mindenkinek, hello, már is indul a Manna délután, a mikrofonnál István Dániel, szokás szerint minden óra más, ez a változatosság kulcsa. Már is egy jó kis időutazással startolunk, megyünk 2004-be és 14-be, szokás szerint a slágerista vezetőkkel idézzük meg az évet, Christina Aguilera, itt lesz majd Brian McFadden, The Bye, Alex és a Schlepp is hamarosan, aztán majd az óra sztárjai Beyoncé és a Train formáció 3-3 slágere, és aztán majd a legszebb emberi érzés érkezik 6 dallal, a szerelem. Külföldiek és hazaiak is megidézik majd az érzést, többek között Rúzsa Magdi. Egyelőre indulunk a Love Somebody-val.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

98.6 Manna FM életterem zenékkel már izzítottam SMS számunkat. Ha valaki ír, akkor én kapom meg 0-57-098-at. Ide jöhetnek az üzenetek Viberre is, főleg a közlekedésre vagyok kíváncsi, de mivel ideutazunk és két évben kötünk ki, 2004 és 14 a két célállomás, ha valakinek van onnét szóló, rögtön beugró életre szóló élménye, azt is várom. Emlékezünk vissza együtt 2004-re, arra az évre, amikor március 29-én a NATO 7 új tagállammal bővült, csatlakozott Bulgária, Észtország, Lettország, Litvánia, Románia, Szlovákia és Szlovénia, és ebben az évben is volt olimpia, méghozzá augusztus 13-tól 29-ig Görögország fővárosában. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság 97-ben döntött erről a városról, Athén mellett Buenos Aires, Stockholm, Fokváros és San Juan pályázott még. Hivatalosan a 28. újkori olimpia volt, de ténylegesen csak a 25. ugye, amennyiben nem számoljuk bele a világháborúk miatt elmaradt játékokat. Négy magyar csapat is szerepelt az olimpián, a férfi és a női vízilabda csapat és a két kézilabda csapat. Férfi vízilabdázóink hozták a szinte kötelező első helyet, és bár kézilabdában a női csapattól vártunk eredményeket, a bravúrt a férfi kézisek negyedik helye jelentette. No, hát már is Avril Lavigne érkezik, aki már bőven sztár volt 2004-re, az Oh Happy Ending érkezik hamarosan tőle, hát ugye a Skaterboy-jal robbant be, akkor abszolút ezt a női deszkás vonalat képviselte, mint oly sokan egyébként a lányok körében, úgyhogy példaképnek is bizonyult Avril Lavigne, aztán ő is változtatott a stílusán, a mai napig egyébként aktív előadóról van szó, és egy egész komplett iparágat sikerült a nevével megvalósítani, építeni. Kanadában divatmárkája is van, illetőleg parfümmárkája is. A neve egyébként áprilist és szőlőtőkét jelent. Aztán majd érkezik Christina Aguilera, aki mostanában bombaformában hódít, és énekel a közönségnek. Hát köszönhető mindez annak a csodaszernek, amit, hogyha az ember magába injekciózik, eredetileg egyébként cukorbetegeknek találták ki, akkor egész egyszerűen nincsen étvágya. Hát Christina Aguilera egyébként legalább annyira híres volt a súly jójójáról, mint egyébként a fantasztikus hangjáról, amit már kiskorában megmutatott abban a bizonyos Mickey Mouse klubban, ahol Britney Spears és Justin Timberlake mellett szerepelt. Pont most olvastam, hogy újra akarják indítani ezt a bizonyos Mickey Mouse klubot, pontosan azért, hogy hasonló sztárokat tudjanak egyébként adni a világnak, mint amilyen Britney és Christina Aguilera volt. Amikor egyébként először hallottunk róla, az nagyjából a Genie in the Bottle volt, akkor Britney Spears után ő is kijött ezzel a dallal, és ott még kimondottan visszafogottan énekel, valószínűleg ezt kapta meg feladatból, nem is lehetett hallani, hogy micsoda magasságokkal képes, aztán bedobta magát teljesen. Már is egy mesebetét dal érkezik a Carvos, és aztán majd őket 2004-ből Brian McFadden követi, aki eredetileg egyébként egy fiúcsapat tagja volt, a Westlife-ból lehet ismerős, rajta kívül Nicky Byrne, Kyan Egan, Mark Feely, Shane Phelan volt a csapat tagja. 98 és 2004 között volt a formáció oszlopos tagja, aztán 2004-ben kivált és meg is jelentette a szólólemezét. Hát lehet, hogy azóta már bánja egyébként ezt a kiválást, mert annyira nagy fényes karriert nem futott, de egy dala volt egyébként, a slágeristás volt. Na ez a Real To Me, ami mindjárt érkezik. De egyelőre Avril Lavigne-nel indulunk 2004-ből. Itt a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98 pontban Manna FM élet örömzenékkel. Ha máshol nem volt jó ez a hőkupola, így 2-3 méter ezelőtt, az, hogy már így meg se kottyannak ezek a hőmérsékleti értékek, amiket a héten mérünk. Igaz egyébként, a júliusi átlag alatt maradunk ezzel a 25 fokkal, holnap még csapadék is lehet, és aztán hétvégére látjuk majd a napot. Megnövekedhet a gomoly felhőzet, de egy ilyen 26-28 fokra lehet készülni, úgyhogy szerintem még egy strand is abszolút beleférhet. Miközben egyébként nálunk időutazós óra van, hát a szakavatott Manna FM-esek ezt tudják, hogy annyit jelent, hogy 2 évben kötünk ki. Az egyik év volt most 2004, onnét szólt az előbb Brian McFadden, de most rádobunk egy 10-est, és 2014 felé vesszük az irányt, azt majd Lost Frequencies, Dennis, illetőleg Colby Kylie idézi meg hamarosan. Hát mi minden történt 2014-ben? Március 2-án Los Angelesben a hollywoodi Dolby Színházban rendezték meg a 86. Oscar gálát. Ott a 12 év rabszolgaság volt a legjobb film, de díjazták Alfonso Cuarón-t, Matthew McConaughey-t és Kate Blanchett-et is. Május 10-én a Conchita Wurst által képviselt Ausztria nyerte az 59. Eurovíziós Dalfesztivált a dán fővárosban, Kopenhágában. Második helyen végzett Hollandia, a harmadik pedig Svédország lett. Minket Kálai Sanders képviselt, aki igen kimagaslóan az 5. helyen végzett a fesztivál 26 fős döntőjében. És ez volt az az év, amikor igazából megismertük Kulcsár Edina nevét, hiszen minden idők legjobb helyezésével második helyezett lett a 2014-es Miss World szépségversenyben Londonban. Már is érkezik Lost Frequencies, egy belga DJ és producer, aki nagyon fiatal, 93-as születésű, de tulajdonképpen már mindent elért, amit ebben a szcénában el lehet érni. Zenész családban nőtt fel, különben úgyhogy már gyerekkora óta abszolút érezte, hogy mi lesz valószínűleg a foglalkozása. Egészen fiatalon elkezdett zongorázni, majd zene ízlését a hip-hoptól kezdve a jazzen át a drum and bass is formálta. Tehetségére egyébként Armin van Buuren kiadója az Armada figyelt fel. Még csak néhány éve mozog az elektronikus zenei szintéren, de ahogy mondtam, már is komoly sikereket tudhat magáinak. 2014-ben ezzel a dallal robbant nagyot, ez egy Ethan Colben feldolgozás egyébként az Are You With Me, és aztán már egy évvel később, 2015-ben

saját dallal is jelentkezett. Az volt a Reality. Aztán majd Deniz érkezik, hát hogyha létezik korlányomat a hazai vizekről 2014-ből, akkor szerintem az Deniz dala, ez szólt mindenhol. Az összes rádióban is a Csodát a mai napig játsszák, hiszen nagyon példaértékű Boromió szövege van. Deniz egyébként Kazincz Barcikáról származik, kétszeres fonogramdíjas magyar rapper, énekes és dalszövegíró. Ez volt az első nagy slágere, azóta pedig számtalan előadóval kollaborált már. A végére pedig majd a Trial érkezik, Colby Kylie-t, aki 85-ös születésű, a fényes Malibuban nőtt fel. Irigylem az ilyen sztárokat, akik Kaliforniában nevelkednek. Tényleg gondolom, hogy egészen más életérzés, mint mondjuk Londonban vagy Budapesten felnőni, így sem rossz, de hát azért állandóan süt a nap, meg ott a tenger, ahol az jó lehet. Egyébként apukája a zenei producer, így kislányként hamar belecsöppent a zene világába, gyerekként zongora leckéket vett és más előadók dalait énekelte, de nem érzett elég késztetést, hogy minden erét latba vetve énekesnő legyen. A forduló pontot viszont 11 évesen az adta, amikor az Apáca Show 2-t megnézte és hallotta Lauren Hillt énekelni, na onnantól fogva tudta, hogy ez az ő vonala. Már is érkezik a Try, egyelőre Lost Frequencies, és aztán majd Deniz. A közös bennük, hogy 2014-ből érkeznek a 98 pontot Manna FM-en.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Mindjárt Báj Alex és a Slep érkezik, és a Hey Budapest. Tehát Alex nagyon aktív egyébként a különböző közösségi oldalakon. Mostanában Nagy Bogival készít egy kollaborációt, úgyhogy belemutatkozik a legtöbbször a különböző TikTok videókban, illetőleg az Instagramon. Na, mindjárt ez a dal szól tőlük. Hey Budapest, no fame.
1: A műsorok neked szólnak.
0: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál már István Dániel, startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
0: Már is néhány klassz helyet hozok Budapest vonzás körzetéből, melyek tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthetőek. Budapest vonzás körzetében számos felfedezésre váró hely található, akik mind szuperek, akár fél vagy akár egész napos barangoláshoz. A Vilav Budapest szedte össze ezeket. Már is itt van első állomásként Érd. Hiába van közel Budapesthez, vonattal körülbelül 30 perc, Érdet mégis gyakran mellőzzük, holott megéri eltölteni itt egy fél napot, mert biztosan találunk néhány érdekes látnivalót. Az Ófalu városrészben például római kori hadiút maradványait és egy minaretet, ami 23 méteres tornyával a legkisebb hazánkban. Itt találjuk a Magyar Földrajzi Múzeumot is, ahol többek között zsugorított emberfejet is láthatunk, de a kertjében is sétálhatunk. A természet kedvelőinek ott van a Duna felett meredeken kiugró érdi magaspart, ahonnan csodás kilátás nyílik a folyóra. A nagyjából 1 kilométer hosszú part agyagból, homokból és márgából áll, szabad szemmel is jól látható, rétegei az egykor itt hullámzott tengerhelyén kiédesült pannontó üledékéből képződtek. Érdemes bejárni a Fundoklia völgy tanösvényét, melynek területén egykor mamutra, gyapjasorszarvúra és barlangi medvére vadásztak őseink, ma viszont már Natura 2000-es terület. Ha pedig Érd vadregényes oldalát is megismernénk, akkor a Belicai szigetet és a Kutyavár romjait keressük fel, utóbbi állítólag Mátyás király vadászkutyáinak adott otthont. A következő állomásunk a Vászrátóti Nemzeti Botanikus Kert. Romantikus néhol egészen vadregényes környezet fogad minket itt, a Vászrátóti Arborétumban, ami 27 hektárjával az ország legnagyobb botanikus kertje. A kacskaringós utakon andalokatunk a hatalmas lombúfák között, megpihentünk egy tó melletti padon, megcsodálhatjuk a virágzó lótuszokat, miközben nem csak a növényeket, de a 19. században épített műromokat is felfedezhetjük. A kert története is ekkortól indul. 1871-ben Vigyázó Sándor vette meg a birtokot nász ajándékként feleségének, Podmanicki Zsuzsannának, végrendeletében pedig a Magyar Tudományos Akadémiára hagyta. Érdekesség, hogy a II. Világháború során szovjet katonák földbásott bunkerekben húzták meg magukat, az egyik legöregebb fa, egy hatalmas kőr is máig őrzi emléküket, mert a törzsébe baltával belevésték az 1945-ös évszámot. Annyi minden tartogat a látogatóknak ez a kert, az üvegházaktól kezdve a vízimalmon át a különleges növényekig, hogy bejárására érdemes egy teljes napot szánnunk. Irány Kisoroszi. Kisoroszit elsősorban a sziget csúcs miatt keressük fel, hiszen a Duna két ágának találkozásánál lévő rész igazi nyugalom szigeteként létezik az árnyas fákkal, a vízzel és persze a panorámájával. Jó időben mindig megtelik emberekkel ez a szakasz, de még így is megéri felkeresni, hiszen van itt piknikezésre és sétára is alkalmas hely, de még a Dunában is fürödhetünk. Sőt, a bevállalósok akár kempingezhetnek is itt. Érdemes egy rövid sétát tenni a községben is, majd felsétálni a 14 stációval szegélyezett lépcsőn a Kálvária dombra, ahol egy picike kápolnát találunk. Ez a turistáktól távol eső kis csendes oázis jó hely arra, hogy egy picit magunkra figyeljünk és megpihenjünk. Székesfehérvár egyik legkülönlegesebb látványossága a Bórivár, ami nem a középkorból maradt ránk. Építését 1923-ban kezdte Bori Jenő szobrász és építész, aki egészen haláláig 1959-ig folyamatosan bővítette az építményt. A Bórivár akkorban még kevésbé divatos betonból készült, az ablakkeretek, az oszlopok, a korlátok, a domborművek egyaránt ebből az anyagból készültek. Díszítésként pedig olyan nem mindennapi dolgokat használt az építető, mint kagylók, csigák, érmék, tengeri szivacsok vagy egy ágyúgolyó. Az épületben sétálva rengeteg szobrot, festményt találunk, de még szerelmes versek szövegeit is látjuk. Bori Jenő ezeket mind feleségének, Ilonának szánta, a szobrok többségét is róla mintázta. A Bórivár ma Bori Jenő leszármazottainak tulajdonában van, de múzeumként üzemel, nyitva tartási időben látogatható.
1: Élet, öröm, zene. Ez a

A 98 pontat Manna FM-en mindjárt jönnek az óra sztárjai, egy-egy előadó, miután összefoglaltam némi neműleg a karrierjét, rögtön három dallal robban éterbe. Beyoncé lesz itt majd velünk, és a legutóbbi nagy dobása, hogy mindenkit meglepett, amikor country albummal jelentkezett, abszolút bejött, hiszen Grammy díjat is ért. A Texas Hold'em érkezik majd harmadikként az ő hármasában, és aztán majd egy San Franciscói csapat, a Train is benéz hozzánk három dallal, de egyelőre egy igazi nyár eszencia érkezik. Jó sokan adják elő, hogy jó legyen nekünk, már is szól a Changes.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életörömzene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
1: Köszönjük. Reklám hangzott el. Marad a kellemes nyári idő. Lemondott a legfőbb ügyész. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása is téma lesz a parlamentben. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség függetlenségének megóvása a demokratikus intézményrendszer egyik alapja, ezért az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Nagy Gábor Bálint azt kérte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. Orbán Viktor szerint koncepciós a nemzeti kulturális alapügyében indított eljárás. A Fidesz elnöke sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, az NK a döntéseiben résztvevő emberek semmi rosszat nem tettek, a magyar kultúra rendelkezésére bocsátották az összeget, amit a kormány megszavazott számukra. Az eljárást a volt kormányfő ürügynek nevezte, a Fidesz szervereinek és a párt teljes tagnyilvántartásának elviteléhez. Bóka János a párt tegnap megválasztott frakcióvezetője kijelentette, vizsgálják, hogy az ügyben hivatali visszaélés miatt feljelentést tegyenek. A jövő hétre is rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a kormány. A javaslat szerint napirendre kerül egyebek között a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat, valamint a megye és kormány megbízott elnevezés visszaállításával összefüggő jogszabálymódosítások. Megvitatja az országgyűlés az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról, vagyis az ügynök akták megnyitásáról szóló törvényjavaslatot. 10 éves vasútfejlesztési programot indít a kormány 3500 milliárd forintból. A Baross Gábor terv célja olyan hálózat kialakítása, amely versenyképes az autós közlekedéssel, és kiszámítható, kényelmes szolgáltatást nyújt, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a fejlesztés meghatározza a vidéki térségek jövőjét, a munkaerő mobilitását, továbbá az ország nemzetközi lehetőségeit és kapcsolatait is. Meghosszabbítják a 3-as metrót Rákospalota Újpest vasútállomásig, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A beruházás uniós forrásból 2030-ig valósulhat meg. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, hogy a vonal meghosszabbítására vonatkozó tervek évek óta készen állnak, és a fejlesztés egyszerre szolgálja a budapesti és az agglomerációból érkező utasokat. A Margit-szigeten folytatódott a gyerekek nyári közlekedés biztonságára irányuló ellenőrzés sorozat. A BRFK és a BKK munkatársai a kijelölt helyszíneken hetente egyszer ellenőriznek. A leggyakrabban a gyorshajtás és a gyalogosokra vonatkozó szabályok figyelmen kívül hagyása miatt kell intézkedni.
0: Időjárás.
1: Folytatódik a kellemes nyári idő, holnap is napos gomoly felhős időszakok váltják majd egymást. Elszórtan záporokra ma keleten lehet számítani, majd holnap egy hidegfront miatt már bárhol kialakulhat szorványos záporzivatar. A szél megélénkül zivatarok környezetében megerősödik. Hajnalban 8-15, napközben 23-29 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
2: Hello mindenkinek, a mikrofonnál István Dániel, de hát igazából rövid ideig nálam a mikrofon passzom az óra sztárjainak, ők garantálják majd a jó hangulatot, 3-3 dallal érkeznek. Itt lesz ez Beyoncéval, majd itt lesz a Round the World, vagy az igazi különlegeségnek számító Texas Hold'em, ami a legutóbbi country albumáról érkezik majd hozzánk, és aztán egyenesen San Franciscóból jön egy csapat, a Train, ők is azért elég aktívak, termékenyek voltak, simán tudtam tőlük 3 dalt választani, többek között jön a Drive By vagy a Play That Song, de egyelőre egy gyerekkórus szórakoztat minket, már is a Changes-szel indulunk.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

98.6 Manna FM élettöröm zenékkel. Nagyon sokan figyelnek minket autóban, úgyhogy ha van közlekedési információ, arra vevő vagyok ma is. Az SMS számunk 0-77-098-at. Hát bőven van még a vakációból, július 22-e a mai nap legalább még annyi előre, mint amennyi mögöttünk van, úgyhogy nagyon sokan egyébként a Facebookon is látom, hogy éppen most töltik a nyaralást, nekik jó időtöltést kívánok. Ha ez hazai vizeken történik, akkor azért rossz időnk nem lesz, holnap lehet némi nemű csapadék, de hétvégére akár 30 fok körüli értékeket mérhetünk megint. Közben egyébként az óra sztárjaival muzsikálunk, Beyoncé érkezik három dallal, mindjárt érkezik az igazi különlegesség is tőle harmadikként, a Texas Hold'em. Hát őt azért elég régóta ismerjük, ugye a Destiny's Child-ban volt először hallható frontemberként Beyoncé, annak a csapatnak a menedzsere, apukája volt, és aztán eléggé rosszul lett, amikor megszűnt az a csapat, már hogy a Destiny's Child akkor még nem gondolta volna, hogy önálló divaként is fantasztikus szóló karriert fut be Beyoncé, aki a szemünk előtt nőtt fel, rengeteg, több mint 30-szoros Grammy-díjas énekesnő, dalszerző, producer, színésznő és designerről van szó, aki mindösszesen csak 9 éves volt, amikor a Destiny's Child lánycsapattal szép lassan megkódította a slágerlistákat. Az elmúlt évtizedekben pedig a zeneipar és több száz millió rajongója királynőként élteti őt, innen a Queen Bee vagy a Queen Bey becenév is. Tulajdonképpen nemrégiben ünnepelte a 40. születésnapját, az énekesnő, össze is gyűjtöttem vele kapcsolatban néhány érdekességet. Hát a teljes neve, mióta hozzáment a rapper Jay-Z, ez egyébként Beyoncé Giselle Knowles Carter, kedvenc sminkterméke a szempilla spirál, mint saját magáról bevallotta, több illat is viseli a nevét, kiváló stílusérzékét az édesanyjától örökölt, aki jelmeztervező és fodrász, és van egy szalonja is, ő is hatatos közreműködéssel támogatta a lányát a szóló karrierjében a gyerekkora óta. Apukája orvosi eszközök értékesítésével kereste a kenyerét, majd 95-től teljes állásban a Destiny's Child menedzselésével foglalkozott. Matthew Knowles sokáig egyengette Beyoncé szóló karrierjét is, 2011-ben azonban a lánya másra osztotta a menedzser szerepét. 7 évesen már egyébként egy templomi kórus szólistája volt Beyoncé, a kedvenc fagylaltja pedig a vajas pekándió. Amikor feloszlott a Destiny's Child, akkor meglehetősen rossz állapotba került, depresszióval küzdött és étkezési zavarai voltak, anyukája segítségével sikerült helyrehozni a mentális egészségét. A brooklyni Beyoncé Cosmetology Centernek is az egyik fő feladata, hogy mentális segítséget nyújtson a függő betegségekből felépülő pácienseknek, ennek anyagi hátterét is Beyoncé teremti meg. A testőre egyébként egyszer eltörte Beyoncé lábúját, miközben az énekesnőt próbálta védeni a rajongók hadától, véletlenül rátaposott a lábfejére. Egyébként elég nagy lelkű a rajongóival, egy 2003-as VH1 koncert alkalmával kivette a füléből a több mint 70 millió forintot érő Lauren Schwartz fülbevalóját, és a közönség közé dobta. És persze sok jótékony tette is van, többek között olyan egyedülálló afrikai anyákat támogat, akiket az észfertőzés fenyeget. Jay-Z-vel, a párjával énekeli első dalát mindjárt el, ez lesz a Crazy in Love, aztán jön majd egy igazi feminista himnusz a Around the World, a végére pedig a country album húzó slágere, a Texas Hold'em. Beyoncé 3-asában most a 98.6 Manna FM-en.

0: nincsenek, sút.
1: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke. Jó utat kívánok mindenkinek, ha ez a munka, vagy éppen már az véget ért, és hazafelé megy az út. A 0-74-098-os SMS és Viber számon várom az üzeneteket, hogy aztán továbbadhassam a hírt, hogyha jönnek a közlekedésről, a többieknek így segítve őket. Közben egyébként már abszolút lehet a hétvégére hangolódni, elég jó kártyákat húzunk majd, hiszen ragyogó napsütésben lesz részünk szombaton és vasárnap, és még tovább, és még magasabbra törnek majd a hőmérséklet értékek. Na de foglalkozunk az óra sztárjaival már is. Ők érkeznek 3-3 dallal, itt van velünk a Train. A legnagyobb sikerét éppen ez a formáció a debütáló albumával, a Train-nel érte el még 1998-ban, aminek nagy slágere a Meet Virginia volt. 2001-es albumuk a Drops of Jupiter tartalmazta a listavezető dalt, ami 2 Grammy-díjat nyert 2002-ben. Az album dupla platina lemez lett az Egyesült Államokban és Kanadában, és máig a zenekar legsikeresebb lemeze. Harmadik stúdióalbumuk a My Private Nation 2003-ban jelent meg,

és hát folytatta az együttes sikereit, és platina lemez lett az államokban a Calling All Angels című slágerrel. Aztán 2006-ban Hodgkiss és Colin távozása után megjelent a negyedik albumuk, a For Meets You, Johnny Colt basszusgitárossal és Brandon Bush billentyűssel. Annak ellenére, hogy a kritikusok pozitívan fogadták, az album kereskedelmileg sikertelen volt. A Train ezután 3 év szünetet tartott, 2009 végén tértek vissza a Save Me San Francisco-val, amelyről 3 dal, az ötszörös platinalemez és Magyarországon is jól ismert Hey Soul Sister, a Marry Me és az If It's Love is magas helyezést ért el a Billboard Hot 100-ason, a 3. és a 34. helyen. Az album magában is aranylemez lett, és 954 000 darabot adtak el belőle. 2008-tól napjainkig Hector Maldonado basszusgitáros, valamint Jerry Becker billentyűs koncerteznek az együttessel az egész világon. Hát ugye mégis, mint minden formációnak, a Trainnek is a frontember az első embere, akivel azonosítják a csapatot. Őt úgy hívják, hogy Patrick, és 1969. február 28-án született Pennsylvániában, édesapját Jack Monahannek hívják, így a teljes neve Patrick Monahan, vagy Pat Monahan. 1988-ban csatlakozott a Rogues Gallery nevű bandához, 94-től pedig a Train nevű alakulat énekese. Első albumok a 98-ban debütált Train nevet viseli, ahogy már mondtam, aztán szépen jöttek az újabb sikerek. 2010-ben kiadták a California 37 nevű stúdió albumukat, melyen olyan dalok szerepeltek, mint a Drive-By, vagy éppen a 50 Ways to Say Goodbye, amit mi is előszeretettel játszunk. 2015-ben egy csak karácsonyi zenékből álló albumot is kiadtak, Christmas in Town néven, egyéb után pedig Train Does Led Zeppelin 2-t is megjelentették. 2009-ben szerepelt a CSI New York-i helyszínelőkben Pat, ahol Sam Bakert alakította, 2010-ben pedig indítottak egy gyermekeknek szóló műsort, a Driver Dan Story Train-t, ahol ő adja a hangját a Driver Dan nevű karakternek. 2013-ban szerepelt a Hawaii Five-ban is, itt Neil Reddinget formálta meg. Első házassága után 2004-ben ismerkedett meg Amber Petersonnal, akivel 2007. július 20-án házasodtak össze, van 2 lánygyermekük, Autumn és Emilia, valamint 2 fiúk, Patrick és Rock Richards. Bizony. 3-szoros Grammy-díj győztes San Francisco-i Train zenekar zenéltet 3-szor, több darról is esett szó, már is elsőként jön a Play That Song, aztán majd itt lesz a Hey Soul Sister és a Drive-By, mind 3 dal a maga korában megjárta a slágeristák élét, úgyhogy abszolút joggal lehetnek itt a Train 3-asában az életöröm zenék között, a 98.6 Manna FM-en.

98.6 Manna FM-en összegyúrtam egy megállás nélküli zenei futamot, a Swedish House Mafia érkezik, ugye három legendás DJ triója, akik úgy nagyjából egy ilyen 10 éve hozták a legnagyobb slágereiket, és aztán mindenkit megleptek, amikor néhány év, azt hiszem pont tavaly szövetkeztek Weekenddel, és elkészítették a Most of Flame-et. Már is az első slágereik egyike érkezik, a Don't You Bury Child.

0: CrossGPS.
1: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
0: CrossGPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
3: Augusztus 30-áig látható a Fuga Budapest Építészeti Központban a Magyar Belső Építész Egyesület kiállítása, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a belső építészet jóval több egyszerű berendezésnél. Összetett tervezési folyamat, amely az emberi igényeket, a térhasználatot, a technológiát és a működés logikáját hangolja össze. A látogatók megismerhetik, hogyan formálják a szakmai döntések a színházak, szállodák, szakrális terek vagy akár műemléki épületek belső világát. Az ingyenesen látogatható kiállítást tematikus beszélgetések és szakmai programok egészítik ki. A Fővárosi Állat és Növénykert tette közzé, hogy idén nyáron egy különleges kezdeményezéssel, a rakpartozó programsorozattal teszik színesebbé a fővárosiak mindennapjait. Az intézmény, amely 2026-ban ünnepli fennállásának 160. évfordulóját, augusztus 20-áig minden nap várja az érdeklődőket a Dunaparton. A szervezők minden nap 17:30 és 20 óra között tartanak nyitva, a helyszín pedig a Dunyi, azaz a Dunai nyitott műhely, bár az állatkerti szakemberek viccesen megjegyezték, hogy élő zsiráfokat nem visznek ki a rakpartra, a látogatók így is tartalmas kikapcsolódásra számíthatnak. A kiterepült sátorban az érdeklődők izgalmas játékokon vehetnek részt, miközben érdekes információkat tudhatnak meg az állatvilágról és az intézmény munkájáról. A programok célja, hogy közelebb hozzák az állatkerti élményt a városi környezethez, és a nyári estéken közösségi élményt nyújtsanak a budapestieknek és a turistáknak egyaránt. A vállalkozó kedvű látogatók számára ráadásul nyerem játékok is színesítik a kínálatot. Naplementét nézni jó, van benne természeti szépség, romantika és valamiféle meditatív nyugalmat is áraszt, energetizál, úgyhogy akár minden nap jól esett testnek és léleknek egyaránt, ha megcsodáljuk a naplementét. Ehhez ajánl a Be Love Budapest pár helyszínt, melyek között népszerű helyek épp úgy szerepelnek, mint kevésbé ismert spotok. 10 emberből nagyjából 10-nek a főváros hegye jut az eszébe abban az esetben, ha meghallja azt a szót, hogy naplemente, meg azt, hogy panoráma. Felsétálni a Gellért hegy tetejére már eleve remek program, de aztán felérve letelepedni és rácsodálkozni a páratlan szépségű fővárosra, meg a lenyugvó nap fényeire, az pedig a bónuszok bónusza. Több spot is van a hegytetőn, ahonnan szétnézhetünk. Akik a népszerű helyszíneket szeretik, nekik irány a Citadella, akik viszont elbújnának kicsit, ők a Filozófusok kertjét szírozzák meg. Az Óbudai partszakasz ugyan nem magaslati vidék, mégis tökéletes helyszín naplementés spottingra, és ezt még azok közül is csak kevesen tudják, akik sokat járnak erre. A Duna ezen a részen észak-déli irányban halad, a part pedig a nyugati oldalon húzódik, így nem csak láthatjuk a lenyugvó napot, hanem az még csodás fényekben is vonja a partot, a vizet. Ráadásul itt sok olyan hely található, ahonnan akár még egy kényelmes nyugágyból is legeltethetjük a szemünket a természete meg különleges szépségé. Az egyre népszerűbb helyszínek közé tartozik az új budai Kopaszigát és környéke, a Budapart, ahonnan szintén megcsodálható a naplemente. Persze nem minden pontjáról ugyanolyan jól. A legjobb, legalkalmasabb terület a gát, melynek a végére kisétálunk, letelepszünk, és már csak nézni kell. A 17. kerület, vagyis Rákosmente legmagasabb pontja a következő állomás, de ez egy nagyobb terület, és ezen belül, ahonnan a legkiválóbban szemrevételezhető a naplemente, az a Rákoskerthez közel fekvő Strázsahegyi Panorámapark. Ide fel a Strázsahegyi dűlőn át vezet az út. Előttünk a reptér területen, ami azért is jó, mert így nincs semmi előttünk, ami kitakarná a látványt. Óbudán a Rókahegyi kőfejtő csúcsára is érdemes felcaplatni, ha panorámát és naplementét is szeretnénk látni. Sőt, végül is a kőfejtő egyik legfőbb vonzereje abban áll, hogy a magas sziklafalakról és teraszokról csodálatos kiáltás nyílik. A gyönyörű látvány megér egy kis kirándulást, egy kis fáradozást.
1: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke, mindjárt a friss információk végén megtudjuk, hogy már akár a hétvégére milyen időjárással készülhetünk, és aztán majd a legszebb érzésről muzsikálnak az előadók. Hát szerintem a létezik top téma, a könnyű zenében az valószínűleg a szerelem. Ezt majd több irányból is megközelítjük. Hat előadót nyilvánul meg ebben a témakörben, többek között majd a Margaret Island és Ruzsa Magdi is a hazaiak közül, de egyelőre Adéllel indulunk.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna morzsa.
1: Miért forróbb a város, mint a vidék? Nyáron sokan érzik úgy, hogy a városban áll a levegő. Ez nem csak benyomás. A városi hősziget jelenség azt jelenti, hogy a sűrűn beépített területek melegebbek lehetnek a környező, kevésbé beépített vidékeknél. Az aszfalt, a beton, a kő és a sötét tetők napközben elnyelik, este pedig lassan adják le a hőt. A növényzet ennek az egyik természetes ellenszere. A fák árnyékot adnak, a levelek párologtatnak, a zöld felületek pedig kevésbé forrósodnak fel, mint a burkolt felületek. Ezért nem mindegy, hogy egy utcában van-e fasor, egy udvarban van-e árnyék, vagy egy lakótelepen van-e használható park. A városi zöld nem csak szépészeti kérdés, egészségvédelmi infrastruktúra. Hőség idején csökkentheti a hőterhelést, javíthatja a levegő minőségét, tompíthatja a zajt, és még a közérzetre is hat. Amikor tehát egy város fát ültet, árnyékot tervez, zöld felületet őriz meg, az nem díszítés. Az alkalmazkodás a melegebb nyarakhoz, és néha egyetlen árnyékos utca is érezhető különbséget jelent.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Marad a kellemes nyári idő. Reagált a legfőbb ügyész lemondására a miniszterelnök. Már regisztrálhat a hadseregbe visszatérni akaró volt katona. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség függetlenségének megóvása a demokratikus intézményrendszer egyik alapja, ezért az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Nagy Gábor Bálint azt kérte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. Magyar Péter miniszterelnök a bejelentésre úgy reagált, a legfőbb ügyész lemondásával az ország újabb Orbán bábtól szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást. Már regisztrálhatnak, akik visszatérnének a katonai szolgálatba. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter korábban bejelentette, augusztus 1-én a Bálna honvédelmi központba várják az érintett katonákat, miután megjelent a jogszabály. A fiatalítás címén méltatlanul eltávolított katonák az irányasereg.hu oldalon jelentkezhetnek a tájékoztatóra, ahová vinni kell a katonai jogviszony megszüntetésének dokumentumát. 10 éves vasútfejlesztési programot indít a kormány, amely összesen 3500 milliárd forintos beruházást jelent. A Baross Gábor terv célja olyan hálózat kialakítása, amely versenyképes az autós közlekedéssel. A fejlesztés meghatározza a vidéki térségek versenyképességét, a munkaerő mobilitását, továbbá az ország nemzetközi lehetőségeit és kapcsolatait is, mondta Magyar Péter miniszterelnök. Meghosszabbítják a 3-as metrót Rákospalota-Újpest vasútállomásig. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt. A beruházás, amelynek tervei évek óta megvannak, 2030-ra készülhet el. Az országgyűlés augusztus 31-én dönthet a független közmédia testület tagjairól, jelentette be Radnai Márk, a Parlament Művelődési Bizottságának alelnöke. A képviselők tegnap fogadták el a közszolgálati média szolgáltatás biztosítását és függetlenségének védelmét szolgáló testület létrehozásához szükséges javaslatot. A tiszás politikus közölte azt is, hogy a médiatanács elnök és tagjelöltjeit nyilvános ülésen hallgatja meg a bizottság. A médiatanács a sokszínű nyilvánosságot, a sajtószabadságot és a tisztességes médiapiaci működést védi majd. Francia filmnapokat és japán filmhetet tartanak két fővárosi átmoziban. A budai Tabánban péntektől 10 napon át az utóbbi évek legnépszerűbb francia filmjeiből válogatnak. Megtekinthető egyebek mellett a Szenvedély íze, amely 2023-ban elnyerte a Cannes Film Fesztivál legjobb rendezésért járó díját. A Toldiban hétfőtől 5 napon át egy-egy kortárs japán filmet vetítenek. Az elmúlt 3 év díjnyertes alkotásainak válogatásába bekerült a Naplemente Napkelte című film is. Folytatódik a kellemes nyári idő, holnap is napos gomoly felhős időszakok váltják egymást. Holnap egy hidegfront miatt már bárhol kialakulhat szorványos záporzivatar. A szél megélénkül, zivatarok környezetében megerősödik. Hajnalban 8-15, napközben 23-29 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
3: Már is indítom az újabb órát, István Dániel vagyok. Hát a szerelmet szeretjük, de nem csak mi egyébként, hanem a könnyű zenei előadók is. Szerintem a vala készülne, lehet, hogy készült egyébként felmérés, hogy a dalok legtöbb témáját mi adja, akkor szerintem az a szerelem lenne. Hát a Maroon 5-nak, Jimmy Callumnak, Rúzsa Magdinak is van ide passzoló dala, de jön majd Lena Lewis, illetőleg a Queen is ebben a témában. Egyelőre Adélnak adunk terepet, jön az Easy on Me, ha többit úgy is mondom, jó szórakozás nekünk.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenikei utat hazafelé, azért most már bőven elmúlt délután 4, ilyenkor nagyon sokan kifelé veszik az irányt a fővárosból. A 0-74-098-ra várom is rögtön a közlekedési információkat, hogy aztán frissen első kézből adhassam tovább a többieknek. Miközben egyébként, ha nyár, akkor az valamelyest a szerelem, ugye a könnyű nyári kalandok, vagy akár a hosszú távú kapcsolatok megalapozója is lehet ez az évszak, hiszen ilyenkor azért többet járunk közösségbe, és akár szórakozó helyre, akár strandra, ahol azért jobban elkaphat minket ámornyila. Az előadók is ebben nyilvánulnak meg mindjárt. A szerelem a fő témánk, 6 előadónk érkezik. Az első körben a Maroon 5, Jamie Callum és Rúzsa Magdi is megnyilvánulnak majd. De a Maroon 5 egyik első nagy sikere volt ez a This Love, azt róluk azért tudni lehet, hogy nem a Songs About Jane-nel rukkoltak elő először, hanem még régebben Karas Flowers néven is zenéltek, de kétség kívül a nagy-nagy sikert Adam Levine-nek egy csapatának a Maroon 5 hozta meg. Hát itt még egyébként egy egészen más stílóban énekelt Adam, aztán később ugye a csajok nagy-nagy kedvence lett. Nem túl kedves fickó egyébként, pont láttam róla egy videót, egy ilyen összeállítást, amiben azt mutatták meg, hogy különböző előadók hogyan reagálnak váratlan helyzetekre. Hát váratlan helyzet alatt értem azt, amikor énekelsz a színpadon, és valaki felugrik a biztonsági őröket kicserezve, hogy aztán tudjon téged akár megérinteni, vagy puszítani neked. Hát általában egyébként tök jól reagálnak a sztárok, Adam nem. Úgy fintorgott meg, lökte el magától ezt a szerencsétlen embert, akit aztán rögtön leszettek a biztonsági őrök, hogy még. De egyébként fantasztikus a zenéjük, ez vitathatatlan. Már is jön az első nagy siker, a This Love. Aztán majd Jimmy Callum érkezik hozzánk, és az Everlasting Love feldolgozása. Hát ő rengeteg szempontból egyébként különleges előadó, hiszen még a YouTube korszakot megelőzve csinált óriási eladásokat, és tudott elérni fantasztikus sikereket. A 20 Something albumával leginkább ez volt az első sikeres albuma, amire 1 millió fontért csapott le a Universal. Egyébként tornacipő Sinatraként terjedt el a könnyű zenei köztudatban, rendkívüli eleganciával és könnyedséggel tud egyébként a stílusok között ugrabugrálni. A hip-hop, a rock ugyanúgy közel áll hozzá, mint a jazz vagy a swing. Már is érkezik a Everlasting Love, hiszen ez vág nekünk témába, és aztán majd Rúzsa Magdi jön hozzánk, aki ugye a szerelemmel, hát most azt mondom, hogy ért el az első igazi átütő sikerét, szerintem nem hazudok vele, tehát ehhez a dallal szerintem mindenkinek van egy személyes élménye, akár egy átmulatott éjszaka után, amikor tombolva hallgatta a rádióban, vagy amikor valakivel szerelembe esett, vagy amikor szakított, tehát tényleg ez az a hazai könnyű zenei dal a szerelemről, ami szerintem egy alapmű. Rúzsa Magdit abszolút megtalálta a szerelem, és ennek 3 gyönyörű gyümölcse is van. Most már szépen cseperednek az ikrek, 3-as ikrei lettek ugye Magdinak, nemrégiben pedig heti rendszerességgel láthattuk a Megasztár zsűrieként is felfedezni a tehetségeket. Most a következő szériában nem ő lesz látható, de egyébként folyamatosan koncertezik, és nemrégiben még Kossuth díjat is kapott. Nagy szó ilyen fiatalom. Szóval akkor szerelem, Maroon 5, This Love, Jamie Callum, Everlasting Love és Rúzsa Magdi, és aztán a következő körben csatlakozik hozzánk Leona Lewis, Queen és a Margaret Island, hiszen nekik is lesz mondandójuk a szerelemről. Itt a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel és szerelemmel, az mindig egy jó téma. Nem nagyon lehet vele tévedni, remélhetőleg már mindenki volt életében legalább egyszer szerelmes, vagy hitte azt, hogy volt szerelmes. Ez is egy érdekes kérdés egyébként, hogy az ember, hogyha megtalálja fiatalon a nagy szerelmét, akkor az jó-e vagy rossz, mert hogy akkor folyamatosan ahhoz hasonlítgatja az utána következőket. Jó, hát az igazi optimális az az lenne, hogy megtalálja az ember a szerelmét, aztán azzal szépen családot alapít, vagy elkötelezi magát, és akkor ez a dolog letudva, de hát általában a gyakorlat nem ez bizonyítja. A másik iskola pedig az, hogy egész életében keresi a szerelmet, aztán vagy megtalálja, vagy nem. Hát érdekes, hogy hosszasan lehetne erről egyébként nyilatkozni. Nem véletlen, hogy top téma a könnyű zenei előadók között is, és nem véletlen, hogy simán meg tudok hat szerelemről szóló dallal tölteni az étert. Már is a Bleeding Love Leona Lewis egyik legszebb slágere, aztán itt lesz a Queen és a Crazy Little Thing Called Love, és aztán majd a végére a Margaret Island. Hát Leona Lewis esetében egyébként viszonylag egyszerű a történet, hiszen ő a gyerekkori szerelmével jött össze, és azóta már két gyereket is szült neki, 15 évesen ismerkedtek meg, és abszolút kiállta az időt a szerelmük. Közben egyébként Leona Lewis megnyerte ugye az X-faktort is, az egyik legnagyobb győztese volt a szériának, és aztán rögtön, ahogy befejezte a tehetségkutatót, kijött ezzel a dallal, és szépen megismászta a slágerlistákat, de egyébként még a tehetségkutató alatt is már toplistás volt a Billboardon, hiszen az ott énekelt dalai folyamatosan felkerültek a lista élére. Aztán majd a Queen együttes érkezik hozzánk, hát ugye a magyar zenerajogok emlékezetében biztos vagyok benne, hogy 86. július 27-e kiemelt szerepet játszik. Ez volt az a nap, amikor a Queen együttes Magic Tour elnevezésű turnéjának állomásaként koncertet adott a Népstadionban. Az ikonikus pillanat, amikor Freddie Mercury a színpadon elénekelte a Tavaszi szélvizet áraszt kezdetű magyar népdalt, még azokban is megvan, akik nem voltak ott a koncerten. Az eseményről egyébként a Hungarian Rhapsody Live in Budapest 86 című film világsiker lett. Brian May és Roger Taylor pedig azt nyilatkozták nem is olyan régiben, hogy jelenleg is a koncertfilm digitális restaurálásán dolgoznak. Már is érkezik ez a bizonyos sláger, a Crazy Little Thing Called Love, amit egyébként a koncerthez képest 40 évvel később szimfonikusan adtak elő nemrégiben a dal 40. évfordulójára a Budai Várban, amely során a Queen-t ünnepelték. És aztán majd a Margaret Island érkezik, akik hát szomorú hírt osztottak meg, két éve, azt hiszem, amikor bejelentették, hogy sajnos nincs tovább, akkor még letolták az egész koncertsorozatot, amit elvállaltak, és a búcsú koncertjüket októberben adták a Budapest Parkban. Mindenki meglepődött egyébként, mert a több mint 10 éves együttes egyébként mindent elért a hazai könnyű zenében, amit lehetett. Tényleg nagyon speciális hangulatban szólnak a rajongókhoz, és hát azt gondolta mindenki, hogy ez itt tök rendben is van. Nagyobb indokot egyébként nem neveztek meg, csak hogy külön utakon folytatják tovább, de reméljük, hogy lesz még reunión. Jó sok dalt hagytak ők is maguk mögött, mindjárt az ő szerelmük is érkezik, majd harmadikként, de egyelőre Leona Lewis és a Bleeding Love, és aztán majd a Queen egy klasszikussal, itt lesz a Crazy Little Thing Called Love, a 98.6 Manna FM-en, az életöröm zenék között. Close.

0: lányokra bátran itt most hajtsatok, kezet az égbe, felrepüljenek a hajcsatok.
1: Itt a 98.6 Manna FM-en a Vogdomún érkező pillanatokon belül, és egy ritkaság számba menő dal a Time Bomb, jó kis energikus slágerrel folytatom, tehát a megállás nélküli zenefolyamat majd a programajánlatok után. Ez érkezik tehát.
2: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
3: Biztosan nem hallasz.
2: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
4: Viszont!
2: Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
5: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Most, hogy tartósan vált a jó idő, szinte minden percünket a szabad és tiszta levegőn töltenénk, akár még ott is aludnánk, de az alvás és a pihenés helyett most inkább a dinamizmusra összpontosítva ajánl a Villa Budapest 3 olyan bringa útvonalat, ami felér egy kiadós kirándulással, és amivel egy teljes napot is eltölthetünk, akár a hétvégén. Kerékpározni jó, azon túl, hogy a kerékpár az életmódunk része lett, és azzal járunk a boltba, a hétvégi kirándulásainkat is összeköthetjük, vagy kiválthatjuk a bringával, és a hegyek megmászása meg a természetben valamelyik erdőben való kalandozás helyett tekerhetünk egész nap. Egy igazán profinak meg sem kottyannak a kilométerek, elteker Budapestről Gödig meg vissza, de persze nem mindenki olyannyira profi. Nekik ajánlunk most 3 olyan bringa utat, ami egy egész napos kalandot kínál, és kinyúlni sem fogunk a végén erőtlenül. Vegyük az irányt Csepel felé, ahová jó minőségű kerékpárút vezet, pláne most, hogy az atlétikai stadion környékét is megnyitották végre. Arra felé ráadásul kicsit még le is rövidíthetjük az utat, mert kimarad így a Közvágóhíd, a Budapest Park és a Ráckevei hév végállomás környéke. Kényelmesen bejutunk tehát Csepelre, ahol ugyan több felé ágazik a kerékpárút, de csak a táblákat kell figyelni. Szigetszent Miklós irányába kell tekerni, mert a Kavicsos tó a budapesti kerület és Szigetszent Miklós határán található, más horgásztavakkal egyetemben. Az utunk keresztül vezet Csepelen, és miután elhagyjuk a kerületet és így a fővárost is, nem sokkal Csepel után tábla jelzi, hol kell letérni a kerékpárútról a Kavicsos tó irányába, amit a vízbe mélyen benyúló félszigetek és a tavat pöttyöző kisebb-nagyobb szigetek igazán különlegessé tesznek. Mivel a tópartja sűrűn beépített, sőt a szigetek is, ezért viszonylag kevés helyen tudunk egészen a vízig lemenni szabadon és háborítatlanul, akadálymentesen, de aki keres, talál, sőt még egy olyan pontot is lehet találni, ahonnan belátható a tó és környékének panorámája. Az átlós utcán kell végigmenni ahhoz, hogy kijussunk az egyik félszigetre, ami egy kisebb dombban csúcsosodik ki. A visszautat kicsit meg lehet bolondítani azzal, hogy a Kolonis György sétány felé tekerünk, megnézhetjük a Kavicsostóhoz hasonlóan szintén nem hétköznapi tamariska dombot, majd az említett sétányon végig gurulatunk egészen a Gubacsi hídig. Kedvenc útvonal lehet a Szentendrére vezető kerékpárút, amit aztán fel lehet pimpelni azzal, hogy ott nem megfordulunk és visszatekerünk, hanem átrévezünk a Szentendrei szigetre, majd a másik oldalon Dunakeszire kompozunk és úgy térünk vissza a városba. Most nem ezt az útvonalat ajánljuk, hanem egy kisebb részét, most mindössze Budakalászig és a Lupa szigetig megyünk. Ha Budáról indulunk, viszonylag könnyű a dolgunk, a Dunaparton megyünk végig az ottani bringa úton. Le sem kell térni róla. Ha Pestről jövünk, akkor pedig a Népsziget fölött átívelő, a pesti oldalon Angyalföld és Újpest határától induló, nemrég ráncfelvarráson átesett gyalogos, bringás és vasúti hídon a legegyszerűbb átjutni Budára. A hídról leírva azonnal a római parti sétány bejáratánál leszünk, és itt a haladást kicsit lassíthatja a tömeg, meg az út rossz minősége. Az idilli hangulatú Lupán egy teljes napot is eltölthetünk, de egy körséta is megteszi, visszatérve a partra egyenesen visszagurulhatunk Budapestre, de ha már ott vagyunk, egy kis bónusszal is kiegészíthetjük a bringás kirándulásunkat. A part mentén hosszan húzódó szemrevaló ártéri erdő kellemes hűvöse vonza a kimelegedett bringást, kár lenne kiadni, ha már egyszer épp arra bicajozik az ember.
2: Élet, öröm, zene.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, István Dániel búcsúzik, de holnap úgyis találkozunk, 2 órától várok mindenkit majd délután nagy-nagy szeretettel, és hát addig is érdemes minket választani, hiszen jönnek a jobbnál jobb műsorok, és maradnak az életöröm zenék is. Jó szórakozást hozzájuk!
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
0: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál már István Dániel, startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: Mozogni nyáron is kell, csak okosabban. A mozgás az egyik legjobb befektetés az egészségünkbe. A nemzetközi ajánlások szerint a felnőtteknek hetente legalább 150 perc közepes intenzitású testmozgás javasolt. Ez nem feltétlenül edzőtermet jelent. Gyorsabb séta, biciklizés, úszás, kirándulás, kertészkedés is lehet része. Nyáron viszont nem mindegy, mikor és hogyan mozgunk. Kánikulában a déli órákban végzett intenzív sport könnyen túlterhelheti a szervezetet. A reggeli vagy esti mozgás sokkal biztonságosabb, különösen akkor, ha árnyékos útvonalat választunk, és viszünk magunkkal vizet. A testünk jelzéseit komolyan kell venni. Szédülés, fejfájás, hányinger, szokatlan gyengeség vagy zavartság esetén nem akaraterőből kell folytatni, hanem megállni, árnyékba menni, hűteni magunkat és folyadékot pótolni. A sport akkor egészséges, ha utána jobban vagyunk, nem akkor, ha túléljük. A nyári mozgás aranyszabálya egyszerű, ne a hőséggel versenyezzünk, inkább a rendszerességre figyeljünk. Napi 20-30 perc jól időzített mozgás többet érhet, mint egy túlvállalt, déli kánikulában végzett edzés.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is. Alza.hu.
6: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Reklám hangzott el.
8: Marad a kellemes nyári idő, lemondott a legfőbb ügyész. Adóhivatali nyomozók tartottak házkutatást a Családbarát Magyarország központban. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség függetlenségének megóvása a demokratikus intézményrendszer egyik alapja, ezért az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Nagy Gábor Bálint azt kérte, hogy a megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. Reagáltak a parlamenti pártok vezetői a legfőbb ügyész lemondására. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, az ország újabb Orbán bábtól szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője szerint a legfőbb ügyész lemondása után az ügyészség nyílt politikai irányítás alá kerülhet. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője pedig azt írta, Magyar Péter önkényét már nem tudja megállítani a parlament, a köztársasági elnök, az alkotmánybíróság és az ügyészség sem, csak az emberek. Házkutatást tartottak a Családbarát Magyarország központnál egy költségvetési csalás gyanúja miatt évekkel ezelőtt megkezdett adóhivatali nyomozás ügyében. A feljelentést annak idején a cég új vezetése tette, miután átvilágították a központ korábbi gazdálkodását és a támogatások elszámolásával kapcsolatos szabálytalanságokat tártak fel. A Szociális és Családügyi Minisztérium közölte, a nyomozás az elmúlt években nem jutott érdemi szakaszba, a most tartott kutatás és elektronikus dokumentumok lefoglalása az első olyan intézkedés, ami a nyomozás felgyorsulására utal. Az uniós szakminiszterek egyetértenek abban, hogy a kutatás fejlesztésre fordított összegnek mielőbb el kell érnie a GDP 3%-át, közölte Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter. Beszélt arról is, hogy a tárcavezetők informális egyeztetésén a V4-es partnerekkel megállapodtak abban, szorosabb együttműködés indul a mesterséges intelligencia programokban és a szuperlézeres kutatási infrastruktúrában. megszüntetné az inkasszó intézményét, vagy legalább szigorúbban szabályozná a Mi Hazánk. Fiszter Zsuzsanna, a párt szakpolitikusa szerint elfogadhatatlan, hogy jövedelemből is alkalmazható az intézkedés, azután is, hogy annak akár harmadát már letiltották, így az érintetteknek alig maradt pénzük megélhetésre. Hozzátette, hogy örökségből vagy adományból származó összegekre nem vezetnék be a korlátozást. Becsábítanák a városba a megújult Sziget Fesztivál közönségét. A Sziget City programban Budapest kultikus kulturális helyein különleges kedvezményeket adnak a fesztivál karszalagos vendégeknek augusztus 7-e és 16-a között. A főváros és a Sziget együttműködéséhez már több tucat kulturális és szórakozó hely csatlakozott. Folytatódik a kellemes nyári idő. Holnap egy hideg front miatt már bárhol kialakulhat szorványos zápor, de sokat fog sütni a nap. A szél megélénkül zivatarok környezetében megerősödik. Hajnalban 8-15, napközben 23-29 fok lesz.
1: Manna Hit! Manna Hit!

0: Manna sztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hey, this is Cici Winans. And I pray that this song, That's My King, will encourage.
2: Imádkozom, hogy ez a dal bátorítson mindenkit, aki hallja. Ez egy olyan dal, amely emlékeztet bennünket arra, hogy kit szolgálunk, hogy Istent szolgáljuk, akinek mindenható ereje van. Ő ismeri a mindenséget. Ő a lelki pásztor, aki szolgál téged. Az árvák atya, anyja az anyátlanoknak, és amikor eszedbe jut, hogy ki ő az életedben, lehet, hogy nem tudsz segíteni magadon, de akkor is dicsérheted. Ez a dal egy buzdító kiáltás nekünk és a megmentő mindenhatónak, hogy imádkozom, hogy téged is bátorítson.
1: Hey, this is Cici Winans, and you're about to hear my new single, That's My King.

0: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global E-Waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
1: Ez volt a Manna Morzsa.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Manna Hit.
1: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
2: Hey y'all, this is Rhett Walker, and this is the story behind Gospel Summer. Ain't nothing like a gospel song.
3: Egy nap az jutott az eszembe, hogy szükségünk van egy emlékeztetőre arról, hogy Isten még mindig azon dolgozik, hogy megváltoztassa az emberek életét, és megváltsa a szíveket, és szabaddá tegyen bennünket. Könnyű beleragadni a hétköznapok rohanásába. Minden, ami körülvesz bennünket, minden, amit látunk, az körülveszi az elménket is, és fogva is tartja. Így nagyon nehéz emlékezni arra, milyen hatalmas az Isten, és arra, hogy ő törődik minden apró pillanattal, amelyen átsétálunk. Látja, hogy milyen jó, amikor összejövünk egy nap végén, és őt dicsőítjük olyan dalokkal, amik az ő nagyságáról, kegyelméről és szeretetéről szólnak.
2: Our God is, and what he's doing in the everyday moments of our life. I hope you enjoy my new song.

0: CrossGPS.
1: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
0: CrossGPS.
2: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
3: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
3: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
4: Köszönjük.
0: Reklám hangzott el. Marad a kellemes nyári idő, lemondott a legfőbb ügyész. Koltai Gábor sikerfilmje nyerte a filmkritikusok díját a Palicsi Fesztiválon. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok.
3: 98.6 Manna FM. Hírek.
0: Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség függetlenségének megóvása a demokratikus intézményrendszer egyik alapja. Ezért az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Reagáltak a parlamenti pártok vezetői a legfőbb ügyész lemondására. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, az ország újabb Orbán bábtól szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője szerint a legfőbb ügyész lemondása után az ügyészség nyílt politikai irányítás alá kerülhet. Létvári Bence, a KDNP frakció vezetője pedig azt írta, Magyar Péter önkényét már nem tudja megállítani a parlament, a köztársasági elnök, az alkotmánybíróság és az ügyészség sem, csak az emberek. Szeverényi Dávid lett a kormányzati ellenőrzési hivatal új elnöke. A miniszterelnökség nyílt pályázaton választotta ki a vezetőt, akinek feladata a kormányzati közpénz felhasználás, az állami beruházások és vagyonkezelők vizsgálata, valamint a visszaélések feltárása és megelőzése. Szeverényi Dávid korábban a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál dolgozott. Főosztályvezetőként irányította az együttműködést az Európai Csalás elleni hivatallal. Nem igazságos az iskola kezdési támogatás rendszere a Fidesz frakció szerint. Közleményükben azt írják, hogy az előterjesztett javaslat sok rászoruló családot kirekeszt a támogatásból, ezért jelentős korrekcióra szorul. A Fidesz frakció szerint a kampányban 700 ezer rászoruló gyermekről volt szó, az előterjesztés csak 400 ezerre vonatkozik. Koltai Gábor Itt érzem magam otthon című alkotása nyerte el a Filmkritikusok Nemzetközi Szövetségének díját a Palicsi Filmfesztiválon. A zsűri indoklása szerint az első filmes rendező alkotása humorával, tematikai összetettségével és pontos stílusával kiemelkedett a mezőnyből. A 33. alkalommal megrendezett filmes sereg szemlén 5 nap alatt 15 kategóriában több mint 100 filmet mutattak be. Múzeumá és kulturális központtá alakítják az Aradon alapított első magyar autógyár egykori székhelyét. A Párciumi Város önkormányzata uniós alapokból és helyi költségvetési forrásból újítja fel a szecessziós műemléképületet. Az 1908-ban létrehozott Magyar Automobil Részvénytársaság kezdetben egy amerikai cég francia leányvállalatának fiókjaként működött. Ott gyártották a Márta nevű személyautót, később a többi közt a Magyar Királyi Posta első autóbuszait is, és az első 150 budapesti taxit.
3: Időjárás.
0: A napos felhős időszakok mellett országszerte várhatók záporok, zivatarok, délelőtt főként az északi területeken, majd később kelet felé haladva egyre több felé ered el az eső, és zivatarok idején megerősödik, viharossá fokozódik a szél. A hajnali 8-15 fokról napközben 23-29 fokig melegszik a levegő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: digitális hétköznapjaink. Beszélgetések a mesterséges intelligenciáról és a biztonságtechnikáról. Dimitrova Desziszlava, villamosmérnök közgazdász, AI szakértő és Péter Petra podcastja. A globális AI helyzet. Mit tapasztalunk, mit tapasztalnak a szakértők természetesen? Nagy Feri biztonságtechnikai szakértő az Axonsoft képviseletében és Dimitrova Desziszlava, ugye állandó beszélgető társaim, akikkel most a globális mesterséges intelligencia helyzetről fogunk beszélgetni, különös tekintettel Kínára és Jennifer Lopezre. Furcsa az összefüggés, de majd a kedves hallgató menet közben megérti, hogy miért is így fogalmaztuk ezt. Szervusztok. Meg.
1: Sziasztok. Sziasztok, igen, és most magánemberekként fogunk beszélgetni, nem a mindennapi szakmánkról, olyan dolgokról, amelyekkel találkoztunk az elmúlt napokban, hetekben, vagy amelyekről ismerőseink beszéltek nekünk, akik nemrég távol-keleten, vagy pedig Amerikába jártak. Gondolom, ti is láttatok most az Amerikában rendezett futball világbajnokságon. Vannak ezek az önjáró kocsik az amerikai nyugati parton, és akkor a TV társaságok előszeretettel ilyennel utaznak, mert egyszerűen nekünk, európainak ez nagyon furcsa, hogy csak beülök egy kocsiba, amelybe ott van a rengeteg szenzor, és akkor ő elvisz A pontból B-be, viszont mi van akkor, amikor leáll az áram, mert emlékeztetek egy hónapja talán, vagy két hónapja volt egy ilyen cikk, hogy San Franciscóban megálltak ezek össze-vissza az úton.
0: Hát, vagy néhány hónappal ezelőtt, egy fél éve volt Spanyolországban.
2: Így van, a blackout.
0: Igen.
1: Igen, hát blackout, az alfa generáció, az szerintem a fára mászik unalomba.
0: Azt a totál kikészültek.
2: Így van, nem nagyon tudnánk, hogy mit kezdjenek a helyzettel. Igen, én azért egy kicsit szakmáznék. 14-15 évvel ezelőtt, amikor Kínában jártam, egy nagyon nagy kameragyártónál, biztonságtechnikai kameragyártónál, akkor azt kellett, hogy észrevegyük, hogy minden, amit ott meg valósítanak abban a szoftverben, azok általában koppintások. És én már akkor azt mondtam, hogy nekünk addig jó, amíg ők csak utánoznak, amíg csak másolnak olyan nyugati dolgokat, olyan megoldásokat.
0: Mármint amíg beérik azzal?
2: Igen, amíg beérik. És eljött az idő, és sajnos nekem lett igazam, hogy ezen túlléptek, és most már ők diktálják ezeket a trendeket. És ez az AI-ra is vonatkozik. Tehát olyan irgalmatlan mennyiségű pénz, illetve forrás áll a rendelkezésükre, és annyira kevésbé szabályozzák őket, mint például az AI Act 2 és a GDPR és egyéb olyan rendeletek, amik egy megkötik a kezét a fejlesztőknek, ott Kínában ez nincs. És ugyanez igaz egyébként az Amerikai Egyesült Államokra is, tehát az AI fejlesztések, az AI motorok, az AI legfőbb fejlesztések, azok ebben a két országban csúcsosodnak ki, és ott van a legmarkánsabban jelen, aminek szemmel látható jelei is vannak. De most néztem egy rövid videót, ott egy autós gurutól egy beszámolót. Kínában Shenzhenben járt, és komplett plázák vannak, amikben robotokat lehet vásárolni. Tehát úgy, mint én a tejet, kenyeret itthon, ott bemész és veszel egy teljesen humanoid formájú, emberi bőrre hajazó, bőrrel felszerelt humanoid robotot. Még ott poénosan meg is jegyezte, hogy mire használják vajon ezek.
0: Élőszövet?
2: Igen. Fémvázon, igen, a Terminátort idézve, de hogy ezek kereskedelmi forgalomban kapható termékek, tehát nem egy olyan...
0: És veszik is őket, Feri?
2: Így van. Tehát
0: simán bemegy valaki, és azt mondja, nekem szükségem van egy háztartási robotra, aki mondjuk babysitterként működik idézőjelben, mert hogy nem tudom, a kutyámnak kiskutyái születtek, de el kell menjek dolgozni, de nem akarom őket magukra.
2: Kereslet-kínálat. Tehát ott sem lenne olyan kínálat, ha nem lenne rá kereslet.
0: Mennyibe kerülnek ezek a robotok?
2: Olyan összegekbe, amik megfizethetőek. Tehát az ottani kinti fizetésekhez képest ilyen 2-3 havi fizetésekbe kerülnek. A komolyabbak természetesen többe. De nem nem egy ilyen földre elrugaszkodott összegre kell gondolni, hanem egy teljesen kézzelfogható, valóságban is birtokolható dolgokról. És itt beszélek a kis arasznyi kis plüskutyáról, aminek ilyen teljesen kutyaszemei vannak, és azt olyan mondatokkal köszönti.
3: De miért nem fogadnak inkább örökbe kutyát?
2: Igen. És itt megint visszakanyarodunk oda, hogy a mindennapi élettől, a fizikai valóságtól való elrugaszkodás.
3: Hát pláne, hogyha az állatokról beszélünk, tehát mindig elmondom, ahányszor csak lehetőségem van, egy állat nélkül lehet élni, de tényleg nem érdemes. Tehát az, amit tőlük kaphatunk, az nincs máshol. Lehet a leghiperebb robot akkor sem. Van egy kérdés, mondd.
1: Igen, nekem az jut eszembe, hogy igen, a kínai robotokat még egyenlőre nincsenek akkor a felhozatalba Magyarországon, persze az okos porciók igen, de az, hogy mondjuk háztartási robotot vegyek, viszont a kocsik, mármint személygépkocsik, már elég sok márka van itt, és akkor kezdik leszorítani a tőlünk nyugatabbra például németországi modelleket, ami azt jelenti, hogy a kínaiak már nem csak nem bovlit árónak, hanem ismerősöktől azt hallottam, hogy nagyon jó minőségűek ezek a gépjárművek, és inkább a német új gépkocsik, amelyeket vet egy-egy ismerős, azzal vannak technikai problémák, viszont járt Kínába az egyik ismerősöm, mert a kínai kormány külföldi cégvezetőknek szervezett AI képzést, és akkor 3 hétre ő Kínába volt, és akkor tanult. Azt mondta, 20 évvel ezelőtt járt Pekingbe, és most újból, hogy annyira csendesek az utcák, sokkal jobb a levegő, mert a kocsik nagyon-nagyon nagy része az elektromos, és egyszerűen figyelni kell, mert nem érzed, hogy akkor annyira hangtalanul közlekednek.
3: Csak mi lesz az akkumulátorokkal, ugye? Meg az akkumulátorgyártás okozta környezetszennyezéssel.
1: Azt őket annyira nem érdekli.
3: Igen, azt tudom.
2: Egyik kedvenc témám ez, hogy igen, nagyon zöld, amikor működik, de amíg létrejön, addig az meg abszolút utána. Nem zöld, és utána igen. Meg pláne nem.
3: Két kérdésem van hozzátok magánemberként, de szakmai magánemberként, oké? Okay? Az egyik az az, ezt Feri nagyon fogja szeretni, hogy ugye itt vannak a robotok, elvégzik helyettünk. A legegyszerűbbet nézzük csak, ami itthon is van, robotporszívó, robotfűnyíró.
1: Ablakmosó.
3: Na, szóval jó. De hogy vajon tudjuk-e jól felhasználni azt a felszabaduló időt? Mire fordítjuk azt az időt, mi emberek, amit ebből nyerünk?
1: Hát, ez kemény kérdés, ez
3: nagyon.
2: Pontosan. Tehát én szomorúan vallom be, hogy a legtöbb ember szerintem az TikTokozásra, illetve Facebookozásra használja, ahelyett, hogy ebben az időben, a felszabadult időben mondjuk egy kimenne egy erdőbe sétálni, vagy egy menhelyre kutyát sétáltatni, vagy bármi, tehát olyasmi.
1: Vagy együtt főzön a családa.
2: Vagy egész egyszerűen grélezen. Csak beszélgetni.
3: Vagy csak legyél. Hát,
2: igen.
1: Vagy sakkozni. Vagy könyvet olvasni.
3: Vagy ülj le és nézz egyenesen előre. Nagyon kevesen képesek már rá.
2: Igen.
3: Mondjuk így is lettünk kondicionálva, tehát a mi generációnk és a mi szüleink generációja, a háború utáni generáció, az így is lett kondicionálva. Ne bambuljál, csináljál valamit. Olyan nincs, hogy nem csinálsz semmit, pedig nagyon sokszor pontosan ez kell ahhoz, hogy az ember mentálisan, lelkileg visszakerüljön a saját horizontjára, a saját tengelyét újra megtalálja, és aztán neki tudjon állni a dolgának. Igen. Újra. Szóval van, amikor akkor történik a legtöbb dolog, és a legnagyobb dolog, amikor látszólag semmi sem történik. Na mindegy, zárójelbe zárva.
1: Ne is beszélve arról, hogy nem sokára már itthon is, itt van a TikTok, mint értékesítési platform, és akár otthon berendezhetek egy stúdiót, és akkor élőbe tudom mutatni a terméket.
3: Jó, nekem ez a nagyon
1: és
3: nagy
1: akkor
3: bajom.
1: Ez még jobban szóval oda fogja szögezni az embereket.
2: Azt amitől nekem feláll a hátamon a szőr, az a minden második ember foglalkozása a Facebookon digitális tartalomkészítő.
3: Igen, és
1: influencer.
3: El is hiszik magukról, hogy ők műsorvezetők, nem akarok senkit bántani, de aki műsorvezető, az évekig tanulja ezt, és tanul beszélni, és nem énekelve, vínyogva beszél, és attól, mert valaki megkocogtat egy dobozt mögé, rakja a tenyerét, és ha elvégzi azokat a mozdulatokat, amiket egyébként az influencerek szoknak, mikor bemutatnak egy krémet.
2: Attól még nem lesz
3: műsorvezető, de most már mindenki az, és erre mindig az a válasz, hogy de nézd meg, mennyi követője van, és nem leszek népszerű azzal, amit mondani fog, és nem is akarom, de voltak nagyon-nagyon rossz emberek a történelem során, akiknek sok százmilliós követőjük volt.
2: És nézzük, mit csináltak.
3: Szóval, hogy ne ez legyen erre a válasz, de hát ez is ugye hipotetikus. Tegyük zárójelbe, a másik, mi a legdurvább, a legsúlyosabb, benneteket is megdöbbentő olyan mesterséges intelligenciával kapcsolatos digitális hír, amiről hallottatok. Mi volt eddig a top, most eddig
1: hát
3: a pillanatig?
1: Az, hogy mondjuk sajnos a digitális médián keresztül valaki lett befolyásolva, és akkor öngyilkos lett.
3: Ilyen történt?
2: Igen, ChatGPT által.
3: Azt most már azóta leszabályozták, amióta
2: abszolút,
3: ez megtörtént?
2: Igen, rögtön léptek az ügyben. Tulajdonképpen le is butították már egy kicsit, tehát nincsenek már olyan vélemény nyilvánításai, amik eddig voltak. Nagyon-nagyon szigorúan veszik azt, hogy milyen témakörben, milyen szintig mehet el.
3: Ez az OpenAI, amiről beszélünk?
2: Igen, most erről beszélünk. Megvan adva az, hogy egy bizonyos ponton túl már inkább azt mondja, hogy nézz utána, keresd meg a ilyen és ilyen szakembert. Embert, és akkor onnantól kezdve ő fogja megadni majd neked a választ. És ennek az eredője, az origója az ez volt, ez az eset.
1: Igen. Viszont a digitális...
3: Meg szabadon asszociált?
2: Igen.
1: Igen. Viszont a digitális érettségre nagyon-nagyon oda kell figyelni. Ez azt jelenti szerintem,
3: jó,
1: hogy...
3: Fejezés, felírom magam.
1: Igen, köszönöm, hogy mondjuk Kínába már az óvodába elkezdenek ismerkedni az AI-ja, a robotokkal, meg ilyeneken, mert ugye végsőképpen ez lesz az egész életükbe, fogják ezeket használni is, hogyha ők eléggé képesek, eléggé érettek.
3: Mindenki ezt mondja, de ez nem biztos. Ki tudja?
1: Szerinted lesz akkora nagy reszelt, hogy akkor visszamegyünk földet művelni?
3: Én azt mondom, Deszi, hogy pontosan annyi esély van arra, hogy igen, mint arra, hogy nem. És akkor itt 50%-ról beszélünk, plusz az egyik az az, hogy emlékezzünk csak vissza arra, mondom én ezt a magam analóg világából, és reménytelin az analógiát életben tartva, hogy... Amikor bejöttek az okos telefonok, az volt a menő, akinek volt legalább három, mert van egy sajátom, egy céges, meg egy ilyen, meg egy amolyan. Most már a leggazdagabb és leghíresebb és legbefolyásosabb embereknek nincs is mobiltelefonja. Ezért mondom.
2: Akkor vagy legalábbis nem okos.
3: Akkor igen, és

0: amin azt mutogatja, hogy mivel kente be az arcát, meg kapta ingyen a krémet, meg kapott érte pénzt, hanem az lesz majd a menő, hogy kimész és elülteted a virágot, és megnézed, hogy hogyan fejlődik. Vagy az lesz a menő, hogyha valaki a ChatGPT is azt a tanácsot adja majd, hogy menj ki és erdőfürdőzzél.
1: Igen, öled vagy pedig fákot, igen. Az influencerek szerveznek egy masszást. De ahhoz, ha akarod, se tudod a kezedbe tartani a telefonodat, igen. Mert akkor életveszélyes.
0: Mert nem lesz. Szerintem ez mindig ott áll, vagy bukik, és ez kanyarítja el a történéseket, hogy mit tart a többség menőnek, a plebs. Szerint mi a menő.
2: Ezt
0: és
2: a
0: idő után, mikor már mindenkinek megvan az, ami menő,
1: akkor már
0: kitalálja
1: nem.
0: Majd valaki azt, hogy nem, akkor dobjunk el mindent. És az a menő. És az a menő, aki hetente kétszer posztol csak. És akkor viszont ott van egy lényeg.
2: Én ezt bármikor aláírom bárhol. Tehát...
0: Én azt gondolom, hogy az élet az utat tör magának. Szóval, hogyha valaki nem élné túl a sztorit, azok mi vagyunk. Szóval azért lehet ezzel se leszek népszerű. De az emberek, valami kevés szükség van a Földön. Tehát az emberiségnek a nagy része csak baj csinál.
2: Ez így van.
0: Mi vagyunk itt a vendégek és a látogatók, és ezt nagyon sokan nem tartják be. És előbb-utóbb, mielőtt megenni a lyuk az oknit, akkor majd ott igazságot tesz valaki.
2: Vagy a természet maga.
0: Igen. Na de... úgy értette, ahhoz a nagyságra gondoltam.
1: Térjünk vissza, mi köze van a Jennifer Lopeznek a zájájhoz.
0: Igen,
1: hogy
0: miért
1: az elején bekarad.
0: Hogy van itt egyáltalán a Jennifer Lopez és a globális AI?
1: Igen. Van egy amerikai hajós társaság, a Virgin Voyages, mint a Virgin Airlines.
0: A Virgin
1: Airlines.
0: Records?
1: Meg a... Igen, Airlines, meg minden, és akkor ők, persze a Jennifer Lopez engedélyével, meg gondolom elég sok royalty jogdíjat fizethettek nekik, és akkor volt egy Jennifer Lopez kép, vagy egy ilyen virtuális Jennifer Lopez, és akkor a háttérbe egy call center-es srác fülhallgatóval, mikrofonnal, és akkor rengeteg szenzora a testén, amit csinált, meg amit mondott, ott abba a videóba az a virtuális Jennifer Lopez azt csinálta, és akkor ez annyira menő volt, meg érdekes, hogy megnövelte az eladásait.
2: Igen, és pont erről beszéltünk, hogy erre most már bárki tulajdonképpen majdnem, hogy képes.
0: És nem is kell odautaztatni, forgatni egy reklámfilmet.
2: Így van, illetve hogy ez mennyi visszaélésre adhatok ott, és mennyi ügyvédi fellépésre adhatok ott.
0: És megint csak mennyi pénzt csinálnak belőle.
2: És mennyi pénzt csinálnak belőle ismételten.
1: Igen. Hát igen, az embernek legyen jó ügyvéd. Hogyha nem szeretnek, hogy visszaéljenek a személyiségjogaitól.
2: Így van, ismert emberről van szó. Nem tudom, ez a digitális transformáció és az egyéb dolgok, ezek kicsit viszolgással töltenek el engem. Viszont vannak olyan dolgok, amik a robotikát érintik, amikor az emberi testre helyezett szenzorokat követve mozog a robot, amikor olyan veszélyes környezetben kell például munkát végezni, vagy távoli helyen lévő sebésznek kell megműtenie valakit.
0: De bocs, hogy félbeszakítalak, azért vigyorogtam ennyire, és látom, hogy nem érted, hogy miért most emlékeztek a Francia Éretlenek című filmre?
2: Igen.
0: 78-as a film?
2: Nagyjából.
0: Emlékeztek rá, hogy az egyik az úgy írja meg az érettségit, hogy az apja csinál egy kart, egy készfejet,
2: így van, és
0: amiben egy toll van, és amit az apja ír az utca túloldalán egy furgonban, azt írja a fiú.
2: Helyes választ nyalhat.
0: Igen. Az még a képzés alatt volt.
1: Nekem az jut eszembe biztos manapság.
0: És akkor egy kis filmajánló is, keresetek meg, azt hiszem, hogy valamelyik platformon fenn van a teljes.
1: Manapság biztos sok olyan videó szembe jött veletek, ahol Indiában kétkező munkások, mondjuk a hölgyek, akik esetleg várogatnak, vagy akkor egy ruhat szápnak, meg egyebek, hogy akkor a fejükön ott van egy okos telefon, oda rögzít, azon fut egy applikáció, és folyamatosan veszi föl azokat a mozgásokat, amelyeket csinálják, azért...
0: Hogy őket ki tudják rakni,
2: és
0: ingyen dolgozzanak a $2 helyett egyébként. Tehát, hogy még ezt a $2 se kelljen kifizetni. De most viszont én azt remélem egyébként, ha már itt tartunk, hogy ezzel egyenes arányban fog nőni azoknak a száma is, akik megpróbálják ezt a hihetetlen mennyiségű fast fashion ruha dömpinget is valahogyan úgy visszaszorítani, vagy negligálni, vagy nem vásárlással egy kicsit visszaszorítani,

0: ami lehetővé teszi azt, hogy ők meglegyenek fizetve. Szóval ez így nincsen rendjén. Tehát ez itt megint az emberi gondolkodás. Tehát hogyha én egy milliárdos, nem tudom én, textilgyáros vagyok, vagy az, akinek a gyárában ezek a hölgyek varnak tényleg $2 vagy 1,50.
1: Magyar példát is tudnánk mondani. Nem rég múltból.
0: Igen. Szóval, hogy igazából neki mindegy is volna az a kettő, meg se érzi. Viszont annak az embernek az élete és a családjának az élete, a megélhetése, a falat a szájában, hogy miért nem lehet valaki annyira ember, hogy ezt mondja, hogy én ezt adom, nem kellene.
1: Mert a sok nem elég.
0: Semmi sem elég. Igen,
2: szerintem inkább abból a szempontból kell megközelíteni, hogy persze ki lehet váltani a munkájukat, de akkor valamilyen más feladatokat lehet nekik adni, vagy akkor tanítani.
0: Na de hát akkor miért kéne kiváltani a munkát, hogyha ezt meg tudják csinálni? Még gyorsabb legyen?
2: Még gyorsabb,
0: még többet. Még több pénzt csinálja?
1: És megint a
2: hatékonyságajzolás,
1: igen.
2: 0-24-be tud egy robot.
0: Hogyha éjszakai műszakot ezt, hogy ők tudjanak pihenni, akkor azt mondom, hogy rendben van, de nem hiszem, hogy ez a cél. Vagy hát a fene tudja. Igen. No, minden esetre szerencsére ez a téma kimeríthetetlen, úgyhogy ha továbbiakban is beszélgetünk majd erről is, a globális AI helyzetről, mert hogy folyamatosan termelődnek a hírek, történnek az események, zajlanak a konferenciák, úgyhogy jövő héten is lesz újra digitális hétköznapjaink. Köszönjük szépen Nagy Ferének és Dimitrova Desziszlavának, hogy ma is velünk voltak.
1: Köszönjük szépen.
3: A beszélgetéseket megtaláljátok az alfasonic.hu oldalon és a 98.6 Manna FM-en.
4: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
5: Élet öröm zene.
4: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és

szívemen is új, egy szürke taxi vár, az üvegajtón túl, a főbejárat előtt egy másik utazó.

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Augusztus 30-ig látható a Fuga Budapest Építészeti Központban a Magyar Belső Építész Egyesület kiállítása, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a belső építészet jóval több egyszerű berendezésnél, összetett tervezési folyamat, amely az emberi igényeket, a térhasználatot, a technológiát és a működés logikáját hangolja össze. A látogatók megismerhetik, hogyan formálják a szakmai döntések a színházak, szállodák, szakrális terek vagy akár műemléki épületek belső világát. Az ingyenesen látogatható kiállítást tematikus beszélgetések és szakmai programok egészítik ki. A Fővárosi Állat és Növénykert tette közzé, hogy idén nyáron egy különleges kezdeményezéssel, a rakpartozó programsorozattal teszik színesebbé a fővárosiak mindennapjait. Az intézmény, amely 2026-ban ünnepli fennállásának 160. évfordulóját, augusztus 20-áig minden nap várja az érdeklődőket a Dunaparton. A szervezők minden nap 17:30 és 20 óra között tartanak nyitva, a helyszín pedig a Dunyi, azaz a Dunai nyitott műhely, bár az állatkerti szakemberek viccesen megjegyezték, hogy élő zsiráfokat nem visznek ki a rakpartra, a látogatók így is tartalmas kikapcsolódásra számíthatnak. A kiterepült sátorban az érdeklődők izgalmas játékokon vehetnek részt, miközben érdekes információkat tudhatnak meg az állatvilágról és az intézmény munkájáról. A programok célja, hogy közelebb hozzák az állatkerti élményt a városi környezethez, és a nyári estéken közösségi élményt nyújtsanak a budapestieknek és a turistáknak egyaránt. A vállalkozó kedvű látogatók számára ráadásul nyereményjátékok is színesítik a kínálatot. Naplementét nézni jó, van benne természeti szépség, romantika és valamiféle meditatív nyugalmat is áraszt, energetizál, úgyhogy akár minden nap jól esett testnek és léleknek egyaránt, ha megcsodáljuk a naplementét. Ehhez ajánl a Bilav Budapest pár helyszín, melyek között népszerű helyek épp úgy szerepelnek, mint kevésbé ismert spotok. 10 emberből nagyjából 10-nek a főváros hegye jut az eszébe abban az esetben, ha meghallja azt a szót, hogy naplemente, meg azt, hogy panoráma. Felsétálni a Gellértet tetejére már eleve remek program, de aztán felérve letelepedni és rácsodálkozni a páratlan szépségű fővárosra, meg a lenyugvó nap fényeire, az pedig a bónuszok bónusza. Több spot is van a hegytetőn, ahonnan szétnézhetünk. Akik a népszerű helyszíneket szeretik, nekik irány a Citadella, akik viszont elbújnának kicsit, ők a Filozófusok kertjét szírozzák meg. Az Óbudai partszakasz ugyan nem magaslati vidék, mégis tökéletes helyszín naplementi spottingra, és ezt még azok közül is csak kevesen tudják, akik sokat járnak erre. A Duna ezen a részen észak-déli irányban halad, a part pedig a nyugati oldalon húzódik, így nem csak láthatjuk a lenyugvó napot, hanem az még csodás fényekben is vonja a partot, a vizet. Ráadásul itt sok olyan hely található, ahonnan akár még egy kényelmes nyugágyból is legeltethetjük a szemünket a természeteme különleges szépségé. Az egyre népszerűbb helyszínek közé tartozik az új budai Kopaszigát és környéke, a Budapart, ahonnan szintén megcsodálható a naplemente. Persze nem minden pontjáról ugyanolyan jól. A legjobb, legalkalmasabb terület a gát, melynek a végére kisétálunk, letelepszünk, és már csak nézni kell. A 17. kerület, vagyis Rákosmente legmagasabb pontja a következő állomás, de ez egy nagyobb terület, és ezen belül, ahonnan a legkiválóbban szemrevételezhető a naplemente, az a Rákoskerthez közel fekvő Strázsahegyi Panorámapark. Ide fel a Strázsahegyi dűlőn át vezet az út. Előttünk a reptér területen, ami azért is jó, mert így nincs semmi előttünk, ami kitakarná a látványt. Óbudán a Rókahegyi kőfejtő csúcsára is érdemes felcaplatni, ha panorámát és naplementét is szeretnénk látni. Sőt, végül is a kőfejtő egyik legfőbb vonzereje abban áll, hogy a magas sziklafalakról és teraszokról csodálatos kiáltás nyílik. A gyönyörű látvány megér egy kis kirándulást, egy kis fáradozást.
0: Programajánlót hallottak.
2: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
0: Biztosan nem hallasz.
2: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
4: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Záporok, zivatarok hoznak enyhülést. Lemondott a legfőbb ügyész. Rangos nemzetközi minősítést kapott a Friss Hús Rövidfilm Fesztivál. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség függetlenségének megóvása a demokratikus intézmény rendszer egyik alapja, ezért az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Nagy Gábor Bálint azt kérte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. Reagáltak a parlamenti pártok vezetői a legfőbb ügyész lemondására. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, az ország újabb Orbán bábtól szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője szerint a legfőbb ügyész lemondása után az ügyészség nyílt politikai irányítás alá kerülhet. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője pedig azt írta, Magyar Péter önkényét már nem tudja megállítani a parlament, a köztársasági elnök, az alkotmánybíróság és az ügyészség sem, csak az emberek. Orbán Viktor koncepciósnak tartja a Nemzeti Kulturális Alapügyében indított ügyészségi eljárást. A Fidesz elnöke sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, az NK a döntéseiben résztvevő emberek semmi rosszat nem tettek, a magyar kultúra rendelkezésére bocsátották az összeget, amit a kormány megszavazott számukra. Az eljárást a volt kormányfő ürügynek nevezte, hogy elvigyék a Fidesz szervereit és a párt teljes tagnyilvántartását. Bóka János, a párt tegnap megválasztott frakció vezetője kijelentette, vizsgálják, hogy az ügyben hivatali visszaélés miatt feljelentést tegyenek. Az NK a 17 milliárd forintos titkos támogatásai miatt ügyészségi nyomozás zajlik. Jelenleg 6 gyanúsított van 30 napos letartóztatásban. Etikai eljárást kezdeményezett Orbán János Dénes ügyében a Magyar Művészeti Akadémia elnöke. Az MMA közleménye szerint Túri Attila beszélt a költő prózaíróval, aki korábbi nyilatkozata ellenére nem kívánt lemondani akadémiai tagságáról. Emiatt döntött az elnök az etikai bizottság összehívása mellett. Újabb rangos nemzetközi minősítést kapott a Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivál. Két éve első magyar filmfesztiválként Oscar kvalifikáló státuszt szerzett, most pedig a Brit Film és Televíziós Akadémia tette lehetővé, hogy az ott bemutatott brit rövidfilmek nevezhetővé váljanak a rövidfilmes díjaikra. Az idei 14. Friss Húson a brit rövidfilmek voltak a fókuszban. A fesztivált több mint 15 ezer néző látta. A jövő évi mustrára már lehet jelentkezni, augusztus 2-áig kedvezményes nevezési díjjal.
2: Időjárás.
5: A napos felhős időszakok mellett országszerte várhatók, záporok, zivatarok. Délelőtt főként az északi területeken, majd később kelet felé haladva egyre több felé ered el az eső, és zivatarok idején megerősödik, viharossá fokozódhat a szél. A hajnali 8-15 fokról napközben 23-29 fokig melegszik a levegő.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most indul a Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő.
6: Anna FM.
7: Üdvözlöm kedves hallgatóinkat! A mai vendégem egy ismert, kedvelt és ezért igen foglalkoztatott színész. Mai beszélgetésünkre is próbából érkezett, hogy ismét a Rivalda fénybe siessen vissza a végeztével. Sokszínű elfoglaltságait mindent beborító derűvel fogadja, és személyes tapasztalatból mondhatom, hogy a legnagyobb rohanása közepette is mindig van egy rövid kis ideje, egy szevasz, hogy van-ra. Hogy ki is ő, következzen röviden. 1974 nyarán született vendégem kapcsán nem tudom elképzelni, hogy van-e olyan honfitársunk, aki színházban, tévén vagy a filmvásznon ne látta volna és ne ismerné fel azonnal. De abban már nem vagyok biztos, hogy vajon ugyanennyien tudják-e, hogy szakközépiskolában gépszerelőként érettségizett, de tanult szakmáját sosem gyakorolta, szerencsénkre. Alig 10 évesen már elvarázsolta a színpad és a kamera elé is nagyon fiatalon odaállhatott már. A Szomszédok telelegényben már külön szerepet írtak a karakterére, így nem meglepő, hogy az érettségi után a színművészeti főiskola felé vette az irányt, amelyre a Hét Tükör színpad és a Nemzeti Színház stúdiójának a berkeiben készült fel. A színészi diploma megszerzése után mestere Zsámbéki Gábor szerződtette a Katona József Színházba, melynek azóta is tagja. Több mint 100 filmet felülelő filmográfiája alapján kijelenthető, hogy alig van olyan magyar film, amelyben ne számítottak volna rá. 2010-ben a Köntörfalak című filmben nyújtott alakításával a Filmszemle legjobb férfi főszereplőjének járó elismerést vehette át, és még abban az évben a Jászai Mari díjat is kiérdemelte. Ha csak az elmúlt éveket nézzük, olyan filmek stáblistáin szerepelt a neve, mint az Ida regénye, az El a kezekkel a papámtól, az Így vagy tökéletes, vagy a Hab, miközben a Tanár már, és a Király sorozatokban is láthattuk. Sok szeretettel köszöntöm a Cinemanna vendégmikrofonjánál a Vastaps díj, a Bezerédi díj, a Puk díj és a már említett Jászai Mari díj tulajdonosát, Elek Ferencet.
6: Nagy szívszóváció.
7: Kimaradt valami?
6: Nem, de hát kellek én most ide? Hát gyakorlatilag mindent olyan pontosan összeírtál, hogy hát jó.
7: Hát, hát pont most kell lesz. Pont most kell lesz.
6: Nagyon kedves vagy, köszönöm szépen.
7: Hát köszönöm, hogy itt vagy. Hát nem könnyű veled egyeztetni. Ez most már így marad?
6: Nagyon remélem, hogy igen. De csak azért, mert így most ugye elindult az évad. Az évad az a színészeknél mindig nagyon nehéz az évad kezdés, mert általában próbálunk valami újat, de közben a régieket is újítjuk föl. Tehát most nem tudom, hanyadik hétvégén újítok föl. Most lett volna egy hétvégén, most hétvégén, ami elmúlt, de nem volt, mert az alatt meg hála jó Istennek forgattam egy jó magyar filmet.
7: Tehát akkor a Királyokat szétszedik, az rád is igaz ezek szerint?
6: Hát nem, azért szedhetnének majd jobb.
7: Hát reméljük, hogy ez minél inkább így lesz. Tehát próbáról jössz, és előadásba mész?
6: Igen, innen megyek fel egy Janikovszki estet olvasok fel barátommal, Szabó Simonnal, Tollár Monika rendezésében. Mindegy, úgyhogy ezt, aztán rohanok haza éjszaka, és tanulom a új szerepemet, mert csak éjszaka tudok tanulni.
7: És milyen próbáról jössz?
6: Most az Ember tragédiáját próbáljuk, de nem ezzel a címmel fut, mert azért ez egy továbbgondolás a tragédiának, tehát ez nem egy az egyben az Ember tragédiája.
7: A Katonában lesz ez majd?
6: Így van, a Nagy Katonában, Székely Kriszta rendezi, és három Ádám van, két Éva. Nagyon izgi.
7: És hogy neked milyen szerep jut benne?
6: Ádám.
7: Ádám?
6: Igen.
7: Na akkor ez
6: amikor
7: egy...
6: meghallottam, akkor úgy röhögtem, amikor mondta Kriszta, hogy mit van a szerzőtetésén, akkor így potyogott a könnyem a röhögéstől, mondom, hát akkor ezzel már belővött, hogy nagyjából milyenek a férfiak. De így, de nem nagyon átgondolt.
7: De hát hiszen a szépség az ugye belülről fakad egyrészt.
6: Nem, nálam kívülről is. Ezeket a mondatokat, hogy belülről ezt mindig tudod, hogy jaj, de érdekes, ezt tudod, mindig a ronda emberekre mondták, hogy érdekes. Én mindig azt mondom, hogy hála jó Istennek, hogy a nagyon szép hölgyeknek nagyon sokszor rossz ízlést adnak férfiak terén, és így van szerencsénk. Ezt erre mondani.
7: Nem akarok kulisszatitkokat elárulni, de szerintem láttalak már fáradtnak, de a szemed akkor sem volt fáradt, és hát a lelked akkor is ugyanolyan vidám volt, mint most. Honnan veszed ezt az energiát?
6: Figyelj, pont ezen pedig majd nagyon nehéz próbám volt, nem is sikerült túl jól, miattam, vagy amit én kitűztem, azt nem sikerült megcsinálnom, és akkor mindig olyan. De ami éltet az, hogy azt csinálom, amit szeretnék. Uh-huh. Ugye ennél jobban, tehát ennél jobb nem történhet. Uh-huh. Egészség van, a családomban van, nekem majd lehetne jobb, de azon vagyok, hogy legyen. Élek, dolgozom, uh-huh. ebből élek, amit szeretek, uh-huh. ez a hivatásom, ez a szolgálatom. Úgyhogy nincs mire szomorkodnom, tényleg jó életem van.
7: És most azért vagy egy kicsit bosszús, mert hogy a próba nem sikerült?
6: Igen, mert nem tudtam elég jól a szöveget, még nem voltam, még nagyon friss jelenet volt, uh-huh. mert nagyon sok minden most íródik. Aha. És akkor nagyon nehéz úgy próbálni, hogyha nem tud a szöveget, uh-huh. és általában én meg is tanulom minél előbb, de van, amikor ugye hétvégén forgattam, és most egyszerűen nem volt még uh-huh. időm megtanulni azt a részt, ami ma nagyon kellett volna dolgoznom. Mindegy, ezek ilyen
7: szakmai...
6: Nem ilyen nyafogásokat semmi, majd megtanulom éjjel.
7: De egyébként hány darabban vagy most benne? A próbák mellett.
6: Ja, világos. A vendégi játékokkal együtt 12 előadásom.
7: Isten.
6: A színházamban van 8. Akkor még játszom az Orfeumban egy Poirot, meg egy Apátfülét, az is vigyáték, és a Pince Színházban egy nagyon szeretett darabot, a Székely Csabának, a Semmit se bánok uh-huh. darabját játszom, és emellett járkálunk, például tegnap is voltunk a Munkatársas és Vállótársas címmel megy egy improvizációs sorozat Pokon Iliával, Ötvös Andrással, uh-huh. Kovács Patriciával, amikor, hogy melyikünk ér rá, járjuk Gönci Dorkáikkal az országot, tegnap Egerbe voltunk. Wow. Ijelik, nagyon jó volt, isteni volt. Szóval én, nekem ez a jó, én mindig, amikor megyek be szerződtetésre, hogy én, nagyon sokan kikérik magukat, hogy jaj, elég egy, meg nem, én bírok amennyit, csak jó, én csak annyira jó szerepet játszom. Uh-huh. Tehát most, ha nagyon, nagyon pici lenne, vagy nem túl jó, annak nem örülnék, de ezt is lekopogom, hogy utóbbi időben, meg aztán pláne. Uh-huh. Tehát, de még régen is, akkor is azért két évente mindig volt olyan feladatom, miért, és az óriási. De most meg aztán pláne minden év. Meg hát nyilván most már öregszem, tehát, hogy...
7: Öregszem.
6: Tényleg öregszem. Hát figyelj, most hát 49 örök vagyok, mindjárt vagy 50. Igen, hát tudod, mi a borzasztó? Hogy belül tényleg ilyen 30-asnak érzem magam, és az a baj, hogy nem csak érzem, megyek bulizni, járok bulizni, szeretek táncolni, nálunk ezek a nagyon isteni fiatal színes srácokkal bulikban bulizunk. Tehát én nagyon szeretek bulizni, meg a kedvesemmel járunk fesztiválokra. Uh-huh. Én nagyon szeretem. Nekem ez még van. Aztán lehet, hogy hirtelen fogok megöregedni. Egyszer csak beérem a koromat, lehet.
7: Nem kívánom én ezt neked.
6: Én se igazából, itt van Csuri.
7: Egyszer menjünk együtt koncertre, adja vagy Isten, fesztivál.
6: Nagyon sokat járunk. Hát ott Balatonon, te is balatoni
7: igen,
6: vagy, tudom.
7: Hát igen, egyik felem odavaló.
6: Én is úgy vagyok, hogy az egyik felem. Imádom, ha csak lehetne. Onnan járnék ki be.
7: Melyik volt az legemlékezetesebb fesztiválod az idén?
6: Most voltunk Strandon, nagyon jó volt idén a Strandfesztivál, uh-huh. Fantasztikus volt. Nagyon sokat járok át Siófokra, uh-huh. ott a plázson, ott nagyon jó kis bulik
7: vannak. Tényleg nagyon jó bulik
6: nagyon
7: vannak,
6: jó bulik
7: és nagyon jó megcsinálták.
6: Nagyon, szuper. Uh-huh. És akkor oda elmegyünk, bulizunk, másnap hajózunk. Hát figyelj, mindig azt szoktam mondani, hogy bárcsak úgy élnék, ahogy élek. Szóval jó. Jó, minden oké. Okay.
7: Hát egy kis buli este, másnap pedig kihajózol a Balaton hűs
6: olyan
7: vizére.
6: Olyan is van, igen. Kimegyünk barátokkal, isteni.
7: Egyébként neked nagy kihívás a szövegtanulás?
6: Hát kihívás van, nem, szóval nem én vagyok a legélesebb ki, és tudod, hogy szokták mondani a fiókban, de tudom, hogy muszáj, ez a szakmánknak a velejárója, hogy muszáj tanulni. Én nem is tudsz addig dolgozni gyakorlatilag. Uh-huh. Tehát én abban hiszek. Én filmre is úgy készülök, például is most forgattam, lepattanultam, hogy gyakorlatilag három jelenetem van, van egy picit hosszabban, akkor tudtam, hogy Patrick Duffy-val fogok forgatni, azt aztán meg ki. Tehát ezt már három hete megtanultam, hogy mire megyek. Tehát bármit kér a rendező, akkor én azt helyből tudjam csinálni. Ha nem tudod a szöveget, akkor nem tudsz dolgozni. Uh-huh. Ezt a lusták mondják, hogy meg minden nem csak lusták, de hogy ú, nem kell, mert akkor nem lesz spontán, ez hülyeség. Uh-huh. Akkor nem csinálom jól, ha nem lesz spontán.
7: Hát azt gondolom, hogy a szöveg az még annyira része a szerepnek, mint a jelmez.
6: Hát hogyne, olyan, mint a zenésznél a kotta, hogyha azt nem tanulja meg, akkor nincs mivel játsz. Uh-huh. Át lehet írni a kottát, de akkor viszont azt tanulom meg nagyon. Uh-huh. Tehát
7: egyébként mennyire szoktak neked saját szövegjavaslataid lenni? Tehát mennyire írod át a kottát?
6: Nagyon sok. Hát természetesen hát egy klasszikusnak nem ugrom neki, de nagyon sok egy előadás készül nálunk, ami tele van a mi szövegeinkkel. Hát így készült az Isten haza család, és improvizáltunk jelenetekre. És tudod, milyen jó visszahallgatni a mondataidat a színdarabban? Mert egyszerűen imádok így dolgozni, mert óhatatlanul a tied lesz az egész. Mert a te szöveted van benne a mondataid, és akkor jön egy csodálatos dramaturg, aki helyre rakja az egészet. Uh-huh. Most az Ember tragédiájában is van ilyen rész például, ahol impróztunk, mert különböző síkokon játszik az előadásunk, vagy játszódik. És akkor így Dakáli Holtakban is, ami ugye Téren János utolsó regénye volt, és nagyon sok színházas, hát gyakorlatilag színházas és filmes rész van benne. Amiről mi színházasok rengeteget tudunk, tehát hogy milyen összefeszülni a főnökséggel, akkor az hogy oldódik meg, a gyávaságaink, meg minden. És akkor a Dömötör András rendező abszolút hagyta, hogy ezek legyenek, és akkor nagyon jó. És attól nem lesz általános, mert az a...
7: És könnyebb is belebújni a szerepbe, hogyha a szöveg a sajátod.
6: Persze.
7: És írói ambícióid neked nincsenek titokban?
6: Nem nagyon. Figyelj, ki...
7: Vagy időd nincsen.
6: Figyelj, én, amit írok, tehát hogy mit tudom én, hogyha beleírkálok, akkor azok az én mondatom, de az, hogy én átlátni egy sztorit, vagy átlátni jól valamit, azért az egy... És az, hogy ne ugyanúgy beszéljenek, ugye én attól megörülök, amikor olvasok egy valamilyen darabot, és akkor ugyanúgy beszélnek a vagy beszélteti az író az emberit attól, hogy ő ilyen írói stílusban írta, és ezt én nem szeretem. Uh-huh. Azt gondolom, mindegyik ember más, másmilyen a habitusa, és azt szeretem, aki külön írkál rá.
7: Aha. Neked mi az, ami a leginkább vonzó, vagy mit szeretsz leginkább a próba folyamatban?
6: Jaj, most van, lehet itt egy picit rondán beszél, de nem túl rondán?
7: Hát nyugodtan
6: beszél. Jó, akkor átfordítom, van egy csodálatos Bergman mondat a könyvében, amikor azt írja a színészekről a főpróba héten, hogy hullák fenekéből egyszerre liliomok nőnek. Szerintem ez a legpontosabb. Az, hogy egyszer csak elkezd minden összeállni, egyszer csak alkotsz. Tehát az, hogy mi emberek ezt megkaptuk, és az, hogy megkaptad azt a lehetőséget, hogy bár nem te vagy a legokosabb, de alkothatsz nem világ megváltó dolgokat, de egyszerűen alkotsz, és valamit csinálhatsz, és valami a nulláról elkészül, és azt te, szerintem ez a legnagyobb adomány, amit az emberek kaptak, hogy tudnak alkotni.
7: És te hogy érzed, az ugye most kiderült, hogy azért majd minden este színpadon állsz, vagy kamera előtt, hogy érzed a színházban a közönség, az ugyanúgy értékeli még a színházat, vagy mondjuk a streaming szolgáltató már ide is beszüremkedett, és aki beül a közönség körei soraiba, az másképpen reagál a színházra, mondjuk 8-10 évvel ezelőtt?
6: Nekünk nagyon nagy mákunk van, mert ugye a mi közönségünk a Katonában egy nagyon nagyon jó minőségű közönség. Ezzel nem azt mondom, hogy más színházakban nem ilyen emberek járnak, de nálunk úgy érzem, hogy úgy tehát nem egy olyan elvárással ülnek be, hogy na majd itt most majd mi bármi felhőtlen, nem tudom milyen szórakozást kapunk. Tehát, hogy azért tudják, hogy. Persze volt egy félelmünk a pandémia alatt, ugye, amikor kellett streamelgetni, mindenki streamelt, de mindenki tudta, hogy ez nem a színház. Muszáj volt, mert kellett dolgozni, nagyon sokan ki voltak éhezve a színházra, és akkor így tudtak, de azért az nem a színház. Úgyhogy nem véletlen, hogy rohantunk, ahogy lehetett visszamenni a színházba, és akkor dolgoztunk. Ez egy élő műfaj, ezt élőben kell művelni. A film meg film. De az igaz, hogy biztos vagyok benne, hogy sokan, bár ezt nem érezzük még a színházban Istennek, de nagyon sokan rájöttek, hogy nem kell színházba járni, ott van a tudom milyen streaming szolgáltatóban nézzük a filmeket.
7: De azért a színház még mindig mást ad, vagy más
6: hát adhat. Hogyne, csak hát lehet, hogy kiderült, hogy azért tudnak az emberek így is élni. Ez elég borzasztó, hogy lehet színház nélkül élni, de hát valószínűleg, ami most is tartanak, akkor még most is lenne. Igen, de most erről ne is beszéljünk, mert van színház, áll Istennek, és reméljük, hogy marad is.
7: A főiskola után azonnal a Katona József szerződtetett, innen is fog Elek Ferenc nyugdíjba menni?
6: Én nagyon remélem, igen.
7: Igen?
6: Nagyon remélem. Én nagyon szeretem a kollégáimat, és nagyon, nagyon klasszak, ami nagyon fontos egy színházban, ugye, hogy milyen a közösség, és egyszerűen önző módon nagyon fontos, hogy milyenek a rendezőink. Gondolkodnak-e benned a rendezők, és én bennem gondolkodnak a rendezők, és ez nagyon-nagyon fontos nekem. Ugye mestereim is, akiknél tanultam, ők is nagyon jó szerepeket adtak nekem, és az összes rendező gondolkodik bennem. Onnan tudom, hogy minden évben vagy ettől vagy attól kapok munkát, és jó velük dolgozni, és nem hiszek a fiatalokba, nagyon hiszek. Tehát akkor miért én, hát most hova menjek, ha csak nem szedik ki a színházat alólunk, amiben megint nagyon hiszek, hogy nem fog megtörténni.
7: Most én nem is azért kérdeztem, hogy hova menjél meg, hogy kiszedik-e alólad, vagy nem, hanem, hogy például másabb jellegű kihívásokat egy másik színházi közel.
6: De elengednek. Tehát, hogy mondjam, ha nem próbálok, már most nagyon nehéz egyeztetni, mert most tényleg nagyon fura kerültem azáltal, hogy vagyok vendégként, játszom, és azok hál' Istennek mennek. Ezért az össze, ugye a Katona az első természetesen, és akinek utána maradt szabad este, azokban tudnak engem elhelyezni a vendégprodukciók. Most erre felül még most is volt egy tök jó meghívásom, de mondtam, hogy nem akarok veletek kitolni, mert még esetleg be is tudnám próbálni, nem fogjuk tudni játszani. Tehát most egyelőre Így vagyok. Aha. De amíg engem, már pedig mindig kiengednek, tudják, hogy ilyen hülye workaholic vagyok, hogy ez meddig tart, azt nem tudom, mert nyilván el fog majd jönni, mert azért ezen azért melózom is, hogy azért legyen kis szabad időm. De például nyáron már nagyon színházat, esetleg Szegedet vállalnék, mert az egy akkora buli, meg az egy...
7: Szabadtéri játékok?
6: Igen, de nagyon színházat már nem nagyon csinálok, aha, mert egész évben próbálok, akkor jó nyáron nem filmezni. Imádok, ha hívnak, akkor oda persze megyek, és ahogy van egy kis időm, akkor megyek le Zamárdiba, hogyha van előadásom nyári, akkor följövök a köré, rakom a szinkronokat, meg van egy kis tanítás, akkor azt így.
7: Neked a színházban a létezés az ilyen, mint a hal és a szárazföld körülbelül?
6: Hát én ugye most 2 évig vagy 1,5 évig nem színházasztunk, hát látod, hogy túléltem. Uh-huh. Tehát valószínűleg most az ilyen nagyon, nagyon szentimentális lenne, azt mondanám, hogy de azt mondom, nagyon rosszul voltam. Uh-huh. Hát főleg az első, tehát túléltem, tehát biztos meglennék, meg az ember az annyira, annyira

0: azért ilyen téren már vigyázok, hogy egész évben próbálok, akkor nyáron ne kelljen.
1: Engem meglep egyébként, hogy a magyar színházi szakma szereplői, a színészek, azok nem tudják az évad elején, hogy az egész évadban pontosan mit fognak csinálni, mert ilyen nagyon rövid intervallumra előre látnak csak.
0: Nálunk nem. Tehát a mi színházunk egy csodahely ilyen szempontból is, nem mi megtudjuk a évadzáról. Egyébként elég sok színházban tudják már azért előre. De milyenkről konkrétan tudom, hogy mi június közepén, én tudom, hogy mi lesz az egész évben. Tehát ugye most április 26-án van az utolsó bemutatom, három bemutatom lesz, hál' Istennek, és akkor az utolsó április 26-án van, utána szabad vagyok.
1: Hát tehát akkor gyakorlatilag van. Könnyebben tudsz színházakkal, forgatásokkal is
0: persze,
1: egyeztetni?
0: Meg ki is adnak, most is nagyon kedves volt a színházam, meg a Kriszta is, tehát kiadott forgatni. Tehát hogy mondjam, hogy azért már mindenhol normálisak a színházakban, szóval tudják, hogy színésznek nem csak az anyagiak miatt, hanem egyszerűen onnan ismernek minket. Tehát, hogy az nagyon kell, hogy ez maradjon.
1: És ennek most már van egy színházba vonzó közönségmágnes jellege is?
0: Szerintem igen. Ugye mi színházunkban nagyon erősek a rendezők, természetesen van ilyen, hogy persze, hogy rendezők miatt is, de hát színészek miatt járnak színházba azért az emberek. Nagy rész. Hát hogy ne. És amikor megállítanak, és ez a jó, hogy azt hiszem, hogy ez megértődött így színházi berkekben, hogy megállítják az emberek, és azt mondják, hogy jaj, kedves, jaj, de tetszett a Bújékban, milyen jól játszott. Melyik színházban van? Biztos, hogy 7-ből 3 megkérdezi, 4 megkérdezi, és azt mondom, hogy a Katonába, és amikor 4-ből 2 eljön, az hozza a családját, akkor már jól jártunk. És 10-nél meg 7 kérdez. Szóval, hogy ez működik. Igen, a tévéből látják az embert. Igen.
1: Ide most ugye mondtad, hogy kocsival jöttél, de hogy sokat tömegközlekedsz.
0: BKV-zom.
1: Hogy téged mennyire gyakran állítanak meg?
0: Megállítanak, de olyan kedvesek, valaki nem ismer odajönni, a másik típus, amelyik oda mer jönni, akkor nem érzi, hogy már szeretnék leszállni, olyan is van, de arra se haragszom. Nekem ez, figyelj, én nem fogok kamúzni, tehát én szeretem, hogy megismernek, szeretem, ha szeretnek, főleg valaki csak úgy megsimogat, ezek gesztusok, ez szeretet, ez energia, ez jó. És mit játsszam meg az agyam, hogy jaj, én vagyok a nem tudom milyen művész. Ugyan már, ez jár a szakmánk. Tehát aki, nem is tudom, kivel beszélgettem, hogy mondják, hogy na jó, de te benne vagy ebben a sorokon, te sztár vagy, mert megismernek. Mondom, édesem, már Bécsben nem tudják, hogy kik vagyunk. Most direkt nem akarok megsérteni általam imádott kvázi sztárokat. Nem tudják, hogy kik vagyunk Bécsben. Most mit játsszuk ma az agyunkat. És mindig azt mondom, hogy én a szakmám azzal jár, hogy benne vagyok egy tévében, akkor megismernek. Tök jó, de ebbe ennyi van. De én ezt szeretem, tehát nem játszom el, hogy jaj, nagyon nem. Igen, van, amikor az ember rohadt fáradt, és nagyon nehéz, akkor is erőt kell venni magára is. Hát most például itt, akivel forgattam, csodálatos édesember, ez a Patrick Duffy, aki a Bobby Ewing volt. És most is mentek oda statiszták. Hát egyébként amerikai filmben elképzelhetetlen, hogy onda engedik. De most mentek oda, jó, beszélgetni, és akkor mindegyikkel kedves volt. Egyébként buddhista ember, csodálatos fickó, és mosolygott mindenkivel.
1: Viszont ugye a kamera téged elég fiatalon megtalált.
0: Igen, a szomszédok. Úgy volt, hogy az én osztálytársam papája, Polgár András elhunyt, Isten nyugosztalja, és a kislányom a Polgár Andreával jártam egy osztályba, és engem már kinézett, egy duci fiú voltam, akkor már beválogattak a Nemzeti Színházba statisztálni, meg kijöttek én a Gorki Fasori általános iskolába jártam, és ugye az akkori, a mostani Magyar Színház akkori Nemzeti Színházban Szurdi Miklós rendezett egy darabot a fizikusokat, és oda kerestek 6 különböző kisgyereket. És én ilyen kis kövér gyerek voltam, engem is így kiválasztottak. És akkor én már sokat bohóckodtam meg minden, és ez van, hogy egyszerre jött, hogy oda kiválasztottak, akkor egyszerre az egyik tanárom indította a Hét Tükör stúdiót, a Cilinder színpadot, oda bekerültem, közben a papája kinézett engem a Kozma Jocó szerepére, szóval a jó Isten az így alakította, hogy én ezzel foglalkozzak, és elég fiatalon a szomszédokba bekerültem.
1: De hát az adatbázis szerinteket nem a szomszédok az első kreditet, hanem a sárga telefon, amit a...
0: Így van, mert az egy színházi eredás volt. Igen, és a Márton István rendezte színházra, aki később a munkaügyeket rendezte, csodálatos ember. És igen, ő pedig úgy, hogy a Molnár Piroskának a gyermek

0: Lelkészét játszottam.
1: És ott Kézdi György, Máldi Szabó Gábor, Kis Jenő.
0: És akkor az egy színházi előadás volt, uh-huh. amiből csináltak egy tévéjátékot.
1: Aha.
0: És engem oda fölök, bekértek, hogy már hogy jutottam oda, azt már nem tudom, hogy melyik volt előbb a szomszéd, az nagyjából egykörű volt, volt minden.
1: Ja, évszámok szerint ilyen max. 86, 3 év különbség
0: igen, van. Igen, valahogy így, és akkor így, meg a Micike és az Angyalok volt még ilyen. Igen, így ezt, és akkor... Így.
1: És akkor ezután hogy jött a gépipari szaktechnikum?
0: Az édesanyámnak volt köszönhető, aki mondta, hogy jó, de azért legyen egy szakmád.
1: Tehát, ez a klasszikus...
0: Igen, és hát mivel tényleg nem voltam soha egy okos fiú, a foci volt a mindenem, hogy focizzak rengeteget, nagyon szerettem focizni, az kitöltött egyébként teljesen, és hát tanulni kevésbé. És a hatodikban elkezdtem szeretni tanulni, de csak a könyvek illata miatt elkezdtem szeretni a könyvek uh-huh. illatát. És akkor elkezdtem olvasgatni, meg mindig, és akkor elkezdtem úgy tanulni, és a középiskolát így tettem le, hogy mindent bemagoltam. Uh-huh. Mint én azt se tudtam, mit magolok, hogy letegyem. És akkor így anyukám akarta, hogy menjek középiskolába, az osztálytársnak a papája egy másik műszakiba tanított, és akkor oda felmentek, uh-huh. és ott végig.
1: De gyakorlatilag ez alatt is folyamatosan kapcsolatban
0: volt. Folyamatosan, és olyan rendes volt az iskola, hogy volt egy ilyen dílünk, hogy én csinálgatom ezeket a ünnepi műsorokat, volt, hogy én szerveztem, meg szervezgettem össze, néha magamra osztottam Petőfit, kicsit soványabb voltam, meg leglegűbb, és akkor kiátsza más, mint én. Magamra osztottam, csak ott csak elengedtek szomszédokba forgatni, meg mindenhova nagyon kedvesek voltak. De hát figyelj, olyan hülye voltam a műszakhoz, hogy teljesen. Hát úgy nyomtak át az érettségét. Uh-huh. Akkor már fölvettek a Nemzetibe, és akkor tudták, hogy nem fogok ezzel foglalkozni. Aha. És akkor mit tudom, hogy kihúztam az optikai mérőműszert.
1: Hát, Jézusom. Okay.
0: És akkor mondta, és akkor így beszélt velem a műszak, Ferenc, itt vannak pici számok. Most maga ezt nem látja szabad szemmel. Mit kell vele csinálni, hogy lássuk? Mit használunk rá? És mutogatott a szembe. Felnagyítjuk, bravo Ferenc. Erre használjuk az optikai, szóval így. És akkor így nagyot nevettek, és átküldtek.
1: De azért otthon, ha mondjuk az izzót ki kell cserélni, az azért...
0: Az izzó megvan, ha komolyabb, akkor jobb kézzel csinálom. A telefonomon kioldom a zárat, és hívom a megfelelő szakembert úgy, hogy kifutok a szobából, és a kedvesen fogadja, mert már nagyon sokszor volt Zamárdiban is, hogy hívtunk egy mestert, és megismert, jaj, művész úr, ugye, és akkor én eleinte azt hittem, hogy ez jó, mert ez ilyen ár lefaragó lesz, közben soha nem ár lefaragó volt, mindig ár föltoló volt, és akkor most már az van, hogy én, ahogy jön ki, akkor befutok a szobába, hogy...
1: Hogy nehogy véletlenül?
0: Igen, nehogy, mert ugye azt hiszik, hogy aki a tévében van, az, uh-huh. az nagyon gazdag.
1: Mondjuk ez nem túl kedves tőlük, de...
0: De tényleg így van. Akkor ez szor kettő. Uh-huh. Szóval bármi. Hiába mondom, hogy színházi színész, meg jó, művész úr, persze.
1: És akkor rögtön az egész igen. Rózsadombi villát veled akarják megvetetni.
0: Igen.
1: 124 kredited van jelenleg az adatbázis szerint, és hát ugye most lesz ez a gombfoc is, de azon kívül van 4, amit már leforgattál, egy rövid, meg 3 nagy játékfilm, ugye a Semmelweis, a Ma este gyilkolunk, meg a Lefkovicsék gyászolnak.
0: Igen, de a Ma este gyilkolunkban az elején van egy pici szerepem, de nagyon boldog vagyok, hogy, uh-huh. hogy ott ez egy sofőr vagyok, akit játszhatok, most egy nagyon jó kis film lesz. Azért ezek kicsi szerep. Hát a Lefkovicsba talán nem is látsz, mert ott gyakorlatilag ott csak segítettünk a uh-huh. rendezőt.
1: Mi alapján választod ezeket? Hát azért gondolom sűrűn jönnek forgatókönyvek, nem?
0: Nem jön azért olyan sűrű. Szerintem Magyarországon ma egy színész nem nagyon tud lemondani filmet. Vagy akiről hallok, hogy lemond, azt én nagyon tisztelem. Én nem nagyon tudok. Tehát, hogy... Nem nagyon.
1: De te nem is akarsz. Adatni.
0: Én nem is akarok. De úgy mondjam, hogy meg lehet is dolgozni. Tehát ha van egy olyan szerep, ami egy picit lehet dolgozni, vagy adsz ajánlatot, vagy például úgy szerettem, hogy a Daniék engedték a Királyba, hogy ugye ott a Lagzi Lajcsit játszom, és ott azt kértem, hogy lehetne, hogy én ezt nagyon szerényen szeretném játszani, mert tudjuk, hogy mi lesz. Uh-huh. És akkor az izgó, hogy az még a korai uh-huh. Lajcsi, és akkor engedte, és a végén egy kicsit kibukik, és akkor uh-huh. Ez itt tök, tehát hogy lehet, a rendezők nagyon helyesek, lehet uh-huh. Velük beszélgetni, meg szeretik is, ha gondolkodnak, vagy például a munkaügyekben ott egy alkoholista fiút játszom, és akkor azt kértem Márton Istvánt, hogy legyek minden nap szépen borotvált, mert pont az a lényege, hogy egy alkesz ember nagyon vigyáz arra, hogy uh-huh. Csak éppen a cefreszag az mindig dől belőle, uh-huh. Mert azt nem tudja a izével el
1: borotvával, meg a parfümmel.
0: Meg a parfümmel uh-huh. És akkor ezeket szerettik. Hogy így.
1: De hát az improvizáció az egyébként is neked egy
0: lételem. Hát most tegnap is Egerbe voltunk, és nyitott volt, és annyira félt a főnök, hogy elkezdett jönni a vihar. Mondom, ez nekünk isteni. És van a Liával egy veszekedésünk, ott egy imprózzuk, és a lehető legjobbkor elkezdett fújni a szél, így lefújt egy valamit a falról. Látod, ez is miattad, mert még most is hazudsz. Úgy röhögött a közönség. Ezek az ajándékok. Hát ez csodálatos. Filmbe is szeretem, valami történet, nem szabad leállítani, hát abból lehet valami.
1: Uh-huh. És a filmekben ezt az improvizációs készséget mennyire tudod fegyelmezni?
0: Hát ha engedik, hát van amikor. Uh-huh. Mit tudom, amerikaiba forgattam, hát ott le van rajzolva centiről centire, uh-huh. Jeltőjelig mész, hát ott most igen. Mit improvizálgassak, tehát meg nem is uh-huh. Akkorát játszol. De ezen mindig lehet játszani, aha. Szerintem erre vevők. Hát legfeljebb azt mondja a rendező, hogy nem. Uh-huh. Hát olyan is van. Szerintem ajánlatokat kell adni, én aha. Meg kell próbálni jó ízléssel, játékosan. De az jó. Meg a másiknak az olyan jó, amikor adsz egy gesztust, ami én olyan hálás tudok lenni. Uh-huh. Mikor kapok a kollégámtól egy olyan gesztust, amire én csak jól tudok uh-huh. Reagálni és válaszolni. Mindig a másikból indulsz ki, és akkor ez tök jó.
1: Hiszen ez társas játék.
0: Hát igen. Igen. Ezt lehet egy személyben is játszani uh-huh. Elég magas színvonalon. Uh-huh. De az igazán nagy dolgok azon mindig. Bárki, hogyha Jóisten úgy adja, hogy egy sztárral forgathatok együtt, mindig azt nézem, hogy hova néz. Uh-huh. Ide néz a két szemem közé, vagy tényleg belenéz a uh-huh. Szemembe, vagy csak végig nem, ez mindig megnézzük ugye egymást a színészek, hogy aha, ez majd milyen, tehát nagyon izgalmas dolog. És tiszteled. Uh-huh. De pont a Hamma Máté mesélt, hogy hát de szuper dolog, hogy az Oppenheimerben benne volt.
1: Igen.
0: És mondta, hogy forgattak, és ez a csodálatos főszereplő fiú.
1: Cillian Murphy.
0: Igen. Voltak a stúdióban, és felvételnél ugyanúgy elfelejti a szöveget, mint egy rendes színész, magyar, uh-huh. És ugyanolyan lebutul, és ez tek, tehát ugyanolyan, a színész. Uh-huh. És egy normális, egy jó színész, egy jó ember, az tudja, hogy tök mindegy, hogy sztár, attól ő ott ugyanolyan színész, ugyanazokkal a bénázásokkal, és ez nagyon jó. Aki szerintem megszűnik, és sztár lesz belőle, már a szó annak az értelmében, uh-huh. Hogy nem marad ember, az azt hiszem a kiforgatott, de Anthony Hopkinsra mondják, hogy a szünetekben rajzolgatott a magyar asszisztensének, hogy aztán majd ajándékba adja meg a vízhordó fiújának rajzolt. Tehát azzal bíbelődött a szünetekben, uh-huh. Hogy
1: hát ez egy jó ember. Kiválóan fest egyébként,
0: hát
1: ugye
0: igen. Kiállítás, de érted, de most ez hány embernek aha. Jut az eszébe, hogy megajándékozza az asszisztensét, a magyar asszisztensét.
1: Te mivel szoktad megajándékozni?
0: Semmi, azzal, hogy élek, hogy odahajszol. Én mindenkivel próbál kedves lenni, és nem azért, mert megjátszom, hanem azért, mert behiszek. Uh-huh. És hiszek az oda-visszában, a színházban is. Hogy én próbáltam olyan helyen 100 évvel ezelőtt, ahol majdnem leestem a frissiben ácsolt jelzésszínpadról, mert úgy volt oda bevágva a katonában, ilyen nem fordulhat. Uh-huh.
1: Hát végül is azt mondhatjuk, hogy a katona az ország vezető színháza.
0: De még van jó pár ilyen színház, ahol ilyen nem fordul. Tehát aha. Egyszerűen tisztelik. Aha. Most, hogy ők engem tisztelnek, hogy megcsinálják úgy a színpadot, hogy én ne essek le, nekem is tisztelnem kell uh-huh. Őket. Hogy. Tehát ez egy közös cucc. Hát forgatás nem, meg aztán aha. Végképp. És nem mindegy, ebbe hiszek. kedvesnek kell lenni.
1: És az is vagy. Hogyha Elek Ferenc filmes életművéből a magyar népmesei három az igazság, meg az egyet ki kéne emelni, akkor ebből a 120 pluszból melyik hármat mondanád plusz egyet?
0: Igen, nem, mert akkor megbántok olyan, amit még nagyon szerettem. Hát nagyon sok jó lehetőségem volt, de persze ilyenkor, ami fölugrik, ugye a Köntörfalak, amit ugye a Zsombor írt, addig a Zsombor, és az az életemnek egy nagyon fontos része volt, és az, hogy olyan szerepet játszottam, amit eladdig filmben nem, és ez nagyon jó volt. De
1: és ezt a szakma is honorálta.
0: Igen, igen, igen, nagyon boldog voltam tőle. Akkor a Bujékban is egy olyat, a Goda Kriszta rendezésében egy olyan srácot játszhattam, amit nagyon élveztem. De hát volt
1: az is egy nagyon fontos karakter volt a filmen belül is.
0: Nagyon. Szóval nagyon sok van. Szóval sok van, és remélem, hogy még lesz is. Nem unnak rám. De nem olyan főszerep, most tényleg, amiket mondtál, a Szemüvezben egy picit nagyobb szerepem van, de azt is nagyon élveztem. Ott a Szemüvez barátja vagyok, ott is van humor, ott meghalok a filmben, tehát még drámám is van. Én ezeket szerettem, és nagyon jó volt forgatni. Tehát ez maradjon így. Én nem baj a pici egy szerep, nekem semmi baj. Most lepattanóbb, és a végén vagyok egy picit, hál' Istennek végig ezzel az úriemberrel, a Patrick Duffy-val, de jó szerep, és akkor nevettek ott a monitor mögött a stáb, meg, és akkor érzem, hogy akkor ez tök jó, akkor ez így jó csinálni. Szóval nem kell, hogy persze főszerepeket szuper csinálni, meg ha van olyan, ami nekem való, akkor boldogan megyek.
1: Egy színésznek milyen eszközei lehetnek, vannak a skatúja ellen? Azért a színházban sokkal nagyobb skálán mozogsz, mint a mozgóképen. Tehát mit tudom én, a Bánkbánban a Zendre király,
0: hát ide például,
1: vagy a király ide, az úton Donald ugye, Trump. Tehát azért
0: ez... Hát ide, igen, ugye azt az utóbbit Máté Gábortól kaptam. Most ha Máté Gábor nem azt gondolja, hogy én vagyok a Trump, vagy én meg tudnám csinálni, akkor én ezt nem játszom el. De úgy gondolt, hogy én ezt el tudom játszani. Boldogan próbáltam, bíbelődtem éjszakánként. Már megszerettem ezt az úriembert, annyira közel került hozzám, hogy honnan indult, meg mit csinált meg.
1: De ilyenkor végig tanulmányozod a...
0: Végig, mert erről nagyon sok anyag volt. És az nagyon, nagyon élveztem. Mert nem hiszek abba, hogy most kapsz egy ilyen embert, és most direkt nem mondom, hogy milyen embert, és azt, ha úgy csinálod meg egy az egyben, nem jó. Tehát, hogy kell találni olyanokat, amitől egy kevésbé szimpatikus ember, egyszerűen szimpatikus lesz, mert attól lesz izgalmas egy szerep, és fordítva. És színházban nagyon sok ilyenbe dolgozom, amit ma is a Kriszta mondta, hogy ne legyek ott kedves, mert tehát, hogy használjam a másik arcomat, vagy a másik énemet, mert az is benned van, hogy itt egy ilyen sprődebb legyél. Filmben nagyon nehéz, mert ugye a film az hatszorosan alkati. Tehát azért egy színházban azért nagyon sokszor tudsz menni az alkatod ellen, filmben azért kevésbé, meg azért ugye hát látjuk, amikor dolgoznak a maszkmesterek ezeknél a filmeknél, és akkor már csak egy maszkot látsz, gyakorlatilag a színész már nem látod, és akkor úristen. De hogy ezt alkatilag hogy csinálják meg hogy...
1: Nem lehet, hogy az van a dolog mögött, hogy ugye kevesebbet próbálnak a filmre, mint a színdarabra? És akkor gyakorlatilag egyből olyan fizimiskába gondolkodik a rendező, aki rögtön beillesztett.
0: Persze, hát itt ugye nincs rá sok pénz Magyarországon. Egy normális helyen, hát persze sokat kéne próbálni, és hát meg hát biztosabbra mennek természetesen. Biztosabbra mennek.
1: Te jársz egyébként castingokra?
0: Járok.
1: Igen?
0: Járok. Én megértem a castingot. Igen, két ember összejönne, megvan-e a kémiájuk. Hogyha ő annyi idős, akkor én jó vagyok-e mellette. Ha ő ott megváltozik, akkor én még jó vagyok-e mellette. Nem, most volt például egy castingom nyár elején, amit nem kaptam meg, hogy kiderült, hogy pici szerep, aztán végül is, de most már annyira nem fáj, de akkor nagyon rossz volt, mert készültem rá sokat, és pedig látod egy 150 éves ember, érted, és olyan rossz volt, hogy nagyon készültem, és nagyon jól állt, hogy egy ilyen rossz karaktert játszom, egy nagyon szörnyeteg, gusztustalan karakter, de volt, aki jobb volt nálam. És akkor, de ez így van, oké. De akkor ezt úgy értem meg, hogy ez tök rossz volt, hogy nem, de tudom, hogy el kell menni castingra. Most mit nem megyek. Meg kell nyerni a rendezőt, meg kell nyerni őket. Nem, akkor nem én kapom. Tehát, hogy...
1: De ez nem azért van, mert az improvizációt annyira kedveled, mert minden egyes ilyen casting részben egy improvizáció is, nem?
0: Igen, hogy ott de kell nagyon megszülni valami? Nem, ezzel meg kell tanulni, de most 7 oldalt kell megtanulni. Tehát, hogy föl kell készülni, ugyanúgy föl kell készülni. Tehát, hogy, de nem ezen múlik. Hát annyiszor volt, hogy olyan véletleneken múlik, vagy, vagy például most lesz majd egy csodálatos tévé minisorozat, a Tündérkert majd a tévébe, és ott egy erdélyi kollégám sajnos valamilyen egyeztetési okokból az utolsó 3 hétben kiesett, és akkor helyette, és akkor a casting direktornak, mert nagyon sok erdélyi színész játszik benne, hogy hú, mi lenne, hogyha azt élne, akkor is, akkor hármunkra gondoltak, leadtam gyorsan ilyen self-tépet, megcsináltam a jelenetet, és akkor jött a telefon, hogy én játszom. Ez egy vasárnap reggel volt, és kedden már mondták, hogy én játszom, és rengeteg, ez a jó ebben a színészetben, hogy bármikor csönghet a telefonod, és jöhet valami olyan, vagy ha valami kimarad, és szomorú vagy, akkor majd jön valami, és a mi dolgunk az egy színésznek, vagy esetleg a fiatal színészeknek tudom javasolni, mindig olyan állapotban legyél, hogy ez, hogy ez jöhessen. Többi nem rajtunk múlik.
1: És a casting direktoroknak szoktál súgni, hogy figyelj valami gonoszra, valami...
0: Nem, hát tudják, hát tudják, hogy de minden színész, minden normális színész ki van rá éhez, vagy amit játszon, amit már mondjuk színházban már játszott, hát volt ilyen, nem mondom a filmnek a nevét, akinek a rendezője mondta, hogy te azt a másik szerepet játszod, mert te nem vagy gonosz, hát te olyan édes arcod van. Mondom, gyere már el, légy szíves erre és erre az előadásra. Nem jár színházba, és akkor esetleg nézd meg, hogy milyen. De így jutottam eszébe a casting direktornak egy másik filmbe, hogy játszottam a Káliba ezt a kegyetlen rendezőt. Nagyon kemény voltam, hogy úristen, hívjuk be ennek a nem tudom melyik szerepre. Tehát, hogy mindegy, szóval ez működik, ez az édes, aranyos, kedves ember, az mindig jó, ha kibújhat belőled ugye az életben nem nagyon kritizál, mert nem is szabad kritizálni meg, de az a jó ebben a színén, na itt meg most lehet, mert ez ilyen, lehet kritizálni, miért ne? Ez színház, az meg az élet.
1: Színészektől most már állandó kérdésem az, hogy és akkor így most tőled is meg kell, tőled is megkérdezem, hogy Elek Ferencnek a színház az milyen szerető?
0: Hálás és jó, mert amit hozok, azt vissza is kapom. Tehát nem az van, hogy valahova töltögetem a szexuális energiáimat, és nem kapok vissza semmit, ha már így kérdezted. És ott van velem szemben valaki, aki azt akarja, hogy csak tegyen boldoggá, hanem engem is boldoggá tesz. És ugyanez a filmre is igaz, de mondhatom a szinkront is. Tehát egyszerűen most annyira jó időszakom van, és nagyon remélem, hogy ez így is marad. Hogy nagyon sokat teszek bele, tehát sokat, mert azért amikor fölkezd 6 óra 20-kor, és van olyan, hogy 7 óra 25-kor ott állsz a mikrofon előtt, azt nem kívánom senkinek. Vagy mondjuk visznek egy forgatásra, és volt szerencsém mondjuk 50 napot forgatni, és akkor mondjuk a 35-nél, amikor 5-30-kor jön érted az autó, és reggel fölülsz az ágyba, és akkor hát sokszor sírtam. Tehát egyszerűen olyan fáradt vagy, hogy azt se tudod, hogy mi van. És mindezek felett megéri.
1: Igen, mert amikor azt mondja a rendező, hogy tessék, igen. Vagy amikor fölmegy a függöny, akkor ez meg ez egy olyan adrenalin bomba lehet.
0: És abban is, és nagyon jó, amit mondasz, mert amikor például magolom a szöveget éjjel, meg tanulom, az mindig azért van, hogy ezt a muszáj, hogy majd pár nap múlva tudjál teljesíteni a kamera előtt lazán. Ha nem tudod a szöveget, nem tudsz lazán, nem tudsz lazán lenni egy megírt valamiben. És ez most azért kell ez a szenvedés, de akár a színházi próbáknál is, ezért tudok magamra ragudni, ha nem abban a tempóban haladok, amiben szeretnék. Mert akkor tudsz dolgozni, ha tudod. És akkor azok a gyötrődések is akkor érnek be, hogy ez elkezd működni az a szöveg. Ha nem tudsz egy szereppel mit kezdeni, és ezt a Lázár Katitól tanultam, csodálatos tanácsa volt, hogy amikor nem tudott mit kezdeni, akkor mindjárt megtanulta. És akkor ott az ösztönökben az ott elkezd működni ez a szöveg, hát valami lesz. Akkor így.
1: És jól tudom, hogy azért a moziba járást sem veted meg? Hogy erre mikor van időd?
0: Hát figyelj, éjjel. Hát, hát azt tudom neked mondani, amikor kijött a... Hát ez a legemlékezetesebb rohanásom, nem tudom, mit játszottam már, talán Talizmánt, és aznap jött ki a Bárányok hallgatnak, talán harmadik része, és én fanya voltam, és én aznap este, amikor eszem csütörtökön, az este 10-es előadásra oda kellett érnem, mert nekem az pénteken már elkéstem volna. Úgyhogy előadás oda volt helyezve a kocsim, valahogy beparkoltam, és tudom, hova, végig az előadásnak rohantam, és megnéztem a filmet, és ez mai napig így van, és hogyha tudok, akkor egymás után kettőt is megnézek, és minden evő vagyok. Csak az a baj, hogy most nagyon hamar leveszik már a filmeket. Tehát ha nem érsz oda időbe, akkor akkor már le is vették.
1: Viszont cserébe nem olyan sokára már
0: viszont
1: jönnek.
0: Viszont már fönn van, de nem ugyanaz. Hát van, amit, van, amit ott kell megnézni moziban. Én nagyon szeretem a mozit.
1: Az utóbbi két nagy közönségkedvenc, az Oppenheimer és a Barbie, az meg volt? Ezeket tudtad látni moziban?
0: Meg.
1: És milyen sorrendben nézted? Jaj, milyen sorrendben nézted?
0: Pont egymás után, talán pár nap.
1: De hogy a Barbie-t nézted először?
0: Nem, az
1: Oppenheimer-t nézted először?
0: És a Barbie-t, utána a Barbie.
1: De szinkronban nem voltál egyikbe sem?
0: Nem voltam. Nem voltam. Néha elfelejtem, hogy mibe vagyok, és de hát ugye annyira oda vagyok a Nolanér, hogy ezt azért tudtam volna. De volt olyan, hogy ugye bemegyek, megcsinálom, és elfelejtem, amit mondod, de mindent megjegyeznénk.
1: Igen, meg ráadásul ugye, amikor ti még a szinkron csináljátok, az van, hogy ez mi negyed évvel a bemutató előtt is van, tehát nem feltétlenül van rögtön a bemutatókor.
0: Sőt, hát persze, 2-3 hónappal is. Hát most melyikbe leszek, ez a feláldozhatók. Azt is egy hónapja csináltam, csak most lesz a... Hát, most egy pici szerepem.
1: Éppen most van a sajtóvetítés, mikor mi beszélgetünk. De jó. És én azért nem megyek oda, mert hogy veled beszélgetek.
0: Jaj, te, szoda. és akkor egy nagyon pici szerepem van benne, amit szinkronizálok, de azt nagyon, nagyon élveztem. De hogy az is egy jó hónapja, mert elkészült.
1: És van olyan, hogy mondjuk beülsz a moziba, és olyan filmen ülsz, amit benne szinkronizáltál, csak elfelejtetted?
0: Nem, de azért a mozit azért már megjegyzem, mert azért azt általában. De tévében volt például, a pandémia alatt megnéztem a Dexter című sorozatot, amit imádtam, és hatodik évad 450-es részében egyszer csak benne volt egy fickó, te ismerős az a fickó, úristen, ez meg fog halni, ez mindjárt öngyilkos. Hopp, ja, tényleg, ó, akkor tényleg, és akkor az az én hangom. Tehát ilyen volt. Mert akkor nem figyeltél, mert mész, jó, Dexter, jó, csináld, hogy oda van írva a kis papírra, vagy a jó, de nem nézed, mert mész egyikből a másik. De azért nagy filmet megjegyzem. Meg főleg olyan színészt, akit sokat csinálsz, akkor nézed, hogy mikor jön, mit csinál, mi lesz meg most. Ez most nagyon várom ezt a Scorsese-t, ha be se szinkronizálom, de hogy ott leszek a bemutató napján.
1: Az biztos.
0: Fú, de nagy film lesz az. Ajsz, minden itt neki. De
1: kik az kedvenceid? Ugye most már a Nolant hallottuk, a Scorsese-t hallottuk, kik vannak még, akik miatt oda parkolsz az előadás végén, hogy szaladni tudjál?
0: Hát ilyen nagyon sok rendező van, például bármit csinál a Spielberg, tehát minden filmében van egy olyan kivágás, egy olyan jelenet, ami... nem tudom, tehát egyszerűen még ha nem is siker, akkor is érdemes. Érdemes megnézni. A Tarantinot ugyanezekért nagyon szerettem. És most a Nolannek engem annyira nem varázsolt el az Oppenheimre, megmondom, szerintem most lehet, hogy nem leszek ezzel szimpatikus. Szerintem ez egy minisori. Ebben ennyi van. Mert nem tudott, tehát pont amitől engem érdekelt volna, pont attól ijedt meg. Ez a sok flashback, meg ez a sok csodálatos színészi játékok. Hát De nem tud a sztori egyszerűen, meg sokszor így kirúgott. De Mátinak úgy örültem, és
1: annak én is
0: benne, és szuper, meg hát...
1: Pár helyen elmondtam, hogy pont akkor a Blokád premier volt, és a Máté hazajött a forgatásból, és a Blokád közönség találkozókra együtt mentünk, és a kocsiban már nekem is sztorizott erről, de hát nem szabadott volt róla beszélni, úgyhogy meg volt tiltva, hogy úgy jobb.
0: Legyen is büszke, mert csapukával még beszéltem, még halál előtt, és mondta, hogy olyan büszke a fiára, és mondtam, hogy legyen is ez akkora dolog, egy ekkora rendezővel, egy ekkora stábba egy ilyen filmbe dolgozni, hogy hát az nagy Barbie-val is hasonló problémáim voltak. Tehát isteni ott is imádom a színészeket. Tehát, uh-huh. hogy csak már annyira ment az üzenet, tehát amikor már ennyire pakoláztak engem
1: egy film.
0: Üzenet, és akkor mindig belegondolok, oké, de nézd meg, hogy ez hova készül, ugye, mit tudom, az Oppenheimer is háború ellenes, örülök neki, mert most ezt tolni kell, és ez így van rendjén. De nem szabad már ennyire, na, hát szóval azért na, hát valaki azért csak megcsinálta ezt az atombombát, azért ennyire nem lehetett naív, hogy nem tudta, hogy ezt nem fogják használni. Uh-huh. Oké, okay. Jó, rendben, ezt is elhiszem. De a mondani valója az az, hogy fúj háború, és ez nagyon jó. Uh-huh. A Barbie-ban meg hát ugye egy hölgy rendezte, ha jól tudom.
1: Igen.
0: És hát az amikor azért már cicegnek mellettem a hölgyek a moziba, hogy volt egy 5 perces jelenet az szegény női sorsról, amire azt hittem, hogy átfut majd valami humorba, mert ez már és nem sikerült magára reflektálni, akkor kicsit szomorú voltam, de mondom, már mellettem a hölgyek is már sok volt egy kicsit, hogy na, jó.
1: És te kritikus vagy a filmekkel egyébként?
0: De, figyelj, ha magával visz, akkor nem.
1: Például, tudsz nézőként?
0: Hogy, de hát a keresztapa, hát figyelj, eszemben nem.
1: Jó, hát de a keresztapa.
0: De például az, hogy ahol lejátszák, egyszerűen tök mindegy, akkor is megnézem. Magyar filmben ugyanez a butaságom története.
1: Aha.
0: Ha egyszer visz magával a film, akkor aha. nem. Akkor kezdesz el gondolkodni, hogyha valahol. Uh-huh. Ha látom a szándékot, akkor keseredek el. Hát akkor egy picit szóval jobban szeretem ezeket úgy felfedezni. Uh-huh. És akkor mindig bejön a másik agyam, az alkotói, hogy akkor is vezetni kell őket. És, uh-huh. és lehet, hogy szájbarágosan, de ez egy nagyon fontos üzenet, aminek most célba kell érnie. Aha. Tudod, és akkor ez így benne van. De például a szomorúság háromszöge, az a lélegzettel állító csoda. Uh-huh. Tehát, hogy ennyire megforgatni jobbra-balra mindenhol. Fantasztikus, ez nagyon jó. Tehát, hogy így. De egy jó akciót is nagyon szeretem, mert Mission Impossible-t elmentem, megnéztem. Hát ott kikészülök attól, hogy már ugye ez az AI, hát már az elején nem értettem semmit, de uh-huh. attól, hogy olyan ilyen akciókat megcsinálni, hogy gyakorlatilag már nincs nem is tudom, nem tudnak már, mert mindent meg tudnak valósítani, igen. mindent, és jól, és hát jó. Az olyan volt, hogy ezt így nézted.
1: És jól tudom, hogy a színészi játék és a rendezés mellett neked legalább olyan fontos az operatőri munka?
0: Igen. Igen, de jó, de fölkészült vagy. Én nagyon szerettem gyerekkoromban fotózni, meg is volt egy kis szuper 8-as kamerám, például a szomszédok gázsiból nagyon sokszor egy tekercset vettem, akkor ilyen tekercsekbe lehetett kapni. Uh-huh. És akkor azt is akkor forgattam a kis osztálytársaimmal nagyon sokszor, és akkor láttam az operatőröket, hogy így a kezüket így, hogy tartják, hogy nézik a kivágásokat. És ez nagyon sokszor, hogy mentem a Sikikor mellett gyerekkoromban, akkor néztem, hogy csinálj meg a kameramen mellett, és mai napig nézem a filmekbe, hogy bemegy egy szobába a kamera, átmegy. Ja, imádom meg a feliratok. Ó, tudod, a felirat hogy van ki? Például a Speed című filmben, a Féktelenül, azt mondja, ott is van, ugye azt egy operatőr rendezte, szerintem fantasztikus film, és hogy megy fel a lift az elején, és két emeletenként kiírtak egy alkotót.
1: Igen.
0: Hát úgy, vagy ahogy a másik filmet, tudod, a Norton, meg a
1: Fight Club?
0: A Fight Club, ahogy kezdődik. Oh, hát így kell egy filmet elkezdeni. Ding! Hát azért nem, be kell érni 20 perccel előbb a moziban, mert lemaradsz. Imádom a előzeteseket is uh-huh. a filmekben. Columbia Pictures presents. Imádtam. Hát ezek mindig.
1: És a kis filmjeidből lehet látni valamit, amiket annak idején forgattam? Vagy ezek szigorúan titkosak?
0: Ne, kis ügyetlenkék voltak, de nagyon szerettük. Jó volt csinálni.
1: Hát amikor a Fablemans családot nézted, akkor mennyire volt
0: hát
1: nosztalgia?
0: Persze, de hát az nagyon ki volt dolgozva. Hát figyelj, abban pont a lelke volt benne az egészben, amiért ezt az egészet, és ez egy nagyon szép tisztelgés és ez nem baj, hogy saját maga előtt akkor is, ez egy ekkora alkotónak, és akkor is a filmről szól, meg igen. arról, hogy csinálni kell, és arról, hogy amíg élek, csinálom. És ugyanez gondolom a Woody Allenről, hogy amíg ő dolgozik, és amíg azért dolgozik, és most már tényleg meghívják városok, ugye most Portugália, vagy Párizs, és akkor az, hogy jó, Párizs, találj királytörténetet, jó, és valahogy mindig jó sztorit találj
1: igen.
0: ki. Tehát a sztori az... Oh, Hát milyen a Matchpoint? Most igen. Megint nem tudom, anyanyára megnéztem. Hát micsoda sztori? Hát hogy van az kitalálva?
1: Igen.
0: Hogy, és ott így színészek szájába jó mondatokat adni, vagy Tarantino is, hogy ugye ő is, hát senki nem szól be, hát ő leül a kis pincébe, azt hallom, és megírja, és gondolom, hát ez egy őrült, tehát az végigéri a összes gyilkosát, és úgy írja meg a sztorit, úgy beszélnek az emberei, hát látom, hogy ott ül benne, és beleéli magát. Csodálatos. Hát azt például nagyon sokat próbálják. Azt nem is lehetlen próbálni. Hát
1: nyilván ezt máshogy
0: és nem. Nagyon hamar fölveszi.
1: Igen.
0: Nagyon sokat próbál, és nagyon hamar fölveszi. Bár itthon is lehetne így. A Köntörfalak így készült, hogy sokat próbáltunk, nyugodtan bármikor üs le, hogyha sokat beszél. Köntörfalak így készült, hogy volt egy csodálatos producer, a Dúz Gyuri, és elfogyott a pénzünk. És akkor leállt a forgatás. És volt még az új etap előtt, mondta a Zsombor, hogy neki mindenképpen ez lesz az új, akkor is ez lesz az új film, mert bármikor készül el. És akkor egy év múlva be tudtuk fejezni, belőtt egy csodálatos új producer, és be tudtuk fejezni, de ott például próbáltunk sokat. Kicsit olyan is a műfaj, hogy ilyen szoba, szoba film, de szóval más úgy kimenni. Ott volt egy 9 perces jelenet, és emlékszem, hogy vettük föl, Zsombor már arra figyelt, hogy hova teszi a kamerát, és emlékszem, hogy lement egy 9 perces jelenet a kártyával, és néztek a világosítók, néztek egymást, hogy mi van, és olyan jó érzés volt, hogy így...
1: Hát, megszületett?
0: Hát igen, én ebben, hát igen, így is lehetne, hogy így fél évet csak ezzel foglalkozni, és akkor fölk, tehát hogy azért... Na mindegy, ez egy másik szakkör, tudod, amikor...
1: Figyelj, neked a szinkron, az, hogy szinkronizálhatsz sok külföldi sztárt gyakorlatilag, ez valami kárpótlást ad, hogy, mert azért szinkronban is sokkal szélesebb skálán mozogsz, igen, mint amikor a saját arcod adod.
0: Persze.
1: Ez valamilyen kárpótlás, vagy ez lesz rossz szó, amit én erre használom?
0: Hát öröm.
1: Vagy inkább
0: hát,
1: lehetőség?
0: Jonah Hill-t sokat csinálom, és engem akkor imádom őt, amikor komolyakat játszik. Tehát ez a Jump Street, meg oké, de hát amikor megtetted, hogy mit tudom, melyiket játszott az a Scorsese, te teljesen hülye vagyok, a farkas.
1: Wall Street farkasa.
0: És tudod, szinkronizálod, tehát visszamész, tehát meg is tudod nézni az apró mozdulatait, hogy mert ott az moziba, moziszinkronnál van is rá idő. Bitang nagy színész, Bitang jó színész. Hát így, hát persze, de ez van, én ezt ide választottam, én ide kerültem, én ebben el vagyok, ezt adja meg a Jóisten, hogy ebbe a kis vízbe én így úszigassak, mert ez nagyon-nagyon-nagyon jó. Jó ez.
1: A színpadi elkötelezettségedben, ha jól tudom, valamennyire szerepet játszott egy családtagod, aki zenész volt.
0: Hát ugye az ilyen nagypapám, ő zenész, ő hegedűs ember volt.
1: És ezt nem tudtam, ez érdekelt volna engem, hogy ő milyen
0: igen, és hát én úgy nőttem, hogy mindig gyakorol. Tehát az, hogy én a gyakorlásban hiszek, meg az, hogy addig kell valamit, amíg nem megy így, azt például tőle tanultam. Tehát ő már rettenetesen sokat próbált meg, dolgozott. Úgy, hogy mit tudom, föllépett, utána hazament, és délután is gyakorolt az új darabot, amit éppen tanult. Kottát irogatta át, meg rakta bele a kezébe az egészet. Tehát ez
1: te játszol látom. Egyébként valamilyen hangszerrel?
0: Nem, és ez nagyon, ez ennek a nem, ez nagy hiba. De ez a zongora még mindig, ha jön még egy pandémia, és lesz megint egy pandémiákat, arra használom ki, hogy csináljak olyat, amiket nem csináltam. Például ezt a hajós vizsgát is akkor tettem. Lehet, nincs a pandémia, lehet, hogy leset eszem. De hogy ugye játszottam, nagyon szerettem a Bergendi Péternél játszani a vizsgába, egy zongora művészt játszottam, és akkor például kérdeztem, zongora, de hogy? Hát azoknak hosszú ujjai, és mutatott kapásba 3-4 olyan akkora művészt, tök pici, kis tömzsi ujjaik voltak, szóval nem, hogy nem is
1: ennyi. Petrucciani például.
0: Tudod, hogy úgy elkezdeni gyakorolni, hát figyelj, az lehet, hogy még. Csak ne jöjjön, inkább ne tanuljak meg zongorázni.
1: És akkor egyébként meg ne legyen a pandémián kívül annyi időt, hogy megtanulsz zongorázni. Hát az én időd egyébként mivel telik? Tehát ugye a hajót azt most tudjuk.
0: Hát igen, az nyáron van.
1: Hát akkor zászlóként azt kívánom, hogy röhög te is tovább én nyugodtan is az életedet, és köszönöm. Én imádom, hogy még amikor szomorú vagy, megfáradt a neved, hát a szemed, meg, a, meg na, na. Az arcod neved továbbra
0: igen,
1: is.
0: Igen, maradjon így. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt lehet.
1: Én is köszönöm Elek Ferencnek, hogy elfogadta a meghívásom, és egy jót beszélgettünk itt a Cinemanna mikrofonjánál. Hallgató közül bárki lemaradt van a műsor elejéről, a Vanna FM oldalán lehetősége van azt visszahallgatni. Ha tetszett a Cinemanna, közösségi média felületeket a like is jöhet, minden megosztásért pedig külön köszönet. Nemes Ambrus technikus kollégám nevében is köszöni a figyelmüket Dudás Viktor. Remélem hamarosan újra találkozunk, a viszont hallásra.
2: Ez volt a Cinemanna. Jövő pénteken újabb filmesztorikkal és izgalmas beszélgetésekkel várja a műsor házigazdája, Dudás Viktor filmszakértő. Ezt az epizódot visszahallgathatja a Manna FM weboldalán és podcast csatornáin.
3: Manna FM. Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
4: Nagy üzd mindenkinek, hello a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután.
3: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
5: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
3: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Reklám.
3: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életörömzene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
6: Köszönjük! Reklám hangzott el.
7: Záporok, zivatarok hoznak enyhülést. Évtizedes vasútfejlesztési programot indít a kormány. Magyar rendező filmjét is vetítik az idei Velencei Fesztiválon. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok.
3: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: 10 éves átfogó vasútfejlesztési programot indít a kormány, amely összesen 3550 milliárd forintos beruházást jelent. A Baross Gábor terv célja olyan hálózat kialakítása, amely versenyképes az autós közlekedéssel. A fejlesztés meghatározza a vidéki térségek versenyképességét, a munkaerő mobilitását, továbbá az ország nemzetközi lehetőségeit és kapcsolatait is, mondta el Magyar Péter miniszterelnök. Meghosszabbítják a 3-as metrót Rákospalota-Újpest vasútállomásig. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt. A beruházás, amelynek tervei évek óta megvannak, 2030-ra készülhet el. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség függetlenségének megóvása a demokratikus intézményrendszer egyik alapja. Ezért az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Reagáltak a parlamenti pártok vezetői a legfőbb ügyész lemondására. Magyar Péter miniszterelnök azt írta, hogy az ország újabb Orbán bábtól szabadult meg, aki akadályozta a rendszerváltást. Bóka János, a Fidesz frakció vezetője szerint a legfőbb ügyész lemondása után az ügyészség nyílt politikai irányítás alá kerülhet. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője pedig azt írta, Magyar Péter önkényét már nem tudja megállítani a parlament, a köztársasági elnök, az alkotmánybíróság és az ügyészség sem, csak az emberek. Házkutatást tartottak a Családbarát Magyarország központnál. Egy költségvetési csalás gyanúja miatt évekkel ezelőtt megkezdett adóhivatali nyomozás ügyében. A feljelentést annak idején a cég új vezetése tette, miután átvilágították a központ korábbi gazdálkodását és a támogatások elszámolásával kapcsolatos szabálytalanságokat tártak fel. A Szociális és Családügyi Minisztérium közölte, a nyomozás az elmúlt években nem jutott érdemi szakaszba. A most tartott kutatás és elektronikus dokumentumok lefoglalása az első olyan intézkedés, ami a nyomozás felgyorsulására utal. Magyar alkotófilmje is debütál az idei Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon. Horváth Lili első angol nyelvű mozia, a Jegyzeteim a Marsról, a karakteres szerzői filmeket bemutató szekciót nyitja meg. A mozifilmet komoly érdeklődés övezi, még az utómunkálatok alatt számos országban megvásárolták, így a romantikus dráma világszerte eljuthat a nézőkhöz, a magyar mozikba pedig télen érkezik. A 83. Velencei Nemzetközi Filmfesztivált szeptemberben tartják.
3: Időjárás.
7: A napos felhős időszakok mellett országszerte várhatók záporok, zivatarok. Délelőtt főként az északi területeken, majd később kelet felé haladva egyre több felé ered el az eső, és zivatarok idején megerősödik, viharossá fokozódik a szél. A hajnali 8-15 fokról napközben 23-29 fokig melegszik a levegő.
3: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
6: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
8: Jézus a Pride-on. Nagyon bátor vendégeink vannak a Cross GPS-ben. Hello, én Bali Mónika vagyok. Itt van velem Pajor Tamás, és hello, Tomi.
9: Sziasztok.
8: És a vendégeink Molnár Lídia és Juhász Márton. Sziasztok. Köszi, hogy itt vagytok.
10: Sziasztok.
11: Sziasztok, köszönjük a meghívást.
8: A mindig nagyon nagy társadalmi visszhangot kiváltó, nem tetszést és szinte már kultúrharcot is pengető Pride-ról beszélgetünk, mert az történt, hogy pár nappal ezelőtt szörfölgettem a Facebookon, és azt láttam, hogy Marci, kiposztoltad azt, hogy a Pride utolsó állomására, a vérmezőre 12 fős csoporttal megérkeztetek, és beszélgettetek a résztvevőkkel. Tehát ti nem vonultatok, bár Lídia, te azt mondtad, hogy ti az elején is ott voltatok egy kis csoportban, de a vérmező meg ott voltatok beszélgetni. Na, mielőtt egy nagyon színes képet adunk arról, hogy miért mentetek ki, ki szervezte, miért szervezte, mi történt ott veletek, mi nem történt ott veletek, először bemutatnálak benneteket, mert hát ez így illik. Hát ha én hallgatnám, vagy nézném ezt a podcastot a Cross Rádió YouTube csatornáján, vagy hallgatnám a Cross Rádióban, vagy a Manna FM-en, azt mondanám, hogy oké, de kik ezek a bátor emberek. Szóval Marci, szociálpolitika szakon diplomázott, 2017 és 24 között a Magyar Református Szeretetszolgálat ügyvezető igazgatójaként is dolgoztál. Vezetésed alatt a szervezet katasztrófa elhárítási missziókban is részt vett, itthon és külföldön is. Szolgálatfejlesztési igazgatója is voltál a szeretetszolgálatnak. Ezt követően a Jobb Adni non-profit Kft. Ügyvezetőjeként is dolgoztál. Fél éve meg misszionárius vagy, sőt önkéntese is a zsidók Jézusért missziónak. Hát ez gyönyörű pazar, és még szerintem még mindig nem vagy 50 éves.
10: Nem, 47.
8: Azt a mindenit. Hát a Lídia pedig...
9: 47 éves vagy.
8: Ilyen pályával, bizony.
9: Nem is az, csak hogy körülbelül ránézésre 38-40, nem?
10: Legyen így.
8: Lídia pszichológia szakos hallgató, és mindössze 23 éves, 3 hónapja teljes idejű szolgáló, de azt is mondhatnám, hogy misszionárius vagy, és te szervezted ezt a szolgálatot, ezt az evangelizációt a Pride-ra, 12-en vettetek részt, és elmondtad nekem a beszélgetésünkben, amikor pár napja felhívtál, hogy te bizony érintett voltál, mert pár évig biszexuálisként éltél, de már nem. Erről is beszélgetünk, de először arról, Marci, kezdjük már azzal, mert ez egy hosszabb életút eddig, hogy vajon az a sok tragédia, amit te láttál a világon, hogy lehet az, hogy nem ingatta meg a hitedet, a Jézusba vetett hitedet, vagy lehetséges, hogy ennek hatására erősödtél, és ezért tudsz most ilyen égő szívvel szolgálni a kisebbségben élők felé?
10: Jó kérdés, igazság szerint nem nagyon törtemezem a fejemet. Úgy részei voltak egészen pici koromtól kezdve a hátrányos helyzetű emberekkel való természetes szimbiózis, együttlét, szüleim gyógypedagógusok gyakran hoztak haza akár siket nagyot halló, vagy egyéb fogyatékkal élő, vagy állami gondozott gyereket a szünidőkben, úgyhogy teljesen természetes volt, hogy a két testvéremen kívül szinte majdnem mindig volt ott a környezetünkben valaki, aki vagy roma, vagy egyéb hátrányos helyzettel élte a mindennapjait, és teljesen természetes volt, hogy ezen a pályán indulok el, szociálpolitikusként végeztem, ahogy említetted, és gyakorlatilag az elmúlt évtizedekben végig körülöttem voltak a rászorulók, és valahogy az Úr a szívemre helyezte azt, hogy kifejezetten feléjük szolgáljak különböző módokon, valamikor inkább a fizikai segítségnyújtás volt előtérben, az elmúlt fél évben pedig inkább a lelki terület.
8: És a katasztrófa védelem, gondolok a 23 83-as törökországi földrengésre. Nagyon sokan cikkeznek arról, hogy és kérdezik a kollégák, hogy lehet feldolgozni a látottakat, és itt teljesen mindegy, hogy az ember hisz, nem hisz, ott van, megéli, és valahogy fel kell dolgozni a látványt is, meg azt, hogy na akkor hol van itt az Isten, aki azt mondja magáról, hogy ő szeret, és szeretett.
10: Így van. Hát én úgy mentem ki Törökországba, hogy előtte, bármennyire is furcsa hangzik, még egyáltalán nem láttam halott embert. Hála Istennek mindkét szülőmél, a nagyszüleim már elmentek, de őket nem láttam annak idején. És hát volt egy kis félelem, aggodalom bennem, hogy mi lesz, hogy ott adott esetben tömegével fogunk látni elhunyt embereket. Ez így is volt, de ott a bevetés hevében ez eszembe se jutott, hogy ez így milyen megérintsen. Aztán feldolgozni pedig szépen folyamatosan sikerült. Nem gondolom, hogy ezt az Úrnak, Istennek kellene a személyre vetni, hogy hogyan engedheti, hogyan történhetnek meg ezek az események, úgyhogy nem ingatta meg a hitemet.
8: Tamás, szerinted nagyon komoly lelkipásztori munka múlt van mögött. Szerinted azok az emberek, mint Lídia vagy a Marci, akik ennyire nehéz számunkra, mondjuk szerintem számodra is, meg számomra is, ennyire nehéz terepen szolgálnak. Szerinted azon túl, hogy ez biztos, hogy éreznek elhívást, egyfajta küldetést, szerinted ők máshogy is vannak bekötve? Ez nagyon profánul hangzik, tudom. Más az élethez való hozzáállásuk, és mi a te tapasztalatod?
9: Ezt nem a lelkipásztori múlt konklúziójaként, hanem inkább csak az általános emberismeret okán mondom, hogy szerintem azok az emberek, akik ennyire elkötelezettek a hátrányos helyzetűek, a kiszolgáltatottak, a nehéz sorsúak mellett, azoknak biztos, hogy egészen más a belső felépítése, akár a neuronhálózata is. Nem értek ezekhez a fiziológiai, biológiai területekhez, de annyira olvasgatok ilyeneket, hogy azt tudom mondani, hogy ezek mélyen összefüggenek az ember küldetésével, cselekvési programjával, mert egyszerűen nem elképzelhető másként ez a dolog. Tehát az biztos, hogy én nem tudnám megcsinálni, mert nagyon nem ilyen vagyok. Nagyon felnézek azokra, akik ezt tudják csinálni, nagyon. De van egy olyan megsejtésem is, hogy azon túlmenően, hogy természetesen ez egy morálisan is egy nagyon-nagyon magasra értékelendő és tiszteletet parancsoló magatartás. Azért azt gondolom, hogy valóban ez adottság is, tehát erre születni is kell, mint ahogy talán egészen más beállítottság is egy adottság, és azt sem kell okvetlenül elmarasztalni, mert hogy nem tud ennyire nagy empátiával felindulni.
8: Igen.
9: Mint ahogy mondjuk egy színvakot sem kárhoztatunk azért, mert nem tud teljesen különbséget tenni a színek között, tehát nagyon nem vagyunk egyformák. De az biztos, hogy a Biblia fényében ez a fajta mentalitás egy csodálatos és követendő példa.
8: Lídia, kinek az ötlete volt? Te voltál a főszervezője a Pride evangelizációnak. Kinek az ötlete volt ez? Te Szegeden jársz egy közösségbe, szegedi otthon gyülekezetbe.
11: Igen,
8: ott pattant ki valakinek a fejéből, szívéből.
11: Igazából már egy évvel ezelőtt megfogalmazódott az én szívemben, hogy szeretnék így feljönni, hirdetni az evangéliumot a Pride-on, és azért, mert nagyon szeretem az ott jelenlevő embereket, és nagyon szeretek velük kapcsolódni, beszélgetni, nagyon értékes embernek tartom őket, és szerettem volna azt, hogyha hallanak ők is így Istenről, hallják az örömhírt, és van lehetőségük tapasztalni szeretetet, mert sokszor sajnos én azt tapasztaltam, hogy a keresztények nem tudják, hogyan viszonyuljanak ez a témához, és így megfogalmazódott bennem, hogy milyen jó lenne, hogyha keresztényként egészségesen tudnánk hozzáállni ehhez. És igazából már egy évvel ezelőtt a szívemre került, csak akkor nem volt még lehetőségem erre. Azután így nagyon sokat kutattam ezt a témát, hogy hogyan tudunk velük úgy jól kommunikálni keresztény emberként, és igazából ebben az egy évben én így erre készültem.
8: Te fiatal hölgyként, te pedig édesapaként, három fiatok van, ugye? Igen. Sárival, feleségeddel. Hogyan kell megszólítani? Hogyan szólítottátok meg ott a Pride-on a résztvevőket? Tényleg a gyakorlati módszerre vagyok kíváncsi. Hogy mész oda? Mivel mész oda? Biztos nem azzal, hogy mi a véleményed Jézusról.
10: Volt olyan eset, pont idefelé meséltem Lídiának, mert nem együtt szolgáltunk, így kettesével.
8: Kettesével mentetek oda az emberekhez?
10: Igen. És az egyik pár, akihez oda mentünk, kérdezte, hogy ne haragudj, te miért jöttél most ki ide, és miért mondod el mindezt nekünk? És elmondtam, hogy hát a jogvédő szervezetek és a jogvédelem az számotokra kiemelten fontos, és hogy számomra is ugyanannyira fontos, és hogy nektek jogotok van tudni arról, hogy élt itt a Földön egy Jézus Krisztus nevű ember, aki Isten is volt egyben, és ő mindannyiunk megváltója, de alapvetően én ugyanúgy mentem oda egyébként, mint az utcán bárki máshoz, akár a hajléktalan emberekhez, akár az utca rohanó emberéhez, tehát nem volt bennem így semmilyen más érzés, hogy akkor az ott lévő embereket máshogy kellene megszólítani.
8: Gondolom nem Jézus feliratos pólóban sétáltatok ott, vagy igen?
10: Nem, érdekes, hogy ezt mondod. Volt azért olyan elutasítás, amikor úgy mentünk oda, hogy sziasztok, van kedvetek beszélgetni? Igen, mi keresztjének vagyunk, akkor mondták, hogy akkor nincs kedvük. Úgyhogy ezt az elején igyekeztünk kerülni, pont azért, mert az elmúlt évtizedekben annyi sérelmet okozott a keresztény közösség a meleg közösségekben, hogy van azt gondolom egy alap elutasítás.
8: Igen.
10: Láttam egy ilyen fotót, amiben ellentüntetők valami ilyesmi molinót hordoztak, hogy keresztény Magyarországot, és így elgondolkoztam, hogy vajon a Pride felvonulóinak ez mit jelent? Ez teljes mértékben semmi pozitívumot, teljes kirekesztettséget, egy olyan országot, amiben ők nincsenek szeretettel látva, és hát valahol ez ellen küzdünk mi, úgymond tényleg jogvédőként, hogy joguk van az embereknek, mindenkinek joga van tudni Jézusról.
8: És akik nem voltak elutasítóak, hanem nyitottak a beszélgetésre, ők hogy reagáltak? Mit mondtak nektek arra? Erre például, hogy nekik is joguk van tudni, hogy Jézus még mindig szereti őket.
10: Nagyon pozitív volt a fogadtatásunk. Nem tudom, hogy te hogy élted meg, de alapvetően nagyon pozitív volt, tehát nem küldtek el minket. Egy másik sztori jutott eszembe, bocsánat, hogy ezt behozom, csak így eszembe jutott egy hajléktalan fiatal ember, akivel nem sokkal a Pride előtt beszélgettem, és megszólítottam, és kb. 3 perc alatt tő mondatokban elmondta az ő élettörténetét, hogy milyen nehéz helyzetben él, éppen a 36. születésnapja előtt állt, és 11 éve az utcán él, és hogy többször volt a klinikai halálállapotában, és elmondta, hogy nem tudott meghalni, volt, hogy több mint 10 percig ugye ebben a kettős állapotban volt, de így fogalmazott, hogy nem kellek én se Istennek, se ember, se ördögnek. És hát ez így szíven ütött, és mondtam, hogy pont, hogy nagyon kell lesz. Pont, hogy mind a kettőjüknek nagyon kell lesz, és hogy egy küzdelem folyik a te lelkedért. És hát ez a 1 liter kannás bortól borgőzös tekintet egy pillanat alatt így tágra nyílt, kitisztult, és azt mondta, hogy engem, hogy én értem, küzdelem folyik, én kellek bárkinek is. Mi ezt képviseljük, hogy küzdelem folyik, értünk, és ebben a küzdelemben mi szeretnénk, hogyha Jézus mellett döntenének az emberek.
9: Én is hogy kérdezek, ezt nem egy ilyen tőmondatos kérdésben fogalmazom meg, hanem inkább egy eszmefuttatás keretében. Szóval, ugye te is úgy fogalmaztál, hogy a hátrányos helyzetűek melletti kiállás az a te vezérelved, és ebbe a halmazba beleérted a melegek jogaiért való kiállást is. Azonban ez némileg ellentmond annak, ami ennek az eseménynek eleve az elnevezése, a meleg büszkeség napja, ami már ellentartani kíván e hátrányos helyzetű társadalmi besorolásnak. De az is ott van emögött, az elnevezés mögött, hogy ők ugye a homoszexuális viselkedésmódot, vagy orientációt egyenrangú szexuális magatartásként szeretnék a társadalom szín előtt elfogadtatni, és ez nagyon komoly kérdéseket vet föl. Tehát amíg én egyrészt százszakban egyetértek azzal, és nagyon példamutatnak tartom, hogy a szeretet a vezérelv, és mindenkit így kell megközelíteni, mert a szeretet maga Isten. Tehát aki Istenről beszél, de valójában süt belőle a gyűlölet, most mindegy milyen narráció keretében, az elárulja, hogy körülbelül milyen a kapcsolata Istennel. Tehát én ezt nagyon szeretem és tisztelem. De azért vannak bizonyos elvi kérdések, amiket nagyon nehéz így meghaladni. Tehát avval én maximálisan egyetértek, hogy egy plurális társadalomban mindenkinek helye van, és nincs vita arról, hogy valaki, aki az én nézeteimmel szemben foglalást az élet szinte minden területén, az ugyanolyan értékű polgár, mint én. Tehát aki ezt vitatja, az valójában a fasiszta állam valamelyik verzióját óhajtja, most mindegy, hogy vallási, szekuláris, de bármi, a főhatalom totális dominanciáját a polgár év fölött, és az orwelli világnak egy valamilyen kiadását. Na most nyilván ez ellen küzdünk mindannyian. De egy másik szint,

0: Miért alakult ki a homoszexualitás? Hogyan? Az egy szerintem sokkal bonyolultabb és nagyon mély tudományos kérdés, tehát én nagyon óckodok attól, hogy ilyen leegyszerűsített, fundamentalista válaszokat húzzunk erre, bár nagyon kínálkozik és könnyű lenne, akkor is, ha a Biblia explicit a minősített bűnök kategóriába sorolja a homoszexualitást. De hívőként ezt nyilván nem léphetjük át. Miközben nem csak egyszerűen hívők vagyunk, hanem az új szövetség hívei vagyunk, amely ugye nem a törvény, hanem a kegyelem üzenetét hordozza minden ember, minden bűnös felé, és mi magunk is bűnösök vagyunk, még ha nem is ebben, hanem sok minden másban. Ergo, egyszerre kell a kegyelmet közvetítenünk, de egyszerre azért azt is sem szabad feladnunk, és itt van a gondolatmenetem vége, és bocsánat, hogy nem tudtam rövidebben elmondani, hogy azt sem szabad feladnunk, hogy a homoszexualitással kapcsolatos, mondjuk úgy, hogy zsigeri averzió, például egy heteroszexuálisban, az nem egy rossz, kirekesztő dolog, amit meg kell benne szüntetni, mert az szerintem inkább egy agymosás és egy ellenoldali kirekesztő tendencia, hanem ezzel valamit kezdeni kell. Egyébként én ugyanezt a nem képességet, hanem adottságot használom fel annak a fellágyítására, hogy lelkipásztorként nem osztogathatunk hegyke és hübrisz tanácsokat, meg parancsszavakat a homoszexuális embertársainknak, lévén, hogy egy heteroszexuálisnak soha az életben nem kell szembenézni azzal a fajta vonzalommal, ami számára inkább taszítást vált ki, a másik számára meg vonzalmat. Magyarul én hogy mondjam azt, hogy ezt utáld, gyűlöld, mikor számomra ez eleve inkább ebbe a kategóriába tartozik. Tehát érted? Itt most mind a két oldalát mondom. Szerintem egy normális tehát átlag heteroszexuális az visszajog ettől a dologtól. Ez nem azt jelenti, hogy az embert megveti, vagy sőt, ez elfogadhatatlan, szeretni és tisztelni kell mindenkit. De azt sem tagadhatjuk le, hogy van egy ilyen, mondjuk úgy természet adta taszítás e felé a dolog felé. Ezeket a különböző halmazokat, tehát a természet adta adottságot, beállítottságot, a keresztény hitvallást, vagyis a bibliai hitvallást, mondjuk így ez még autentikusabb, az emberbaráti szeretetet, és a társadalmi szintjét a dolognak, a polgári együttési módozatokat hogyan lehet szinergiába hozni?
1: Én úgy gondolom, igazából tartottunk előtte egy ilyen felkészítő alkalmat, mert sokszor a keresztények nem tudják, hogy hogyan álljanak jól ehhez a témához hozzá, és én úgy gondolom, hogy nagyon fontos tényleg az embert szeretni, viszont a bűnt azt mi ki kell, hogy mondjuk, hogy bűn, viszont arra nagyon odafigyeltünk, hogy ki az, aki erre készen áll, mert volt, aki magától kérdezett rá, hogy az hogyan lehet, hogy Isten szeret engem, de közben én homoszexuális vagyok. Mm. És akkor az egyik barátnőm válaszolt erre, hogy Isten szeret téged, mint ember, de a bűnnel nem tud közösséget vállalni, és ezt így ki kell mondjuk, szerintem ez a mi felelősségünk, mert sokan már így egy liberálisabb irányzatba is mennek el így a gay Christianity felé, hogy Isten így is szeret, így is elfogad, vagy akár így teremtett meg, viszont fontos az, hogy képviseljük azt, hogy Istennek van egy sokkal jobb terve az ember életére. Sokszor azt hiszük, hogy így tudjuk, hogy nekünk így mi a jó, viszont Isten egy sokkal jobbat tervez számunkra, és szerintem akár ki lehet ezt is hangsúlyozni, hogy Istennek még a szexualitással is van egy jó terve, hogy ez nem kell, hogy egy tabu téma legyen, hanem felvállalhatjuk azt, hogy igen, ezt Isten azért alkotta meg, hogy ez egy ajándék legyen, hogy ez egy áldás legyen, és hogy egy ember sokkal többet ér, mint a szexualitása vagy a külseje. És én hiszem azt, hogy keresztényként így Istenben van az identitásunk, és hogyha egy jó kapcsolatban vagyunk vele, hogyha kialakul vele egy ilyen közeli kapcsolatunk, akkor ő betölti ezt az űrt a szívünkbe, megad egy olyan fajta szeretetet, amit ember nem fog tudni megadni. És nekem ez az, amit így próbálok képviselni, hogy Isten az egyetlen, aki betölti ezt az űrt a szívünkbe, ő adja meg azt a fajta szeretetet, azt a fajta teljességet, amit sokszor az emberi kapcsolatoktól várunk.
0: Bocsánat, de hagyj szúrjak be itt egy nagyon meredeket és provokatívat. Én ezzel teljesen egyetértek. És nem csak a régebbi időkben vallottam ezt, amikor tényleg pásztorként, evangélistaként szolgáltam, hanem most is, amikor inkább csak egy horizontális hitvalló vagyok, és inkább művészként.

0: egzisztálok. De most is azt igaznak tartom ezt, amit elmondtál, hogy Isten olyan űrt tud betölteni az emberben, amit senki más. Ugyanakkor, hogy milyen arányban, ez szerintem egyénenként nyilván eltérő, de a szexualitás, mint brutál erős drive és késztetés és képesség, az egy tagadhatatlan és alapvetően Isten által teremtett dolog. Az, hogy a homoszexualitás esetében ez, ami szerint, véleményünk szerint valamilyen módon deformálódott, vagy eltérte az eredeti iránytól, az egy más kérdés, de az eltérített állapotában sem szűnik meg létezni. Magyarul, ha csak annyi tudunk orvoslásképpen, és ezt gyakorlatban is mondom, hogy az Úr majd betölti ezt a hiányt benned, meg imádkozunk, meg minden, akkor tartok tőle, hogy a szerzetesi létnek és az apácaságnak egyfajta világába tereljük, próbáljuk terelni az embereket, ami viszont nem nagyon fog működni, mert még szegény szerzeteseknél, még apácáknál sem működik, pedig ők ennélkül választották ezt, és aztán azt látjuk, hogy sok esetben pont az egyházi szolgálat közben jelentkeznek ilyen szimptomák. Tehát én nem tudom, hogy mi a megoldás, nagyon-nagyon naívan is őszintén kérdezem, mert én nem tudom, hogy mi a megoldás, hogy mit lehet kezdeni a szexualitásnak egy életen át tartó meglétével, és főleg egy olyan világban, ami egy hithetetlenül átszexualizált világ. És nem mondom, nem, azt megmaximálisan elutasítom, hogy ösztönlényként és állatokként kellene viselkednünk, mert ez nem is boldogság, meg nem is a beteljesedése annak, amire az ember vágyik. De azt sem tudom elfogadni, hogy Istent egy ilyen Jolly Jokerként rátegyük minden dologra az égvilágon, mert egyszerűen van olyan, mert például maga a teremtő mondta az embernek, miután megteremtette, hogy nem jó a férfinek egyedül lenni, teremtek egy segítőtársat. Nem azt mondta, hogy drága Ádám, én elég vagyok neked. Ezt Pál apostol mondta, hogy elég nekem az ő kegyelme, mert ő valahogy megkapta ezt az ajándékot, de igen ritka, hogy ezt valaki megkapja, viszont sokan nekifutnak, és ebből nagyobb baj lesz. Erről mi a véleményetek?
1: Ez így van. Igazából én így magamról tudok beszélni, hogy nekem így mi volt. Nekem nagyon sok sérülésemből kellett meggyógyulnom, sok traumámból, és ebben is így Isten segített. És nekem is ez volt a legnehezebb, hogy ezek valós érzések voltak, valós szexuális vonzalmat
2: éreztem. Bocsánat, hadd akasszalak már meg egy pillanatot, akkor már te hívő családból származol?
1: Igen, igen.
2: Tehát te hívő családi háttérrel rendelkeztél, és már gondolom hívő fiatal voltál, amikor észrevetted azt, hogy benned egyre inkább nő a vonzalom a saját nemet, tehát a lányok iránt is.
1: Igen, így van.
2: És mennyi ideig tartott ez?
1: Szerintem egy 3 évig körülbelül, de nekem volt az életemben környezeti elbizonytalanítás is, így a szexualitásommal kapcsolatban, és ez is nagyon nagy hatást gyakorolt rám, viszont alapvetően úgy gondolom, hogy ezek valós érzések, tehát az sem korrekt, hogyha csak azt mondjuk, hogy ez traumák miatt alakul ki, meg ez egy triggerpont is sokszor így homoszexuális emberek életébe, és ezt nem is érdemes hangsúlyozni. Én csak magamról tudom elmondani azt, hogy kellett gyógyulnom, és valóban nem feltétlen elég így imádkozni ezért, vagy azt mondani, hogy ott van ez az érzés, de ne csináld, mert attól még ugyanúgy ott lesz, és én hiszem azt, hogy Isten a problémának a gyökeréig akar lemenni. Nem azt akarja, hogy egy látszatbéli változást legyen az életünkben, hanem egy valós változás, és hiszem azt egyébként, hogy most kimondom őszintén, hogy így fizikailag is lehet ebből kijönni, mert nekem így ezt elvette Isten az életemből, így ezt a fajta vonzalmat, és tudom, hogy ez is így nagyon sok ember számára lehet provokatív, viszont Isten így tényleg így úgy megváltoztatta az életemet.
2: Tehát az történt, hogy így hopp, és már nem volt vonzalom.
1: Nem, ez egy nagyon hosszú folyamat volt. Uh-huh. Fél év, vagy utána is még, miután fél év után én így elkezdtem máshogy gondolkodni, mert szerintem nagyon sokat számít a gondolkodásmód. Szóval, hogyha valaki azt mondja, hogy hát ebből nem lehet változni, vagy Isten így teremtett meg, és így ezzel együtt kell élnem, akkor valóban sokkal nehezebb. Szóval fontos az, hogy az ember így megváltoztassa a gondolkodásmódját a témáról.
2: Ki tudott neked segíteni az egyházban, vagy a családban?
1: Igazából senki.
2: De kértél segítséget?
1: Szerettem volna, igen, csak az egyházban nem tudták, hogy hogyan kezeljék ezt a témát, így én is megkaptam azt, hogy ez így bűn, és ugye közben valós érzéseim voltak, és csak szeretetet éreztem, szóval nem éreztem azt, hogy bárkit bántanék, vagy hogy így rosszat tennék. Úgyhogy én az egyházban nem kaptam segítséget, egyházon kívül meg így a barátaimtól azt kaptam, hogy így fogadjam el, és hogy ez így teljesen rendben van, vagy akár pszichológusoktól, szakemberektől is. Viszont akkor sem éreztem azt, hogy így rendben lenne a lelkem. Sokat szorongtam emiatt.
2: Marci, hogy fogadják azt a férfit, akiről mondjuk egy ilyen beszélgetésben ott a Pride záró stációján kiderül, hogy férfi, hetero, családapa, egyházi szolgáló, misszionárius, és mit papolsz te? Nekem, mondhatja egy homoszexuális férfi. Tehát te nem tudod, hogy én milyen cipőben járok. Lídia tudja, neki van tapasztalata.
3: Jó, hogy ezt a szót használtad, hogy mit papolsz. Nem papolni mentünk, nem is meggyőzni mentünk. Nem ügyvédként mentünk, az Isten ügyének nincs védelemre szüksége. Hál' Istennek ő kiválóan tudja a saját ügyét képviselni. Én azt mondanám inkább, hogy Isten nagyköveteiként mentünk, és azzal a missziói küldetéssel, hogy valóban elmondjuk az evangéliumot az emberek számára. És nagyon fontos, hogy mi ennek a gyökere, mi ennek a motivációja, mert hallottam a keresztény körökben különböző motivációját annak, hogy valaki miért is érzi szükségét annak, hogy menjen és beszéljen az evangéliumról, az örömhírről, és volt, akivel komoly vitáim akadtak ezzel kapcsolatban, hogy ő az utolsó ítéletkori félelme alapján ment, és ez volt az ő motivációja, hogy nehogy majd virgács legyen a végén, hogy számonkérés legyen a végén, hogyha az ember szívét át tudja járni az a szeretet, ami az Atyaisten szívét, motivációit, mozgatórugóit jelenti, nevesítetten az elveszettek iránti szeretet érzése, amikor tényleg úgy tud az ember odafordulni a másik emberhez, hogy gyere haza testvérem, mert vár haza a mennyei édesatyád, és szeretettel vár, és fiává, vagy lányává, gyermekévé szeretne fogadni, akkor az ember nem papol, akkor nyitottan beszélget, és képes meghallani a másikat, és képes elmondani. A megfelelő időben a bűnt bűnnek nevezni, de nem azért mentünk ki, hogy kalapáccsal fejbe verjük az ott lévő embereket. Nagyon tetszett, ahogy azt mondtad, Lídia, hogy volt ez a felkészítés. Sajnos mi Sárival ezen nem vettünk részt, mi úgy csatlakoztunk gyütmentként a csapathoz. Tudjuk, hogy mi volt a teremtéskori terve, az egy jó terv, de mi nem ebben a helyzetben nem azért mentünk, hogy ezt hangsúlyozzuk, és ezzel próbáljuk meg úgymond meggyőzni őket, vagy lenyomni az evangéliumot a torkukon, hanem pont azt mondani, hogy gyere haza, mert Isten szeret, és igen, ideje van annak, hogy az ember a bűnt bűnnek nevezze, de az azt gondolom, hogy inkább egy lelki beszélgetés alkalmával, mert ezek pont a szakadékot tudják egy ilyen helyzetben mélyíteni. Növelni, mélyíteni, igen.
2: És miben hisznek azok az emberek, akikkel ti beszélgettetek, és engedték az imát, vagy megáldottátok őket? Annyit tudok, hogy volt olyan is, aki azt mondta, hogy igen, ő szívesen imádkozik Jézushoz. Meg vagyok döbbenve. Leírtad te is a posztban, és másoktól is hallottam, hogy rendkívül nyitottak az emberek, hogyha nagy empátiával fordulnak feléjük. Mondjuk ezt én is tavaly tapasztaltam, nem a Pride-on, hanem egy utcai evangelizáción, hogy vadidegenekkel le lehet ülni a Margit-szigeten, és beszélgetni lehet velük Istenről. Szóval miben hisznek?
1: Igen, egyébként megdöbbentő volt azt látni, hogy mennyien így Istenben hisznek, vagy hiszik azt, hogy van egy felsőbb erő, csak még nem gondolkodtak el ezen annyira. Valaki mondta, hogy ő majd így később az élete során szeretne ehhez így visszatérni, és még így elgondolkodni rajta, csak még nagyon fiatalnak érzi magát. Volt, aki kimondottan mondta, hogy Jézusban hisz, és van Istennel egy személyes kapcsolata. Imádkoztunk is értük, osztottunk igekártyákat. Tehát nagyon megdöbbentő volt. Az elsődleges célunk egyébként az volt ezzel, hogy az egyházzal jó véleményt képviseljünk az egyházról, mert ők nagyon sokat inkább sérültek ott gyülekezeteken belül, templomokban nagyon sok valláskárosult ember volt, szóval az elsődleges célunk az így az volt, hogy bocsánatot is kérjünk egyrészt így az egyház nevében, és bemutassuk azt, hogy Istennek amúgy nem ilyen a szeretete, és sokszor inkább az volt a probléma, hogy ők így közösségben nem találják a helyüket, hogy nem találnak olyan gyülekezetet, ahova mehetnének úgy, ahogy vannak, és ugye én is abban hiszek, hogy Istennek a szeretete tud minket így átformálni, vagy megváltoztatni, tehát nem az van, hogy az ember tökéletesen megy egy gyülekezetbe, hanem úgy, ahogy van.
2: Nem tudom, láttátok-e, vagy ismeritek-e a Halász Robi youtubernek a videóit, ők is kimentek a Pride-ra, az Andrássy úton sétáltak, és belenéztem egy-egy videóba, illetve nem egy videónak több kis interjújába, és rendkívül érdekesek voltak azok a beszélgetések. Nagyon kevés ember mondja azt, hogy ateista, de aki azt mondta magáról, hogy ateista, még ő is engedte, hogy imádkozzanak érte. És nagyon finoman elmondták, hogy akkor miért fognak imádkozni. Tehát az egész olyan volt, mint hogyha egy nagyon kedves pszichológusnál leülsz a couchra, és akkor beszélgetnek veled. Nagyon felfigyeltem arra, hogy párbeszédet szorgalmaznak. Én nem tudom, Tomi, hogy ezek a meleg emberek, nem tudom, hogy ez az elmúlt 16 évnek köszönhető, szerintem annak is, hogy egyszerűen az emberi szükséglet, hogy horizontálisan és vertikálisan, tehát így vagyunk megalkotva, hogy mi kapcsolódjunk, de azt mondják, hogy ők párbeszédet akarnak, és szerintük a gyalázat és az erőszak kevesebb lenne már itt Magyarországon is, ha akár már egy generáción belüli emberek is leülnének és beszélgetnének egymással. Én gondolom, hogy súlyosbította ezt a tényt az elmúlt 16 év és ez a kirekesztő politika, de én ezen is megdöbbentem, hogy mennyire éhesek az emberek, hogy beszélgessenek már, ezt akarják, hogy beszélgessenek már velük, és hogy szerintem ilyen 10-ből egy azt mondta, hogy ő hisz a legfőbb jóban, és oda, és megkérdezték tőle a Robiék, hogy oké, de hát valahogy csak el kéne már jutni ehhez a legfőbb jóhoz, és akkor hogy lehet? És akkor elkezdték sorolni a cselekedeteket. Jó családban, akkor jó értékeket kapsz, ha jó közösségbe jársz, ha szeretet van. Én azért megszégyenültem. Nem vagyok már előítéletes, voltam, de én megszégyenültem, amikor ezeket végignéztem. És azt mondtam, hogy rendkívül bátrak ezek az emberek, holott ők, a Robiék nem ilyen finoman kommunikálva közelítették meg, hanem eléggé komolyan. Még kánaáni nyelvezet is volt ott, mondták is egymásnak utána, hogy hú, figyelj, egy kicsit itt most azért sok voltál, legyél már puhább, és ezt is fölvették az egészet kamerával, és ez roppant szimpatikus. Szóval miért vágyik Tomi ennyire, miért kell ennyire az embernek a párbeszéd, főleg, hogyha a kisebb van.
0: A beszéd, a kommunikáció az kizárólag az ember privilégiuma. Ez az egyik legnemesebb képességünk. Én nagyon hiszek ennek az erejében. Nem csak az ilyen nagyon nehezen megoldható problémák esetében is, hanem sokkal hétköznapi szituációkban is. De itt meg aztán elengedhetetlen, hiszen nagyon-nagyon-nagyon bonyolult kérdéssel állunk szemben. A fundamentalizmus egyik legnagyobb problémája, hogy egy olyan leszűkített szövegértelmezést, egy olyan betű szerinti megértést nem csak alkalmaz, hanem számon is kér, és diktátumként megfogalmaz, amely rémisztő. Beszűkíti a gondolkodásmódot, exkluzívvá tesz, és szükségképpen gyűlölködővé. Persze ezt nem nevezik gyűlöletnek, hiszen egy keresztény nem gyűlölhet, de ekkor már réges-rég eltér a szavak szintjén megfogalmazott és a valós magatartás. A fundamentalizmus történelmi íven át gyűlölethez vezet, vallásháborúkhoz vezet, és olyan korszakokban, amikor és kultúrákban, ahol nem divat gyorsan kardot rántani, ott pedig a verbális gyilkolászás dívik. Természetesen, akik ezt alkalmazzák, azok önmagukat heroizálják, és sőt, az igazság utódvéd harcának tüntetik fel a cselekedeteiket, miközben nem az igazságot védik, hanem az igazságnak egyfajta leszűkített és polarizált megértési modelljét. Ez egy törzsi kultúrát hoz létre, és ez a törzsi identitás, aztán az együvé tartozás, a közös szörnyűködés meleg ágya, a közös egyesülés a keresztes háború zászlaja alatt, és a közös szörnyűködés ilyen esetben a Szodoma lángjait vizionáló dolog. Én azt gondolom, hogy mert ez az a kérdés, hogy ha ekkora a vágy a kommunikációra, akkor ez mennyire fontos? Adja magát, nagyon fontos, de...
2: De ahhoz ki kéne nyitni a templomoknak a kapuit is előttük,
0: de nem? Nem csak az átlag emberek szintjén, hanem szerintem az átlag emberek szintjétől az akadémiai szintig. Igen. Kéne ezt a kommunikációt kiterjeszteni, mert én nagyon-nagyon kíváncsi lennék rá, hogy legmagasabb akadémiai szinten milyen válaszok léteznek erre. Kiváló tudósaink vannak minden világnézeti táborból, és nagyon sok tudományágból. Én kíváncsi lennék a neurológia, a pszichológia, a pszichiátria elfogulatlan, mindenféle háttérművelet mentes, objektív, tárgyilagos, tudományos konklúzióihoz. Amennyire én utána olvastam, ugye van a ma már nyugaton kicsit démonizált úgynevezett reparatív terápia, ami ugye arra törekszik, hogy helyreállítani próbálja a természetes neintenzitást, és van az affirmitív, ami megerősíti a homoszexualitást. Hát a te példád az arra szolgál, hogy bár próbálták benned megerősíteni, de valami fellázadt benned ez ellen, és azt mondtad, hogy nem akarsz így élni. Ezt én nagyon üdvözlendőnek tartom, és nagyon bibliainak is, de sok esetben nem így működik az ember belül. Na, itt annak a nagy kérdések, hogy miért, és hogyan, és mit kell csinálni. Mit kell csinálni keresztényként, mit kell csinálni állampolgárként, stb. Én azt gondolom, hogy ezért ebben a témában is a hasonlóan forró és nagyon-nagyon megoldhatatlan abortusz témájában, ami most a napokban, ugye a Mi Hazánk felvetése kapcsán újra a társadalmi közbeszéd tárgya lett, szintén nagyon széleskörű társadalmi vitát kéne generálni, amiben, mert ezek becsatornázzák ezeket az indulatokat. Tehát ha leülsz egy asztalhoz valakivel, akkor már nem fogod tudni annyira utálni, mint amennyire azelőtt utáltad, amikor még nem ültél le.
2: Nyitottak felétek egyházi vezetők, miután látták, hallották, hogy ti mit műveltetek a Pride-on? Mert azt tudom, hogy hideget és meleget is kaptál, már egyre utaltál is egy kellemetlen beszélgetésre. Vannak nyitások, hogy csatlakozzanak hozzátok, vagy akár a ti gyűlitekhez, más közösségek?
3: Alapvetően igen, és nagyon üdítő megkeresések is voltak. Volt, aki 30 év után, vagy talán még annál is régebben voltam vele kapcsolatban, és azóta egyáltalán nem is hallottunk egymásról, az utcán is elmennénk szerintem egymás mellett, és megkeresett, hogy akár jövőre itt, vagy addig is más utcai evangelizációs alkalmakon nagyon szívesen jönne és részt venne. És pont tegnap hívott fel egy lelki pásztor, hogy ők is szeretnének hasonló alkalmakon részt venni, és hogy mi ennek a módszertana, hogy tudnak elindulni, úgyhogy bennem nagyon erős a reménység, hogy el fog indulni a történelmi egyházak is.
2: És reméljük, hogy a politikához is lesz itt egy szál, hiszen a Testvérségi Kapcsolatok Kulturális Minisztérium vezetője ugye egy református lelkész. Reméljük, nem ez a fő vonala, természetesen, hogy nem ez a fő feladata. Na de ez a párbeszédet hirdető kormány külön intézményt hoznak erre létre, hogy a társadalmi felelősségvállalást így is manifesztálják. Reméljük, hogy ez így is, itt is megvalósul. Mert volt szó arról, hogy nagyon komoly felkészítésben vett részt az, aki kiment erre a szolgálatra. Ti arról Sárival lemaradtatok, viszont te járod az utcákat. Engem nagyon érdekel, és biztos vagyok benne, hogy aki a téma iránt érzékeny, azt a hallgatót és nézőt is, hogy amikor az ember kimegy simán egy párfős csapattal az utcán beszélgetni vadidegenekkel, a hitéről, vagy akár csak általánosságban Istenről. Mi a különbség, hogyha Pride-ra mész, a felkészülésedben, vagy a gondolkodásban, vagy mondjuk ha zsidók felé szolgálsz, hogyan készülsz fel? Tehát ott mit jelent az Isten képviselet? Mert azért egy teljesen más közeg.
3: A közeg más, ugyanakkor én azt tapasztaltam, akár merre indultam, hogy, hogy valóban úgy van, hogy az emberek sóvárogva várják az Isten fiainak a megjelenését, és tényleg örömmel fogadják, akár milyen közeg, és én így igazság szerint inkább a nyelvezetben igyekszem megtalálni a megfelelő hangnemet, ha már itt szóba került az akadémikusokig, hogy nyilván nem ugyanúgy mondom el egy szegregátumban élő 10 éves roma gyereknek az evangéliumot, mint mondjuk egy azonos korú felső középosztálybeli gyermeknek. Éppen tegnap voltam Ózdon, és 3 teljesen különböző szolgálatom volt a délelőtt során egy szegregátumbeli édesanyáknak a babamama körében, és ott eleve úgy készültem, hogy egy olyan sztorit mondtam el, amit tudtam úgy formálni, és olyan szavakat használni, ami számukra ismerős, az ő élethelyzeteikben ismerős történetek, és amikor a Bibliából olvastam, akkor az egyszerű fordításból olvastam.
2: Ennyire fontos a szavak használata.
3: Igen. Aztán gyerekekkel volt alkalom, és nyilván ott is teljesen más az előképzettség vagy felkészültség, úgyhogy én azt gondolom, hogy a megfelelő szóhasználat, a megfelelő kommunikáció az, ami segíthet így célba juttatni. Ugyanakkor nagyon fontos azt folyamatosan észben tartani, hogy nem a mi munkánk révén hat az evangélium, hanem a Szentlélek az, aki dolgozik, mi elmondjuk, amire elhívást kaptunk, és a többit azt is erre bízunk.
2: Lídia, említetted, hogy neked vannak meleg barátaid. Szerinted azért fogadnak el, mert jártál abban a cipőben? Tehát te ismered az ő kínjaikat, fájdalmaikat, sérelmeiket, traumáikat? Vagy egyszerűen szimpatikus vagy, és te másképp szereted őket, mint mondjuk ahogy Tomi vagy én szeretném őket?
1: Szerintem ők alapvetően nagyon elfogadó emberek, és engem mint embert szeretnek, és ez nagyon érdekes volt megtapasztalnom, hogy sokszor pont a keresztények nem tudnak így viszonyulni így mások felé, hogy az embert lássuk, és nem azt, hogy neki most mi a szexualitása. És szerintem ez, ami nagyon fontos egyébként bármilyen evangelizáció során is, hogy amikor így beszélünk, akkor az embert lássuk, hogy neki mire van szüksége. Most lehet, hogy egy ölelésre van szüksége, egy mély beszélgetésre, hogy megossza a traumáit, vagy egy imádságra, vagy éppen szembesítésre, azzal kapcsolatban, hogy most nem feltétlenül a megfelelő úton jár. Úgyhogy nekünk ez is volt így a célunk a Pride-os evangelizációval kapcsolatban is, hogy kapcsolódjunk, hogy meglássuk az embert, és utána sokszor ők maguk kérdeztek rá olyan dolgokra, amikről amúgy nem is akartunk beszélni. A felkészítésen nyilván szóba hoztunk olyan dolgokat, amiket semmiképp nem mondjunk, amik ilyen triggerpontok lehetnek, vagy provokatívak, azokat így külön kiemeltük, hogy ezeket így ne.
2: De mondjál már példát.
1: Hát például, hogy pokorra jutsz, vagy az, hogy ez egy betegség, vagy ne démonizáljuk őket, vagy ne mondjuk azt, hogy bűnösök ők maguk, tehát ne az embert minősítsük, mert igazából bármilyen bűn esetén oda lehetne menni és mondani az embernek, hogy ezt ne csináld, de ez nagyon törvénykezés lenne, és ezekre így nagyon odafigyeltünk, hogy ezt ne csináljuk.
2: És mik azok, amikre ők rákérdeztek?
1: Igazából, ami konkrétan, amit említettem is, hogy lehet, hogy Isten így is szeret engem, vagy hogyan tudok vele mélyebb, személyesebb kapcsolatra jutni, hogy egyáltalán hogyan működik ez az egész. Nagyon-nagyon nyitottak voltak, és nagyon kíváncsiak.
2: Hát így a legvégére.
0: Ugye? A legvégére hadd mondjak egy rövid anekdótát. Én rendszeresen járok slam poetry estekre, és az egyik slam poetry esten elhangzott egy mű, aminek a zárósora, bevallom, hogy akkor még sokkolt engem, aztán annyira szerencsére sokkolt, mert megmaradt bennem, és nagyon hosszan forgattam magamban. Mielőtt elmondanám, és titeket is sokkolnálak ezzel, előtte megpróbálom kontextusba helyezni. Tehát a slam poetry világa az egy nagyon szabad világ, mint általában a művészet, ez egy utcai költészetnek mondanám, szemtelen, provokatív, és jellemzően azért a slam poetry tábor, bár nehéz ezt így leszűkíteni és homogenizálni, az alapvetően inkább baloldali vagy liberális, de azon belül is sok esetben inkább baloldali beállítottságú, ha politikai skálán akarom elhelyezni, emberekből áll. Nagyon jó fejek, nagyon kellemes emberek, de néha így túltenge egyfajta ilyen doktrinerség is, ökológia vagy genderjogok, stb. Uh-huh. vonatkozásában. Nyilván hosszan tudnánk narrálni, hogy miért alakul ez ki, ti is tudjátok. A lényeg az az, hogy a nyugati civilizációnak van egy általános tapasztalat a kereszténységgel kapcsolatban, és ennek köszönhető az a népszerűtlenség, ami az intézményesült vallás ellen irányul. És nekem, aki viszont azért nem ennyire sarkosan választom el a keresztény szót Jézus Krisztustól, bár meg tudom különböztetni, hanem azért nálam van ebben átfedés, mert pont az eredeti tartalmát kutatom ennek a szónak. Ezért ütött meg a következő vers befejezés. Nincs olyan gyűlölet, mint a keresztény szeretet. Én azt szeretném, hogy az életem arról szóljon, hogy cáfolja ennek a sornak az igazságát, ami nem azt jelenti, hogy ez akkor is nem marad majd egy helytálló vers sor, hiszen egy vers nem arra készül, hogy publicisztikai, eszészerű igazságokat mondjon ki, vagy morálisan helyes állításokat, hanem ez művészet. Más a feladata. Tehát nagyon helyén való, hogy valaki kimondja ezt az érzést. De az is helyén való, hogy én ezt majd megpróbálom cáfolni. És úgy próbálom cáfolni, hogy arra törekszem, hogy az a Jézus lebegjen előttem a szívemben, az a kép ne vesszen el, hanem inkább erősödjön, és azért küzdenem kell, úgy érzem, minden nap, bár inkább ő küzd, valószínűleg értem. Amit te is itt felmutattál, hogy rohadtul szomjasak és éhesek az emberek az igazságra, nem tudják megfogalmazni. És amikor egy kicsi rés nyílik a szívükön, és azon be tud szüremlenni az igazi Jézus, aki mindig ugyanarra indítja az embereket, aki mindig megmondja a teljes igazságot, de sosem vádol minket, akármi legyen is, és akiben mindig bízhatunk, akihez mindig menekülhetünk. Na, hogyha ez a Jézus kép feldereng minél több ember előtt a szívekben, akkor azt hiszem, hogy fog módosulni ez a versor.
2: Hol tudnak, Lídia, Marci kapcsolódni azok az emberek, akik felbátorodva úgy döntöttek, vagy már egy ideje gondolkodnak azon, hogy ők rajtatok keresztül, veletek együtt szívesen beszélgetnének meleg magyar állampolgárokkal, LMBTQ közösségek tagjaival? Van esetleg egy platform, e-mail cím, weboldal, bárhol meg lehet benneteket találni? Egyáltalán megismerni ezt a munkát, amit ti végeztek?
1: Igen, nekem ez mostanában indult el a szívembe, és szeretném, ha ez jobban kinőné magát. Halász Robival is egyébként beszéltem, hogy jövőre így szeretnénk így többen összefogni keresztények, úgyhogy engem igazából TikTokon is megtalálnak, Instagramon is, Facebookon, e-mailben is igazából.
2: Molnár Lédiát kell keresni.
1: Igen, igen. Én nagyon szívesen beszélgetek erről a témáról így bárkivel.
2: Nagyon szépen köszönjük, Lídia, neked is, és Juhász Marci neked is, hogy eljöttetek. Ez bátorító beszélgetés volt. Köszönjük szépen.
0: Köszönjük. Én is köszönöm.
2: A figyelmedet is köszönjük, ha a Cross Rádió YouTube csatornáján néztél bennünket. Ha még nem iratkoztál fel, kérlek, hogy tedd meg a Cross GPS premierekkel a Cross YouTube csatornáján és a Cross Rádióban, az applikációban keddenként este 7 órakor találkozol, a Manna FM-en pedig szombatonként este 6-tól. Én Bali Mónika vagyok, és Pajor Tomival jövünk még.
0: Sziasztok!
4: Cross GPS.
5: Cross GPS a Manna FM-en. Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
4: Cross GPS.
5: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna Morzsa.
1: A levegő minősége nem látható, de érezhető. A levegőszennyezés egyik különös tulajdonsága, hogy sokszor nem látjuk. Nincs mindig füst, nincs mindig szag. Mégis jelen lehetnek benne olyan apró részecskék és gázok, amelyek hosszú távon terhelik a szervezetet. Európában az elmúlt évtizedekben sokat javult a levegő minősége, de az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a levegőszennyezés továbbra is a legnagyobb környezeti egészségkockázatok közé tartozik. Különösen a finom részecskék jelentenek gondot, mert mélyen bejuthatnak a légutakba. Mit tehet az ember a hétköznapokban? Először is figyelheti a levegő minőségi jelzéseket, különösen szmogos időszakban, hőségben vagy télen fűtési szezonban. Érzékenyebb csoportoknak, gyerekeknek, időseknek, krónikus betegeknek ilyenkor érdemes csökkenteni a nagy megterheléssel járó kültéri aktivitást. A másik oldal a közös felelősség. Kevesebb felesleges autózás, tisztább fűtés, több zöld felület, jól szervezett közlekedés. A tiszta levegő nem látványos luxus, olyan alapfeltétel, amely minden belégzéssel számít.
0: Ez volt a Manna Morzsa.
2: Száporok, zivatarok hoznak enyhülést. Újabb gyanúsítottat vettek őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alap titkos kifizetései miatt. Lemondott a legfőbb ügyész. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Egy újabb embert vettek őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alap támogatásai miatt folyó nyomozás ügyében az ügyészség nyomozói, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Jelezte, várják az ügyészség tájékoztatását az ügyben, a felelősöknek vállalniuk kell a következményeket, miközben a felelősség hárítása megkezdődött, ezt mutatta a Fidesz elnökének nyilatkozata is. Tar Zoltán azt is írta, abban bíznak, hogy minden jogosulatlan pénz felhasználást be tudnak azonosítani, és a jogosulatlanul kiosztott pénzeket képesek lesznek visszaszerezni. Hozzátette, hogy ősztől egy új, áttekinthető pályázati rendszert hoznak létre. Orbán Viktor koncepciósnak tartja a Nemzeti Kulturális Alapügyében indított ügyészségi eljárást. A Fidesz elnöke sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, az NKA döntéseiben résztvevő emberek semmi rosszat nem tettek, a magyar kultúra rendelkezésére bocsátották az összeget, amit a kormány megszavazott számukra. Az eljárást a volt kormányfő ürügynek nevezte, hogy elvigyék a Fidesz szervereit és a párt teljes tagnyilvántartását. Az NKA 17 milliárd forintos titkos támogatásai miatt ügyészségi nyomozás zajlik. Jelenleg 6 gyanúsított van 30 napos letartóztatásban. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész. Döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség függetlenségének megóvása a demokratikus intézményrendszer egyik alapja, ezért az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter meghallgatását kezdeményezi az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának kormánypárti tagja. Szakó Cirbus Pál elmondta, hogy az ülést azért hívták össze, hogy vizsgálják meg, jelent-e nemzetbiztonsági kockázatot, hogy Szijjártó Péter, akinek hozzáférése volt Magyarország legérzékenyebb külpolitikai, gazdaságdiplomáciai és nemzetbiztonsági információihoz, egy olyan kínai nagyvállalatnál vállal vezetői munkát, amelyért kormánytagként lobbizott. A bizottság meghallgatta a szolgálatok vezetőit, és indokoltnak tartják Szijjártó Péter meghallgatását is. Az elmúlt két hétben csaknem 7 milliárd forint megtakarítást sikerült elérnie a közmédia megbízott vezetésének, tudatta az intézmény. Több tízezer oldalnyi szerződést vizsgálnak át, közben magyar filmek és archív tartalmak kerültek vissza a képernyőre és a rádióba, és a nézettségi mutatók is növekedtek. A közlés szerint ősszel csaknem 100 műsor lesz újra látható a tévében, köztük vallási, kisebbségi, kulturális ismeretterjesztő tartalmak, valamint saját gyártású gyermekműsorok. A napos felhős időszakok mellett országszerte várhatók záporok, zivatarok. Délelőtt főként az északi területeken, majd később kelet felé haladva egyre több felé ered el az eső, és zivatarok idején megerősödik, viharossá fokozódhat a szél. A hajnali 8-15 fokról napközben 23-29 fokig melegszik a levegő.
0: Manna Hits. Manna Hits.

0: Ez a Manna Hit.
1: Hey, it's Brit Nicole, and I am so excited for you to hear my new song, I'll Fight For You. I'll fight.
2: A legújabb dalunk arra emlékeztet bennünket, hogy a vihar kellős közepén is eszünkbe kell, hogy jusson Istennek az a hatalmas ígérete, amiben azt kéri tőlünk, hogy csak maradjunk nyugton, mert ő maga, a mindenható Úr harcol értünk. Nem kell félnünk ma, és nem kell aggódnunk a holnap miatt sem, hiszen Isten irányít mindent, és neki jó terve van az életünkre. Vele átjuthatunk a viharon. Azért imádkozom, hogy ez a dal bátorítson ma, és holnap is eszedbe jutassa azt, hogy akármi zajlik is a világban, Istennel az oldaladon reménységed van életed végéig.
1: And brings you hope for your life and for your future.
3: You've been trying to keep your head up, your head above the water. You've been looking for the sunlight,

0: Élet, öröm, zene. Folyamatosan a 98.6 Manna FM-en. Manna FM.
1: Ja.

0: Manna sztikus slágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: I'm Mike from Mercy Me.
2: I started writing Say I Won't about a year ago. It all started with just, you know, acknowledging.
3: Nagyjából egy évvel ezelőtt kezdtem el írni a Say I Want című dalt, és az egész azzal kezdődött, hogy tudjuk-e, hogy kik vagyunk a kegyelemben, és megértjük-e, hogy kik vagyunk Krisztusban. Nagyon sok keresztény van, aki ezt elfelejti. Elfelejtik, hogy ugyanaz a szellem támasztotta fel Krisztust a halálból, aki most bennünk lakik. Aztán eljön az a pillanat, amikor ráébrednek erre, és aztán ez mindent megváltoztat. Tudod, akkor ráébredsz arra, hogy végig veled volt. Minden megváltozik, amikor az emberek elkezdenek Istenben élni. Tudod, ez olyan, mint amikor egy férfi kimeri mondani, hogy egyedül nem tudja megtenni, de mindent meg tud tenni Krisztuson keresztül, aki erőt ad neki. A dal videójában szereplő srác Geri a jó barátunk, aki egy betegség miatt elveszítette a karjait és a lábait, és ő igazán megszemélyesíti azt, amit a Say I Want mond, a Say I Want egész üzenetét. Ő igazán megértette Krisztus kegyelmét, és érti az üzenetet, hogy ki is ő Jézusban. Reméljük, hogy ez a dal és Geri története eljut sok emberhez, és ők is megértik majd, és rájönnek, hogy mire képesek Krisztus által. Hopefully people will be moved and touched by it and realize what they truly are capable of through Christ.

Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Valahányszor Isten nehéz dolgot kér tőled, ő nem szerencsétlen helyzetbe akart hozni, hanem el akar juttatni arra a pontra, amikor ő sokkal többet megtehet az életedben, mint amit te valaha is elképzeltél. Ma a kegyelmes és megbocsájtó lelkületről szeretnék nektek beszélni. Nemrég írtam egy könyvet, melynek az a címe, hogy tégy magadnak szívességet és bocsáss meg. Miközben a könyvet írtam, megint feljött és megerősödött a szívemben, hogy milyen nagyon fontos, hogy ne legyünk mérges keresztények. A mérges és a keresztény ellentétes kifejezések. Tudtad te ezt? Nemrég kikerestem a szeretet szót a görög szótárban. Szeretem gyakran tanulmányozni a szeretetet, mert ez segít nekem, hogy abban az irányba haladjak, és tudom, hogy ez az Isten akarata. Tehát újra kikerestem a szeretet szót, csak hogy felfrissítsem ezt magamban. És az egyik dolog, ami ott állt, az az volt, hogy a szeretet a kereszténység központi témája. Nos, a keserűség, neheztelés, a megbocsátatlanság az nem szeretet. A harag az nem szeretet. Szóval, ha a szeretet a kereszténység központi témája, akkor hogy gondolhatnánk, hogy helyén való, ha mérges keresztények vagyunk? És tudjátok, csak mert elmegyünk gyülekezetbe, mosolygunk, amikor belépünk az ajtón, az még nem jelenti azt, hogy nincs gondunk a haraggal. Néhányatoknak tényleg nincsen. De sokan mérgesek voltatok, ahogy ide beléptetek. Lehet, hogy épp olyas valakivel jöttél, akire mérges vagy. Lehet, hogy azóta lettél mérges, hogy beléptél az épületbe. Nem azt a széket kaptad, amelyiket szeretted volna. Nem azt a dalt énekelték, amit vártál. Zavarnak a fények. Vagy tudjátok, időnként a legviccesebb dolgokon is fel tudjuk mérgesíteni magunkat. Most szeretném, ha ide figyelnétek rám, mert ez nagyon fontos. A legtöbb terület, amit a sátán megszerez egy hívő életében, azt a megbocsátatlanság nyitott ajtaján keresztül szerzi meg. A legtöbb terület, amit a sátán megszerez egy hívő életében, azt a megbocsájtatlanság nyitott ajtaján keresztül szerzi meg. Nézzük meg a két igét, 2 Korintus 2, 10-11. És ezeket természetesen kivetítjük nektek. Amint talán tudjátok, én egy magyarázó Bibliából tanítok. Akinek pedig ti megbocsájtok, ez Pál apostol írja. Annak én is megbocsájtok. Mert amit én megbocsájtottam, ha volt mit megbocsájtanom, az ti értetek volt Krisztus a Mesiás színe előtt és az ő jóváhagyásával. Nos, most mindjárt elmondja, hogy miért olyan kész a megbocsájtásra, és miért szeretné, hogy ők is azok legyenek. Hogy rá ne szedjen, és ki ne használjon minket a sátán. Az ő szándékai ugyanis nem ismeretlenek előttünk. Lehetséges, feltételezhető, hogy néhányatoknak problémái vannak az életben, és az ellenség valamilyen módon betette a lábát az életetekbe. Lehet, hogy imádkoztál, és kérted Istent, hogy vegye el a problémát, de közben nem voltál hajlandó megbocsájtani valakinek, aki megbántott téged. Nem kaphatsz választ az imáidra, ha nem bocsájtasz meg. Nos, Joyce, nem tudod, hogy mit érzek. Tudod, nem akarok goromba lenni, de kimondom, amit gondolok. Engem nem is igazán érdekel, hogy mit érzel. Hogy nem érdekel, azt nem úgy értem, hogy nem érdekel, hanem úgy, hogy túl kell lépnünk azon, amit érzünk. Azt kívánom, bár csak mindig jól érezhetnénk magunkat, de az az igazság, hogy ez nem lesz mindig így. Egy ige, amit kicsit később felolvasok majd, az a Kolossi levélben van, és azt mondja, hogy öltsük fel az irgalmasságot. Öltsünk fel irgalmat. És tudod, hogy tudatosan választhatod, hogy irgalmas légy. Nos, az irgalom nem igazságos. Semmi igazságos sincs az irgalomban, mert amikor irgalmas vagy, akkor olyasmit adsz valakinek, amit ő nem érdemel meg. Eldöntöd, hogy elengedsz valamit. Míg, ha törvénykező akarnál lenni a dologgal kapcsolatban, akkor azt mondhatnád, nos, nem hagyom, hogy csak úgy megúzd ezt, mert amit tettél, az helytelen volt. De a Biblia azt mondja, hogy öltsük fel az irgalmat, és mindenek felett öltsük fel a szeretetet. Az én életemben az egyik legnagyszerűbb dolog az volt az elmúlt 10-15 évben, hogy megtanultam céltudatosan helyesen cselekedni, nem pedig a kedvemet követni. És valójában megtanultam, hogy a helyes dolgot kell tennem akkor is, amikor nem érzek hozzá kedvet, és olyankor szellemileg növekszem. Amikor azért cselekszem helyesen, mert kedvem van hozzá, és könnyű, akkor az nem jelent erőfeszítést, és ilyenkor olyat teszek, amiben egyszer már érettségre jutottam azzal, hogy régen valamikor bár nehéz volt, de a helyes dolgot tettem. Szóval nem hiszem, hogy mindig egyszerű lesz a helyes dolgot tenni. De emlékezzünk rá, amikor a helyes dolgot tesszük, és az nehéz, akkor az a jó, hogy közben elmondhatjuk, növekszem. Növekszem szellemileg azáltal, hogy a helyes dolgot teszem. Ne fáradjatok bele a jó cselekvésébe. Efézus 4.26. Ha haragusztok is, ne vétkezzetek. Szeretem ezt, mert lehetsz mérges úgy, hogy nem vétkezel. A harag önmagában nem feltétlenül bűn, hanem egy érzés, amit Isten helyezett belénk, hogy tudassa velünk, amikor rosszul bánnak velünk. Tehát a harag nem feltétlenül bűn, hanem ahogy kezeljük azt, attól válik bűnné. Soha ne engedjétek, hogy a haragotok, a bosszankodásotok, a dühötök vagy a felháborodásotok megmaradjon napnyugtáig. Wow! Azon tűnődöm, vajon hányan vannak itt ma, akik dicsőítik Istent és imádkoznak, hogy töltse be a szükségeiket, de tegnap este mérgesen feküdtek le. Vagy lehet, hogy otthon vagy, jót veszekedtél a házastársaddal, és mérgesen feküdtél le annak ellenére, hogy a Szent Szellem dolgozik benned. És jól tudod, hogy meg kellene aláznod magadat, oda kellene menned a párodhoz, és helyrehozni a dolgokat, még ha nem is te vagy a hibás. Mert ez nehéz dolog, igaz? Nos, nem az én hibám, neki kellene idejönni. Amikor Isten azt mondja, hogy bocsássuk meg valakinek, akkor nem csak valami nehéz feladatot akar adni nekünk, hogy ő hátradőlve nézze az erőlködésünket. Minden! Most figyeljetek rám! Ha semmi másért nem jöttetek ide ma, akkor ez már önmagában megéri, hogy itt voltatok. Minden, amit Isten kér tőletek, az olyan dolog, amit ha megtesztek, az a javatokra válik hosszú távon. Minden! Minden, minden nehéz dolog, amit Isten kér tőletek, most is, ha van valami, amit ő kér tőled, hogy add fel azt, vagy kéri, hogy tegyél valamit, amit nem akarsz megtenni, vagy kéri, hogy maradj ott valahol, ahonnan szeretnél elfutni, vagy tarts ki amellett, akit szeretnél otthagyni. Valahányszor Isten nehéz dolgot kér tőled, ő nem csak azért csinálja, hogy szerencsétlen helyzetbe hozzon, hanem el akar juttatni arra a pontra, amikor ő sokkal többet megtehet az életedben, mint amit te valaha is elképzeltél. És azért imádkozom, hogy Isten használja ma a számat arra, hogy valaki megértse, hogy túl kell lépnie a harag érzésén, a keserűség érzésén, vagy azon az érzésen, hogy nem akar beszélni valakivel, aki megbántotta. Meg kell tenned a nagyobb dolgokat, és Isten szerinti módon kell tenned. Mert ha ki tudod iktatni az életedből az összes viszálykodást, keserűséget, neheztelést és haragot, akkor egészen elképedsz majd, hogy Isten mit tud majd tenni, érted? Vajon hány ember vár egy csodára, de nem hajlandó elengedni valamit? Megdöbbennétek, ha tudnátok, hányan ülnek itt, csodálatos, Lakewoodi emberek, vagy a környező helyekről jött emberek. Éneklitek a dalokat, még halacskás lökhárító matricátok is van. Keresztény ékszereitek is vannak. Elhoztátok a Bibliátokat, ami talán 26 fordítást is tartalmaz, nem tudom. Megveszitek majd a CD-t. De mérgesek vagytok valakire. Nem gondoljátok, hogy bárkinek is haragudnia kellene másokra, de nektek megvan a jó okotok. Mert végtére is mi nem érthetjük, hogy mi történt veletek. Nos, tudod, amikor Jézust keresztre feszítették, ő azt mondta, Atyám, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit tesznek. Amikor Pált megkövezték, azt mondta, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. És ha elkezditek megérteni, hogy mit készülök megosztani veletek, akkor az megváltoztathatja az életeteket. Olyan dolog ez, amiről Isten tavaly beszélt hozzám jó néhányszor, és egészen elámultam tőle. Azt mondta Joyce, amikor valaki megbánt téged, sokkal inkább azon kellene aggódnod, hogy mit okoz ezzel az illető önmagának, mint hogy mit okoz neked. Mert tudjátok, Isten nem kezeli valami kedvesen, amikor a gyermekeit bántják. Vannak itt anyukák és apukák? Hogy reagáltok, amikor valaki bántja az egyik gyereketeket? Én bizony olyan leszek, szinte mindent elnézek, de ha az egyik gyerekemet bántod, akkor az nap nehezemre esik majd kereszténynek lenni. Amen. És Isten sem szereti, amikor az emberek igazságtalanok és gorombák a gyermekeivel. Amikor megítélik és kritizálják őket, és istentelenül viselkednek velük. És én hiszem, hogy meg kell tanulnunk, hogy azért mondja a Biblia, hogy imádkozz az ellenségeidért. Imádkoznunk kell az ellenségeinkért, mert amit velünk tesznek, azzal nem sokat érnek el, ha mi nem engedjük meg nekik. Ők azok, akiknek segítségre van szükségük. Ne engedd, hogy a nap lemenjen a haragoddal. Nos, ekkor mondod majd, hogy nem tehetek arról, hogyan érzek. Nem tehetek róla. Mi most nem az érzésekről beszélünk, hanem a döntésről, amit meghozunk. Tudjátok, rájöttem, hogy ha mérges leszek Dave-re, akkor mehetek és beszélhetek vele akkor is, ha kedvem van, meg akkor is, ha nem. És tudjátok, amikor mérgesek vagyunk valakire, az első dolgunk az, hogy ki akarjuk zárni őket az életünkből. Felhúzzuk a falakat. Én régen, tudjátok, inkább mentem az első ajtón, körbe mentem, és bementem a hátsó ajtón, csak hogy ne kelljen keresztül mennem azon a szobán, ahol Dave volt. Na gyerünk, ért engem ma valaki? De rájöttem, hogy azt is választhatom, hogy bemegyek a szobába, és azt mondom, na tetszik a foci meccs? Hozhatok neked valamit inni? Szeretlek, megyek aludni. Gyorsan. Hányan hiszitek, hogy a harag nagy probléma a keresztényeknek? Nos, tudjátok mit? Kezdenünk kell ezzel valamit. Mindannyiunknak személyesen felelősséget kell vállalnunk, és azt mondani, nem fogok mérgesen élni. Nos, nem mindig tudsz változtatni az érzéseiden, de a tetteiden igen, hiszen szabad választásod van. És ha elég sokáig tesszük a helyes dolgot, akkor később az érzéseink is felzárkoznak majd. Újra elmondom ezt. És ha elég sokáig tesszük a helyes dolgot, akkor később az érzéseink is felzárkoznak. Amikor imádkozol az ellenségeidért, akkor az történik, hogy nagyon nehéz mérgesnek maradni valakire, amikor imádkozol érte. Szóval kezdheted ezzel, hogy imádkozol azért, aki bántott téged. Imádkozz érte. Egy másik dolog, amit tehetsz, amikor mérges vagy, hogy elkezded tanulmányozni ezt a témát az igében. Tudod, ha fáj a fejem, akkor nem raktapaszt teszek rá. És amikor mérges vagy valakire, akkor nem a bővölködésről kell hallanod. Az igére van szükséged, és tanulmányoznod kell a haragot, keserűséget és neheztelést, a megbocsátatlanságot, és addig kell tanulmányoznod, amíg az ige keresztül nem tör, és szabaddá nem tesz a kötelékektől. A bővölködés meg majd ezt követi. Keressük az Isten királyságát, és az ő igazságát, a létezés és cselekvés helyes módját, és minden egyéb megadatik majd nektek. Keresd a királyságot. Igyekezz úgy tenni dolgokat, ahogy Isten várja tőled, és Isten majd hozzáadja az áldásait. Nem kell hajtanod az áldásokat, hadd üldözzenek ők téged. A Filippi 2:5 azt mondja, hogy legyen ugyanolyan a hozzáállásunk, mint Jézusé volt. És azzal folytatja, hogy ő hogyan alázta meg magát. Tudjátok, az alázat szerintem a leggyönyörűbb hozzáállás, amit kifejleszthetünk, és talán a legnehezebb is. De szerintem az igazi alázat talán a leggyönyörűbb vonás és hozzáállás, amire Jézus meg akar tanítani minket. És én úgy hiszem, hogy lehetetlen irgalmasnak lenni, alázat nélkül. Nem olyan régen, sajnos, olyan mérges lettem, amilyen már régóta nem voltam. Sőt, meg is döbbentem, hogy mennyire mérges lettem. Egy rokonra, nem Dave volt, hála Istennek. Dave és én már olyan régóta házasok vagyunk, hogy már nem is foglalkozunk azzal, hogy mérgesek legyünk. 44 éve lesz januárban, szóval minek harcoljunk? De mérges lettem valakire, nem mesélem el az összes részletet. Elejétől végéig elmeséltem a történetet a legújabb könyvemben. De a lényeg, hogy úgy éreztem, az illető túlzott nyomást helyezett rám, amikor arra egyáltalán nem volt szükségem. És csak megkértem, hogy tegyem meg egy egyszerű kis dolgot, de ő hatalmas problémát csinált ebből, én meg egyszerűen csak felrobbantam, amit nem szoktam. És jól megmondtam neki a magamét. És mindenkinek elmondtam, hogy mit tett. Elmondtam Dave-nek. Felhívtam a gyerekeimet, és nekik is elmondtam. Amit soha nem szabad. Erről majd még beszélünk, mert a szeretet mindent elfedez. A szeretet nem leplez le, hanem elfedez. A szeretet igyekszik megvédeni mások kapcsolatát. Nem próbálja tönkretenni. De olyan mérges voltam, hogy nem csak én nem akartam kedvelni, azt akartam, más se kedvelje őt. Hát nem idegesítő, amikor mérges vagy valakire, aki megbántott, és együtt vagy egy közös ismerősötökkel, aki arról beszél, hogy az az illető milyen kedves. Nem mondanád legszívesebben? Na, hadd meséljek egymást. Na mindegy. Szóval határozott voltam, és úgy éreztem, jogosan haragszom. Aztán eltelt 3 nap, és csak vártam, hogy felhívjon és bocsánatot kérjen. Semmi. Egyik reggel imádkoztam. És tudod, nehéz úgy imádkozni, hogy engedetlen vagy Isten iránt. Mert amikor imádkozol, ő valószínűleg mond majd neked valamit, amit nem akarsz hallani. Szóval egyik reggel imádkoztam, és azt hiszem, már elég idő eltelt, hogy Isten végre hozzám tudott férni egy kicsit, és elkezdte a szívemre helyezni, hogy szeretné, ha felhívnám őt, és bocsánatot kérnék. Én meg hát úgy voltam vele, hogy ó, Istenem, nem, kérlek, most ne. Kérlek, most ne! Ezúttal rávennél valaki mást, hogy a helyes dolgot megtegye? Ez a nő is keresztény. Egy kicsit vártam még, mert biztos voltam benne, hogy az illető azt mondja majd, hogy nos, igen, megbántottál, és igen, nem kellett volna így tenned, igen. Szóval csak azt mondtam, jól van Istenem, megteszem, mert szeretlek téged, és engedelmes is akarok lenni. De kérlek, rávennéd őt arra, hogy csak annyit mondjon, én is hibáztam. Arra gondoltam, nos, talán meg tudom tenni, ha nem nekem kell felvállalnom a teljes felelősséget. Szóval felhívtam abban reménykedve, hogy nem veszi fel a telefont, mert sokszor nem szokta. Persze otthon volt aznap, azért, hogy velem beszéljen. És tudjátok, csak azt mondtam, figyelj, szeretném elmondani, hogy sajnálom, amiért valamelyik nap felhúztam magamat. És szinte azonnal azt felelte. Tudod mit? Ne is törődj vele. Majd hozzátette, én sem viselkedtem helyesen, és olyan simán ment az egész. Azt éreztem, húh! És lement rólam a nyomás. Már tudtam imádkozni. És mivel a könyvemen dolgoztam, ez sokat segített. De nem lettem volna képes erre, ha nem lettem volna hajlandó megalázni magamat, és engedni, hogy ő azt gondolja, hogy... Én nem gondoltam, hogy neki volt igaza. De arra is rájöttem, hogy bár amit ő tett, az rossz volt, de az, ahogyan én reagáltam, az legalább annyira rossz volt. Látjátok, még ha valaki rosszat is tesz velünk, de ha mi szétfröcsköljük a haragunkat, az legalább olyan rossz. Hiszem, hogy egy sokkal nyugisabb hozzáállást kell kifejlesztenünk. És tudjátok, alapjába véve én nem vagyok egy igazán nyugis személy, de az életem során sikerült részben kifejlesztenem ezt a hozzáállást. Tudjátok miért? Mert megnehezítjük a saját dolgunkat, ha nem jutunk előbb vagy utóbb arra a pontra, hogy egy kicsit lazábbakká váljunk, hogy nem csinálunk a bolhából is elefántot, és nem kell mindennek egy bizonyos módon történni az életünkben. Van egy ige, amit nagyon szeretek. Szerintem ez az egyik leggyönyörűbb ige rész a Bibliában. A Máté 11:28-30-ban található. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Megkönnyítem és felfrissítem a lelketeket. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd, alázatos szívű vagyok. Hát nem gyönyörű ez? Alázatos, szelíd és szerény. És nagyon szeretem a továbbiakat is. Azt mondja, én megnyugvást, nyugalmat, felfrissülést, pihenést és áldott csendességet találtok lelketeknek. Látjátok, amint készen voltam megalázni magamat és bocsánatot kérni, csak a békesség kedvéért, még akkor is, ha úgy gondoltam, neki kellett volna, az azonnali jutalom, amit kaptam, az a lelkem békessége és nyugalma volt. Megnyugvást és csendességet találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, hasznos és jó. Nagyon szeretem a következőt a Magyarázó Bibliában, és nem kemény, nehéz, éles vagy feszültséggel teljes. Engem olyan férfi nevelt az apám, aki nagyon kemény volt, éles és könnyen haragra gerjedt. Valahányszor a közelében voltam, feszültséget éreztem. És szomorú, de az életem korai éveiben én is eléggé ilyen voltam. Nagyon törvénykező. Nagyon törvénykező, tudod, ha nem vagy irgalmas, akkor törvénykezővé válsz majd. Nem lehetsz mindkettő, vagy törvénykező leszel, vagy irgalmas. És törvénykezőnek lenni azt jelenti, hogy megvannak bizonyos elvárásaid az emberek és a helyzetek felé. És ha az elvárásaidat nem töltik be, akkor ideges leszel, és normális esetben ez tudatod is valakivel. Nos, egyértelmű, hogy mind jó dolgokat szeretnénk várni. A legjobbat várjuk az élettől, de van egy dolog, amit nem várhatunk el az emberektől, ez pedig a tökéletesség. Mi sem vagyunk azok. Nem fogunk tökéletes gyülekezetet találni, nem fogunk tökéletes munkát találni, nem fogsz tökéletes házastársat találni, sem tökéletes gyereket. Ha mi tökéletesek lennénk, akkor nem lenne szükségünk Jézusra. Mindannyiunknak, mindenkinek vannak gyengeségei. És ezért van tele a Biblia azzal, hogy bocsássunk meg gyorsan. Nagy lelkűnek kell lennünk a megbocsájtásban. Mindig a legjobbat kell feltételeznünk mindenkiről, és muszáj kifejlesztenünk egy irgalmas hozzáállást. Amikor is az első reakciónk az, hogy tudod mit? Ne aggódj e felől. Ne aggódj miatta. Nem nagy dolog. Én is követek el hibákat. Ahelyett, hogy micsoda? Hogy tehetted ezt velem? És mi is az igazi tartalom e mögött? Hogy lehettél olyan ostoba, hogy ilyen hibát követtél el, és megbántottad az én tökéletes lényemet? De tudjátok, egy alázatos ember tudja magáról, hogy tökéletlen. Egy alázatos ember tudja, hogy Isten kegyelme, irgalma, szeretete, megbocsátása és kedvessége nélkül, ó, te jó ég, milyen állapotban lennénk? Ezért olyan fontos a Mátéban lévő történet. Amikor Péter megkérdezte, hogy hányszor bocsássak meg a testvéremnek. Nagyon szeretem ezt. Hányszor bocsássak meg a testvéremnek. Szerintem Péter azt gondolta, hogy van egy kvóta. És tudom, hogy mi mind azt gondoljuk. Én is azt gondoltam. Ha még egyszer megteszed ezt, akkor elérem a végső határt. És Jézus elmesélt egy történetet. Egy férfiről, aki nem tudta megadni az adósságát. Kérte, hogy engedjék el azt, és a mester elengedte. És aztán ugyanez a férfi, ugyanez. Ha te ma mérges vagy, akkor te vagy az a férfi. Azt mondtam, ha mérges vagy, akkor te vagy az a férfi. Mert nem tudtad megadni az adósságodat, és kérted Istent, hogy engedje el neked, és ő gyorsan el is engedte. Ő irgalmas volt hozzád, és irgalmas is lesz hozzád, és hozzám is. Valahányszor oda megyünk hozzá a gyengeségeinkkel. Minden alkalommal ő irgalmas lesz hozzánk. Ezért aztán hogy tagadhatnánk meg a megbocsátást azoktól, akik megbántanak minket? Nagy a csönd itt. Mik az elvárásaid az emberek felé? Dave-nek és nekem nagyon sok problémánk volt évekig, míg nem aztán elfogadtuk egymást olyannak, amilyenek vagyunk. Volt egy megbeszélésünk a konyhában. Aztán kezet ráztunk, egymásra néztünk, és azt mondtam, elfogadlak téged úgy, ahogy vagy. És ő is azt mondta, elfogadlak téged úgy, ahogy vagy. Nos, ez nem azt jelenti, hogy nem kellett változnunk. De tudod mit? Csak Isten tudja megváltoztatni az embereket. Azzal nem fogsz senkit megváltoztatni, hogy mérges vagy rájuk, amiért olyanok, amilyenek, mert lehet, hogy próbálkoznak egy ideig, hogy eleget tegyenek neked, de ha Isten nem végez munkát a szívükben, akkor akármit is csináltak, amit te kértél, hogy változtassanak meg, az előbb-utóbb valahol máshol fog feltörni, talán más módon, de feltör majd valahol. Ezért sokkal jobb, ha imádkozol az emberekért, és igen, beszélhetsz is velük. Tudod, az irgalom nem jelenti azt, hogy soha nem fogsz konfrontálódni velük. Jézus is konfrontálódott, szembesítette az embereket, de akkor is szerette az embereket. Meg kell tanulnod, hogy ne várd el mindenkitől, hogy tökéletes legyen. Mert tudod mit? Egyikünk sem az.
0: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
2: Cross GPS
0: a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
4: Záporok, zivatarok hoznak enyhülést. Újabb gyanúsítottat vettek őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alap titkos kifizetései miatt. Megnyílt Strobl a Lajos szobrászművész életmű kiállítása. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Egy újabb embert vettek őrizetbe a Nemzeti Kulturális Alap támogatásai miatti eljárásban az ügyészség nyomozói, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán hozzátette, várják az ügyészség tájékoztatását az ügyben, a felelősöknek vállalniuk kell a következményeket, miközben a felelősség hárítása megkezdődött, ezt mutatta a Fidesz elnökének nyilatkozata is. Hozzátette, hogy ősztől egy új, áttekinthető pályázati rendszert hoznak létre. Orbán Viktor koncepciósnak tartja a Nemzeti Kulturális Alapügyében indított ügyészségi eljárást. A Fidesz elnöke sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre válaszolva úgy fogalmazott, az NKA döntéseiben résztvevő emberek semmi rosszat nem tettek, a magyar kultúra rendelkezésére bocsátották az összeget, amit a kormány megszavazott számukra. Az eljárást a volt kormányfő ürügynek nevezte, hogy elvigyék a Fidesz szervereit és a párt teljes tagnyilvántartását. Az NKA 17 milliárd forintos titkos támogatásai miatt ügyészségi nyomozás zajlik. Jelenleg 6 gyanúsított van 30 napos letartóztatásban. Lemondott Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész döntését azzal indokolta, hogy az ügyészség függetlenségének megóvása a demokratikus intézményrendszer egyik alapja, ezért az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé. Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter meghallgatását kezdeményezi az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának kormánypárti tagja. Szakó Cirbus Pál elmondta, az ülést azért hívták össze, hogy vizsgálják meg, jelente nemzetbiztonsági kockázatot, hogy Szijjártó Péter, akinek hozzáférése volt, Magyarország legérzékenyebb külpolitikai, gazdaságdiplomáciai és nemzetbiztonsági információihoz egy olyan kínai nagyvállalatnál vállal vezetői munkát, amelyért kormánytagként lobbizott. A bizottság meghallgatta a szolgálatok vezetőit, és indokoltnak tartják Szijjártó Péter meghallgatását is. Nagyszabású életmű kiállítás nyílt a 170 éve született és 100 éve elhunyt Strobl Alajos tiszteletére Budapesten a Magyar Képzőművészeti Egyetemen. A 45 szoborból álló tárlat bemutatja a századforduló meghatározó szobrászának örökségét, köztük kevéssé ismert alkotásait, valamint egy életnagyságú 3D nyomtatott szobrot. A Halhatatlanság forrása című kiállítás szeptember 19-éig látogatható.
2: Időjárás.
4: A napos felhős időszakok mellett országszerte várhatók, záporok, zivatarok. Délelőtt főként az északi területeken, majd később kelet felé haladva egyre több felé ered el az eső, és zivatarok idején megerősödik, viharossá fokozódik a szél. A hajnali 8-15 fokról napközben 23-29 fokig melegszik a levegő.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
0: Változatos és értékes tartalom.
2: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.
5: Egy pillanat.

Kibben félve késett ébredés, téves kényszer képzel, gondolatban kicsit kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg, szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le, külvilágom hangos zajában.

sem figyelmed. Bujakott alatt, mint a rombol, a hiúság megvett az elme a kolostor. Miért az álmorkém, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. Külcsény az ösztön, az agyunkkal játszik, de

0: A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap. Egyébként július 22-e van. 570 éve a Nándor Fehérvári Diadal napja mai, ahol a Hunyadi János sereg legyőzte a törököket. 1456. július 4 és 21-e között a keresztények hősiesen védték Nándor Fehérvárt, a mai Belgrád várát, második Mehmed török szultán több mint 10-szeres túlerőben lévő ostromló seregével szemben, majd július 21-22-én Hunyadi János vezetésével a vár melletti csatában legyőzték a törököket. A győzelemben kiemelkedő szerepe volt Kapisztrán János szerzetes által gyűjtött kereszteseknek, akik Hunyadi határozott utasítás ellenére a Száva folyón átevezve oldalba támadták az ostromló török sereget. A beállt zűrzavart felismerve támadt ki a várból Hunyadi. A déli harangszó az egész keresztény világban azóta is a Nándorfehérvári diadalra emlékeztet. 115 éve Nagyváradon született a mai napon Muráti Lili színésznő, az 1930-as 40-es évek filmbálványa, születési évszáma egyébként bizonytalan. 1945-ben férjével Vaszari Jánossal Spanyolországban telepedtek le. Pályáját 16 évesen Zilai Lajos tűzmadárjában kezdte Budapesten. Magyarországi pályafutásának emlékezetes darabjai a Csúnya lány, az Ez történt Budapesten című filmek. A művésznő 1947-ben Spanyolországban telepedett le, ahol saját színi társulatot alapított. Életművéért a Magyar Köztársaság érdemrend középkeresztje kitüntetést kapta. 47 éve hunyt el Kocsis Sándor futballista, a legendás aranycsapat jobb összekötője. Kocsis Kocka Sándor 18 évesen a Fradiban kezdte pályafutását, 50 és 56 között pedig az aranycsapat tagjaként a Budapest Honvédhez igazolt. Később 68 alkalommal játszott válogatott mérkőzést, melyek során 75 gólt rúgott és 6 bajnoki címet szerzett. 51-ben, 52-ben és 54-ben ő volt a magyar bajnokság legeredményesebb játékosa, és bár a svájci világbajnokságon 1954-ben a magyar válogatott csak ezüstérmes lett, a gól király 11 góllal mégis kocka volt. 56-ban Kocsis sok más aranycsapat tagoz hasonlóan emigrált, rövid svájci kitérő után Barcelonában telepedett le, és az FC Barcelona tagjaként még számos sportsikert ért el. 1979-ben bekövetkezett haláláig a katalán fővárosban élt, Magyarországra nem tért vissza. Hambait viszont 2012-ben hazahozták. A budapesti Szent István Bazilika kriptájában történő ünnepélyes újratemetését az aranycsapat alapítvány elnöke Kül Lajos szervezte meg. 12. szeptember 21-én délután születésének 83. évfordulóján gyászszertartás keretében helyezték földi maradványait örök nyugalomra. 40 éve született a mai napon Nemes Márton festőművész, aki a 2024-es Velencei Biennálén Magyarországot képviselte. Magyarország mellett Londonban és New Yorkban is él. Vibráló neon színeiről és áttört több rétegű festménytábláiról ismert. Alkotásaiban gyakran használ a festészeten túlmutató anyagokat, például egyik installációjában ventilátor festett, a levegő mozgást társítva a színekhez és formákhoz. 78 éve született Bokor József villamosmérnök egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Széchenyi díjas. Kutatási területe a lineáris és nem lineáris többváltozós dinamikus rendszerek elmélete és automatizálása. 59 éve hunyt el Kassák Lajos, kossuthdíjas költő, író, képzőművész, a magyar avantgárd úttörője. Budapesten hunyt el, Baumgartner díjat kapott. Budapesten utca is őrzi a nevét. 1915. november 1-én indított el a TET címmel az első hazai avantgárd folyóiratot, amit később több hasonló lap követett. 52 éve hunyt el Darvas Lili, magyar színésznő, New Yorkban érte utol a sorsa, teljes nevén Darvas Lili Sára. És 25 éve, hogy nincsen közöttünk Mészöly Miklós kossuthdíjas író, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja, a Pázmány Péter Tudományegyetem jogi és államtudományi karán 42-ben szerzett jogászdoktori oklevelet, a második világháború alatt frontkatonai szolgálatot teljesített, Szerbiában hadifogságba is esett. Számos munkája volt, majd 47-től dolgozott először lapszerkesztőnként. Írásai a 40-es évek végétől jelentek meg, később Budapesten a Báb Színház dramaturgia is volt.

0: Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mindenről olvastam a főváros kapcsán. A 18. kerületben Pest-Szentlőrinc és Pest-Szent Imre területén október első felétől csak nem az őszi szünetig tart 2026-ban a lomkikészítési időszak. A 11 körzetre kerületen belül különböző dátumok vonatkoznak. Nagyon fontos, hogy Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében csak a címükre vonatkozó napon 18 óra után készítsék ki a lomokat a lakosok. A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület szennyezési szabály sértésnek minősül. A 18. kerületi lomtalanítás alkalmával is kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagy darabos hulladék, például elhasználódott bútor, ágybetét, szőnyeg helyezhető ki a ház elé. Egyedülálló lehetőség nyílik a csepeli nyugdíjasoknak. A csepeli strandfürdő a hét első három napján, hétfőn, kedden és szerdán ingyenesen látogatható. A soroksári Dunaág partján fekvő csepeli strandfürdő Budapest egyik legnagyobb szabadtéri fürdője, közel 7 hektáros parkosított területtel. A vendégeket termálmedence, élménymedence, gyerekmedence és egy 50 méteres úszómedence várja, így a strand egyszerre alkalmas pihenésre és úszásra is. A fürdő nyáron hétfőtől vasárnapig reggel 9-től este 7-ig várja a vendégeket. A felnőtt belépő hétköznap 4400-ba, hétvégén 5400 forintba kerül, de a nyugdíjasok és a diákok kedvezménnyel válthatnak belépőt. A helyieknek cseperi lakcímkártyával extra kedvezmények járnak. A felnőtt napi jegy és a hétvégi jegy a nyugdíjasoknak és a diákoknak is olcsóbb. A fürdőbe 5 és 10 alkalmas bérlet váltható, amelyek a nyári szezonban szeptember 13-áig használhatók fel. Csepeli nyugdíjasok számára hétfőn, kedden és szerdán ingyenes a belépés. Ez a lakcímkártya, illetve a nyugdíjas igazolás felmutatása szükséges. Szőke Alex aranyérmes, Darabos László ezüstérmes a budapesti birkózó versenyen. Szőke a 97 kg-os súlycsoportban diadalmaskodott, míg Darabos a 130 kg-osok között állhatott dobogóra a budapesti nemzetközi versenyen. A világ és Európa bajnoki ezüstérmes Szőke Alex előbb az örmény U23-as VB győztes Hike Loyant, majd a negyeddöntőben a német EB ezüstérmes Lukas Lazogianis múlta felül, egy-eggyel. Szőke az elődöntőben a tokiói játékok után a nemzetközi porondra visszatérő olimpiai kétszeres világ és Európa bajnok Musza Jevlojevvel nézett szembe, akitől legutóbb 2021-ben az olimpiai negyeddöntőben kikapott. Most viszont pályafutása során először 3-1-re legyőzte az orosz klasszist. A szombatról vasárnapra virradó éjszakán villamos baleset történt Budapest 9. kerületében, a Könyves Kálmán körúton a Mester utca megállóhely közelében. A budapesti közlekedési ZRT tájékoztatása szerint a baleset éjjel 00:30 körül történt, amikor a kocsiszínbe közlekedő 2288-as pályaszámú 56-os KAF villamos hátulról nekiütközött a szintén a kocsiszín felé tartó 2037-es pályaszámú kombinó villamosnak, amely az egyes vonalról tért vissza. Az MTI szerint a kombinón utazó két utas nem sérült meg, ugyanakkor a KAF villamos vezetője könnyebb sérülést szenvedett a karambol során. A közlekedési társaság azt is ismertette, hogy a helyszínelés befejezése után a sérült KAF villamos saját erejéből a szomszédos Ferencváros kocsiszínbe közlekedett. A kombinót hajnali 3:30-kor szállították el, ezt követően pedig ismét szabaddá vált a villamospálya, így a vasárnap reggeli forgalom már a menetrendnek megfelelően indulhatott el. A budapesti rendőrfőkapitányság a távirati iroda megkeresésére közölte, hogy a sérültet a mentők kórházba szállították. A rendőrök a helyszíni szemle lezárását követően szabálysértési eljárást indítottak az eset körülményeinek tisztázása érdekében. Ketté vált közben a hazai lakáspiac befektetői oldala. A Duna House friss elemzése szerint a fővárosban minden korábbinál többen adják el az ingatlant, amit egykor befektetésnek vettek. Az idei második negyedévben a budapesti lakáseladások 48%-a mögött ez a motiváció állt. Vidéken viszont épp ellenkező irányba fordult a piac, ott a befektetési célú vásárlások aránya egy év alatt 18%-ról 27%-ra emelkedett. A vidéki piacon az eladói oldal hasonlóan alakul, ott is nőtt a befektetés értékesítése 23-ról 33%-ra. A vételi oldal viszont ellentétes trendet mutat. A befektetési célú vásárlás aránya az őszi hónapokban még 20% alatt maradt, az idei második negyedévre viszont 27%-ra ugrott. A befektetői pénz nem tűnt el a piacról, hanem áthelyeződött. Budapesten sokan a magas ár mellett most realizálják a nyereséget. Vidéken viszont most könnyebben találnak olyan árakat, melyeket megéri ingatlanba fektetni, mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője. A kieső befektetői keresletet Budapesten az első lakásukat vásárlók pótolják, ők adják jelenleg a legnagyobb vevői csoportot 40%-os arányjal. Ez a megoszlás tavaly nyár vége óta stabil. Az otthonstart program indulásakor 2025 szeptemberében ugrott 19%-ról 39%-ra az arányuk, és azóta tartósan 40% körül mozog. Az Otthonstart egy éven belül átrendezte, hogy kik vásárolnak lakást Magyarországon. A fiatal első lakásukat vásárló réteg került helyzetbe, és ezen belül elsősorban azok, akik stabil, magasabb jövedelemmel rendelkeznek, tette hozzá Szegő Péter. Ők egyik hónapról a másikra kiszorították a befektetőket a legnagyobb vevői csoport pozíciójából. A két folyamat között időbeli eltolódást látni, a vevői kör átalakulása tavaly ősszel hirtelen lezajlott, az eladói oldalon viszont a befektetések értékesítése 2025 folyamán még végig 34-38% körül mozgott. Az érdemi lépés idén következett be. Június 22 és 26 között nem csak a Hungaroringen, hanem Budapesten is a száguldó cirkuszé lesz a főszerep. A Kormin Palace és a Time Out Market Budapest elképesztően exkluzív programmal készül a BWT Alpine Formula One Team szurkolóinak a Formula 1 magyar nagydíj hetében. Ha idén-nyáron valaki Budapesten jár, vagy csak egy különleges hétvégi programot keres, érdemes felülni valamelyik nosztalgia járatra. A BKK nosztalgia járatok évről évre egyre népszerűbbek. Néhány száz forintért olyan veterán villamosokon, buszokon és trolibuszokon utazhatunk, amelyek évtizedekkel ezelőtt még a főváros mindennapjaihoz tartoztak. Az élmény nem csak a közlekedés szerelmeseinek szól. A Dunaparton zötyögő régi villamos vagy egy nyitott tetejű Ikarus igazi családi program lehet. A BKK nosztalgia járatok díjszabása idén is kedvező. Egy vonaljegy 600 forintba kerül, amely egy utazásra érvényes, míg aki több járművet is kipróbálna ugyanazon a napon, 2400 forintért nosztalgia napi jegyet válthat. A jegyek megvásárolhatók a Budapest Go alkalmazásban, a BKK ügyfélközpontjaiban és pénztáraiban, valamint a nosztalgia járatok személyzeténél. A családoknak külön jó hír, hogy a 14 év alatti gyermekek díjmentesen utazhatnak, így egy négytagú család számára is megfizethető hétvégi program lehet az időutazás. A BKK nosztalgia járatok között mindenki találat kedvére valót. A legnépszerűbbek közé tartoznak az N2-es nosztalgia villamos szerelvényei, amely a Pesti Dunaparton halad végig, miközben olyan látnivalók mellett viszel, mint a parlament.

0: Rózsa.
1: AI a munka világában. Sokan félnek tőle, hogy a mesterséges intelligencia elveszi a munkákat, pedig valójában átalakítja őket. Az AI elvégzi a monoton, ismétlődő feladatokat, hogy az ember a kreatívabb, értelmezést igénylő részekre koncentrálhasson. Egy bankban elemezhet adatokat, egy ügyfélszolgálaton válaszolhat egyszerű kérdésekre, vagy segíthet a gyártásban hibákat észrevenni. De közben új munkák is születnek. AI trénerek, adatkutatók, etikával foglalkozó szakértők. A jövő munkahelye nem ember vagy gép, hanem ember és gép együtt. Az AI nem elvesz, hanem hozzáad, ha megtanulunk vele együtt dolgozni.
0: Ez volt a Manna Morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
2: 2026. július 22-e van, szerda, 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. Megkapta az engedélyt a Városháza Park, új főteret ígér a főváros. Évekre bezárhat az Erzsébet kilátó, visszabontják a felső szinteket. Elkezdődött a vadveszélyes időszak, óvatosabb vezetésre figyelmeztetnek Pest vármegyében is. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Újabb mérföldkőhöz érkezett a Városháza Park beruházása. A fővárosi kormányhivatal kiadta az örökségvédelmi engedélyt, így lezárult az engedélyezési folyamat. Karácsony Gergely főpolgármester szerint ezzel megkezdődhet a kiviteli tervek véglegesítése, és közelebb került a belvárosi park megvalósítása. A tervek szerint a jelenlegi parkoló helyén egy nagy kiterjedésű közpark jön létre Budapest belvárosában. Karácsony Gergely felidézte, hogy még főpolgármester jelöltként tett ígéretet a terület megnyitására, amely évtizedeken át hivatali parkolóként működött, miközben a környék jelentős zöld felület hiánnyal küzd. A főpolgármester szerint a projekt előkészítése hosszú éveket vett igénybe. A tervezés, a lakossági egyeztetések, a közbeszerzési eljárások és az engedélyeztetés mellett a Városháza épületének felújítása, valamint a Merlin Színház megújítása is megelőzte a park kialakítását. A beruházás a Szivacsváros koncepció jegyében valósul meg. A tervek több mint 7000 négyzetméternyi zöld felülettel, csapadékvíz visszatartó burkolatokkal és 80 új fával számolnak, amelyek hozzájárulnak a belváros hűtéséhez és a fenntartható vízgazdálkodáshoz. A fejlesztés része a Nyitott Városháza program is. Ennek keretében átjárhatóvá alakítják a Városháza földszintjét, felújítják a díszterem alatti helységet, valamint kávézók és teraszok kialakítását is tervezik. A főváros vezetése szerint a Városháza Park nem csupán új zöld terület lesz, hanem Budapest egyik legfontosabb közösségi találkozó helyévé, a város új főterévé válhat. Hamarosan lezárul a megújult MOL-Bubi közbringa rendszer próba üzeme, a Budapesti Közlekedési Központ pedig a felhasználói visszajelzések alapján módosította a szolgáltatás díjszabását. Az új rendszerben kedvezőbb feltételekkel lehet majd használni a hagyományos és az elektromos rásegítésű kerékpárokat is. A klasszikus MOL-Bubi kerékpárok havi bérlete a Budapest Go alkalmazásban vásárolt érvényes közösségi közlekedési bérlettel rendelkezőknek 2000 forintba kerül, bérlet nélkül pedig 2500 forint lesz. A bérlet utazásonként 30 perc díjmentes használatot biztosít, és egyszerre akár két kerékpárra is érvényes. De változik az elektromos rásegítésű kerékpárok használata is. A bevezető havi bérlettel az e-bubik utazásonként 15 percig díjmentesen használhatók lesznek. Ez jelentős változás a korábbi elképzelésekhez képest, amelyek kizárólag percdíjas használattal számoltak. A díjszabás felülvizsgálatát több szakmai szervezet, köztük a Magyar Kerékpáros Klub is kezdeményezte. Véleményük szerint az eredetileg tervezett árak túl magasak lettek volna, és visszatartották volna a budapestieket attól, hogy a kerékpárt válasszák a mindennapi közlekedéshez. A most elfogadott konstrukció a BKK szerint jobban támogatja a fenntartható városi közlekedést. A közlekedési társaság azt is közölte, hogy a próbaüzem lezárása előtt még néhány napos technikai leállás várható. Ez idő alatt frissítik az alkalmazást, beépítik a fizetési és számlázási funkciókat, valamint elvégzik az utolsó rendszerfinomításokat. A leállás pontos időpontjáról a BKK később ad tájékoztatást. Több hetes szemétszállítási fennakadások okoztak gondot Budafokon. Komoly problémát okozott a szemétszállítás akadozása Budapest 22. kerületében. Több budafoki utcában hetekig nem szállították el a kommunális hulladékot, ezért a nyári hőségben megtelt kukák kellemetlen szagokat árasztottak, és több helyen egészségügyi kockázatot jelentő állapotok alakultak ki. A lakók szerint egyes területeken akár 2-3 hétig is a kukákban maradt a szemét. A nagy meleg miatt több tárolóban megjelentek a nyüvek, a zsákokat pedig állatok is szétszakították. Sokan többször is jelezték a problémát a szolgáltatónak, azonban elmondásuk szerint különböző indokokat kaptak a késésekre, a rendszerleállástól kezdve az informatikai hibákig. Az ügyben a 22. kerületi önkormányzat is fellépett. Perlai Zoltán alpolgármester szerint volt olyan utca, ahonnan 3 hétig nem vitték el a hulladékot. Az önkormányzat többször egyeztetett a szolgáltatóval, majd nyílt levélben is jelezte a kialakult helyzet súlyosságát. A személyes egyeztetésen a MOHU képviselői elismerték, hogy a fennakadások hátterében elsősorban munkaerő hiány áll. Emellett a nyári szabadságolások, a megnövekedett betegállomány és több hulladékszállító jármű meghibásodása is nehezítette a szolgáltatás biztosítását. A társaság közlése szerint hétvégi túlórákkal és megerősített létszámmal dolgoznak az elmaradások pótlásán, valamint a meghibásodott járművek javításán is. Bár a szemétszállítás több utcában már újraindult, a kerület egyes részein továbbra sem állt teljesen helyre a szolgáltatás, ezért a lakók még mindig abban bíznak, hogy a következő hetekben sikerül felszámolni a fennakadásokat. Hosszabb időre zárva marad a Jánoshegyi Erzsébet kilátó, miután a teljes körű műszaki vizsgálat súlyos szerkezeti problémákat tárt fel. A szakértői vélemény szerint az épület felső két szintjét vissza kell bontani, hogy később biztonságosan fel lehessen újítani a főváros egyik legismertebb műemlékét. A vizsgálatok szerint a több mint 100 éves kilátó állapot romlásának egyik fő oka, hogy az eredeti tervekben szereplő tető végül nem épült meg. Emiatt az esővíz és a fagy évtizedeken át folyamatosan károsította a mészkőből, homokkőből és téglából készült szerkezetet. A szakemberek szerint a múlt század közepén a torony tetejére helyezett nagyméretű acél vörös csillag is jelentős többletterhelést okozott, ami tovább rontotta az épület állapotát. A felmérés során számos súlyos hibát találtak, egyebek mellett beázásokat, penészesedést, leválló vakolatot, szétfagyott homokkő elemeket, málló mészkövet, elmozdult fugákat, kifelé dőlő kőkorlátokat és meggyengült boltozatokat. A szakértők szerint ezek együtt már életveszélyessé tették az épületet. Az Erzsébet kilátót idén februárban zárták le elővigyázatosságból, majd teljes műszaki vizsgálat indult. A most elkészült szakvélemény alapján a felújítás előtt elengedhetetlen a felső szerkezeti elemek visszabontása és megerősítése. A hegyvidéki önkormányzat szerint a rekonstrukció költsége több milliárd forint lehet, ehhez állami támogatást kértek. A munkálatok várhatóan több évig eltartanak, majd így Budapest egyik legnépszerűbb kirándulóhelye ez idő alatt nem fogadhat látogatókat. Elkezdődött az őzek párzási időszaka, ezért a következő hetekben jelentősen megnő a vad balesetek kockázata az utakon országszerte. A szakemberek szerint július második felétől augusztus közepéig különösen nagy eséllyel bukkanhatnak fel vadak a közutakon, ezért fokozott óvatosságra kérik az autósokat. Budakeszi térségében elsősorban a Telki és Budaörs felé vezető utakon, valamint a Budakeszi út erdős szakaszain kell számítani az őzek váratlan megjelenésére. A párzási időszakban az állatok a megszokottnál aktívabbak, sokszor nappal is közlekednek, és figyelmetlenül akár egymást követve is átfuthatnak az úttesten. Magyarországon évente több ezer vadgázolás történik, ezek jelentős részét éppen az őzek okozzák ebben az időszakban. A szakemberek azt tanácsolják, hogy az erdős és mezőgazdasági területek közelében a járművezetők csökkentsék a sebességet, és fokozottan figyeljék az út mentét. Ha a vadgázolás már elkerülhetetlen, a legfontosabb a határozott fékezés. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy ilyenkor nem szabad félrerántani a kormányt, mert egy árokba hajtás vagy egy szemből érkező járművel történő ütközés sokkal súlyosabb következményekkel járhat. Amennyiben mégis bekövetkezik a baleset, értesíteni kell a 112-es segélyhívót. A sérült állathoz nem szabad hozzányúlni vagy elszállítani, annak további kezeléséről és elszállításáról az adott terület vadászatra jogosult szervezete gondoskodik. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez

0: hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Különleges irodalmi és köztéri projekt jött létre a Városligetben. A Magyar Zeneháza közelében élő növényi kompozícióként elevenedett meg Kosztolányi Dezső egyik híres verse. A Városligetben adták át a Metaflóra irodalom virágnyelven projekt újabb alkotását, a Szintes Tinták kertjét, amely Kosztolányi Mostan színes tintákról álmodom című versén alapul írja a Vilább Budapest. A virágnyelve fordított irodalmi művek alkotói Orbán Eszter műfordító és Márton László festőművész. A Metaflóra egyszerre fordítói és kertészeti projekt, amely a fordítás új válfaját teremti meg. A nemrég elkészült Kosztolányi kert már a második projektjük. Az első kertfordítást Balatonfüreden a Magyar Fordítóháznak otthont adó Liptákházban találjuk. Ezt Kafka Margit Színek és évek című regénye inspirálta. A kertet körbejárva nem csak különböző színek, de különböző térformák és a tájak követik egymást, miközben mindegyik más és más érzelmet vált ki belőlünk. A domb tetején lévő objekt egy hintát idéz, amely a képzelet szabad szárnyalását jeleníti meg. A köveket Márton László ásványi festékkel festette meg, ezek színfolyóként szimbolizálják a vers dinamikáját. A tarka kert egy szürke köves térből nő ki, utalva a vers utolsó sorára, amely a színes álomvilágot a szürke valósággal állítja szembe. A növényválasztásnál az alkotók fontosnak tartották, hogy az itt szereplő növények és virágok túlnyomó többsége szárazságtűrő legyen, így a kezdeti öntözés fokozatosan csökkentető. Kosztolányi versét a kerítés mentén található táblákon több nyelven is elolvashatjuk. A Margit körúton nyílik meg a világ első mindennapi privát fotókkal foglalkozó kulturális központja, az Eidolon Center for Everybody Photography, a mindennapi fotográfia központja jövőre nyílik meg 2027 második felében. Nem csak itthon, de világviszonylatban is hiánypótló kulturális intézmény jön létre. Az új intézmény a Margit körút 8-10 alatt nyílik majd meg, közel 600 négyzetméteren, egy korábbi bankfiók helyén. A kulturális projekt mögött az Eidolon alapítvány áll, ami szorosan együttműködik Budapest főváros második kerület önkormányzatával, valamint az OTP csoporttal. Alapítói Szilágyi Róza Tekla művészettörténész, aki az igazgatói posztot is betölti, valamint Simó György üzletember. Az Eidolon görög eredetű szó képmást, látszatot jelent. A hétköznapi, vagy inkább mindennapi fotográfia lényege elsősorban abban rejlik, hogy bár elsőre nem több egy ilyen fotó, mint személyes emlék, ami mások számára jelentéktelen vagy érdektelen, idővel mégis kiderül róla, hogy egy korszakról, annak kultúrájáról és társadalmáról ad árnyalt képet. Ha innen nézzük, kimondottan hiánypótló lesz az intézmény, hiszen hasonlós nincs sehol a világban. Az Eidolon 2023-ban alapították, és azóta lépésről lépésre építette fel önmagát, sőt szerzett magát nevet a szakmai berkekben, például olyan tárlatokkal, mint amilyen a Kápa központba vitt nagyszerű Kereki Sándor kiállítás volt. Különleges évforduló alkalmából jelentkezett új alkotással Kolotkó Mihály. A különleges alkotás Budapest belvárosában a Magyar Nemzeti Bank épületének és a Hold utcának a sarkán kapott helyet. A szobor létezésére egy Facebook bejegyzés hívta fel a figyelmet. Kolotkó korábbi munkái között olyan népszerű figurák szerepelnek, mint a bombába kapaszkodó Vuk, a mása és a medve medvéjének hasán üldögélő Paddington, valamint a kockás fülű nyúl, aki távcsövön keresztül figyeli Pestet. A legújabb alkotás az 1946. augusztus 1-én bevezetett forintnak állít emléket. Az új fizetőeszköz a pengőt váltotta fel, miután Magyarország történelmi léptékű hiperinflációt élt át. Budapest ugyan nem a felhőkarcolók városa, de azért nekünk is vannak szép magas építményeink, amelyek szinte a város minden pontjáról láthatóak. Ezeket gyűjtötte össze a Vilább Budapest. Ilyen például a legmagasabb kémény. Először is tegyünk különbséget épület és építmény között. Nagyon egyszerűen fogalmazva, előbbibe mindenképpen be tudunk menni, az utóbbira nem feltétlenül. Az építmény a nagyobb kategória. Mondhatni, nem minden építmény épület, de minden épület építmény. Budapest legmagasabb építménye ipari jellegű, egészen konkrétan egy kémény. Az Óbudán a Kunigunda útján található Észak-Budai futóerőmű 1969-ben épült fel, és 77-ben kezdte meg a működését. A kéménye 203 méter magas, érdemes egyszer feljutni a tetejére szétnézni, tökéletes kilátópont. A város legmagasabb építménye után a legmagasabb épületnek kell jönnie, ez pedig egy még viszonylag fiatal monstrum, a MOL Campus a Kopaszigátnál. Van, akit egy óriásira nőtt űrjáró csizmára emlékeztet, míg másoknak meg más merészebb párhuzamai vannak rá. Az biztos, hogy a gyakran csillogó éjszaka kivilágított épület minden napszakban és minden irányból jól kivehető. Talán ez is közrejátszik abban, hogy a látványa meg a léte erősen megosztja a közvéleményt, de közben azért már egyre többen megszokják, hogy van ez a 2022-ben átadott 143 méter magas épület. A kémények mellett van még egy olyan építménytípus, amelyikről tudjuk jól, hogy általában magas, ezek az adótornyok. A legmagasabb ilyen típusú és Budapesten található építmény a Széchenyi-hegyi adótorony. 192 méterre nyúlik az égbe, ezzel egyébként ezüst érmes a legmagasabb fővárosi építmények listáján. Az adóépületet és környékét még az 50-es évek második felében alakították ki, maga a torony pedig 1975-ben épült, de ezt megelőzően is volt már ott egy másik, csak persze kisebb, korszerűtlenebb, meg bénább. Akárcsak a legmagasabb adótornyot, ugye a legmagasabb lakóépületet is 1975-ben adták át, ez pedig az újpalotai lakótelep közepén magasodó víztoronyház, ami 10 éven át egészen 1985-ig látta el vízzel az egész környéket. A műemléki védettség alatt álló nagyra nőtt bérház 15 emeletnyi lakás, valamint egy irtózatosan nagy víztartály, aminek a teteje tele van antennákkal, adótornyocskákkal és átjátszó állomásokkal. A pontos méretét ezek miatt nehéz megállapítani, de olyan 70 és 80 méter között van. Különlegessége a 18. emeleti két duplex, vagyis kétszintes műterem lakás, amelynek még terasza is van a második szintjén. A nagyváradtéri Semmelweis egyetemi elméleti tömb a NET toronyháza ránézésre lakóépület jellegű, de nem lakik benne senki, hanem oktatási egyetemi épület, az orvostudomány főhadiszállása, úgy tetszik. A maga 88 méterével ez számít a 8. kerület legmagasabb épületének. A ház építész tervezője Wagner László volt, az átadására pedig 1978-ban került sor. Az elméleti tömbben irodák, kutatási intézetek, egészségügyi szervezési tanszékek, az idegen nyelvű lektorátus működik, és találhatók még benne oktatási célokat szolgáló előadótermek, laborok, reprezentációs célú közösségi helyiségek. A toronyház lábainál elterülő két emeletes lepényépületben van az aula, a díszterem, két nagyobb előadóterem, pár kisebb szemináriumi terem és iroda, valamint itt működik a hallgatói önkormányzat is. Budapesten összesen 16 közüzemi víztorony működött, néhányat már lebontottak, és csak hármat használunk eredeti funkciójának megfelelően. Az érdekes építményekről a Virav Budapest írt, és vette számba a legnépszerűbbeket, ilyen például a budafoki víztorony. 3000 köbméternyi víztárolására alkalmas Budapest legfiatalabb közüzemi víztornya, amely a Kamara erdei fennsíkon épült, a magasabban fekvő területek számára biztosít állandó nyomást, és a térség állandó vízellátása miatt volt rá szükség. Az építmény 2006 végére lett készen, statikai pontból bravúros, hiszen kelyhe a megszokottól eltérően nem szimmetrikusan, hanem kisé eltolva ül a törzsön, építésénél pedig egyedülálló technológiai megoldásokat is alkalmaztak. A következő a Népligeti vízmű és víztorony. 1892-ben épült, Kailinger Mihály tervei alapján magassága 35 méter. Talán ez a víztorony segít legjobban emlékezni arra, hogy milyen fontos az életünkben a tiszta, jó minőségű, vezetékes víz, ami tulajdonképpen csak az elmúlt bő 100 évben lett evidens a városainkban. A Népliget víztornya az 1892-es kolera járványt követően épült, hogy a közeli tisztviselő telepet friss vízzel lássa el. Egy aknakút és egy termelési berendezés is tartozik a kívülről leginkább egy ódon várkasté hangulatát idéző épülethez, ami jelenleg már nem eredeti funkciójában működik, de műemléki védettséget élvez. Egy belga cégnek köszönhetően épült meg Újpest egyik legfontosabb jelképe, a jelenleg használaton kívül lévő víztorony. A torony 1912-ben épült Dümmerling Ödön és Mihalik Győző tervezete, magassága 56,8 méter. Eklektikus, historizáló stílusban épült, csinos vaskupoláját esztétikai okokból kapta. 1944-ben a visszavonuló németek majdnem felrobbantották, de az újpesti partizánok rajtaütöttek a nyilas őrségen, és megakadályozták a rombolást. Tettüket ma emléktábla hirdeti az épület oldalán. Az óbudai gázgyár víztornya a következő torony. A jellegzetes épület egy elvarázsolt kastély benyomását kelti, pedig régen Budapest egy része neki köszönhette a fényt, ugyanis itt fejlesztették azt a gázt, amit egykor világításhoz használtak. A gázgyár egykori épületei közül a legmagasabb a víztorony, körülötte kátránytornyok helyezkedtek el. A víztoronyban derített, szűrt dunavizet tároltak, a felső medence mellett a törzsében másik három henger alakú medence volt, egymás alatti szinteken. Az alsó fűtött medencébe a gázgyártás során melléktermékként keletkezett kátrány került. A gázgyár 1910 és 13 között épült, víztornya 56 méter magas. A körülötte található munkás lakóterep szintén mesebeli hangulatot áraszt. A Hilton szálló víztornyához kanyarodunk. Kevesen mondanák meg, hogy az 1254-ben alapított domonkos kolostor és egy klasszicista épület romjain épült Hiltonnak bizony saját víztornya is van, ami az épület mellől is jól látható. A budai várban található szállodának a magassága miatt volt szüksége saját víztoronyra, ehhez pedig az eredetileg a domonkosok számára épült, majd 1945-ben súlyos bombatalálatot szenvedett, Miklós torony kínálta az alapot. Erre épült betonból és üvegből az 1970-es években a viszonylag kicsi, 50 köbméteres víztorony, amit ma már tűzvízitárolónak használnak.

0: Budapest Update.
1: Augusztus 30-áig látható a Fuga Budapest Építészeti Központban a Magyar Belső Építész Egyesület kiállítása, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a belső építészet jóval több egyszerű berendezésnél, összetett tervezési folyamat, amely az emberi igényeket, a térhasználatot, a technológiát és a működés logikáját hangolja össze. A látogatók megismerhetik, hogyan formálják a szakmai döntések a színházak, szállodák, szakrális terek vagy akár műemléki épületek belső világát. Az ingyenesen látogatható kiállítást tematikus beszélgetések és szakmai programok egészítik ki. A Fővárosi Állat és Növénykert tette közzé, hogy idén nyáron egy különleges kezdeményezéssel, a rakpartozó programsorozattal teszik színesebbé a fővárosiak mindennapjait. Az intézmény, amely 2026-ban ünnepli fennállásának 160. évfordulóját, augusztus 20-áig minden nap várja az érdeklődőket a Dunaparton. A szervezők minden nap 17:30 és 20 óra között tartanak nyitva, a helyszín pedig a Dunyi, azaz a Dunai nyitott műhely, bár az állatkerti szakemberek viccesen megjegyezték, hogy élő zsiráfokat nem visznek ki a rakpartra, a látogatók így is tartalmas kikapcsolódásra számíthatnak. A kiterepült sátorban az érdeklődők izgalmas játékokon vehetnek részt, miközben érdekes információkat tudhatnak meg az állatvilágról és az intézmény munkájáról. A programok célja, hogy közelebb hozzák az állatkerti élményt a városi környezethez, és a nyári estéken közösségi élményt nyújtsanak a budapestieknek és a turistáknak egyaránt. A vállalkozó kedvű látogatók számára ráadásul nyereményjátékok is színesítik a kínálatot. Naplementét nézni jó, van benne természeti szépség, romantika és valamiféle meditatív nyugalmat is áraszt, energetizál, úgyhogy akár minden nap jól esett testnek és léleknek egyaránt, ha megcsodáljuk a naplementét. Ehhez ajánl a Bilav Budapest pár helyszínt, melyek között népszerű helyek épp úgy szerepelnek, mint kevésbé ismert spotok. 10 emberből nagyjából 10-nek a főváros hegye jut az eszébe abban az esetben, ha meghallja azt a szót, hogy naplemente, meg azt, hogy panoráma. Felsétálni a Gellértet tetejére már eleve remek program, de aztán felérve letelepedni és rácsodálkozni a páratlan szépségű fővárosra, meg a lenyugvó nap fényeire, az pedig a bónuszok bónusza. Több spot is van a hegytetőn, ahonnan szétnézhetünk. Akik a népszerű helyszíneket szeretik, nekik irány a Citadella, akik viszont elbújnának kicsit, ők a Filozófusok kertjét szírozzák meg. Az óbudai partszakasz ugyan nem magaslati vidék, mégis tökéletes helyszín naplementés spottingra, és ezt még azok közül is csak kevesen tudják, akik sokat járnak erre. A Duna ezen a részen észak-déli irányban halad, a part pedig a nyugati oldalon húzódik, így nem csak láthatjuk a lenyugvó napot, hanem az még csodás fényekben is vonja a partot, a vizet. Ráadásul itt sok olyan hely található, ahonnan akár még egy kényelmes nyugágyból is legeltethetjük a szemünket a természete meg különleges szépségé. Az egyre népszerűbb helyszínek közé tartozik az új budai Kopaszigát és környéke, a Budapart, ahonnan szintén megcsodálható a naplemente. Persze nem minden pontjáról ugyanolyan jól. A legjobb, legalkalmasabb terület a gát, melynek a végére kisétálunk, letelepszünk, és már csak nézni kell. A 17. kerület, vagyis Rákosmente legmagasabb pontja a következő állomás, de ez egy nagyobb terület, és ezen belül, ahonnan a legkiválóbban szemrevételezhető a naplemente, az a Rákoskerthez közel fekvő Strázsahegyi Panorámapark. Ide fel a Strázsahegyi dűlőn át vezet az út. Előttünk a reptér területen, ami azért is jó, mert így nincs semmi előttünk, ami kitakarná a látványt. Óbudán a Rókahegyi kőfejtő csúcsára is érdemes felcaplatni, ha panorámát és naplementét is szeretnénk látni. Sőt, végül is a kőfejtő egyik legfőbb vonzereje abban áll, hogy a magas sziklafalakról és teraszokról csodálatos kiáltás nyílik. A gyönyörű látvány megér egy kis kirándulást, egy kis fáradozást.

0: valami Amerika.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
3: Manna FM.
2: Magyar zene megszakítás nélkül.

0: Fotózhat. A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életöröm zene.
0: Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
2: Csini Baba. Az 1991-ben készült, a szocialista rendszert kifigurázó Csable Csacsit követően Timár Péter a Csini Baba című filmjében 1977-ben már a szocializmus legjobbnak gondolt éveinek viccesen nosztalgikus megidézésével csábította közönségét a mozikba. A filmben minden olyan elem visszaköszön, amely az 56 utáni konszolidáció és enyhülés után a legvidámabbnak mondott barakban reményt adhatott a fiatalok számára. Egy elképzelt, de minden részletében tipikus magyar tömb házifjú lakói, Attila, Almási Sándor, Félix, Németh Kristóf, meg ilyen őke, Lázár Balázs nagyon szeretnének megpattanni az országból, amihez a legegyszerűbbnek tűnő mód, ha az akkor induló Kimi tudott megnyerik, és kijutnak Helsinkibe a Vitre. Alakítanak hát egy zenekart, és nagy reményekkel haladnak a siker felé, de ebben a mesében a szegény legények sajnos nem győzedelmeskedhetnek a diktatúra még létező sárkányával szemben. A film sajátos képi világát Timár Péter egyéni kamerakezelése adja. A színészek mondatait előre rögzítették, amit a felvételek során hol fele, hol kétszeres sebességgel játszottak vissza, és így kerültek rögzítésre. A gyorsított jelenetek sajátos légiességet, míg a lassítások suta és vicces eredményeket okoznak. Timár, aki nem mellesleg az egyik legelismertebb hazai filmes trükkmester is, nagy kedvel kísérletezett hasonló megoldásokkal korábbi filmjeiben is. A Csini Babát Gávőgyi János, Revicki Gábor, Lázár Kati, Andorai Péter és Nagy Natália feledhetetlen alakításai mellett a Kispál és a Borz, valamint a Závodi Madarász kettős slágerfeldolgozásai adta hangulat teszi máig kedvelté.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: 98.6.
0: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: És ahogy ígértem nektek, a vendégem a Manna délelőttben, most már mondhatjuk, hogy állandó szakértőnk és házi Manna délelőtt pszichológusunk, Kis Zsófia, klinikai szakpszichológus. Szia, Zsófi!
2: Szia, Petra, köszöntöm a hallgatókat.
1: Köszönöm, hogy ránk érsz, és akkor el is kezdjük. Egy nagyon gyakran, mostanában nagyon gyakran hallott kifejezést fogunk körbejárni, és hát nyilván fogod te elmondani majd szakmai szempontból, hogy ez mit jelent. A helikopterszülő. Mit csinál egy helikopterszülő, és miért így nevezték el?
2: Ez nem egy pszichopatológiai vagy szakmai fogalom. Én úgy hallottam, hogy, vagy úgy olvastam, hogy ezt nem is pszichológus nevezte, hanem talán egy kamasz, ugye? Te is így emlékszel?
1: Igen, hogy nem szakmai elnevelés volt, igen, hanem ő mondta az anyjára.
2: Igen. De mondjuk elég jó a kifejezés szerintem azt, hogy így nekem még eszembe jutott ez a szitakötő, aki ott állandóan ott kering, de egyébként még hasonlít is szerintem a kettő. Vagy igen, hogy mintha nem tudná elengedni, nem tudna bízni a gyerekben, játszótéren is ezt lehet látni, hogy vannak olyan anyukák, akik, vagy apukák, akik így folyamatosan ott vannak a gyerek körül, és nyilván vannak indokoltabb esetek, egy picit lassabban fejlődő, vagy ügyetlenebb, vagy még kisebb gyereknél, de hogy ez nem az, hanem akkor van ez a helikopter szülőség, amikor már tulajdonképpen nem kéne ott lenni, de még mindig ott buzog körülötte a szülő, és gyakorlatilag nem hagyja a gyerekét kibontakozni, és tulajdonképpen ezzel az állandó ugrásra kész léttel, ezzel az állandó kéretlen segítséggel is azt üzeni a gyereknek, hogy te nem vagy képes. Nem vagy képes erre sem, nem vagy képes semmire sem tulajdonképpen.
1: Tehát, hogy egyedül boldogulni nem fogsz tudni, ezért kell, hogy én mindig itt legyek körülötted.
2: Ez így van, és hát azért kérdés, hogy bármiben akár, hogyha mindig megcsinálom a gyerek helyett a dolgot, megtanul-e úgy cipőfűzőt bekötni, ha én általában bekötöm, vagy mindig bekötöm helyette. Nyilván vannak helyzetek, amikor rohanunk, és nem szeretném, ha ő negyed órán keresztül kötné, inkább akkor gyorsan bekötöm neki, de hát, hogyha mindig én kötöm be, akkor ő biztos, hogy nem fog tudni cipőfűzőt bekötni.
1: Aha. És akkor ebből a típusú gyerekből, aki mondjuk ez ellen nem kezd el tiltakozni, vagy nem érzi rosszul magát ettől, nyilván lesz egy bizonyos típusú felnőtt.
2: Sok minden befolyásolja, azért a gyereknek van egy alaptemperamentuma. Azért azt lehet látni, hogy vannak ilyen visszahúzódóbb, introvertáltabb gyerekek, meg vannak ilyen extrovertáltabb gyerekek, azok inkább lázadó típusúak, az lehet, hogy előbb fogja szóvá tenni, hogy hagyjál már. Kérdés, hogy a szülő tud-e ehhez igazodni, tehát mennyire fontos neki ez a helikopterség? Mert hogy lehetséges, hogy csak rosszul mértem be, és amikor a gyerek jelzi, hogy hát anya most már köszi, de ne, akkor azt tudom mondani neki, hogy jó, persze, rendben csináld, vagy ez annyira erős valami belső igényből, az én belső igényemből táplálkozik, hogy a gyerek igényeit tulajdonképpen félreteszem, és azt mondom, hogy értem én, de ettől még csinálom tovább, mert én nekem annyira erős az az igényem, hogy ott legyek és segítsek, vagy csináljam helyette a dolgokat.
1: Ez igény erre egy túlaggódás, vagy az irányítás kényszer?
2: Sok minden lehet. Tehát lehet az is, hogy esetleg engem is így neveltek. És akkor én is ezt a mintát viszem tovább, én is ebben nőttem fel, hogy mindent megcsináltak helyettem, vagy állandóan ott voltak körülöttem, és próbáltak irányítani, vagy korrigálni. Az is lehet, hogy van egy belső önbizalomhiány, egyfajta szorongás, amit egy ilyen talán perfekcionizmussal, állandó kontrollal próbálok kompenzálni. Félek attól, hogy elég jó szülő vagyok-e? Tehát, hogy nagyon különböző motivációk lehetnek e mögött, vagy különböző eredetű motivációk, de a vége mégiscsak az, hogy én valahogy valamiben bizonytalan vagyok, és azért ezt a bizonytalanságot bizony én átviszem a gyerekre is.
1: Mondhatjuk-e azt, Zsófi, hogy sokkal könnyebb ez az úgynevezett helikopterkedés a szülőnek azáltal, hogy azon túl, ami miatt ez kialakul, még inkább alátesz, vagy rátesz még egy lapáttal azt, hogy a gyerek követhető az Instagramon, a Facebookon, és egy csomó minden más felületen, hogy mit csinál.
2: A gyerekét.
1: Tehát, hogy egy helikopter szülő, igen, hogy ez is ide tartozik-e? Könnyebb lett a helikopter szülők dolga.
2: akár ez is ide tartozhat, megnyilvánulhat ez így is, és akkor mindjárt, ahogy a gyerek posztol valamit, vagy kirak, ő az első, aki vagy pozitív értelemben, de mindjárt reagál, egyébként ezzel elég kellemetlen helyzetbe is tudja hozni a kamasz gyerekét, vagy azonnal valami kritikát fogalmaz meg, vagy korrigál. Igen, hát tulajdonképpen a virtuális világ az egy újabb platforma mellett, hogy a mindennapi, a való világban is így ez történik meg a gyerekekkel.
1: A helikopter szülőség, mint olyan, és akkor ezt még gyorsan kérlek, hogy mondd el, vagy hát akár nem gyorsan, ez ugyanaz, mint a burokban nevelés?
2: Tulajdonképpen azt az aspektusát emelte ki talán ez a fogalom, hogy állandóan ott van körülötte, és ott körülötte köröz, ezt az aspektusát fogadta, vagy fogalmazta meg, de hát egy része talán a burokba nevelésnek, de nem feltétlenül szinoníma szerintem.
1: Hogy ki a helikopter szülő, és milyen lesz egy helikopter szülőnek a gyereke, hogy vajon amikor valaki helikopter szülőként működik, és erre rájön akár a mi beszélgetésünknek köszönhetően, olyankor mi a teendő, erről lesz szó a következőkben. A Manna délelőttnek a vendége Kiss Zsófi klinikai szakpszichológus.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A helikopter szülőségről beszélgetünk. A vendégem, állandó szakértőnk Kiss Zsófia, klinikai szakpszichológus. Ugye a helikopter szülő az nem egy szakzsargon, hanem egy tini találmánya, aki így nevezte el a saját anyját, aki szerinte úgy keringett körülötte, mint egy helikopter. És a tulajdonképpen ezzel tök jól leírta a túlóvó, mindent kontrollálni akaró, túlféltő, túltörődő szülőt. Mi van akkor, Zsófi, hogyha akár most a mi beszélgetésünknek köszönhetően, akár egy-két írásból, akár a gyerekének a visszajelzéseiből egy szülő észreveszi, hogy ő ilyen?
2: Lehet, hogy észreveszi, vagy egyszer csak azonosítja, hogy ilyen tényleg ezt, mintha már a gyerekem így jelezte volna nekem. Szerintem az mindig egy nagyon fontos pillanat, amikor így tudatosulni tud, vagy tudatosulni engedünk valamit, akkor érdemes átgondolni szerintem azt, amit egy picit az előbb is beszélgettünk, hogy én ezt miért csinálom. Tehát ez miért jó nekem? Lehet-e valami hátránya, akár tényleg az, hogy ha így viselkedem a gyerekemmel, és mindig mindent megoldok helyette, akkor nem hogy építeném az önbizalmát és az önértékelését, hanem gyakorlatilag rombolom, vagy nem hagyom, hogy megfelelően kialakuljon az a funkció, ami arról szól, hogy én kompetens vagyok, hogy meg tudjam élni az én hatékonyságomat, hogy tényleg ezt szeretném? Tehát tényleg szeretnék egy ilyen önmagában bizonytalan, dependens, önbizalomhiányos gyermeket, meg aztán később fiatal felnőttet, akinek nincsenek meg a megoldási eszközei a különböző helyzetekre, nem tanulja meg a megoldási stratégiákat, és akár a munkaterén, akár a párkapcsolatban ő egy ilyen dependens valakivé válik. Tehát szerintem, hogyha erre valaki azt válaszolja, hogy nem, én ezt nem szeretném, akkor a következő pedig az, hogy magamban érzek, hogy én ezt miért csinálom. Uh-huh. Mi az oka annak, hogy én így viselkedem?
1: A helikopter szülőségtől, a túlagódó, túlféltő, túlgondoskodó, túlirányító szülőktől milyen dependenciák alakulhatnak ki, milyen függések a gyerekben?
2: Hát attól, hogy én önbizalomhiánnyal küzdök, mert hát ugye mindig azt üzente nekem anyukám, hogy te ezt nem tudod, vagy nem elég jól tudod, nem nagyon vont.
1: Bajod lesz belőle?
2: Hogy bajod van lesz belőle, vagy nem jól csinálod, mert ugye ez is beletartozik, amikor a szülő perfekcionista, és akkor a gyerek mondjuk próbálna is szegény valamit segíteni, de hát ő nem tud úgy felporszívózni. Igaz, hogy elmosogat a gyerek, de utána mosogat az anyuka, és mindig kiemeli azt, hogy mi az, amit nem jól csinált, ugye akkor önbizalom hiánya lesz, és hát gyakorlatilag akinek önbizalom hiánya van, az nagyobb eséllyel fordul bármifajta olyan maladaptív, úgy hívjuk ezeket a nem megfelelő, nem jó megoldási módokhoz, mint például akár tényleg a drogok akár, vagy az alkohol, tehát vagy akár mondjuk a netes függőség, ami eltereli a figyelmemet arról, hogy éppen szorongok, vagy rossz kedvem van, de hát ugye nyilván hosszú távon nem oldja meg, sőt, még rosszabb lesz.
1: Találkoztál már ilyennel a praxisodban?
2: Hát gyakorlatilag csak ezzel találkozom az önbizalom hiány hátterében, hogy nem tudtak igazából elfogadni olyannak, amilyen, mást vártak tőlem, nem volt soha elég jó az, amit csinálok, mert mondjuk anyukám tényleg többet maximalista volt, vagy perfekcionista volt, és akkor vagy megtörténik az, hogy ő is ilyenné válik, vagy pedig állandóan azt éli meg, hogy kudarcra van ítélve. És hát van egy ilyen fogalom, a tanult tehetetlenség, ami arról szól, hogy ha én minden igyekezetemmel próbálok, de mégse tudok változtatni valamin, ami nekem nem jó, akkor egy idő után feladom. Tehát én próbálnám mondjuk csinálni a kis dolgaimat, próbálnék mondjuk én elpakolni, de az nem jó. Próbálnék én segíteni valamiben, felsöpörni a nem tudom a konyhát, de az nem lesz olyan jó. Tehát nem, hogy örömet nem tudok szerezni ezáltal a szüleimnek, de frusztrálódom. Nem tudom még a kabátomat se rendesen fölvenni, mert biztos, hogy anyukám oda megy és megigazítja a galléromat, vagy nem lesz jó a frizura, amit csinálok magamnak. Egy idő után nem csinálom. És az ezzel a nagyon nagy baj, hogy aztán később ezt a mintát ráviszem helyzetekre, és lehet, hogy mondjuk már nem fogok jelentkezni egy bizonyos állásra, mert á, úgyse engem fognak felvenni, á, úgyse lesettek erre elég jó. Uh-huh. Tehát sajnos ezeknek a hosszú távú hatásai miatt is érdemes átgondolni azt, hogy tényleg figyeljek oda a gyerekembe, jó értelemben figyeljem őt meg, és engedjen próbálkozni. Nyilván ott vagyok valahol, tehát ha leesik, ha aztán tényleg úgy köti meg azt a cipőt, hogy háromszor orra esik rajta, akkor be tudok avatkozni, de legyen meg az a bizalom, hiszen a gyereknek az önértékelése az a külső visszajelzések alapján épül fel. Ha a környezetem bízik bennem, én is bízni fogok magamban.
1: Hogyha megfordítjuk ezt a dolgot, akkor beszélhetünk-e arról, hogy valaki például hiába önálló, hiába ügyes, mondjuk a testvére nem az, de mégis a testvérét emeli mondjuk mindig az anya, és akkor ebben az esetben az önállóság sem lesz elég jó. Tehát hiába ügyes a gyerek, hiába csinálja meg magától, hiába előrelátó, figyelmes, stb. A másiknak a gyengeségét emelve mindig ő lesz a nem elég jó azért, mert jó. Ezt érted
2: megélheti így? Megélheti így a gyerek, hogyha valamiért úgy érzi, hogy ő rá nem irányul elég figyelem. Tehát testvérhelyzet kezelése azt gondolom a szülőknek mindig nehéz, mert a gyerekek mást akarnak, ha az egyik azt mondja, hogy balra menjünk, a másik biztos, hogy jobbra akar menni, és akkor most mit csináljunk. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon sok szülői plusz odafigyelést, energiát igényel, és szerintem nem is könnyű. És hát igen, a gyerek megélheti azt, hogy bezzeg a másikkal, a kicsivel, mert nem is kell, hogy beteg legyen, vagy ügyetlen, egyszerűen kisebb, őt még emelni kell, őt még etetni kell, és akkor a nagyobb gyerek megélheti azt, hogy velem mondjuk kevesebbet foglalkoznak, miért van ez, lehet, hogy én nem vagyok olyan jó, vagy engem kevésbé szeretnek. Tehát ez is egy tényleg egy komoly szülői feladat ezzel lavírozni, és odafigyelni arra, hogy vajon megkapja tényleg a gyerek a korának és az igényeinek megfelelő fizikai, meg emocionális törődést.
1: Kizsófi klinikai szakpszichológus a vendégem a Manna délelőttben. A helikopter szülőségről beszélünk, hogy ez mit okoz a gyerekben, milyen felnőtt válik belőle, és hogy vajon miért van ez jelen a szülőkben, hogy ők milyen mintát követnek, hogy helikopter szülővé válnak. Erről beszélgetünk tovább. A kérdésetek van az SMS számunk 0677 1986.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Helikopterszülők, túlaggódó, irányító és túlféltő szülők, ahogyan ezt egy tinédzser megfogalmazta az édesanyjával kapcsolatban, úgyhogy ez nem egy úgynevezett terminus technicus, hanem egy tinédzsernek a megfigyelései alapján született elnevezés, ami viszont nagyon találó, és sok mindent megbeszéltünk már ezzel kapcsolatban Kis Zsófi klinikai szakpszichológussal, állandó szakértőnkkel. Szia Zsófi újra!
2: Szia Petra!
1: Mit tehetünk akkor, hogyha látjuk a szülőnkön, hogy ő ilyen? Hogyan lehet kedvesen, de egy kicsit nyugalomra inteni, hogy ne akarjon mindent megcsinálni helyettem? És hogyha szülő vagyok, és ilyen vagyok, és észreveszem magamban, és akarok más lenni, és akarom hagyni őt, hogy ne aggódjak, hogy szétkeni, eltöri, nem úgy csinálja meg, stb., hogy ezt le tudjam tenni magamról, ezt a feszültséget. Mi a teendő? Egyik esetben és a másikban.
2: Igen, hát amikor ez az egész kezdődik, akkor még a gyerek nem igazán van döntési helyzetben, mert nagyon pici, és még beszélni se tud. Főleg nem fogja tudni visszajelezni ezeket a dolgokat ilyen tudatosan. Mondjuk egy óvodás gyerek az már azért tudja jelezni, hogy na, hagyjál. Tehát valamit tud kommunikálni abból, hogy ez neki sok, és szerintem lehet, hogy érdemes erre odafigyelni. Ha azt látom, hogy a gyerekemnek valahogy kezdek sok lenni, és ő ezt kifejezi, akkor az ő igényeit vegyem figyelembe. Terápia során gyakran találkozunk azzal, hogy azt az alapvető érzelmi igényünket, hogy mi kifejezhessük az érzéseinket, és ezeket a környezetünk érvényesnek fogadja el, és ehhez alkalmazkodjon. Ez, hogyha nem történik meg, és így gyakran, vagy az esetek nagy többségében nem történik meg, akkor kialakul egy olyan fajta hozzáállás, amit kóros másokra irányultságnak nevezünk. Ez azt jelenti, hogy például inkább azt fog engem vezérelni, ahelyett, hogy mondjam, hogy én mit szeretnék, hogy jaj, nehogy megbántsam a másikat. De hogy nem egy-egy helyzetben, mert nyilván persze bizonyos

0: érzem, hogy szorít a cipő, tehát, hogy már igazából szeretnék jobban kibontakozni, vagy adott esetben már kellemetlen is lehet akár az, hogy mondjuk egy 10 éves gyereknek még ott a többiek előtt oda szólnak a szülei, hogy a sapkádat mindenképpen vegyed föl, meg ne felejtsed megenni a 10 óraidat, hát lehet, hogy utána a gyerek ilyen szégyenkezve fog bemenni, és a kortársai előtt így kellemetlen helyzetbe kerül. Tehát megint miről van szó, lehet, hogy nem fog merni visszaszólni, mert vagy fél a büntetéstől, ugye ilyen is van, mert fél attól, hogy meg haragszanak rám, vagy nem megszidnak, vagy nem szól hozzám utána anyukám, egy ideig már megsértődik rám, vagy akár ez a másik, hogy nem akarom megbántani. Tehát nagyon fontos, hogy a gyereknek a valódi igényeire odafigyeljünk, és adjuk meg nekik azt a biztonságos bizalmat, amit aztán ő majd be tud építeni a saját önértékelésébe, és saját maga is úgy fogja látni, hogy igen, én egy ügyes, kompetens ember vagyok.
1: És hogyha a felnőttek aspektusát nézzük, tehát hogy lehet ezt megakadályozni, tudod, van olyan, amikor látjuk mondjuk a főzős műsorokban, és akkor most induljunk egy kicsit messzebbre, hogy ó, Jamie Oliver is boldogan, meg a Stály Juditnál imádtam, hogy boldogan lehet összemancsolni a konyhát, hogy panírozhat a gyerek, összelisztezheti, nyújthatja a tésztát, nem érdekes, és közben vannak olyan felnőttek, akik annyira arra koncentrálnak, hogy ne legyen kupi, ne legyél koszos, és ez szerintem ugyanez, ez a folyamatos körülröpködés. Ezt le tudja tenni az ember felnőtt korban?
0: Nyilván ez is egy kontinuum, tehát aki nagyon-nagyon ilyen, és tényleg elementáris szorongást vált ki belőle, mondjuk egy összemaszatolt konyhának a látványa, ott valószínűleg szakemberre lesz szükség, mert hogy ennek valami olyan gyökerei vannak, vagy olyan mélyebb szorongásból ered, amihez már kell egy szakember. De hogy alapvetően, hogyha a kortársokkal, azért anyukák a játszótéren egymással szoktak beszélgetni, vagy a barátaink olyan visszajelzést adnak, hogy próbálj már egy picit lazább lenni. Uh-huh. Akkor lehet, hogy érdemes megfontolni a velünk egykorú gyerekeknek, a szüleinek a véleményét, hogyha nagyon azt látjuk, hogy csak én nem engedem el ezt a gyereket, vagy csak én kontrollálom ebben vagy abban, akkor lehet, hogy tényleg a hiba úgymond az én készülékemben van, és fogadjam el azt, amit a környezetem mondani tud. Tehát enyhébb esetben szerintem egy őszinte baráti visszajelzés, vagy a testvérnek, az unokatestvérnek a visszajelzése is elég. Ha jön az, hogy oké, én értem, de egyszerűen én erre képtelen vagyok, akkor meg akár szakmai segítséget kérni.
1: Hogy lehet megmondani valakinek? Most nem az, hogy a kortársnak a szülője, vagy jó barát a családból, vagy családi barát megmondja, hogy te figyelj, nyugi, már lazulj le, majd összetakarítasz, semmi nem történik, ez egyfajta. De mondjuk a gyerek hogy tud jelezni? Tehát, hogyha megvan benne az, hogy nem akarom bántani, hogy neki rosszul essen, de amikor már olyan korban van, hogy esetleg mondaná.
0: Akkor meg lázadni fog ellene kamaszkorban, és lehet, hogy megtörténik az, hogy az egész csomagot kidobja az ablakon. Oh, tehát, hogyha megéli azt, hogy a viselkedés ezen a területen a szülőnek megfelelő, a kamasznak az a feladata, az az életfeladata, hogy lázadjon, hiszen le kell válni a szülőről, de nagyon nehéz egy ilyen szülőről leválni, mert nem nagyon fogja engedni. És hát szélsőséges esetben az is lehet, hogy teljesen elveszítem a gyereket. Tehát, hogyha ő azt látja, hogy egyszer nem tudok változtatni, ő nem tud velem tárgyalni, tényleg állandóan kísérem, állandóan a nyakában lihegek, úgymond, akkor el fogom veszíteni a bizalmát, és akkor el fog kezdődni az, hogy esetleg elhallgat dolgokat, vagy nem úgy mond el nekem dolgokat, vagy esetleg a barátnőjének az anyukájával fog kialakítani egy szorosabb kapcsolatot érzelmileg, és ő fogja tudni az igazán mély dolgait, nem pedig én. Uh-huh. És szerintem ez senkinek nem a vágya, meg nem szeretné ezt.
1: Minden esetre akkor a konklúzió az, hogyha valaki ilyet tapasztal magán, és azokban a fokozatokban, vagy azoknak a fokozatoknak megfelelően, amit elmondtál, érdemes mindenképpen szakemberhez fordulni, jobb, hogyha az ember egy kicsit rendbe teszi a lelkét, így van?
0: Hát mindenképpen azt gondolom, hogy egy önreflexió, egy önismeret, az nagyon sokat tud segíteni.
1: Kizsófi klinikai szakpszichológus volt a vendégünk. Itt a Manna délelőttben fogunk még találkozni vele, hiszen állandó szakértőként azért heti szinten jelen van nálunk. Zsófi, köszönöm, hogy ránk értél.
0: Én is köszönöm a meghívást.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
2: A Pogány Madonna. 1980-ban ezzel a filmmel indult Magyarország meghódítására Bújtor István legendás karaktere Ötvös Csöpi, akinek bűnüldözési és pofonosztási készségeit nemhogy elhalványítani, de még csak megkérdőjelezni sem tudta senki a magyar filmvásznon és a tévéképernyőin. Az egykori olasz sportoló Carlo Pedersoli, vagy ahogy sokkal többen ismerik Bud Spencer által világhírre vitt Piedone filmek alapjai nyomán készült akcióvígjáték forgatókönyvét maga Bújtor István jegyezte, és vászonra vitt benne szinte minden olyan dolgot, ami az 1980-as évek elején a magyar közönség számára a nyugati élethez volt hasonlítható az ország határain belül. Balaton, vitorlázás, száguldó autók, csinos nők és persze őszinte pofonok. Mindezt olyan lendületesen és magával ragadóan tette, hogy a film hangulatának ma sem lehet ellenállni. A történet szerint a tihanyi apátság legértékesebb műkincsét, a Pogány Madonnát elrabolják. Az üggyel a rátermetnek nem mondható kardos nyomozót bízzák meg, aki mellé felettesei oda rendelik a megregulázhatatlan, de igazságérzetében megingathatatlan keményöklű Ötvöst, akinek mindenhol van ismerőse az egész balcsi parton. A gyanú hamar néhány külföldre szakadt hazánk fiára terelődik, és az ügy emlékezetes beszólások, hatalmas pofonok, autós és helikopteres üldözések mentén halad a megoldás felé. A filmből árad a könnyedség és a jó hangulat. A kiváló karakterek és megformálóik, mint Kardos doktor, Kern András, Matuska bácsi, Bánhidi László, Zárai százados, Zente Ferenc, Vájiné, Hernádi Judit, vagy Benedek Miklós, mint Mr. P. Smith csak tovább erősítenek. Az azonnali sikernek köszönhetően Ötvös Csöpi még 3 filmben visszatért a vászonra, szintén hatalmas sikerrel.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A helikopter szülőségről már hallottunk, sőt, itt a Manna délelőttben Kizsófi pszichológus már beszélt is erről. Ugye a helikopter szülőség már, mint maga a kifejezés, hogy helikopter szülő, ez nem egy tudományos kifejezés, nem egy úgynevezett terminus technicus, hanem egy fiatal által kitalált fogalom, ami nek nevezte ő a saját anyukáját. De hát ki gondolta volna, hogy ez a helikopter szülőség, ez jellemzett a történelem során nagy alakokat is, mondjuk miért ne jellemezte volna. Például Mária Terézia 16-16 gyerekes helikopter szülő. Ilyen anya volt a királynő, a Habsburg birodalom egyetlen női uralkodójának, a 16 gyermeke közül 10 megérte a felnőttkort, ugye akkoriban sajnos ez nagyon gyakori volt. Na de visszatérve a helikopter szülőségre. Ugye azt tudjuk, hogy Mária Terézia a Habsburg birodalom egyetlen női uralkodója volt a 18. században, azzal csak nem mindenki tisztában van. Az apja harmadik Károly fiú utód híján az 1723-as pragmatika szankció elfogadásával biztosította a leánya számára a nőági örökösödést. Mária Terézia mindössze 23 éves volt, amikor az édesapja elhunyt, és ő került a Habsburg birodalom élére. Ezt követően 40 évig uralkodott, többek között, mint Magyarország és Csehország királynője, Ausztria uralkodó főhercegnője, de hogy mindeközben 16 gyermeket szült, arról sokkal kevesebb szót ejtettek a történelemkönyvek, azért valljuk be, mi se nagyon hallottunk így ebből a vetületből Mária Teréziáról. 1736-ban ment feleségül lotaringiai Ferenc István herceghez, a későbbi első Ferenc német-római császárhoz. A történetírók szerint szerelmi házasság volt az övék, ami már önmagában ritka volt azokban az időkben, és bár a férj számos kalandjára fény derült az évek során, ez is gyakori volt annak idején, az aktív házas életük bizonyítéka az, hogy 16 gyermekük született, de hát természetesen a 18. században nagyon magas volt a gyermekhalandóság, és főúri házakban az örökösödés biztosítása miatt is fontos volt, hogy a nők sok gyermeket szüljenek. Mária Terézia 14 évet uralkodott várandósan, illetve töltött gyermekágyban. A 16 gyermeke közül 2 még kiskorában eltávozott, ezt követően még további 4 gyermekét temette el. 10 gyermeke azonban megérte a felnőttkort, és közülük került ki 2 későbbi német-római császár és egy magyar király, valamint egy francia királynő, illetve egy nápoly-szicíliai királyné. Nem véletlen, hogy Európa anyósának is nevezik Mária Teréziát. Azt gondolná az ember, hogy uralkodóként kevés ideje jutott a gyermeknevelésre, bár nyilvánvalóan nem a mai napi értelemben véve foglalkozott velük sokat. Némi túlzással akár helikopter szülőnek is nevezhetnénk a kor szülői magatartási szokásaihoz képest. Folyamatosan a gyermekei felett lebegett, ellenőrizte minden lépésüket és beavatkozott az életükbe. Ugye ez a helikopter szülő definíciója vagy leírása. Azt vallotta Mária Terézia, hogy a gyerekek nevelését már csecsemőkorban meg kell kezdeni, és egy pillanatra sem szabad abba hagyni, hiszen az első évek a legfontosabbak. Elrendelte, hogy a gyermekek szobájában a dadáknak és a nevelőknek harmonikus légkört kell teremteniük a gyerekek számára. Nagy gondot fordított a gyermekeket gondozó személyzet kiválasztására is. Ugyanakkor fontosnak tartotta a szigort és az engedelmességre nevelést. Azt vallotta, hogy a gyermek csak akkor nem tévedhet rossz útra, ha a napját szorosan percről percre beosztják feladatokkal és elfoglaltságokkal, és így igyekezett megakadályozni, hogy a gyerekek elkényeztetetté váljanak. Az étkezés tekintetében is nagyon pontos és szigorú szabályokat írt elő. Megkövetelem, hogy a gyermekek mindenből egyenek, ne finnyáskodjanak, ne válogassanak az ételben, és ne csak a jobb falatokból vegyenek, sőt maga az étel sem lehet vita tárgya. Minden pénteken és szombaton, valamint a bőti napokon egyenek halat. Ezt ő maga mondta ezekkel a szavakkal. Rendíthetetlenül körmölte a leveleket a felnőtt kort megért gyermekei számára, amelyeken szinte kivétel nélkül arról szóltak, arról volt szó bennük, hogy mit, hogyan, illetve hogyan ne csináljanak. Beleszólt az életükbe, megpróbálta irányítani őket, egyébként viszonylag nagy sikerrel, és a női férfi családi szerepeikbe és feladataikba is beavatkozott. Ferdinánd főherceg heti 2 levelet kapott az anyjától, míg a nősülését követően is. A levelek pedig tele voltak jó tanáccsal, illetve szemrehányásokkal, lustaságot, házasságot és a kormányzását illetően, úgyhogy Anyuka nem bízta ezt a véletlenre. Leányának Marie Antoinette-nek írt egyik levelének a részlete pedig azt mutatja meg zseniálisan, hogy Mária Terézia képtelen volt elengedni a kontrollt, ami a gyermekeit illeti. Idézett: a derek magad már olyan, mint egy asszonyé, noha nem vagy az. Nagyon kérlek, ne hagyd el magad, ez nem illik a korodhoz, és még kevéssé a helyzetedhez. Ha elhagyod magad, piszkos leszel és elhanyagolt, és mint minden más cselekedetedben is közömbös, és ez a bukást jelentheti számodra. A leveleinek középpontjában elsősorban a családdal kapcsolatos dolgok álltak, ezen belül is két téma, a nők engedelmessége a férjeikkel szemben, valamint az utód nemzés fontossága. A dinasztia fennmaradása szempontjából természetesen elsősorban fiú unokákra vágyott, összesen 57 unokája született, életében 30, hogyha a teljes létszámot nézzük, úgyhogy ez nem egy új keletű dolog, hogy valaki ilyen anya vagy ilyen anyós, hogy beleszól mindenbe. Érdemes ilyenkor anyukáknak, anyósoknak a szívükre tenni a kezüket, és magukba nézni, hogy vajon ők ilyenek-e, és hogyha igen, a válasz csendben, nem is kell hangosan kimondani, akkor érdemes elkezdeni változtatni.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. Ha

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: A zaj is szennyezés. Ha környezetvédelemről beszélünk, sokan a levegőre, vízre vagy hulladékra gondolnak. Pedig van egy szennyezés, amelyet nem látunk, mégis naponta érhet minket. A zaj. A közlekedési zaj, autók, vasút, repülés nem csak idegesítő háttér, hosszú távon ronthatja az alvást, növelheti a stresszterhelést és hatással lehet az egészségre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2025-ös jelentése szerint Európában nagyon sok ember él olyan közlekedési zajszint mellett, amely egészségügyi szempontból kedvezőtlen. A zajjal az a nehéz, hogy könnyű megszokni. A szervezet viszont nem feltétlenül szokja meg. Lehet, hogy mi már nem figyelünk a forgalom morajára, de az alvásunk felszínesebb, a pihenésünk kevésbé hatékony. Mit lehet tenni? Városi szinten csendesebb burkolatok, sebességcsökkentés, zöld sávok, jobb közlekedés tervezés segíthet. Egyéni szinten pedig érdemes keresni a csendesebb útvonalakat, pihenőhelyeket, és komolyan venni a csendet, mint egészségvédő tényezőt. A csend nem üresség. A csend regeneráció. És egy zajos világban egyre értékesebb erőforrás.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A Manna délután vendégek Nape Kéva klinikai szakpszichológus, az Emily önismereti napló sorozat szerzője, akivel arról beszélgetünk ma, amit érdemes rendre újra és újra elővennie az embernek önmagában és önmagával kapcsolatban. Hogy van-e önbizalmam, ha igen, mennyi? Mit is jelent a megfelelés, és vajon mindezeket szem előtt tartva és számításba véve mihez van jogom? Sajnos ezekkel kapcsolatban sokszor és sokféleképpen tud megkérdőjelezni bennünket önmagunkkal kapcsolatban a világ, legfőképpen a social media felületek. Éva, szia, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: No, hogyan hat a külvilág ránk, és akkor kezdjük a mondókán végével. Hogyan befolyásolja az önbizalmunkat, az önbecsülésünket, hogyan befolyásolja a megfelelési vágyunkat, vagy adott esetben kényszerünket a külvilágban lévő összes social media felületből ránk ömlő információ?
2: Az eddigi tapasztalatom és szakmai tanulmányom azt mondatják velem, hogy a social media tud erősíteni a problémáinkon, rontani az önértékelési nehézségeinken, de nem elsősorban arra vezethető vissza a gyökér oka annak, hogy esetleg ezzel bajlódunk, fel tudja nagyítani. Uh-huh. Úgyhogy én még mindig azt mondom, hogy a gyerekkorban keresendő az alapja annak, hogy ezzel én hogy is vagyok, uh-huh. meg a kisgyerekkor, gyerekkor, kamaszkor, fiatalkori első élmények a közeli kapcsolatokban, ezek ilyen sorrendben eléggé meghatározóak. Meghatározó egyébként a temperamentumunk is, hogy milyen vele született tulajdonságaink vannak, de ezeken a nehézségeken, meg a sok tényezős összetett helyzeteken tényleg sokat tud rontani a social media, az, hogy ott jönnek a különböző irracionális elvárások, nagyon bántó kommentek. Ha valaki arra vetemedik, hogy beleolvas a kommentekbe, akkor látja, hogy semmivel, semminek nem lehet, vagy semmivel senkinek nem lehet megfelelni, mert mindenbe bele lehet valahogyan kötni, és akkor ez mondjuk lehet, hogy nagyon ijesztő. Látni az indulatokat szintén nagyon ijesztő, úgyhogy úgy gondolom, hogy egy jogos szorongás van szerintem a social médiával kapcsolatban.
1: A jogos szorongás a social médiával kapcsolatban az egy nagy a batyuban, ezekkel kapcsolatban, ami problémát okozhat, viszont szerintem ezek nagyon erőteljesen és gyakran tudják megnyomni a gombokat, vagy meghúzni a triggert bennünk, ami viszont a gyerekkorunktól, ahogy te is mondtad, bennünk van. Mik azok a leggyakoribb tényezők, amik gyerekkorból vannak bennünk, és ezeket befolyásolják, vagy kialakul azok miatt az önbizalom hiány, vagy a megfelelési vágy?
2: Sokan hiszik azt, hogy csak az eshet rosszul, aminek van valami gyerekkori gyökere, vagy bennem egy megoldatlansága, és én azt gondolom, hogy a bántalmazás maga attól függetlenül is eshet rosszul, mondjuk egy social media környezetben, hogy igaz tartalma lenne a bántó szavaknak. Szóval lehet, hogy hazugság, de maga a bántó szándék nagyon nehéz egyáltalán szembesülni ezzel, és egyébként gyerekkorban eredeztethetően is lehet sajnos arról tapasztalatunk, hogy előfordulhat az életben a bántalmazás, és gyerekkorból is lehet arról tapasztalatunk, hogy nem vagyunk elég jók, és megszégyenítenek érte, úgyhogy ezek nem segítenek abban, hogy könnyen feldolgozzuk azt, ami a social médiában történik. Ettől függetlenül a felnőttkori bántalmazás, hogyha van ilyen, akkor is problémás, hogyha nincs mögötte gyerekkori korábbi élmény, és azért nem mindenkinek van.
1: Hogyha viszont igen, és most ezek alapján mondjuk valaki elkezd gondolkodni, és talál magában ilyesmit, akkor mit kezdjen vele? Hogy igen, emlékszem, a leggyakrabban hallott mondat a szüleimtől az volt, hogy nem tudom én, na azt meg ne próbáld. Szép lehetsz, de okos nem. Eszedbe ne jusson. Inkább legyél túl rajta. Jobb félni, mint megijedni. Inkább gondolja rosszra, számítsa rosszra, és kellemesen csalódj. Szóval, hogyha ezt az ember folyamatosan hallja gyerekkorától kezdve, azért az beég a kortexben. Na ezzel mit csináljunk?
2: Szoktam mondani, hogy megéri megkérdőjelezni ezeket a hiedelmeket.
1: Hogyan?
2: Általános igazságként fogadjuk el a szüleinktől, és felnőttként felteltem magamnak a kérdést, hogy minden helyzetre igaz ez? Milyen más helyzetek vannak, amire azt tudom mondani, hogy ez az igazságot nem érvényesül, vagy pontosan ennek az ellenkezője érvényesül más helyzetekben, és rácsodálkozhatunk felnőttként, tudatosan gondolkodva arra, hogy minden és mindennek az ellenkező is igaz lehet, hogyha különböző helyzetekben vizsgáljuk. Szóval szükség van egyfajta spórolásra az energiánkkal, és általános igazságokat szeretnénk megfogalmazni magunknak, és egyúttal arra is szükség van, hogy rugalmasan végig gondoljunk helyzeteket, és tegyünk abba energiát, hogy megkülönböztessük A helyzetet a B helyzettől.
1: Erre hogyan lehet képes az ember a megkülönböztetésre? Ez is nagyon fontos. Ezzel folytatjuk a Manna délután vendégek nape, Kéva klinikai szakpszichológus, az Emily önismereti napló sorozat szerzője. Megfelelési kényszer vagy vágy, önbizalom, illetve mihez van jogom, a kérdések és a helyzetek, amik bennünk adódnak, kialakultak vagy élnek. Erről beszélgetünk ma. Hamarosan folytatjuk, ahogy az imént ígértem.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Knapek Éva klinikai szakpszichológus a Manna délután mai vendég. A megfelelési vágyról, vagy kényszerről, az önbizalomról, vagy annak hiányáról, és arról beszélgetünk, hogy hányszor teszi föl magának az ember azt, hogy mihez van jogom, és válaszol mondjuk tévesen magának, és megy egy egészen más irányba, mint amerre dolga lenne, mert azt hiszi, hogy bizonyos dolgokhoz nincsen joga. Szóval, hogy mit tehetünk? Ugye ott tettem le a fonalat az imént, hogyha ezeket észrevesszük, akkor mit tehetünk?
2: Beszéltünk a megkérdőjelezésről, hogy a saját hiedelmeinket, amiket magunkra hoztunk felnőtt korban, a gyerekkorunkból, azokat megkérdőjelezhetjük. Úgy összességében eltökélhetjük azt, hogy belevetjük magunkat a pszichológia és az önismeret világába, és különböző önsegítő, tudománynépszerűsítő könyveket olvasunk. Nagyon sok pszichológusnak van magyar nyelven számos, nagyon-nagyon hasznos könyve, és ez nagyban hozzájárul a pszichoedukációhoz, amivel az emberek kicsit jobban megismerik magukat, jobban megértik a gyerekkorukat. Egyáltalán nem reklám, nem is vagyunk kapcsolatban, de iszonyatosan fontos könyv szerintem az Örökölt sors Orvos Tóth Noémitől ebben a tekintetben, és lehet, hogy számos kérdésre választod, hogy miért lettünk olyanok, amilyenek.
1: Hogyha elkezdünk magunkkal ilyen módon foglalkozni, Évi, akkor az nem okozhat problémát, ugye? Tehát, hogy nem kezdünk el diagnózist felállítani, hanem mondjuk felismerünk egy-két pontot, akár mondjuk egy Örökölt sors című könyvből, vagy egy hasonló típusúból, vagy egy-egy ilyen beszélgetésből, vagy egy-egy előadást megnézve, meghallgatva. Ha elkezdünk magunkon gondolkodni, abból csak jósülhet ki, ugye? Vagy történhet olyan, hogy elkezdem diagnosztizálni magamat, mint az emberek a betegségeikkel kapcsolatban a Google-ön?
2: Szokták diagnosztizálni magukat az emberek, pszichés kérdésekben is egyébként, és nyilvánvalóan vannak felismerések, amelyek nem feltétlenül kényelmesek vagy kellemesek. Megterhelő is lehet akár ezekre rájönni, szóval azt is gondolom, hogy érdemes magunkra odafigyelni közben, hogy jobban vagyunk-e ezeknek a felismeréseknek a hatására, jól esik-e, most vagyunk-e alkalmas állapotban arra, hogy ezeket befogadjuk, megvan-e bennünk a kíváncsiság, a motiváció, vagy most ez inkább kibillentett, és félre kéne tennem, és majd visszatérhetek ehhez később, akár pár hónap, egy-két év múlva. Szóval a reakcióinkra odafigyelhetünk, és abban bízhatunk, hogyha kibillent minket, akkor félretehetjük. Érdemes megvárni, hogy azt érezzük, hogy nagyobb bennünk a motiváció a változásra, mint amennyire félünk attól, hogy mi mindenre jövünk rá.
1: Hogyha nagyobb bennünk a motiváció a változás, az szerintem már egy tök pozitív dolog. Tehát, hogyha az ember nem tagadásban van, és nem azt mondja, hogy nem, nekem semmi bajom, ugye? Mert hogy itt van, azt hiszem, az egyik lényeges pont, hogy ez nem baj. Tehát, hogyha az emberrel valami másképp van, mint mással, az nem baj, hanem egyszerűen én ilyen vagyok, vagy éppen ebben az adott időpillanatban ilyen vagyok, de az benne a fantasztikus, vagy ebben a világban, ami ennyire nagyra tárta már az ajtókat és ablakokat, ami sokszor veszélyes, hogy viszont pont annyi jót is találhatok.
2: Egyrészt így van, nagyon sok mindenben, amiben egyediek vagyunk, vagy mások vagyunk, mint mások, abban szépségek is vannak, és ajándék pillanatok és ajándék helyzetek is adódnak belőle. Szóval, hogy érdemes megvizsgálni, hogy amit alapvetően mondjuk rossz tulajdonságnak gondolunk, az hány helyzetben segített, vagy hány helyzetben mentett meg minket. Tehát mondjuk egy behódolás az most lehet, hogy nagyon nem szimpatikus nekem saját magamban, de valószínűleg korábban hozzájárult ahhoz, hogy jobban boldoguljak, kicsit jobban elfogadjanak a családban, és kevesebb konfliktussal nőjek fel. Szóval, hogy valamikor erre lehet, hogy szükségem volt. Nem biztos, hogy most minden helyzetben kifizetődő.
1: Knapek Éva klinikai szakpszichológussal beszélgetünk a mai műsorban arról, hogy mi is az önbizalom, vagy annak a hiánya. Mit jelent az, hogyha megfelelési vágyunk vagy kényszerünk van, ugye ez már egy másik sémája, másik szintje a dolognak, és arról is beszélgetünk a továbbiakban, hogy mihez van jogom, hogy tulajdonképpen egyáltalán hogyan lehet ez kérdés, és mihez kapcsolódik lélektani szempontból. Hamarosan folytatódik a Manna délután.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Knapek Éva klinikai szakpszichológus a vendégem a mai Manna délutánban. Mihez van jogom? Önbizalom és annak a hiánya, önértékelés és annak az alacsony szintje, illetve a megfelelési vágyunk. Nagyon sok mindent átbeszéltünk már ezzel kapcsolatban, de ez a mihez van jogom kérdés, a megkérdőjelezés az nagyon izgat engem, hogy ez egyáltalán miért jelenik meg, ez egy modernkori dolog, Évi, és hogyha megkérdőjelezem magam, az azt jelenti, hogy minél többször kérdőjelezem meg magam, annál több területén az életemnek fogom ezt majd megtenni?
2: Nagyon sokrétű ez a téma. Ha a legfontosabb, leghangosabb mondani valóra most szeretnék rákanyarodni, akkor az az, hogy aki megfelelési kényszertől szenved, az nagyon ritkán tudatosítja magában azt, hogy joga van nemet mondani, és joga van magát választani, joga van hibázni, és természetesen, ha hibázunk, akkor következmények is lesznek, de hogy nem csak ahhoz van jogunk, vagy nem csak úgy kell működni ebben az életben, hogy mindig mindenkinek a kedvére teszünk, és hogy azzal, hogy nemet mondunk, nem követünk el bűnt. Szerintem ennek a tudatosítása nagyon-nagyon hasznos és fontos. Uh-huh. Ezzel együtt mindenre feljogosítani magunkat egy másik véglet lenne, tehát nem gázolhatunk át más emberek érzésein, lelkivilágán, jogain, az ő határaikon, de az elutasítás, amit mondjuk esetleg egy másik embernek adunk, az nem az ő határainak a megsértése. Azzal együtt, hogy ezt tudjuk olyan módon megtenni, hogy nem muszáj bántóan megfogalmazni. Uh-huh, uh-huh. Nem kell megalázóvá válni ebben az elutasításban, és közben lehetek én a legjobb szándékkal ott a legkultúráltabban fogalmazhatok, a másik még akkor is érezheti nagyon megbántva magát. És ehhez kell szerintem az önismeret, hogy megtanuljam észrevenni, hogy én mikor vagyok bántó, és mikor van az, hogy jóindulatúan, jóhiszeműen és emberségesen jártam el, és a másik így is megbántódott, és ezzel nem nekem van dolgom. Uh-huh.
1: Létezik egyébként olyan jelenség, amit a legtöbbször mostanában tapasztalsz, tehát mondjuk az elmúlt 5 évben, ami mondjuk az egész társadalomra nem, a társadalom nagy részére igaz, lélektani szempontból, ami problémát okoz?
2: Hú, hát nagyon sok minden. Az egyik az ez például pont a mihez van jogom kérdése, hogy az emberek egy része azt se tudja, hogy joga van nemet mondani, az emberek egy másik része meg azt gondolja, hogy bármit megtehet a többi emberrel, és nem mindig az van, hogy mi vagyunk és ők vannak, hanem van olyan, hogy ez egy emberen belül is tud változni, és ezek már annyira komplex kérdések, amire nem szívesen nézünk rá, szívesebben gondoljuk azt, hogy vagyunk mi, meg vannak ők.
1: Amikor ránézünk egyáltalán egy ilyen kérdésre, Évi, akkor az ember elkezdi magát vizsgálni, és akkor viszont fönnáll annak a lehetőség,

0: magunkat, akkor valószínűsíthetően dolgozik belül egy ilyen túlzott kritikusság.
1: Uh-huh. Amikor elkezd dolgozni ez a túlzott kritikusság, akkor ha ezt észrevettük, venni kell egy nagy levegőt, gondolom én nem szakértőként, és mit tenni?
0: Számos dolgot tehetünk, de én legszívesebben azt szoktam erre mondani, hogy megkérdezhetjük a saját egészséges felnőtt részünket, hogy ugyanerről a helyzetről mit gondol ő, vagy ha ez nem megy, meg nem ismerjük ezt a koncepciót, akkor megkérdezhetjük magunktól azt, hogy ha a legjobb barátom mesélni el ezt a történetet, neki mit mondanék? Mert ilyenkor ki szokott derülni, hogy a legjobb barátunkkal nem vagyunk ítélkezőek, meg az ő történetét sokkal több szempontból meg tudjuk vizsgálni, mint a sajátunkat. És legalább annyit tegyünk meg, hogy összehasonlítjuk azt a két sztorit, amit a fejünkben mondunk arról, hogy ránk mi igaz, meg mit mondanánk a barátunknak, és hogy ott milyen különbségek vannak, annak lehet jelzésértéke.
1: Éva, köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Knapek Éva, klinikai szakpszichológus, az Emily önismereti napló sorozat szerzője volt a vendégem a mai Manna délutánban. Szerintem nagyon sok mindenkinél tudtuk elindítani a gondolatot, hogy elkezdjen ezekkel a témákkal önismeret, önbizalom, megfelelés, illetve mihez van jogom kérdése foglalkozni. Évi, köszönöm szépen az idődet.
0: Én is köszönöm, minden jót kívánok.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.

0: Balázsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: A légy. Minden magyar filmet szerető és értő számára ugyanazt jelenti Rófusz Ferenc 3 perces animációs kisjátékfilmje, az első magyar Oscar-díjat. Napjainkban, amikor a számítógépek generálta végletekig tökéletesített pixelbirodalmak ejtik rabul a tekintetünket, az 1980-ban készült A légy még mindig lenyűgöző élményt okoz. A máig ritkaság számba menő úgynevezett háttéranimáció technikájával létrejött kisfilm több mint 3000 képkockáját egyesével készítették el fehér papír, szénnel rajzolva. A légy nézőpontjából végigkövetett szomorú végkifejletű dráma a vasfüggöny mögött a szabadságtól láthatatlan fallal elválasztottak sorstörténete is. A díj Rófuszhoz kerülésének krimibe illő a története. Az akkori kultúrpolitika ugyanis nem engedélyezte a rendező számára, hogy kiutazzon és személyesen legyen jelen a díjátadón, teljesen esélytelennek tartották, a meghívója el sem jutott hozzá. Amikor Alan Arkin és Margot Kidder mégis az ő nevét olvasták fel a borítékból, az állami filmforgalmazó vállalat helyszínen tartózkodó első embere lépett a színpadra és vette át az Oscart. Csakhogy a közönség soraiban ült a többi jelölt is, akik közül volt, aki személyesen ismerte Rófuszt, és egy közönséges csalónak vélték a pódiumra lépőt. Ezt azonnal jelezték is a szervezőknek, így még a ceremónia vége előtt a rendőrség előállítatta az állami tisztviselőt, és lefoglalta a szobrot. Rófusz másnap reggel a Szabad Európa Rádióból tudta meg, hogy Oscar-díjas lett. Igazáért hónapokon át kilincselt, eljutva a legfelső pártvezetésig, és így visszakapva útlevelét közel fél év késéssel az Akadémia Los Angeles-i székházában egy privát eseményen vehette át az őt megillető elismerést.
0: Minden pénteken 18 órától Cine Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A történelem nagyjai sorozatunknak ma a főszereplője zseniális, fantasztikus és egyébként igen-igen jóképű Munkácsi Mihály. Munkácson született. 1844. február 20-án ő az a magyar festőművész, aki a 19. század magyar festészetének nemzetközileg is elismert mestere. Békés Csabán asztalos inasként kezdett el dolgozni, de aztán festőművész vált belőle, aki hatalmas vásznaival az egész világot meghódította. A művészi tudásán és a tehetségén kívül az európai és a magyar társadalom életének falusi és városi közösségének kiváló ismerőjeként igen érzékeny szociográfus is volt egyben, hiszen életkép festészete mind szociológiai, mind pedig eseménytörténeti vonatkozásában egészen pontos jellemzést tud és tudott adni a kortársairól. Tanulmányozta és nagy műgonddal festette a korának jellegzetes karaktereit. Európai és magyar polgárként vált neves és igen-igen elismert festőművészé. Krisztus trilógiája és számtalan méltán világhírűvé vált képe konkrétan missziót teljesített. Mondják azt is rá, hogy evangelizált, amelyel keresztény magyarként az egész művelt világ előtt megbecsülést szerzett. Ahhoz, hogy hatalmas életművét létrehozza, tehetségre, szorgalomra és megfeszített szellemi és fizikai munkára volt szükség. Romantikusan realista festő volt, így tartják számon, és így is tanuljuk ezt, aki mindig invenciókkal, újításokkal és ötletekkel teli munkákat alkotott. Szorosan kötődött Gustave Courbet által képviselt realista ábrázoláshoz, a fájdalom megértése és átélése Munkácsi realista művészetének egyik legértékesebb eleme, és a romantika egyik forrása a polgári társadalmak születésével együtt kifejlődő nemzeti tudat. Nagyméretű vászain, ahogy már említettem, hatalmas kompozícióit karakteres embertípusokkal, impozáns és lenyűgöző eszköztárral alkotta meg. Életére és munkásságára is jelentős befolyást gyakoroltak a nőkkel folytatott kapcsolatai. Az özvegy Cécile Papier de Marché bárónéval kötött házassága biztosította az anyagi hátteret az alkotásai számára, hogy művészként dolgozhasson. Ahogy mondtam, Munkácson született 1844. február 20-án, a kereszt szülei Nemes Steiner Jakab, az aponyi uradalom inspektora, és felesége Munkácsi anyai nagynénje Nemes Karolina, akit a családban Saroltának neveztek egyébként. A Munkácsi római katolikus plébánia hivatal keresztelési anyakönyvű bejegyzésére aztán utólag rávezették, hogy a magyar minisztérium engedélyével a Lieb családnevet Munkácsira változtatták. Egy sarokszobában született egyébként kincstári sótiszti lakás sarokszobájában. Édesapja Lieb Mihály, Lieb Leo Mihályként említik egyébként, bár a keresztségben csak a Mihály nevet kapta. A 18. század elején Magyarországra költözött bajor hivatalnok családból származott. A római katolikus vallású sótiszt volt ő Munkácson, később aztán Ung és Bereg vármegyék táblabírója is. 1848-ban a szabadságharc napjai alatt Lieb Mihály Munkács rendfenntartásaért felelős tanácsának tagja volt, és aztán 48 végén költözött végül a család Miskolcra, mert hogy az apja Munkácsi Mihálynak biztonságos helyen akarta tudni az egész családot. Apját a forradalomban történt szerepvállalása és a Kossuth kormánynak végzett szolgálatai miatt börtönbüntetésre ítélték, Mihály pedig 4 évesen került édesanyjával és testvéreivel Cserépvár aljára, a nagybátyjához, Rökkantalhoz, aki Coburg herceg gazdatisztjeként dolgozott. Későbbi visszaemlékezéseiben Munkácsi úgy ír erről az időszakról, hogy ide fűznek legboldogabb gyermekkori emlékeim, öreg kastély, a kapu bolthajtásai alatt egész fegyvertár, régi ágyuk, egy szóval minden, ami a gyermeklélek kezdődő képzelő erejét foglalkoztatja. Rök István, mivel unoka öccse gyengébb tanuló volt, inkább azt javasolta neki, és akkor most már a tanuló éveknél tartunk, hogy az iparos mesterségek valamelyikét tanulja inkább ki, tanuljon mesterséget, ezért a cégkönyvek bizonysága szerint 1855. január 6-án a fiút Lang György Békés Csabai asztaloshoz adta inasnak a nagybácsi, ugye a szüleit korán elvesztette. Nagybátyja szerződésben rögzítette az alkalmazás feltételeit, Lang György a Csabai asztalos Molnár és pincércég mestere, azonban azonban nem tartotta be ezeket. A fiú 10-12 órákat dolgozott, az ellátása is nagyon rossz volt, és miután a keserves inas évei leteltek, 1858. május 2-án szabadult, ugyanez év novemberében Aradra ment, ahol Albrecht Ferdinánd műhelyében volt segéd. Koplalás mellett nyomorban tengődött, a saját feljegyzései szerint 6 hónapig nem evett melegételt, csupán az itt tanuló Békés Csabai barátaival való találkozásokban lelte örömét. A nélkülözések miatt nagyon súlyosan megbetegedett, aztán 1860 végén visszatért az ekkor már Gyulán lakó nagybátyjához. 1863-ban Szamosi Elek festőművész tanácsára kezdte el képezni magát. Májusban a mestere ajánló soraival Pestre ment, ahol aztán az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat titkárát, Harsányi Pált felkereste, és ő hívta fel Ligeti Antalt, a Magyar Nemzeti Múzeum képtárának vezetőjének a figyelmét az ifjú tehetséges festőre. A társulat nagyon szívesen fogadta őt, mivel feladatuk volt a fiatal művészek pártfogása. Jöttek a külföldi sikerek, és tulajdonképpen még hosszan-hosszan mesélhetnék Munkácsi Mihályról, a zseniális és fantasztikus festőnkről, arról az izgalmas, hullámzó érzelmekkel teli és evangelizáló életről, amit ő élt. Egy biztos, 1896-ban elkészült az Ecce Homo, a Krisztus trilógia harmadik darabja, amit bemutatott Budapesten, és részt vett a millenniumi ünnepségen is. A végleges változat az Andrássy út végén felállított pavilonban került kiállítása, ezért beszélnek sokszor az ő Istenhez való kapcsolatáról kiemelten is. Javaslom mindenkinek nagy szeretettel az Aranyecset című könyvet Munkácsi életéről, amiből sokkal-sokkal többet és sokkal több részletet tudunk majd meg.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

nem kell. Nekem egy szép meg egy menedzser. Látom bánod, hogy leléptél, azt megértem. Mert még az álmokon nevettél, addig elértem. Lett pénz, kéne te benézted.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Az emberiség életét megkönnyítő és meghatározó találmányok sorát bővítjük ma a konzervdobozzal. Ugye ezt említettem már a mini töri órában, hogy ma született Nicolas Appert francia cukrász, akinek köszönhetjük a konzervdobozt. 1749-ben született ő, 273 évvel ezelőtt. Az angolokkal egykor jelentős mértékben versengő franciák élelmezési gondjaik enyhítésére találták ki, paradox módon mégis a szigetországiak csináltak belőle jó üzletet, és ez most a konzervdoboz története, ami konkrétan 200 éves volt, most már 220. Amikor kinyitottuk az edényeket, és megkóstoltuk ugye a bennük lévő 18 féle különböző tartósított élelmiszert, kiderült, hogy mindegyik megőrizte eredeti frissességét, és a tengeri út során a legkevésbé sem romlottak meg. Így lelkesedett a saját leleményén és leleményességén Nicolas Appert francia szakács és cukrász mester, amikor 4 hónap és 10 nap hajóút után gal tengerészek jelenlétében kibontották az általa korábban gondosan lezárt üvegeket. Ugye tulajdonképpen az, hogy a szigetországiak csináltak jó üzletet, ebből így summázható a 200 éve, most már 220 évvel ezelőtti napóleoni háborúk idején kitalált konzerv megszületésének és hányattatásának sztoria, de akkor nézzük tovább, valamikor a 19. század első évtizedében zajlott le ez az ipartörténeti pillanat, egy legalább másfél évtizedes próbálkozás sorozat végére pontot téve, mert hogy ez idő alatt Appert mesternek máig senki által nem vitatottan elsőként sikerült szinte bármilyen élelmiszert eredeti formáját lényegében teljesen megőrizve, vagy hát azt megközelítő állapotban tartósítani. Az utókori értékelők szája ízét talán azt ronthatja valamelyest, hogy mind a mai napig lehetetlen megállapítani, hogy pontosan mikor jutott el a francia konyhai innovátor az emberiség számára oly hasznosnak bizonyuló ötlethez. Az ezzel foglalkozó források legalábbis 1780 és 1810 között majdnem egy tucatnyi időpontot említenek. Annyi biztos, hogy vendégfogadós szülők fiaként született meg 1749-ben a kis Nicolas, és már kora gyerekkorában a konyhagőzben érdeklődött és érlelődött maga a feladat, meg az ő tudása is, és utóbb aztán az országot járva még pezsgő palackozóban, sőt sörfőző műhelyben is tökéletesítette a kis technológiai alapismereteit, és folyamatosan égett a tudásvágy benne az élelmiszerekkel kapcsolatban. 1782-ben aztán letelepedett Párizsban, megnyitotta a cukrász üzletét, és a születésének a 250. évfordulója alkalmából Franciaországban rendeztek ünnepségsorozatokat, és abban annak idején kiadtak egy összefoglalót is, amiből úgy tudjuk, hogy a döntő gondolat valamikor 1789 és 1795 között születhetett meg. Minden esetre a forradalmi terror időszakában elszenvedett több hónapos börtönmagányban, mert hogy abban is része volt szegénynek. Nyilván jutott ideje az étkezési kérdéseken fantáziálgatni és elmélkedni, aztán a gyakorlati tapasztalatok épülő ötlet lényege pedig az volt, hogy, idézem, szorosan ledugaszolt vastagfalú üvegpalackokban raktam különféle élelmiszereket hosszabb, rövidebb ideig forrásban lévő vízfürdőben tartva. Egyébként ezt már Farkas József egyetemi tanára hőkezeléses élelmiszer tartósítás múltja és jelene című már 96-ban sokkal később kiadott tanulmányában idézte Appertet, mert hogy Appert ugyanis különösebb tudományos bizonyíték hiányában még csak feltételezhette, hogy a hevítés tönkreteszi, vagy megváltoztatja az úgynevezett romlást okozó fermenteket, vagyis enzimeket, vagyis meggátolja az erjedést, ugye? Mert egyébként a fermentálás az egy nagyon egészséges dolog, és egy nagyon jó folyamat, amiben részt vehetnek az élelmiszerek, nagyon egészséges is. No, ami érdekes még, hogy tulajdonképpen empirikus módon, azaz tapasztalati úton a korabeli uralkodó tudományos közvélekedéssel szemben megsejtette azt, amit honfitársa Louis Pasteur csak az 1860-as évek elején tudott bebizonyítani, hogy tudnélik a romlást mikroorganizmusok okozzák, amelyek ő hatására elpusztulnak, az edény lezárása pedig megakadályozza, hogy újabb mikrobás szennyeződés kerüljön be magába, a kis tégelybe, üvegbe, edénybe, konzervbe. Az ötlet megszületése, amennyiben az valóban az 1790-es évek első felében történt, és a kész konzervek rendszeres fogyasztása között még meglehetősen hosszú idő telt el, Appert kísérleteinek viszont igen nagy lökést adhatott a francia belügyminisztérium gimnázium 1795-ös pályázata, mert hogy ott 12.000 frankot ígértek annak, aki megoldja a fél Európával hadakozó gall hadsereg élelmiszer ellátási problémáit. A francia élelmezési gondok igencsak égetőek lehettek, mivel egyes adatok szerint a francia katonák akkoriban az éhezéssel és a C-vitamin hiánya miatt kialakult skorbuttal vívott harcban jobban hullottak, mint az ellenség golyóitól, úgyhogy a lelkes appermester 1802 őszére oly mértékben tökéletesítette eljárását, hogy érdemesnek látta a Párizshoz közeli messzibe költözni, ahol kisebb üzemet nyitott a termékei előállítására és forgalmazására. Gyakorlatilag innentől datálódik és létezik a konzervétel.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Kezdd a délelőttet a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor ti dobunk egy darab kenyeret, pár kanál főttételt vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az étel dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartás. Származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például